0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Maszkura és a Tücsökraj formációt 2007-ben ismerhettük meg. Maszkura szülőhazájában, Erdélyben és itthoni hip-hop körökben már ismert volt, de gondolt egy merészet és maga mögött a Tücsök bandával, kezében egy tangóharmonikával szerencsét próbált. A zene sokszínűsége, a 20-as évek gengszteres zenekar képe és a hangszerek sokfélesége, nagybőgő vagy az említett tangóharmonika egyedi hangulatot és hangzást kölcsönöznek a Tücsök zenének. Szövegei kizárólag magyar nyelvűek, tartalmasak, sosem hiányzik belőlük a mondani való. Számaikban gyakran fordulnak elő latinos, funkos, sőt swinges ritmusok, ami táncolhatóságot és jó bulikat eredményez, de emellett hallhatóak mélyebb érzelmű, lágyabb számok helyenként rap szöveggel fűszerezve.
1: Trend Night.
2: A Maszkura és a Tücsök rajtól is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zrínyi Pop az ország első számú gastro swing zenekara, a 20-as évek Amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a

0: Hon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, dúóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
0: Már is az Irinyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncert lemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
0: Trend Night.
1: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fiúk zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Botond, Iványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
1: Trend Night.
2: A Fiúk zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-e.
2: A Pink and the Panthers 2017 novemberében alakult, mind az öten a kőbányai zenestúdió tanulói. 2018-ban a budapesti Füles Bagoly tehetségkutatón bejutottak a 10 legjobb zenekar közé, majd ezután a jazzy dalversenybe is neveztek, ahol második helyen végeztek. Dalaikat a zenekar billentyűse szerezte, akire hatással volt például az Incognito és a Jamiroquai, tehát a jazz és a populáris zene fúziója jellemzi a hangzásvilágot. A célkitűzésük az igényes zene népszerűsítése és hogy minél több helyen élő zene szóljon. Nagyon fontos számukra, hogy a dalaik szövege értéket képviseljen és harmóniát képezzen a zenével. Lelkesek, mert végre olyan zenét játszhatnak, ami róluk szól, hisznek benne, hogy ez a siker kulcsa.
1: Trend Night.
2: Következik is a Pink and the Panthers, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

válogatás. A Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosz és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a Nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.
3: B-A-L-K-N.

0: Freakin'. Szívem helyén tulipán, forog, mint egy hurikán.
1: Gazdaság és kultúra a 94.2.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Twenties tagjai, az MTV korszak gyermekei délutánonként ott ültek a suli után a tévé előtt, amikor a 2000-es évek elején új hősöket avatott az amerikai mainstream. Amikor évekkel később találkoztak és zenélni kezdtek, ez volt a közös nevezőjük, indie rock, pop rock gitárzenéjükben egyedülálló módon ötvözik a magyar szövegeket angolszász zenei hatásokkal. Dalaikban egyaránt megjelenik a popzene és a garázsbandák hatása is. Bemutatkozó kislemezük a Two Face, 2013-as megjelenése óta folyamatosan koncerteznek országszerte, indulások óta több mint 100 klub és fesztivál bulin vannak túl. Az első évek után az angol szövegeket magyarra cserélték, 2016-os nagylemezük és legújabb albumuk, a 2019-es Balkon már anyanyelvükön jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a következő percekben a Twenties zenél.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a magyar televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ektomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
0: Trend Night.
1: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ország több pontján is komoly vízhiány alakult ki, rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese az Inforádióban azt mondta, Magyarország területén a 2021 óta tapasztalható, döntően az átlagosnál szárazabb időjárás következtében a halmozott csapadékhiány mértéke 2026 márciusának végére elérte a -426 mm-t. A nagy hazai tavak közül a Balaton átlagos vízállása jelenleg 87 cm. Az április végi május eleji átlagos vízállás ugyanakkor magasabb 98 cm volt a Magyar-tengernél, a velencei tó vízállása pedig Agárnál 70 cm volt. Ez jelentősen elmarad attól a szinttől, ami ilyenkor megszokott. Véget ért az a per, amelyben egy 2023. június 10. napján történt Bátony terenyei balesetet vizsgáltak. Egy férfi lakott területen ittasan és kokain hatása alatt vezette személygépkocsiját egy olyan útszakasz felé, ahol nem csak 40 km/h sebességkorlátozás volt érvényben, hanem egy kijelölt gyalogos átkelőhely is található. Ittassága és a kábítószertől befolyásolt állapota miatt túllépte a számára megengedett haladási sebességet, és figyelmen kívül hagyta az esős időjárás okozta a korlátozott látási viszonyokat is. 63-67 km/h sebességgel lassítás nélkül közelítette meg a zebrát, ahol éppen egy 47 éves nő gyalogolt. A vádlott fékezés és irányváltás nélkül ütötte el a nőt, aki a jármű motorháztetőjére csapódott, onnan az ütközés helyétől 30 méter távolságra zuhant az úttestre. Az ütközéskor a szélvédő is betört, a vádlott azonban nem állt meg, nem nyújtott tőle elvárható segítséget az általa előidézett balesetben megsérült gyalogos, hanem őt sorsára hagyva elmenekült. A nő a súlyos balesetben maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket szenvedett. A másodfokon eljáró balassa gyarmati törvényszék a férfit 3 év 6 hónapra szabadságvesztésre ítélte, és a közúti járművezetéstől 6 évre eltiltotta. Közigazgatási hatósági, valamint szabálysértési eljárás indul egy külföldi férfi ellen, aki ejtőernyővel leugrott a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság budapesti székházának tetejéről, írja a budapesti rendőrfőkapitányság. A keddesti akcióról videófelvétel is készült. Ezen az látszik, amint többen lentről nézik a rövid nadrágos férfit, aki elindult a torony tetejére, majd onnan egy rövid repülést követően az épület mellett landolt. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván, ahol Robert Fico szlovák kormányfő és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök személyesen tárgyalt egymással. A találkozó középpontjában a két ország jövőbeni együttműködése és Ukrajna európai integrációja állt. A jereváni csúcs találkozó egyik legfontosabb gyakorlati eredménye, hogy akár már június végéig megvalósulhat egy közös szlovák-ukrán kormányülés.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap a keleti ország rész felett változó vastagságú fátyol felhőzet lesz az égen, ami északkelet felé elhagyja hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Köszönjük a hallgatóinkat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor, és itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Pajor Dávid. Hát én nem tudom, hogy pilótát kell ilyenkor mondani, vagy kapitány, nekem a kapitány jön.
2: Szerusztok, és köszönöm a meghívást. Igazából azt gondolom, hogy a pilóta az ugyanúgy helytálló, a kapitány az csak egy rang igazából, úgyhogy ne, ahogy jól esik.
1: Nekem a kapitány van meg, tehát ez a köszöntjük utasainkat, itt a kapitány beszél. Sosem mondják azt, hogy itt a pilóta beszél.
2: Igen, ez így van, viszont valóban van olyan, hogy akkor te pilóta vagy, vagy úgy szokták néha mondani, hogy ő pilóta, de kapitány, de akkor nem pilóta. Tehát most akkor ki a pilóta, a kapitány, de ha első tiszt vagy, akkor nem vagy pilóta. Tehát ezek szoktak nagyjából így körbeérni. Igazából az a különbség, ugye, mert általában ketten vagyunk a pilóta fülkében, a kapitány ül bal oldalt, az első tiszt ül jobb oldalon, és igazából egy jogi különbség van a kettő között így lecsupaszítva, ugye a kapitány ő megy a bíróságra, tehát ő ír alá, és ő felel mindenért. Az első tiszt meg igazából a jobb keze, ha úgy mondhatjuk, de mind a kettőnek ugyanúgy van típusképzése, ugyanúgy levizsgázik, ugyanabból vizsgázik le, mint a kapitány, és ugyanúgy vezetik a repülőgépet mindketten. Ez is szokott ilyen nagy urban legend lenni, hogy jó, most akkor ha még az édesapám is szokott fölhívni egy repülés után, hogy hát hogy vágta oda a kapitány a repülőgépet, hogy milyen szépen szállt le a kapitány, és elmondom neki, most már egy jó néhány éve repülök azért, hogy nem biztos, hogy a kapitány szállt le. Tehát ugye az első tiszt ugyanúgy szokott leszállni repülőgéppel, mint ahogy a kapitány is. De igen, a kapitány az, aki a felelősség, és bemondás tekintetében meg nálunk az a szokás egyébként, hogy amelyiket úgy megbeszéljük a repülés előtt, hogy melyikünk repül, és akkor aki repül, azon általában ő szokott bemondani. Tehát én első tisztként ugyanúgy mondtam be, és akkor úgy mondtam be, hogy Pajor Dávid vagyok, a első tisztje, tehát, és akkor így mondtam be. De valóban a kapitány néha többször szokott bemondani, és ő szokta utasokat többször üdvözölni, úgyhogy igen.
1: Imádom egyébként, amikor a kapitány megszól, és akkor elmondja a repülési adatokat, meg az időt, hogy mennyi ideig tart majd az út, és akkor így van, aki ilyen nagyon viccesen bemutatja ugye a stábtagokat, akik ott vannak velünk, és őket nagyon kell figyelni, hogy ez mindig egy ilyen jó érzés, egy ilyen közvetlenézés, mert azért én azt gondolom, és pont ezen gondolkodtam, hogy az embereknek annyira nem közege az, hogy a levegőben vagyunk. Már csak azért is, hogy állj két lábbal a földön.
2: Amikor elkezdtem még légutas kísérőként repülni sok évvel ezelőtt, akkor valamelyik ilyen tankönyvnek az első oldalán le volt írva, majdnem, hogy benne van, úgy kezdte az egészet a szerzője a könyvnek, hogy az ember az nem arra kitalálva, hogy a levegőben legyen. Tehát azt ezt tudni kell, hogy mi nem repülést lettünk kitalálva, ennek ellenére azért elég sok időt töltünk ott, úgyhogy de valóban visszatérve a bemondásra egyébként, azt abszolút megértem, amit mondasz, mert bemondanak a pilóták, az valóban egy, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kapcsolatot tud összekötni az utassal és a pilótákkal, vagy hát a maga a repüléssel. Megnyugtató, és szeretik egyébként. Igen. Tehát szinte mindig pozitív visszajelzés van, hogyha a pilóta bemond, legyen akár kapitány, vagy első tiszt.
1: Igen, nekem ez a megnyugtatás jutott ugyanígy az eszembe, hogy de jó, hogy tudom, hogy kedves, pozitív érzés, és akkor az emberről már lejön egy ilyen repülési para, ami szerintem nagyon sok mindenkibe benne van.
2: Abszolút így van.
1: Vagy nem a repüléstől félünk, hanem a turbulenciától?
2: Mindentől. Én azt gondolom, hogy az ember a repülőgépre, akkor mindentől elkezd félni, és rögtön átmegy egy kicsit egy ilyen óvodás szinte egyébként, mert rögtön nem tudja, hogy akkor már hogy kell az ablak sötétítőt lehúzni, vagy felfúzni, hogy teljesen pánik van. Még rádiósként is biztos, hogy abszolút egyetértesz azzal, hogy ami hallatszik egyébként a mikrofon túloldalán, vagy a hangszórókon, az ember mosolyog például. Tehát a mosoly ugyanúgy hallatszik. És én ezt is próbálok jókedvűen, nem azt mondom, hogy hahotázva bemondani, de kedvesen és mosolyogva bemondani, mert ugyanúgy megjutatja az embereket például. És akkor ezt az alapstresszt, azt kicsit tudom oldani vele.
1: Én azért szerettem volna veled leülni beszélgetni, mert én arra figyeltem fel veled kapcsolatban, hogy te ugye igazából nem tudom, hogy van-e ilyen ranglétra nálatok, de nekem úgy tűnik, mintha te ezen végigmentél volna, hogy elkezdted cabin crew taként, elkezdtél igazából valamit, és most elértél egy ilyen nagyon-nagyon magas fokra, mert most már 200-300 ember utazik egyszerre egy gépen, és azokért te felelsz. Vagy a te reakcióid, a te biztonságérzeted, a te ügyes képességed, a te rutinod az, ami ennyi embert gyakorlatilag életben tart.
2: Ez akkor ijesztő egyébként, amikor utasként repülök és körülnézek, hogy fú, mennyien vannak. Azt nem minden. Mert előről nem látszik. Előről csak az látszik, hogy ülsz egy kapszulában, egy pilótafülkében, és akkor megyünk előre, és akkor elképzeljük, hogy a repülőgép dimenzióit, hogy akkor most hány méter és hány tonna és hány száz ember van mögöttünk. Teszem hozzá, nem érdemes ebbe úgy belegondolni. A dimenzióiba igen, hogy ne vigyünk el egy lámpapóznát, ami a szárnyolval elér, de az, hogy belegondolni itt az emberek életét, itt nem ezen van a hangsúly. Én leegyszerűsítve azt tudom esetleg mondani, hogy az a dolgunk, hogy mi a legjobb tudásunk szerint csináljuk a munkánkat, főleg azért, hogy egyrészt szabályokat betartva a repülőgépre vigyázunk. Tehát, hogyha úgy repülünk a repülőgépre, hogy a repülőgépre vigyázunk, és egyben marad a repülőgép, akkor nem csak a személyzet utasok is egyben maradnak. Tehát, hogy így leegyszerűsítve igazából, és az a fontos, hogy eszmetlen sok szabályunk van, szabályrendszereink vannak, előírásaink, ezeket betartjuk, akkor igazából nincs úgy miért aggódni és izgulni. Nyilván az az izgalmas, amikor olyan jön elő, ami kicsit a normálistól eltérő.
1: Eleve azért mentél a fedélzetre dolgozni, mert már az volt a célod, hogy majd egyszer te szeretnél repülni, vagy ez menet közben jött.
2: Nem.
1: Vagy nézted otthon kicsi korodban Top Gunt, és azt mondtad, hogy én is olyan akarok lenni? Vadász, pilóta?
2: Top Gunt azt talán akkor, és be kell vallanom, hogy a Top Gun első részét azt én akkor láttam nagyjából, amikor kijött a második részét. Valahogy nekem az kimaradt a Top Gun első része, de légkatasztrófákat rettentő sokat néztem, tehát az már a nagymamámnál is néztem légkatasztrófákat gyerekkorom óta, és igazából gyerekkorom óta érdekelt a repülés, tehát ez abszolút sose volt titok, hogy engem hogy vonz a repülés. Már akkor is vonzott, amikor nem is tudtam milyen repülni egyébként, tehát hogy ilyen szinten nincs rá, nem tudom, közel magyarázat, de nagyon vonzott. Maga az, hogy kimentünk Ferihegyre, és akkor ott láttuk a repülőgépeket relatív közelről, és akkor gyerekként láttam, hogy úristen, mekkora monstrumok, és akkor milyen jó lehet ezt vezetni, vagy csak fölülni rá. Amikor én elkezdtem 2012 Tőben kezdtem el bekerülni az aviatikába, úgymond, akkor nekem nem voltak olyan lehetőségeim, ha Nyíregyháza még volt, az a nyíregyházi képzés, ami most már kicsit átalakult, de nekem nem volt annyi pontszámom, hogy fölvegyenek az államira, a fizetősre meg nem tudtam akkor bekerülni sehogy sem, és akkor nem volt annyi lehetőség, mint amennyi most van például ilyen különböző, akár anyagilag támogatott, vagy finanszírozott diákhiteles különböző lehetőségek, akkor az volt, hogy vagy Nyíregyháza, vagy zsebből. És akkor én maradtam a zsebből, de hát azért 7-8-9-20 évesen nem volt olyan vastag zsebem, mint ami kellett volna ahhoz, úgyhogy elkezdtem légutas kísérőként repülni, mert akkor legalább már tudtam, hogy már benne vagyok abban a körforgásban, már repülőgépen dolgozom, már kapok egy beosztást, már repülök, már hiszen nagyon sokat repültem már akkor is utasként, mindig vadásztuk a olcsóbbnál olcsóbb jegyeket, hogy repüljünk, tehát mert az érzés az nagyon szerettük, és szeretem a mai napig, és akkor volt az, hogy fölvettek légutas kísérőként, és akkor én azt gondolom, hogy akkor is, és most is volt olyan jó fizetés, hogy abban nyilván szűk nadrággal tudtam úgy félretenni, hogy akkor el tudtam kezdeni a pilóta képzést. Teszem hozzá, nem annyi, mint most egy egyetemi vagy egy posztgraduális képzés, az akár mondjuk másfél-két és fél év alatt meg lehet csinálni. Nekem ez 6 évbe telt, hiszen eddig gyűjtöttem a pénzemet, gyűjtöttem a repülőórákat, és próbáltam mindenhol kicsit ügyeskedni, hogy kicsit olcsóban, vagy bármi úton módon tudjam véghez vinni, mert hát az anyagi keret az véges volt. Úgyhogy ez volt az induló ötlet, és ez nem egyedi, és nem egyedül voltam ezzel, akik így csinálták, nagyon sokan választották ezt az utat. Ez egy nagyon jó dolog. És azért is, mert egyrészt már benne vagyunk a körforgásban, sok mindent megtanultunk ebben az iparágban, legyen szó nagyon csúnyát fogok mondani, a time management, az idővel való gazdálkodás, és ez például nagyon jól jön már pilótaként, főleg kapitányként. Kapitányként ugye az ember már nem csak azért felel, hogy a utasok, meg az emberek épségben jussanak el A-ból B-be, hanem akár időben menjen a repülőgép, vagy ha van valami, akkor azt tudjuk megoldani, és az idő az a legdrágább dolog, az és az megy folyamatosan előre, és ez az idővel való gazdálkodás. Ez már egyébként onnan nagyon sokat tudtam ebből meríteni, amikor még csak légutas kísérő voltam, vagy akár vezető légutas kísérő is voltam az utolsó 3 évben, ami szintén adott némi felelősséget és szabad kezet a kabinban való gazdálkodásról.
1: Szerintem érdekes lehet a kapitányok életét nézni így messzebbről, hogy ti nem csak akkor dolgoztok, amikor járaton vagytok és repültök, hanem nektek szerintem rengeteg ilyen gyakorlati rutinóra lehet, amikor valamiféle szimulátorban dolgoztok.
2: Igen, ilyen továbbképzéseink vannak.
1: Jól mondom.
2: Igen, pont most március végén esedékes, fél évente kötünk egy szimulátorban. Nekünk itt a hüllőjúknak a végén van egy óriási légképzési központunk, ott van jelenleg 3 darab ilyen mozgó szimulátor, ami egy darab szimulátor körülbelül akkora, mármint az egész komplexum, az épületnek a fele. Ez egy 8 méter mély betontalapzatban álló hidraulikus lábakon mozgó kapszula, ami egy-egyben egy pilótafülkét alakítottak ki, és abszolút nagyon jól adja vissza a repülőgépnek a mozgását, illetve a dinamikáját, meg hát a vizuális látványról nem is beszélve, úgyhogy abszolút úgy érezzük, hogy ott vagyunk a térben és időben. És akkor nekünk ez egy 2 napos továbbképzés, vizsgá tartozik hozzá, és itt mindig különböző olyanokat kapunk, olyan helyzeteket, szituációkat, hogy mi órákon keresztül. Tehát itt 4 óra egy ilyen gyakorlat, abból a 4-ből 3,5 órán keresztül egyik hajtómű az nem működik. Tehát nagy részét ezt egy hajtóművel hajtjuk végre, és akkor itt nagyon sok ástartolás, és közben meg folyik az üzemanyag, nem megy valami hidraulikus rendszer. Nyilván rossz idő van, nyilván hegyek között vagyunk egyébként, és a légirányítással sem tudunk éppen valamiért kapcsolatot fölvenni, mert esetleg a rádió is elromlott, tehát hogy annyira sűrű és szinte elképzelhetetlen szituációkba visznek minket bele, amiből ki kell evickélnünk és meg kell oldanunk. És ami nagyon fontos, hogy nagyon sokszor, vagy szinte az összes gyakorlat valamilyen úton módon az elmúlt évtizedeknek az eseményeit azért belecsepegtetik ebbe, tehát hogy ezért tanuljunk mások hibáiból, legyen az műszaki vagy akár emberi.
1: Ha már mások hibáit megemlítetted, akkor amikor utasként ülsz mondjuk egy gépen, akkor figyeled, hogy te mit csinálnál máshogyan, amit az éppen aktuális pilóta csinál?
2: Szerintem valahogy tudatalatt biztos, hogy mindenki jobban tudnád csinálni, tehát benne van az, hogy én nem így, de én nagyon szeretek utasként kikapcsolni, és nem gondolni azzal, hogy én hagyom, hogy idézőjelbe végre nem én dolgozom, mert nyilván nagyon szeretek, tehát ilyen nem munkaként fogom föl, tehát nagyon szeretek repülni, de hogyha utasként repülök, akkor tudok becsukni a szememet, filmezni, zenét hallgatni, aludni, és hagyni a többieket dolgozni.
1: Sose félsz? Utasként.
2: Utasként?
1: Csak utasként.
2: Nem nagyon. Mitől?
1: Akkor nem a te kezedben van az irányítás. Tehát pilótaként nyilván nem félsz, mert tökéletesen ki vagy képezve minden ilyen szélsőséges helyzet.
2: De akkor ugyanúgy tökéletesen ki vannak képezve. Uh-huh. A repülőgép az eszméletlen okos repülőgépekkel repülünk egyébként, tehát hogy nagyon veszélyes dolgot fogok mondani, de hogy tökéletes ember nincsen, és követünk el hibákat, viszont egyrészt 2 ember van ott, egy nagyon okos repülőgéppel, és itt, ha félelemről beszélünk, akkor gondolom, te halálfélelemre gondolsz. Tehát az, hogy végzetes dolog történjen, ahhoz nagyon kell tenni egyébként. És nyilván sajnos az elmúlt időszakban történtek ilyen események sajnos, de azt gondolom, hogy alapvetően nincs úgy mitől félni. Úgyhogy nem szoktam félni. Bízom a kollégáimban és a technikában. Mert muszáj egyébként bízni a technikában, az olyan fontos, hogy bizalom nélkül, bizalmatlanul belül egy repülőgépben az olyan frusztrációt tud eredményezni, hogy az nagyon sok energiát elvesz az embertől.
1: Amikor először repültél, amikor először te voltál a kapitány, először jöttél a bal egybe, akkor az milyen volt?
2: Izgalmas volt nagyon.
1: Ez mikor volt pontosan?
2: Ez 20... tavaly októberben volt, igen. Mm. Pont egy érdekes volt, mert pont egy forgatás volt azon a járaton, és szerették volna megörökülni az első járatomat, úgyhogy több izgalmas szituáció volt azon a járaton, úgyhogy nem csak azzal kell foglalkoznom, hogy akkor most először vagyok kapitány. Egyébként előtte kb. 2 hónapig repültem baloldalról, de egy oktató kapitány mellett, tehát akik már nyilván hagytak nekem teret, tehát ez egy folyamat volt, ez ugyanúgy egy képzés része, tehát nem egyik napról másik ültetnek, hogy na akkor te vagy a kapitány, menjél, hanem ez egy nagyon jó képzést előzte meg. Tehát addigra már volt annyi gyakorlatom, rutinom, úgymond, hogy kicsit tudtam foglalkozni a helyzettel, de ugye közben volt egy stáb is, nyilván nagyon fontos, hogy az ne vonja a figyelmemet, de azért volt valamennyi késés is volt azon a járaton, időjárás miatt, ha jól emlékszem, tehát hogy sok minden össze, izgalmas járat volt egyébként, de ugye nagyon jó járat volt. Tehát nagyon jó érzés az, hogy az embernek van egy ilyen felelőssége, és ahogy előbb fogalmaztam, szabad keze is van, az nagyon jó érzés tud lenni. És azóta nagyon sok olyan helyzetben voltam, amit még nem éltem át, tehát első tisztként én relatív sokat repültem első tisztként, relatív tapasztalat első tisztként lettem kapitány, és sok mindent láttam, és nagyon sokszor néztem a kapitányok, hogyan hoznak döntést, vagy hogyan oldanak meg egy adott problémát vagy feladatot, és azóta kerültem olyan helyzetbe, amik nekem is újak voltak, és akkor az izgalmas, hogy akkor megoldani, ami még nem történt veled, amit nincs leírva, és ez a szépsége ennek szerintem, hogy akkor kreatívan kell tudni valamit megoldani, a szabályok maximális betartásával és biztonságosan. És hogyha ez így megtörténik, akkor az jó. Az a járat is az ilyen volt, hogy sok minden apróság volt, és biztonságosan eljutottunk Barcelonáig, és visszajöttünk, és mindenki boldog volt, és jól alakult, és jól telt.
1: Azon gondolkodom, amióta mondtad ezt a légikatasztrófákat, hogy hogy nem mentett vele a kedved. Tehát nézted ezeket az adásokat, én mondjuk kisgyerekként, és akkor, hogy nem a félelem maradt meg benned, hanem hogy ez jó, ez engem
2: nagyon
1: vonz.
2: Jó tanulni mások hibáiból. És itt nyilván a műszaki hibákból, azokból én nem, de a nyilván a karbantartó részekből tud tanulni. Sajnos vannak ugye emberi mulasztások, akár karbantartói, akár pilóta oldalról. Teszem hozzá, ez egyre csökkenő trend, tehát, hogy nagyon most már évek óta egyik legbiztonságosabb repülés. Nyilván az ember félve beszél ilyen dolgokról, mert az embernek nem akarom kiforgassák a szavaimat, de hogy nagyon jó mások hibáiból úgymond tanulni, és nagyon sajnálatos, hogy megtörténnek. Viszont nagyon fontos, hogy ha már megtörténik, akkor tanuljunk belőle. És igazából én azt láttam most kicsit visszagondolva abba az időszakba, hogy amikor így boncogatják az eseményeket, akkor az az izgalmas benne, hogy belemennek így a részleteibe, tehát a repülés részleteibe mennek bele, és akkor abban nagyon sok mindent megtudtam már gyerekként, hogy miként működnek bizonyos rendszerek, mert belementek a tényfeltárás közben, és érdekes volt. Nem azt láttam, hogy most akkor meghalt nem tudom, x 100 ember, hanem az, hogy működik, hogy minek kellett volna működnie, és mi nem működött. Tehát ez, én azt gondolom, hogy ez egy izgalmas, mint műszaki oldal, mint szakmai oldalról is.
1: Megígérem, hogy már most itt a félelemmel kapcsolatban nem fogok többet kérdezni, mert szerintem ezeket egyébként jó tisztázni, mert mindig megnyugtató, amikor egy szakember mondja azt, hogy ettől nincs félnivaló, és hogy egyébként bízni kell azokba az emberekbe, akik ugye arra elképesztő sok órát fordítanak a kiképzésekben, hogy ezt a munkát tudják csinálni. És beszéltük, hogy egyébként meg Top Gun sem azon nőttél fel, tehát hogy igazából ez valahol benned van. És azt mondtad, és ez egy nagyon fontos kulcsmondat, hogy nagyon jó tanulni mások hibájából. Egyébként is úgy éled az életedet, hogy azért nézed a többi embert, hogy ki mit csinál, és hogy akár szülőket, akár nagyszülőket, akár közelebbi, távolabbi embereket, vagy a nagyvilág eseményeit, hogy mi az, amit te máshogy csinálnál, vagy amit te továbbvinnél, vagy egy adott szituációban, vagy úgy egy ilyen életvezetési tanácsként.
2: Én nagyon szeretem az embereket megfigyelni, és hogy mit csinálnak, és ha hibázásról van szó, akkor én például nagyon szeretek hibázni, mert akkor jövök rá, hogy valami nem jól sikerült, és abból nagyon szeretek tanulni, mert abból sokkal jobban tanul az ember, ha bőrén tapasztal valamit. Az életterén, ugye mondják, hogy az okos ember más hibájából, valahogy ez kevésbé marad meg bennem, én szeretem megtapasztalni, hogy azt majd én tudom, és aztán nem mindig derül ki, hogy tényleg jobban tudom, és akkor abból viszont én nagyon, ahogy előfogalmaztam, tehát én nagyon szeretek belemenni dolgokba, kipróbálni, hogy akár életvezetési, vagy szakmai, vagy akár sportterén, és aztán azt majd kiderül, hogy működik-e vagy sem, és ha nem, akkor viszont nagyon fontos tanuljunk belőle. Én szeretek megkérdezni mások véleményét is, ha úgy van, főleg szakmán belül én nagyon-nagyon szeretek, ugye én oktatok ismeretek is gépen, és nagyon sok olyan kollégám van, akik szintén oktatnak vagy oktattak, évtizedeken keresztül, nagyon nagy nevek a szakmában. Valami kérdésem van, akkor nagyon sokat szeretek velük beszélgetni, amikor hosszabb járatokon, akár első tisztként repültem, nagyon sokszor faggattam őket, vagy akár munkán kívül, vagy fölhívtam őket telefonon, hogy mit, hogy csinálnának, és mert én hiszem azt, hogy ha valaki egy szakmának a mestere, és nem csak repülésről van szó, hanem legyen sport, vagy életvezetés, vagy bármi, de hogyha valaki elismert a szakmában, akkor annak úgy inni kell a szavait, én azt gondolom, és ami kiesik a száján, azt el kell kapni, és azt érdemes elhinni, és akkor azt már meg lehet fogadni, én azt gondolom.
1: Ide motorral jöttél. Igen. Most ezt talán elárulhatom.
2: Igen.
1: Tehát, hogy te motorozol meg, repülsz meg. Ezek olyan menő dolgok, nem?
2: És akkor nem beszéltünk meg az értőjegyzésről, a búvárkodásról is.
1: Tehát, hogy szeretsz veszélyesen élni, nem? Vagy ezek neked nem veszélyes dolgok, mert ezek neked közeged.
2: Ott az ejtőernyőzés. Elkezdtem pár éve ejtőernyőzni. Ugrani egy repülőgépből, hát azt mondják, hogy egy működő repülőgépből, épp gépből, épp ésszel kiugrani ördögtől való. Nagyon jó dolog egyébként. A legjobb része az ember kiugrik a repülőgépből, de hát ez milyen veszélyes. A 10 legbiztonságos sport közé tartozik jelenleg az ejtőernyőzés. Tehát ha én most téged megfognálak, és kidudnálak egy repülőgépből, nyilván megfelelő szerkezetekkel, meg felszereléssel, semmi bajod nem történne. Semmi bajod, anélkül, hogy nem tudod a ernyőt kezelni, egybe maradnál. Nagy valószínűséggel. A motorozás az már egy fokkal izgalmasabb dolog, de ott is most vegyük alapul, hogy a motoron magasabban ülsz, mint az autósok. Tehát sokkal jobban látsz előre, átlátsz az autókon. Volt olyan, hogy előttem befékeznek, el tudok menni még mellette akár. Autó nem tudtam volna elmenni mellette. Tehát, hogy a motorozásnak is vannak biztonságosabb verziói. Amiben nagyon sok baleset történik, az ember nem öltözik föl rendesen. A motorra, ha egy 5 métert is megy az ember, föl kell öltözni. Most van rajtam csizma, nadrág, protektorokkal, mellény, föl kell öltözni. A robogó az például sokkal veszélyesebbnek gondolom, mint a motor. A robogóra

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazin műsorban. Pajor Dávid kapitány a mai vendégem. Anyukád ezt és a szüleid ezt hogy
2: hát,
1: viselik?
2: Hát apukámtól azért sok ilyet, tehát apukám 60 éves elmúlt, amikor elkezdett motorozni, tehát hogy volt honnan meríteni.
1: Mennyit izgul anyukád, értetek?
2: Ő sokat, de ő már így inkább elengedi, és akkor csak így vigyázzál, tehát hogy egy darabig küzd ellene, de én azt is nem mondom neki, és meg tudom győzni, hogy amúgy miért is biztonságos, meg mit tud tenni egy 34 éves ember ellen. Tehát nem csinálok én nagyjából olyan veszélyeket, hordozza magába, esetleg nem megyek 200-al a körúton motorral. Tehát, hogy és sajnos van, aki meg megy, tehát azért van valami, ami már nem fér bele. Nekem például a bázisugrás, tehát szikláról leugrani, egyelőre úgy gondolom, hogy az például ott nincs tartalékernyő, ott kinyílik, akkor jó, de nyilván ott már olyan ernyő ugranak, ami biztos, hogy ki fog nyílni, elvileg. Tehát de egy tűernyőzésnél ott például van tartalékernyő, tehát hogy mindig jó, ha van egy kis, van menekülő út. Azt gondolom.
1: Milyen gyerek voltál? Mennyire volt meg ez a tudatosság benned, hogy bázisugrás nem, motor igen?
2: Hát például azért, mert le tudok parkolni itt a stúdió előtt, tehát ez egy nagyon nagy előnye. A motorozás az egy, nem is tudom, hogy talán apukámtól jött, vagy baráti köröimtől, így. De jól néz ki, nem? Ez egy jó dolog. Jól néz ki a motor, egy óriási él és szabadság élmény a motorozás. Szoktunk elmenni motorozni csak úgy vidékre, külföldre, és amikor Albánia gyönyörű szerpentinein megyünk a hegyeken, völgyöken át, és érzed az ottani levegőt, átmegy a bukósisakodon, az egy nagyon, akkor megállsz, enni, inni, ez nagyon-nagyon külön élmény szinte motorozni, az egy nagyon jó dolog, és nagyon hasznos itt a belvárosi közlekedésben, nem utolsó sorban. Azt, hogy milyen gyerek voltam, általában azt tudták, hogy ki az a Pajor Dávid. Tehát azt mindenki tudta, és nem azért, mert annyira kitűnő tanuló volt, és olyan pedáns gyerek volt, de én például versenyszerűen sieltem gyerekkoromban, és tudták, hogy aki hiányzik, az a Pajor Dávid, mert éppen edzőtáborban van. Illetve hát én mindig mindenben benne voltam. Legyen jó vagy rossz, tehát hogy én azért szerettem benne lenni.
1: És ez a síelés? Ez aztán így elmaradt?
2: A szüleim síoktatók, sőt mai napig édesapám is éppen most még kint van Ausztriában és síoktat. Ez így jött, nem sok muszáj volt, de hát mi mindig jártunk síelni, hiszen szüleim vitték a oktatásokat, simán mentünk, jött, hogy akkor síeljünk komolyabban, egy bizonyos szinten túl nem tudtak már a szüleim ugye versenysít oktatni, ezért elmentünk klubokba, a testvéremmel együtt síeltünk, de ezt többen mai napig visszahallom, amikor volt, hogy a sípnál megálltam, mert éppen jött egy helikopter, vagy ment egy olyan repülő, és inkább megnéztem a helikoptert, meg a repülőt. Tehát, hogy...
1: Ott volt benned.
2: Igen, tehát az ugye elmúlt 17-18 éves voltam talán, amikor abba hagytam a versenysít. Azért egy versenyszerűen csinálni valamit, az nagyon sok lemondással jár, és elfáradtam. Én azt gondolom, hogy kb. 10 évet versenyeztem, elfáradtam, és azt nyilván mentem volna már repülni. És aztán 20 éves voltam, 20 éves elmúltam, amikor elkezdtem légutas kísérőként végre már repülni. És azóta meg, hogy pilóta lettem, és úgymond, mert ugye én a képzést csináltam légutas kísérés mellett, én még csináltam a pilóta képzést, meg még mi egymást, sok időm nem nagyon maradt, és ahogy pilóta lettem, és nagyon sok időm úgymond felszabadult, akkor azt rögtön elkezdtem kergetni különböző be nem teljesített hobbikat és vágyakat.
1: Mesélsz róla? Mi volt ilyen?
2: Például gyerekként láttam, hogy egy édesapámnak egyik gyerekkori barátja mesélte neki, hogy édesapám, hogy hát elkezdtem motorozni, mondja a barátjának, és akkor mondja, hogy hát Pistikém, hát ne nekem tele van a hátulja jogosítványomnak. És azt mondja, hogy tele van. És akkor én hát voltam, nem tudom, 5 éves, 6 éves, 7 éves, és azt láttam, hogy előveszi az öreg a jogosítványát, és tele van a hátulja. Hát mondom, nekem ez kell. És akkor, ahogy elkezdtem repülni, Covid idején még több szabadidőm volt, mit csináljunk? Töltsük be a hátulját. Hogy megtelt a hátulja, nem csak a motorra, hanem otthon a busz, meg a nehéz pótkocsi, meg ugye a kamion.
1: a busz, néztem, hogy buszt is tudsz vezetni.
2: Igen, igen.
1: És a zseniális egyébként, hogy buszt is még tudsz hozzá, vezetni.
2: És az se volt nagyon távol, tehát nem csak azért, hogy csak azért is legyen betöltve, hanem én gyerekként, amikor mentem iskolába, mindig ott álltam a sofőr mögött, még akkor is Ikorusz 415-ösökkel mentünk be iskolába, és ott álltam, és mindig néztem, ahogy nyitogatja az ajtókat, meg ahogy vezeti a buszt, ugye az még egy automata busz volt, és nagyon érdekelt, és gyerekként is otthon játszottam azzal, hogy a nővéremű zongorázott, és a zongoraszék volt a kormány, megrajzoltam a panelt, és akkor én ott levezettem két oda-vissza délután, tehát a gyerekként ezzel játszottam, és hát most úgy hozta a sors, hogy én az Aero Parknál, ugye ott a repülőtér mellett van ez a repülőgép múzeum, ők szerveznek különböző reptértúrákat, reptérlátogatásokat, és akkor ott mondták, hogy megtudták, hogy van buszos jogosítványom, Dávid, hát gyere, akkor buszozni hozzánk, akik ugyanúgy Ikarusz buszokkal viszik a túrákat, csak nem autóval, hanem kézi váltóssal, úgyhogy eltelt 21 néhány év, és ugyanolyan Ikarusz buszokkal vezetek túrákat a repülőtéren.
1: Bütykölni szeretsz? Ilyen megcsinálod a motorodat, hogyha valami baja van? De repülőgépen nem
2: igen,
1: de hiszem, azt, hogy te tudod megcsinálni.
2: Azt nem, de motortautót, hát szerintem már elévült, úgyhogy talán elmondhatom, hogy volt olyan, hogy én nagyon sokat órát gyűjtöttem, ugye repült órákban mérik valahol a pilótának a tudását, tapasztalatát, és ahhoz, hogy felvegyék a légitársághoz, kellett minimális óraszám. Én akkor sétarepülést csináltam, full illegálba, de sétereptettünk, vagy ez tényleg régen volt. Az
1: időszámítás elő.
2: Költségmegosztásos repülésként lett apostrofálva, tehát lényeg az, hogy én vittem ismerősöket repülni, és akkor beszálltak a költségbe, ez volt így a jogi kibúvója. Volt olyan, hogy a repülőt kellett egy kicsit bütykölni, mert valami ott elromott, és akkor ott délután szétkoptuk, és akkor hogy megoldottuk a dolgot. Tehát, hogy azt is mókoltunk, de ez inkább már jó sztori volt, mert az elévült, de pont ma reggel 7-kor nem tudtam aludni, és akkor lementem a garázsba, kicsit az autót, kicsit bütyköltem ma reggel még. Tehát, hogy szoktam bütykölni, igen.
1: Vannak rutinjaid, amit mindig megcsinálsz mondjuk egy repülés előtt, vagy egy motoros túra előtt, ugyanazt az oknit veszed fel, ugyanazt a palackot viszed magaddal.
2: Azért nincsenek, mert nem azt mondom, hogy szétszórt vagyok, de hogy nem tudom ezeket észbe tartani. Tehát, hogy most nem az okni van rajtam, akkor de hát megfogadtam, hogy csak ezt fogom fölni abból mindig. Repülőt meg szoktam simogatni, amikor felszállok rá. Ez egy, amit úgy mindig megsimogatom. De ezt már egy utasként is megsimogattam, amikor 10 éves voltam. Tehát, hogy lelke van, ezt én vállalom. Lelke van, de az autónak is.
1: Nevük van a repülőknek, amikkel szoktál menni? Ugyanazokkal mész? Vagy az is serélődnek?
2: Több száz gépünk van már, de mindegyiknek van külön Lajstromnak hívják, rendszáma, tehát mindegyik különböző, más és más, de valahol mindegyik gép, vagy hogy adott Lajstromú gép, az annak van. Vannak gépek, amiknek külön sztúdiói vannak, valamik megmaradtak bennem, valamikre emlékszem, és valamiket külön szeretek valamiért, tehát hogy nagyon megvannak bizonyos Lajstromú gépek, amikkel külön szeretek repülni.
1: Egy-egy ilyen történetet el lehet mesélni?
2: Például van egy gép, amivel először repültem utasként, még 2007-2008 környékén repültem először utasként, ő akkor volt új a flottába, és aztán emlékszem, amikor repültem vele légutas kísérőként, és hát nyilván amikor először repültem vele pilótaként. És ugyanaz a repülőgép volt, és nyilván azóta sok karbantartáson átment, de vannak különböző alkatrészek, amik a repülőgépen mai napig ugyanazok, mint amik voltak 10 évvel ezelőtt is.
1: És nincs neve? Magadban nem nevezted el?
2: Nincs. Megvan a Lajstroma, és a Lajstroma az ő neve. Akkor van, ami Covid alatt mentünk, hoztunk különböző maszkokat, humanitárius járatok keretein belül hoztuk ezeket az eszközöket Kínából, ami azt jelenti, hogy ugye akkor katonai gépet nem engedtek be Kína légterébe, tehát polgári gépekkel kellett menni. Nem csak mi mentünk magyarok, hanem a környező országaink is polgári gépek, ugye hát nyilván álltak a földön, ezért kitalálták, hogy üres a gép, akkor menjünk vele Kínába. Egy-két-három leszállással, tehát többször le kellett szállnunk, amíg eljutottunk ezekkel a gépekkel Kínáig, hiszen annyit nem tudott tankolni, hogy eljusson egyenesen Kínáig. De lényeg az, hogy eljutottunk odáig, ott volt egy pihenőidőnk, majd visszajöttünk. Mi a gépből, hát volt, hogy gépből se szállhattunk ki, vagy volt, hogy csak a közvetlen környezetét nem hagytuk a repülőgépnek, de a lényeg az, hogy volt, hogy ilyen 30 plusz órákat töltöttünk ezen a repülőgépen. Tehát, hogy mi ott éltünk azon a gépen. Tehát, és akkor nyilván én olyan 4-5-ször voltam Kínába ezekkel a repülőkkel, ezekkel a keskeny törzsű gépekkel, és hát emlékszem, hogy ott aludtunk, ahol tudtunk, volt hálózsákunk, tehát hogy ezért tényleg humanitárius jelleggel alkalmazkodtunk a helyzethez, és örültünk, hogy nyilván az apropója nem volt jó, de ha már repültünk, örültünk, hogy repülhettünk, és azért 30 órát eltölteni egy repülőgépen, vagy akár több mint 30 órát egy gépen tölteni, az kalandos tud lenni. És erre a gépre most fölülni sok évvel később, hogy tudom, hogy hol aludtam, hol mostam hajat, mert hogy hátsó mosdóba hajat mostam például. És érdekes sztorik voltak.
1: Kalandos történetek,
2: nagyon,
1: nem?
2: Nagyon-nagyon.
1: Most az jutott eszembe, hogy megválasztatod, hogy milyen járatra mész, tehát hogy vagy egyszer, nem tudom, Kuala Lumpurba küldenek egyszer, meg
2: havi beosztásunk van.
1: Szerbiába.
2: Havi beosztásunk van, majd egy elég széles útvonalhálózatunk, tehát nagyjából mindenfelre repülünk, szerte Európába, illetve kicsit túl is néha, és akkor az van, nincs fix személyzet, tehát mindig másokkal repülünk, szinte mindig másokkal, tehát nyilván van, hogy úgy repülünk ugyanazzal a kollégával, de hogy nincs fix. Ez még a szovjet időkben az ekipázs jelleg, hogy akkor mindenki. És ennek megvan az oka egyébként, mert régen úgy volt, hogy minden két évig mindenki ugyanazzal a személyzettel repült. De ennek megvan egy nagyon érdekes magyarázata, ha az ember mindig ugyanazzal a kollégájával dolgozik, akkor kialakulnak szokások, és az nagyon veszélyes a repülőben. Hogy ne szokás szerint repüljél, hanem leírás és szabályok szerint repüljél. És hogy te mindig ugyanazzal repülsz, mindig ugyanazt a utat repülöd, egymás után két éven keresztül csak oda repülsz, csak ugyanazzal a személyzettel, akkor nagyon hamar ki tud alakulni egy ilyen szokásjog, és az nagyon veszélyes. És erre tudatosan dolgoznak ellene, és abszolút egyetértek ezzel.
1: A munkád abszolút azt követeli meg, hogy ilyen szabálykövető legyél. Pajor Dávid nekem egy picit ilyen renitens meg tűnik ehhez képest. És nem a szabályszegésre gondolok, hanem inkább arra, hogy szerintem te az a típusú ember van, akinek megvannak a maga szabályai, és azzal tud esetleg menni.
2: Én inkább rugalmas vagyok. Én szeretek rugalmas lenni, és ez a rugalmasság ez megadja a szakmában is egyébként megvan az, hogy ezt úgy mondják, megint olyan csúnyán mondom, hogy common sense, tehát ez a paraszti ész. Tehát, hogy rugalmasan kezeljünk bizonyos dolgokat. Tehát, hogy nem tudnak minden szabályt leírni. Természetesen több tízezer oldalnyi dokumentációnk van, és jogszabályunk, és ami le van írva a kerekperec, azt nem tudok az ellen mit tenni, az le van írva, be kell tartani. Baromi egyszerű, hogy miért kell betartani. Egyrészt meg így a biztonságos, másrészt meg, ha valami történik, és azt kell kérdezni, hogy de le van írva, miért nem így csináltad? Érdekes, mert az én feletteseimet én ismerem nagyon régóta. És nem az van, hogy a feletteseim nekem hiába akár barátaim, vagy nem barátaim, de minél közelebbi kapcsolódok a feletteseimmel, annál jobban feszi ez, hogy én oda kerüljek az ő irodájukba, hogy Dávid, ezt miért csináltad? Tehát hogy fogom megmagyarázni majd a feletteseimnek, hogy valamit a szabály ellen csináltam, úgyhogy több ízben is be kell tartani, de vannak olyan dolgok, ahol van szabad keze a kapitánynak, van szabad keze a szakmában a pilótának, és tud rugalmasan kezelni bizonyos helyzeteket, és ott én szeretek kicsit gondolkodni, és úgy hozzáállni dolgokhoz, hogy megoldás orientált legyek, és nagyon sokszor meg lehet találni azt, akár jogszabályi kereteken belül, az ember minél jobban ismeri a jogszabályokat, annál jobban tudja esetleg a kiskaput megtalálni az, hogy mégis jó legyen, tehát szabás legyen, biztonság, az legfontosabb a biztonság nálunk egyébként, tehát ezt nem győzöm hangsúlyozni, tehát biztonságos legyen az legfontosabb, és akkor a jogszabálynak is megfeleljen, és akkor ebbe egyébként lehet egyébként mozgolódni, hogy ezek ebből beleférjél. A magánéletben, meg a saját életemben én nem azt mondom, hogy nekem nagyon szigorú szabályaim vannak, tehát pont, hogy én szeretek rugalmasabban hozzáállni dolgokhoz, és inkább megoldásorientált vagyok.
1: Amikor az emberek megtudják, hogy mi a foglalkozásod, akkor általánosságban mi a reakciójuk? Mert szerintem ez egy elképesztően izgalmas világ, messziről nézve is, közelről is ugyanez, de biztos, hogy állandóan sztorikat akarnak hallgatni meg, hogy ez hogy működik, meg milyen is mesélj. Egyébként ezt megteszed a közösségi médiában, mert azért nagyon sokat segít szerintem az, hogy bepillantást engedsz az ilyen géppel, ide repültünk, sziasztok, itt vagyunk korán reggel, ilyen hőmérséklettel. Tehát, hogy van egyfajta betekintési lehetőség a te mindennapjaidban, de szerintem biztos, hogy megtalálnak még ezen kívül is.
2: Kicsit ambivalens dolog, mert az egyik oldalról igen, én szerettem kirakni a szakmát észszerű keretek között, ahogy most is itt ők is beszélgetünk róla, és nagyon szívesen szeretek beszélni a szakmáról, szerettem az emberekhez közelebb hozni, akár a közösségi médián keresztül szerettem kicsit a feltörő ifjúságot kicsit ösztönözni és segíteni őket. A másik oldalról meg egy kicsit zárkozottabb ember vagyok, és én szeretek, ha elmegyek valahova enni, akkor beülök a sorokba háttal az embereknek. Tehát én szeretek kicsit, ha elmegyek közösségbe, akkor én inkább én buszsofőr vagyok. Tehát én szeretem kicsit
1: leegyszerűsíteni.
2: Igen, és nem azért, mert hogy buszsofőr, hanem hogy melyik kolózt is vezetek, tehát igazából azért is. De én nem szeretek, nem úgy kezdem, van is egy ilyen vicc, hogy honnan tudod egy pilótáról, hogy pilóta, hát hogy elmondja. Én szeretem igyekeztem ezt kicsit magamba tartani. Úgy is ki fog derülni idő után, hogy amúgy ő pilóta, és akkor jönnek a sztorik, de igyekszem minél tovább tartani, hogy én nem beszélni a szakmámról. De igen, amikor robban a bomba, akkor igen, akkor. És nem úgy kezdődik, hogy én sztorizok, hanem akkor jönnek az ő sztorijaival, hogy akkor olyan turbulencián volt tavaly Sármelsekben, hogy még sose volt ekkora, akkor jön az, hogy az első utam az ide és ide volt, és emlékszem, és meg amúgy a legjobb haverom, a szomszédom, ő a XY, és akkor hogy is hívják, akkor akkor megvan a neve, ismered? Mert hogy ő is repül. És kiderül, hogy igen, ő már amúgy 10 éve nyugdíjban van, és amúgy Kínába repült, és tehát mindig előjönnek az ismerősök, hogy ismerem-e, és a egyetlen sztoria, amit mesél élete végéig, és ezeket meg kell hallgatnom, ez nagyon sokáig tart, és akkor esetleg eljutunk oda, hogy akkor, és akkor azért nem félsz.
1: Én ezzel kezdtem. Igen, de ez szerintem egy kardinális kérdés, és én inkább azért kérdeztem, hogy nyugtassuk meg ugye a hallgatókat is, aki esetleg úgy tényleg ugyan vele, hogy nem közelge ez a történet, hogy pont most olvastam egy statisztikát, hogy bár a számok egy picit rosszabbak, de hogy még tényleg mindig ez a legbiztonságosabb abszolút, közlekedés.
2: Van. És ugye a baleseteknek a döntő többsége az a fejlődő országokban történő balesetek. Tehát az, hogy most egy európai, vagy egy fejlett országnak egy fejlett tigritársasága, ami minden szabálynak megfelel, ebből történjen halálos kinetű baleset, nagyon ritkán fordul elő. Tehát, hogy abszolút ritka, és a statisztikát általában ugye azok viszik Kongói Demokratikus Köztársaságban különböző, nem tudom, vagy Dél-Amerikából. Tehát, hogy is ezek viszik a statisztikát általában.
1: Még egy kérdésem azért van, milyen terveid vannak? Mert úgy kezdtük a műsort, hogy elindultál egy ilyen felfele törekvő létrán, és most valahol a csúcsán állsz.
2: És nem, a csúcs az még a kapitányság az valóban egy már egy magas pozíció, egy magas szint, egy lépcsőházban egy bizonyos egy emelet, de hát itt még nagyon sok van még hátra. Tehát én ugye oktató kisgépen, mint mondtam, én szeretnék majd tovább menni esetleg oktatni nagygépen, tehát van az oktató kapitányok, tehát sokkal tovább lehetünk menni a szakmában egyébként. Akár a kisgépben is, ott is én szeretném megtartani azt, hogy én oktatok, mert az nagyon jó kiegészíti a kisgép meg a nagygép egymást egyébként, én úgy gondolom, tehát hogy itt még sok van hátra. Úgyhogy ami hát legfontosabb, amit szoktak mondani, hogy nem elég, hogy az ember elér valamit, de vissza is kell adni valamit. Úgyhogy én most megpróbálok eljutni minél, nem is minél hamarabb, de minél biztosabban oda, hogy tudjak vissza is adni valamit.
1: Olyan sok mindent kérdeznék még, de sajnos ebbe az adásba csak ennyi idő volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgethettünk, és nagyon jó szelet kívánok neked.
2: Után. Legyen az. Igen, minden jó.
1: Jó.
2: Igen. Okay. Köszönöm szépen.
1: Én is. Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vivandával. Pajor Dávid pilótával beszélgettem, vagy kapitánnyal, már ezt is mondtuk ezt is, és azt is, hogyha véletlenül lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják itt a rádióban, ismétlésben vagy a felületeinken, és jövő héten is itt leszek, és várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vivanda.
0: Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
2: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ország több pontján is komoly vízhiány alakult ki, rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese az Inforádióban azt mondta, Magyarország területén a 2021 óta tapasztalható, döntően az átlagosnál szárazabb időjárás következtében a halmozott csapadékhiány mértéke 2026 márciusának végére elérte a -426 mm-t. A nagy hazai tavak közül a Balaton átlagos vízállása jelenleg 87 cm. Az április végi május eleji átlagos vízállás ugyanakkor magasabb 98 cm volt a Magyar-tengernél, a velencei tó vízállása pedig Agárnál 70 cm volt. Ez jelentősen elmarad attól a szinttől, ami ilyenkor megszokott. Véget ért az a per, amelyben egy 2023. június 10. napján történt Bátony terenyei balesetet vizsgáltak. Egy férfi lakott területen ittasan és kokain hatása alatt vezette személygépkocsiját egy olyan útszakasz felé, ahol nem csak 40 km/h sebességkorlátozás volt érvényben, hanem egy kijelölt gyalogos átkelőhely is található. Ittassága és a kábítószertől befolyásolt állapota miatt túllépte a számára megengedett haladási sebességet, és figyelmen kívül hagyta az esős időjárás okozta a korlátozott látási viszonyokat is. 63-67 km/h sebességgel lassítás nélkül közelítette meg a zebrát, ahol éppen egy 47 éves nő gyalogolt. A vádlott fékezés és irányváltás nélkül ütötte el a nőt, aki a jármű motorháztetőjére csapódott, onnan az ütközés helyétől 30 méter távolságra zuhant az úttestre. Az ütközéskor a szélvédő is betört, a vádlott azonban nem állt meg, nem nyújtott tőle elvárható segítséget az általa előidézett balesetben megsérült gyalogos, hanem őt sorsára hagyva elmenekült. A nő a súlyos balesetben maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket szenvedett. A másodfokon eljáró balassagyarmati törvényszék a férfit 3 év 6 hónapra szabadságvesztésre ítélte, és a közúti járművezetéstől 6 évre eltiltotta. Közigazgatási hatósági, valamint szabálysértési eljárás indul egy külföldi férfi ellen, aki ejtőernyővel leugrott a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság budapesti székházának tetejéről, írja a budapesti rendőrfőkapitányság. A keddesti akcióról videófelvétel is készült. Ezen az látszik, amint többen lentről nézik a rövid nadrágos férfit, aki elindult a torony tetejére, majd onnan egy rövid repülést követően az épület mellett landolt. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván, ahol Robert Fico szlovák kormányfő és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök személyesen tárgyalt egymással. A találkozó középpontjában a két ország jövőbeni együttműködése és Ukrajna európai integrációja állt. A jereváni csúcs találkozó egyik legfontosabb gyakorlati eredménye, hogy akár már június végéig megvalósulhat egy közös szlovák-ukrán kormányülés.
0: Időjárás jelentés.
3: Holnap a keleti ország rész felett változó vastagságú fátyol felhőzet lesz az égen, ami északkelet felé elhagyja hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok a hétvégén is korán kelőknek, ez a Trend FM hétvégi menetrend című műsora, a mikrofonnál pedig Péli Nagy Kata. Egészen 11 óráig kínálunk érdekes beszélgetéseket, igazi hétvégi témákat, köztük persze programokat is. Ismétlő műsorunkat Kalmár András kulturális ajánló műsorával, a Kapcsolódjunkkal kezdjük, majd Búza Sándor turisztikai információs magazinjából szemezgetünk, végül pedig olvasni valót ajánl nekünk, akár a hétvégére is, Olá Andrea. Kezdjük tehát kulturális eseményekkel a beszélgetéseket, az első órát méghozzá Kalmár Andrással.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: A báb művészetről lesz szó a következő percekben, amely már rég kibújt. Mit kibújt? Egyenesen kitört a gyermekműfaj skatujájából. Egy ideje már nem csak felnőtt darabokat készítenek, hanem a kortárs társművészetek is szívesen fúzionálnak a bábszínházi kifejezési formákkal. 8 előadás tekinthető majd meg a Stúdió 26 fesztivál keretében a Budapest Bábszínházban, amely május 24-e és 31-e között előadó teret biztosít a báb művészet új generációjának. Végvári Viktóriával, az intézmény dráma pedagógusával Kalmár András beszélget.
2: Mielőtt belemegyünk ennek a fesztiválnak a részleteibe, azért mondjunk egy pár szót a dráma pedagógiáról, mert nem biztos, hogy mindenki teljesen képben van. Szerintem azt mindenki sejti, hogy ugye az előadások után a gyerekekkel lehet beszélgetni, hogy ők hogy gondolják, meg mit éreznek, de hát ez azért ennél sokkal több, pláne nálatok, hiszen például a Budapest Bábszínházban ott is lehet aludni, ez az éjszaka a Bábszínházban, és ennél sokkal több dolog is van, hiszen például alapítottál te egy gyerek bábcsoportot is.
3: Így van, tehát abban a szerencsés helyzetben vagyunk színházpedagógusként ketten így a Budapest Bábszínházban, hogy egy mozgató, nyilvánfutó műhelyt tudunk vinni, nagyon szoros összeműködésben a színház művészeivel és egyéb alkotóival, és igen, így van, ahogy mondod, hogy azon kívül, hogy nagyon fontos számunkra az, hogy az előadásokhoz kapcsolódóan a gyerekek is játszhassanak és megfogalmazhassák maguknak, hogy mit gondolnak egy-egy előadásról. Ezen kívül csinálunk olyan részvételi vagy alkotói programokat, ami egyébként nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteket is célozva lehetőséget nyújt arra, hogy a báb műfaj csodálatos világába kicsit közelebbről is mindenki betekintést nyerhessen.
2: Igen, annál is inkább, mert ez a műfaj, hogy is fogalmazok udvariasan, szóval nincsen az előadó művészeti csúcsragadozók között, ha érted, mire gondolok. Tehát nem mindig van azon a polcon, amelyet megérdemel, de most nem is erről fogunk beszélgetni, meg nem is annyira a gyerekprogramokról, hanem erről a Stúdió 26-ról, lévén, hogy ez az új generációnak a bábfesztiválja. És ti erre már régóta odafigyeltek, hogy azok a fiatal, független, olykor vidéki báb társulat lévő művészek is kapjanak bemutatkozási lehetőséget, akikre hát kevés rivalda fény vagy fókusz vetül úgy egyébként.
3: Egy picit nem értek egyet, no. Mert abból a szempontból, hogy szerintem az egy nagyon örvendetes fejlemény, hogy azért a báb művészet az azért pont kezd ilyen csúcsragadózó lenni az előadó művészetben, mert egyszerűen a kortárs színházi tendenciák szépen így alánk kúsztak. Tehát a báb művészetnek az összművészetisége, az a fajta absztrakció, amivel a bábosok élnek, az tulajdonképpen mostanában meglehetősen divatos. És csak azért is mondom, mert azok közül az alkotók közül is, akik majd ezen a fesztiválon ott lesznek, azért többen már, hát ha legalábbis színház szakmai berkeken belül, de azért meglehetősen ismertek már.
2: Neked legyen igazad, Viki.
3: Ezen dolgozunk között ezzel a fesztivállal.
2: Ez a cél, igen. Jó, bemutatod a résztvevőket? Nincsenek olyan nagyon-nagyon sokan, úgyhogy szerintem mindenki megérdemel pár szót.
3: Igen, tehát, hogy ez egy tulajdonképpen mini fesztivál, egy napon egy előadás lehet majd megtekinteni nálunk a Budapest Bábszínházban, az Országlili Stúdióban, vagy a Kemény Herrik teremben, ami egy kis szobaszínházi terünk, és 8 előadásra kerül sor ez alatt a fesztivál alatt. Hát ebből a kettő tulajdonképpen a miénk, illetve az egyik az teljesen miénk, ez a rögtön a nyitó előadás, akár hogy anyádat nem hoztuk el Gardenő Claudia rendezésében.
2: Ez tavaly ugye az évad végén volt a premier,
3: igen,
2: ugye?
3: Igen, igen, igen. És ennél a fesztiválnál tényleg az a fontos, hogy most azt találtuk meg így tematikában, hogy annyi tehetséges fiatal alkotó van ebben a műfajban, aminek nagyon örülünk, hogy a szokásos fesztiválunkat, ami szokott lenni a Bábú Fesztivál, ezt most tematizáltuk erre, hogy akkor jöjjön az új generáció, és hogy mutassuk meg őket, és a Claudia is ugye egy nagyon fiatal rendező. És a másik előadás, ami...
2: Bocsánat, csak annyit fontos elmondani, lévén a Bábszínházról van szó, hogy ez egy 18 pluszos előadás, ami 24-én lesz 19 órakor, szóval ez nem gyerekeknek való, vagy kicsiknek való, úgymond.
3: Igen, és hát az az igazság, hogy ebben a fesztiválban gyakorlatilag egy olyan előadásunk lesz, ez majd rögtön másnap, ami kifejezetten gyerek előadás. Ez a Szombathelyi Mesebolt Bábszínháznak a Tónó című előadás a Fodor Orsi rendezésében. Az összes többi előadásunk az 14 vagy 16 pluszos. Ami szerintem egy kicsit mutatja is ezt a törekvést, hogy a kortárs bábnak a mindenféle megnyilatkozása az egyre inkább a felnőtt előadásokban is ott van.
2: Igen, és a többiek mind este 7-kor kezdődnek. Ez a gyerek előadást, ami 25-én lesz, ez 3 órakor, igen, tehát ez nyilván kényelmesebb a kicsiknek.
3: Igen, de erről az előadásról is el kell mondanunk, hogy ez egy képzőművészetileg nagyon izgalmas forma, nem egy szokványos báb előadás, mint ahogy az egyik sem igazából, egyik előadás sem klasszikus báb előadás, és a témája is meglehetősen érdekes. Tehát egy nagyon fura testvérpárról szól, akinek az egyik fele nem nagyon beszél, és egészen másfajta a figyelme, mint azt megszoktuk.
2: Aha, világos.
3: Tehát, hogy ez is egy fontos dolog szerintem, hogy azon kívül, hogy ezek az összművészeti tendenciák megjelennek, tehát hogyha valakinek van kedve, és várjuk szeretettel, esetleg több előadást is megnézne, akkor azért az észrevehető, hogy mind a kortárs képzőművészet, mind a kortárs tánc, vagy éppen akár a filmes eszközök hogyan kúsznak be, és hogyan szervesülnek a báb műfajja.
2: Hát igen, ahogy a kortárs előadó művészet folyamatosan fejlődik, és folyamatosan integrálja az egyéb művészeti ágakat, ez nyilván a báb műfajban is megfigyelhető.
3: Igen, ez pontosan így van.
2: A következő, az pedig Lázár Helga rendezése. Ugye igen. Ez egy elég bonyolult című dolog.
3: Igen, ez egy elég bonyolult című dolog. Ugye a Helgának nem csak a rendezése, hanem tulajdonképpen ő az előadó. Igen. Is. Tehát ez egy ilyen performance-ba oltott tánc előadás, nagyon erős anyagszínház, egy nagyon izgalmas, és szerintem Magyarországon még meglehetősen szokatlan forma, amiben a Helga gondolkodik, szerintem nagyon izgalmas. Igen, ez egy olyan előadás, aminek megint a témája talán érdekes, és még mindig
2: aktuális.
3: Fájdalmas, igen. Lehet, fájdalmasan aktuális. Ugye arról szól, hogy hogyan szembesül egy fiatal alkotó, aki tulajdonképpen elhagyja a szülőhazáját, és egy másik országban próbál gyökeret ereszteni, ugye erre is utal a cím, és hogy ehhez hogy szükséges a saját itthon hagyott múltjával, vagy az itthoni problémáival szembesülnie. Ez egy nagyon szívszorítóan szép előadás szerintem.
2: Tehát az a címe, akkor mondjuk el, hogy egy, or one, vagy nem is tudom, hogy mondjam.
3: Put the roots down.
2: Igen. Igen. And two.
3: Push them deep into the ground. Igen.
2: Do
3: igen,
2: it yourself, igen, for immigrants.
3: Igen, igen, igen, igen, tehát ilyen egyfajta tanácsadás erre, igen, hogy ezt hogyan lehet, ez egy nagyon, nagyon szép előadás.
2: Na, és akkor másnap, 27-én pedig jön a Kövér Béla Bábszínház.
3: Jön Szegedről a Patkányfogó projekt, igen, itt ugye ezzel mondtam, hogy ez a filmes hatás, ez klasszikus műfeldolgozás, a formaliak filmes eszközöket, és egy nagyon-nagyon fura új eszközrendszer bevetve Valsányi Péter rendezésében. Ezt nagyon, nagyon várom én is, ezt, mert ezt az előadást még nem láttam, és nagyon, nagyon izgat, hogy néz ki, és hogy ez hogyan tud újat nyújtani.
2: Na, és akkor ismét ti jöttök, illetve hát tulajdonképpen az Orlai produkció is benne van, ugye, igen, a Krusovszki darab.
3: Igen, ami ugye megint azért érdekes, mert szerintem az mindig egy nehéz, ugye nem ez az egyetlen ilyen előadás, de ez is egy olyan előadás, ahol egyetlen egy színész vállalja magára az előadás egész terhét, és ez esetünkben a Barna Zsombor, aki ráadásul egy nagyon népszerű kortárs magyar regényt szerintem heroikus munkával dramaturgiailag összehúzva egy előadásban meg tudja mutatni ennek a regénynek a lényegét.
2: Igen, ez az Akik már nem leszünk sosem, és Dékány Barnabás a rendező, ugye?
3: Igen, és a Krusovszki regény, és hát természetesen hát azért ugye itt a bábos tárgyjáték az, ami nagyon nagy szerepet kap ebben az előadásban.
2: Igen, tulajdonképpen egy nagyon szűk eszköztárral adnak elő, vagy mesélik el az egész történetet.
3: Így van, tehát tulajdonképpen a színész és egy-két tárgy.
2: De. Igen, elképesztő.
3: Náruljunk el erről sokat.
2: Nem, ezt mindenkinek ajánljuk, de aki itt és most lemarad róla, az ne ijedjen meg, mert ezt majd lehet látni pont az Orlai produkciónak köszönhetően szanai szerteszét az országban.
3: Igen, ez nagyon nagy sikerrel mindenfelé megy az ország szerte ez az előadás, és természetesen mi is játsszuk a Budapestben.
2: Igen. És akkor másnap 29-én jön a Triangle.
3: Igen, így Kovács Domokos és El Nagy Attila alkotása. Ugye a Domiról érdemes azt tudni, hogy ő nagyon erősen a kortárs tánccal vegyíti a bábművészetet. Nem az első, és természetesen nem az utolsó ilyen előadása. Úgyhogy ez is egy nagyon izgalmas kettős az Attila és a Domokos között egy táncos bábos előadás.
2: És aztán a 30-án hát a legendás Kabóca Bábszínház jön, de ők is egy 14 pluszos darabbal.
3: Igen, ez egy nagyon erős, én úgy érzem, hogy ez egy nagyon erős kísérletező előadás a Markó Valentyik Anna előadásában. Nagyon kortárs, mind zeneileg, mind mozgásában, mind a bábról való gondolkodásában, és ez is roppant egyszerű eszközökkel dolgozik, és csinálja meg a nagy és híres bábos csodákat tulajdonképpen.
2: És akkor a záró előadás az a hónap végén, 31-én a Providence.
3: Amely pedig megint igen, tulajdonképpen nem is gondoltam még, hogy mennyi egyszemélyes van ebben a fesztiválban. Igen, egy nagyon-nagyon nehéz műfaj ez az egyszemélyes, ráadásul, hogyha egy nagyon fiatal alkotóművész arra vállalkozik, hogy a tragédiát adja elő egyedül, bábos segítséggel összehúzva, és a lényeget megjelenítve belőle, úgyhogy ezt is nagyon nagy izgalommal várjuk.
2: Igen, ez az ember tragédiája, hogyha valaki nem jött volna rá, és Novák Flóra. Egyébként ezeknek a hát egyszemélyes előadásoknak azért jól tudjuk, hogy van egyfajta gazdasági oka is, tehát minél kisebb valami, annál könnyebben utaztatható, és annál könnyebben lehet elvinni fesztiválokra, meg mindenfelé máshova. Tehát ma már néha az opera előadásokat is úgy tervezik meg, hogy beférjenek egy személyautóba.
3: Hát igen, de szerintem ennek azért van egy olyan jó része, hogy minél tovább és minél több helyen játszható és látható egy ilyen előadás, annál izgalmasabb.
2: Hát ez abszolút így van.
3: De talán ami még pluszként azért ebben a fesztivál programban érdekes lehet, hogy minden előadás után természetesen beszélgetni fogunk az alkotókkal, és jól megfaggatjuk őket, hogy mit gondolnak a kortárs bábjátszásról, és ebben pedig, ha már új generáció, akkor a legeslegújabb generáció lesz a segítségünkre, ugyanis egyetemi hallgatók fognak ezekben a szakmai beszélgetésekben kérdezni a Képzőművészeti Egyetemről és a Színház és Filmművészeti Egyetemről.
2: De jó. Na, hát ez külön jó hír. Viki, azt hiszem, hogy elmondtunk mindent, ugye, a fesztivállal kapcsolatban. Tehát akkor még egyszer összefoglalom a hallgatóknak, hogy május 24 és 31 között a Budapest Bábszínházban, Stúdió 26 néven az Új Generáció Báb Fesztiválja. Mindenkinek nagyon ajánljuk, én menni fogok, én azt gondolom, hogy rettenetesen nagy perspektíva van, és nagyon nagy lehetőségek ebbe az új műfajba, és ezt mindenki felejtse el, hogy a báb az egy ilyen gyerek történet, természetesen az is, de hát nagyon sok minden van, és hát pont a Budapest Bábszínházban vannak fantasztikus darabok, amelyek kifejezetten csak felnőtteknek szólnak.
1: Végvári Viktória drámapedagógussal beszélgetett Kalmár András a Stúdió 26 Báb Fesztiválról.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
1: Van a második kerületben, a Lövőház utca 31-ben egy lakás, amelyben nem laknak, de mégis izgalmas esték és beszélgetések zajlanak a falai között. A Színkör lakásszínházat működteti benne az alapító Debrei Bernadett és a kreatív munkatárs Szél Dániel Mór. A füves beszélgetések sorozat következő összejövetelén pedig Novák Eszter és testvére Novák Péter lesz a vendég méghozzá május 16-án. Kalmár András interjúja következik.
2: Honnan jött az ötlet? Általában a fiataloknak vannak lakásproblémái, ugye? De az valahogy nem szokott általános lenni, hogy ezt a lakásproblémát úgy abszolválják, hogy színházat csinálnak a lakásukból. Nem tudom, hogy melyikötök bírja az ingatlant, ha úgy tetszik.
4: Ez nem egy saját ingatlan, hanem ezt béreljük a Lövőház utcában.
3: És hát ugye mind a kettőnk szívéhez közel áll, a kultúra, a színház, és ez egy nagyon jó ötletnek tűnt, hogy ennyire közel visszük a színészeket, az előadásokat, és egy ilyen közeget kialakítunk, amennyire közel kerül az emberekhez, a nézőkhöz.
2: Aha, tehát ezt mondhatjuk, hogy ez a Margit negyed koncepció része, tehát önkormányzati tulajdon a lakás?
3: Nem, ez egy magántulajdon a lakás, csak a Margit negyed részei vagyunk, igazából az önkormányzatnak nincs hozzá köze.
2: Világos, jó. Itt van egy beszélgetés sorozat, ez a füves beszélgetések, ez most a mi apropunk. Ugye itt Márk szokott beszélgetni, hát nagyon sok neves és izgalmas emberrel, Wunderlich József, Scherer Péter, Szilinóra, dr. Almási Kitti, Pokorni, Lia, és sorolhatnám, és lesz május 16-án is egy beszélgetés, amin a Novák testvérek, Novák Eszter és Péter fognak részt venni. Ugye azt hiszem, hogy egyiküket se kell nagyon bemutatni, Novák Péter többek közt ennek a műsornak is volt a műsorvezetője, zenész, színházrendező, az egykori Kim Novák zenekar alapítója, testvére Eszter pedig színházrendező, és az SZF-ének volt tanára. Hogyan esett rájuk a választásotok?
4: Fontos volt számunkra ebbe a beszélgetés sorozatban, hogy mindig annyira érdekes és a kultúrához valamilyen módon kapcsolódó művészeket, alkotókat hívjunk meg, és ahogy fel is soroltad, igyekeztünk ezeket először a színházi térből, vagy a színházi szakmából megszólítani, aztán így kialakult, hogy hát ezen kívül is van több lehetőség, akik megszólíthatóak, és talán közös gondolkodásra felhívhatóak maga a beszélgetés sorozat kapcsán. Ennek ez a célja, hogy egy kicsit közösen gondolkodjunk, elmélkedjünk, és így hát a Novák testvérek már régóta, úgymond Dettinek egy ilyen célja volt, hogy ők ketten nem igazán szoktak egyszerre egy térben jelen lenni, és hát, hogyha két ember megfogalmaz gondolatokat, akkor ott úgy szoktuk mondani, hogy vannak ilyen páros beszélgetéseink, hát eleve egymásra hatnak azok a gondolatok, és egymással is akár jó értelemben vitába keveredik két ember.
2: Pláne két testvér.
4: Így van, és ez nagyon izgalmas, hogy ki milyen szemszögből tud ránézni egy témára, egy gondolatra, és ez mit jelent a számára az eddigi szakmaiságát alapul éve.
2: De ti úgy veszem ki a Márk szavaiból, hogy te egyfajta szerkesztője is vagy ezeknek a műsoroknak.
3: Hát igen, ez úgy működik nálunk itt a felosztás, hogy ugye nekem mindig vannak vágyaim, kívánságaim, hogy kiket szeretnék meghívni, és akkor általában ezt felhozom Márknak, megbeszéljük, de hát általában egyetértés van ebbe, hogy ő is mindig helyesel, hogy nagyon jó ötlet, és csináljuk, hívjuk meg, és általában én vagyok, aki felkutatom, leszervezem, egyeztetek, és akkor Márk az, aki ezeket a beszélgetéseket megvalósítja, és levezeti ezeket a füves beszélgetéseket. Mert hát ugye ő ennek az egésznek a koncepciónak a kialakítója is, ő találta ki, ő álmodta meg, hogy ezt így tökéletesen kiegészítve hoztuk létre, és hozzuk létre hónapról hónapra.
2: Hát akkor meséljünk a koncepcióról, tehát hogy hogyan jön ide Márai.
4: Ez kézenfekvő volt nekem abba az értelemben, hogy szeretem Márainak nem csak a füveskönyvben lévő gondolatait, hanem a világról való alkotott képét. Igaz, ez sok esetben ugye már többen is megállapították, hogy nem mindig a legboldogabb és a legderűsebb az, amit
2: hát ahogy az időszak se volt az, amikor ő élt.
4: Pontosan. Abszolút, és a 30-as, 40-es évei voltak pályafutásának legaktívabb szakasza, természetesen.

0: volt, emlékszem erre. És a koncepció az a füves könyvnek a élet bölcseleteire támaszkodva indult el az én fejemben, hogy ezeket valószínűleg, amiken lehet elmélkedni, azok a más is tud elmélkedni, és sokkal izgalmasabb ezt egy nagyobb közösségben akár meg is osztani egymással. Uh-huh. És azokat az életbölcseleteket, amiket ő megfogalmaz, akár a testneveléstől kezdve az étkezésen, a ruházkodáson át, és hát természetesen mélyebb élet és halál közötti viszonyokról, vagy bármiről, ami neki eszébe jutott, azokat a gondolatokat elemezni, és azok tükrében a vendéggel beszélgetni, az úgy tűnik, hogy egy izgalmas formája ennek a beszélgetés sorozatnak, mert én úgy szoktam mondani, hogy ahogy elkezd elmélkedni a meghívott művész vagy vendég arról, hogy számára mit jelentenek ezek a gondolatok, én közben próbálom úgy fűzni a beszélgetést, megismerve az ő életét, hogy beleillesszek egy-egy olyan pillanatot, ami mondjuk ehhez kapcsolódik. Uh-huh. Egyszer a beszélgetés egy ilyen élettörténeti úttá is válik, saját emlékek visszaidézésével, történetek elmesélésével, miközben kapcsolódnak valamilyen folyamat szerint, vagy valamilyen módon márai gondolataihoz. És ami lecsapódik a nézőben, hallgatóban, akik részt vesznek ezeken az alkalmakon, az egy ilyen hármas kapcsolódás, ha lehet így mondani. A vendég márai gondolataiban, vagy márai gondolatainak tükrében vizsgálja saját magát, saját életét, miközben a néző pedig a vendég gondolatai alapján gondolkodik saját magáról.
1: Hát ez nagyon izgalmasan hangzik. Meséljetek egy-két praktikus részletet. Hányan férnek be például ebbe a lakásszínházba?
2: Hát hozzánk kényelmesen 50 ember fér be, és úgy alakul ki egy intim tér, hogy van egy kis színpadunk, ami alakítható, hol nagyobb, hol kisebb térben, vagy teret alakítunk ki a díszletnek, és ugye ettől függően 50-55 ember fér el, és ugye ezt az intimitást eredményező, tényleg nagyon közel vannak a nézők, tényleg karnyújtási mélyre a színészektől, azt szoktuk mondani, hogy tényleg, hogyha ha kinyújtja a karját, akár még az órát is megérintheti, ezt nagyon szeretik, és utána, amikor az előadásnak vége, akkor általában van lehetőség arra, hogy beszélgetünk egy kicsit az előadásról, ott maradnak a művészek, ott maradnak az alkotók, és tematikusan megy tovább az este, elemezzük az előadást, vagy csak úgy egy teljesen mezei szintű beszélgetés alakul ki hosszabb, rövidebb ideig, akár velünk, akár a művészekkel, igen, és a nézők között.
1: Világos, említett az intimitást, úgyhogy fontos dolgot kérdezek, fölveszitek-e valamilyen formában ezt?
0: Van lehetőség arra, amelyik művész megengedi, hogy rögzítsük. Ott például a beszélgetés sorozat kapcsán ott vannak felvételeink, és próbáljuk rögzíteni, de nem ez a fő célja. Van, aki kicsit szabadabbnak érzi magát, hogyha nem forog a háttérben egy mobiltelefon, fogalmazzunk így, mert ennyiről van szó, egy mikrofonról és egy mobiltelefonos rögzítésről. De a legtöbb előadás az nem, az előadások azok pedig nem kerülnek felvételre. Hát pont ezért van ennek egy ilyen keletje, fogalmazhatunk így, egy egyszeri, meg nem ismételhetetlen olyan alkalom, amire örömmel jön a néző, és ezt elviszi magával, nem lesz még egy ilyen.
1: Hát igen, azt hiszem, hogy nagyon fontos dolgot mondtál ki most, hiszen amióta az úgynevezett beszélgetés műsorok azok kivesztek a tévécsatornákról, átköltöztek az internetre, és gyakorlatilag mindenki, de mindenki podcastot csinál, beszélgetést csinál így úgy amúgy, de azt, amit ti csináltok, hogy csak élőben, vagy csak jelzésértékűen van, az rögzítve, tehát ott az adott pillanatát megélve beszélgetni, vagy egyszerűen csak jelen lenni, azt gondolom, hogy ez valóban hiánypótló, és ebből nagyon kevés van.
0: Tényleg így éljük meg, hogy a visszajáró, és most már így a lakásszínházhoz is kapcsolódva, kialakult egy visszajáró törzsközönség. És nagyon hálásak vagyunk ezért, hogy egy civil kezdeményezés egy olyan lakásszínház létrehozásában, ahol ez az első saját produkció, az most eljut egészen odáig, hogy a vendégek, a nézők, azok nem csak erre járnak vissza, hanem a többi előadást is látogatják,

0: jól érzik magukat, a művészek jól érzik nálunk magukat, ezért egyre több kézből kézbe adják a kincset, és egyre több művész megfordul nálunk. Tehát, hogy látszódik ennek a támogatása kívülről, és ez sok erőt ad.
1: Én is nagyon sok erőt kívánok nektek, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Mondjátok el, kérlek, azokat a digitális internetes felületeket, ahol utána lehet a dolgoknak nézni, jegyet lehet vásárolni, egy kicsit jobban lehet tájékozódni. Akinek most fölkeltettük az érdeklődését, az hova menjen föl, mit nézzen meg?
2: A jegyvásárlás az nálunk a színkör.com oldalunkon lehetséges, ott megnézhetik a programunkat részletesen, találnak minden a leírást, és ugye a Facebookon, Instagramon is jelen vagyunk, Színkör Lakásszínház néven, telefonon, e-mailen, mindenféle felületen elérhetőek vagyunk, de általában a leggyakoribb, hogy a honlapunkon keresztül vásárolnak, és akkor ott tudnak fizetni, és ott megkapják a visszaigazolást erről, és akkor ilyenkor is várjuk szeretettel őket.
1: Igen, tehát bármennyire is parányiak vagytok, már nem az van, hogy kis cetlit téptek a bejáratnál, hanem valóban online mindent meg lehet vásárolni, tehát Színkör Lakásszínház, akinek felkeltettük az érdeklődését, ezt jegyezze meg.
3: Most némi zene után folytatódik a Kapcsolódjunk című műsor, méghozzá egy mese operáról lesz szó. Ez a hétvégi menetrend, én pedig Péli Nagy Kata vagyok, és várom vissza önöket.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Kellemes ébredést kívánok a hétvége első napján. Köszöntöm azokat, akik ma is rádiónkkal kezdik a napot. Itt a hétvégi menetrend műsora. Péli Nagy Kata vagyok. Ősszel mutatják be Pécsett az Árgyélus királyfi című meseoperát, amely egy korábbi szegedi előadás felújítása. A zeneszerző Tóth Péter, a verseket Váradi Szabolcs írta, a történetet pedig Bognár Róbert és Slanger András alkotta meg. A címszereplővel András Gábor Róbert operaénekessel Kalmár András beszélget.
2: Na hát mit lehet tudni erről a királyfiról? Azt tudom, hogy a sztori az nagyon-nagyon vicces, nagyon-nagyon meseszerű, de azért kiragadták ezt a történetet a népmesei hagyományból, és vannak benne, ha jól emlékszem, hollók, meg van egy Mortadella nevű gonosz boszorkány, egy kicsit talán hajaz is a varázsfuvolára.
3: Így van, pontosan ezt szerettem volna én is mondani, hogy hát ugye ez az Árgyélus királyfi kettő felvonásos meseopera, ez igazából a Varázsfuvola című operának egy ilyen átirata, tehát ebben így hasonlóan jelennek meg a szereplők, a próbák, a hercegnek, meg a karakterek, ahogy ott is fel vannak vonultatva, itt is szintén megtalálhatóak.
2: Hol jártok most a próba folyamatban? Mert az ember tudja, hogy a színházban ugye van az olvasópróba, az emberek ülnek az asztal körül, ott van náluk a példány, felolvassák, aztán van díszletbemutatás, jelmezbemutatás, stb. De mi a helyzet egy operánál? Ott hogy kezditek el a munkát?
3: Itt is szintén ugyanúgy kezdtük, olvasópróba folyamattal kezdtük, ez egy hetet vett fel, most már lassan 5 hete próbáljuk a művet, most már teljesen a rendezési próba folyamatban vagyunk, és elég nagy sikerrel haladunk, szerencsére minden kolléga tudja ügyesen a dolgát. Azzal van ugye nagy szerencsénk, hogy itt van köztünk a Tóth Péter, aki rendszeresen ellátogat hozzánk, és hogyha még van esetleg valami hangunkra alakítani való munka, azt akkor el is végzi nekünk, ebben hatalmas segítséget nyújt nekünk. A rendezőnünk egy kedves horvát nemzetiségű hölgy, Nina Klefin, vele nagyon-nagyon jól tudunk együtt dolgozni, nagyon jó ötletei vannak, sokszor mi magunk is így csak bámulunk és ámulunk azokon, amiket mond. Nagyon-nagyon szeretünk vele dolgozni, és jól haladunk. Tényleg nagyon jó a csapat.
2: De milyen jól látod, ez a jó a kortárs szerzőben, hogy oda megy, és akkor kijavít egy-két kottafejet, vagy valamit átír nektek. Nem tudom, így gyakran lesz. Kell erre megkérni, vagy ez hogy működik? Itt gondolom azért itt nüanszokról van szó.
3: Persze, meg hogyha bejön még egy-két ötlet, akkor azokat úgy berakjuk, de finoman, tehát, hogy nem borítjuk a művet egyáltalán, úgy, ahogy ezt mondtad, ez be volt már mutatva Szegeden, illetve a kolozsvári Magyar Operában is képzeld, ez be volt mutatva szintén abban a 10 évvel ezelőtt, azt hiszem akkor 10-11 évvel, úgyhogy az alapműhöz nem nagyon nyúl, csak hogyha esetleg van egy kis átirat, ami tényleg ránk szereplőre vonatkozik, vagy egyénileg így karakterenként, akkor abban segít.
2: De te akkor nem játszottál benne Kolozsváron?
3: Nem, akkor én még nem voltam ott az operánál, nem.
2: Igen, de aztán később oda kerültél, és hát ott nagyon szép sikereid voltak.
3: Így van, meg jó Isten vezérlésével úgy néz ki, hogy ősztől ismét ott fogok dolgozni. Épp most is készülök, a következő hónapban lesz 2 produkcióm, meg majd májusban egy harmadik, úgyhogy tehát nem szakadtam el onnan.
2: Igen, ezt nem elfelejtettem mondani, hogy azért te Székelyföldről származol. Azt elmeséled, hogy hogyan kerültél végül is Pécsre?
3: Persze, én ugye elkerültem először is a kolozsvári Magyar Operához, és a Miklósa Erika művésznő az ugye nekünk állandó meghívott művésznőnk ott Kolozsváron, és akkor egyszer úgy meghallott engem, és felkért, hogy jöjjek el az ő általa létrehozott Quintessencia Mesteriskolába. És akkor ugye ilyen fellépés, olyan fellépés, próbák, az órák, és egyszer csak meghallott a Kocsár Balázs karmester úr. És akkor dolgoztam vele a tavalyi évben a Gianni Schicchi műben, ott a Rinucciót alakíthattam, és akkor onnan kezdődően nem engedte el a kezemet, hál' Istennek. Úgyhogy én így jöttem le Pécsre most az Árgyélus királyfira.
2: Hát figyelj, nagyon jól indul a karriered. Hol szeretnéd magad látni mondjuk 10 év múlva? Mi az a színpad, ahol ott akarsz állni? Vagy ki az, akivel szívesen énekelnél?
3: Figyelj csak, ez egy nagyon érdekes kérdés, már csak azért is, mert én úgy gondolom, egy énekesnek folyamatosan fejlődni kell. Előttem most az van, hogy minél többet dolgozzak, minél jobban pontosítsam az énektechnikámat, a repertoáromat minél szélesebbre bővítsem, legyen mondjuk 3-4 mű, ami tényleg a befutó, és aztán hozza a jövő a nagy színpadokat, én úgy érzem.
2: Azt mondtad, hogy a repertoár bővítése az azon túl, hogy az ember egyre többet tanul és egyre ügyesebb lesz, miért fontos? Tehát azt akarom kérdezni, hogy amikor egy fiatal operaénekest meghívnak egy castingra, akkor mi az, amit kérnek tőle? Mi az, amiben jónak kell lenni? Mert gondolom, a hang nem elég. Az, hogy színészi képességeid milyenek, az se önmagában elég. Nyilván kell valami speciális dolog, de nem tudom, hogy lehet ezt artikulálni.
3: Szerintem minden énekes egyéni kell legyen. Az a sokaknak a hibája, hogy törekszik valakit leutánozni. Én úgy gondolom, hogy önmagunkat kell kiteljesítsük ahhoz, hogy tényleg meg tudjuk fogni a belsőnkkel is akár, nem csak a külsőnkkel, hanem a lényünkkel, ugye azokat, akik meghallgatnak, felkérnek egy szerepre. Tehát ez nagyon fontos, hogy önmagunk legyünk mindig.
2: Igen, hát azt gondolom, hogy ez minden művészeti ágra érvényes, sőt, nem csak a művészeti ágakra. Egyébként mik voltak neked a fontos állomásaid így a karriered során?
3: Hát egész kiskoromtól kezdeném.
2: Na.
3: Mert a Szentegyházi Gyermekfilharmónia volt az a pont, ami tényleg eldöntötte, hogy én énekes szeretnék lenni.
2: Ez melyik vidéken van, bocsánat, Szentegyházon?
3: Ez Székelyföld, Csíkszeredő és Székelyudvarhely között található. Én Sándor karmester úr, zenetanár és karmester úr keze alatt nagyon sokat fejlődtem. Aztán onnan elmentem ugye Csíkszeredába, középiskolába, ott is egy nagyon jó énektanárnő volt, Mihály Fábián Melinda. Onnan elkerültem Temesvárra, egyetemre, alapképzés és mesterképzésre, szintén egy kiváló énektanárnővel dolgozhattam, Szorina Szilvia Muntianu, aki a Bukaresti Nemzeti Opera prim szoprán szólistája. Aztán onnan elkerültem a Kolozsvári Magyar Operába, ott is ugye nagyon jó kollégákkal dolgozhattam, de egyet megemlítenék név szerint, akire mai napig is felnézek, és nagyon hálás vagyok neki, ő a Balla Sándor, bariton szólista, az otthoni mentorom, én mai napig is tartom vele kapcsolatot, és dolgozom. Aztán onnan kikerültem ugye Magyarországra a Quintessencia mesteriskolába, ott Miklós Erika művésznővel, illetve Szapanos Tibor, az operaház tenoristájával dolgozhatom, meg hát nagy karmesterek, most annak is annyira örülök, hogy itt lehetek Pécsen is, Kocsár Balázs karmester úr kezei alatt formálódhatom. Úgyhogy ezek ilyen óriási mérföldkövek, hogy az ember lép egyik helyszínről a másikra, ezek tényleg nagyon fontosak, főleg fiatalkorban egy művésznek.
2: De játszottál te rockoperában is?
3: Így van. Ez otthon az egyik mérföldkő volt az operában, ahol úgy igazán meg tudtam mutatni, hogy én azért itt vagyok, hello. Ez a Weber Jézus Krisztus szupersztárja volt, ahol a Novák Péter drága barátom volt a rendező. Hát érdekes, ahogy elmesélte nekem, hogy ő mi alapján választott ki engem erre a szereplén, én ott a Péter apostolt alakíthattam. Megvoltak már a nagyobb szereplők, ugye megvan a 12 apostol, ebben van a Péter apostol is, akinek van egy kisebb szerepetet énekelni való szólói is vannak. És azért Péter, így hosszan néztem a szájton, az énekkaron, a tenorok közül az arcképeket, a portrékat, akkor mi még nem ismertük egymást személyesen, és úgy eldöntöttem, hogy te leszel, ezt mesélte nekem tavaly áprilisben. Hát onnan elindult egy nagyon jó barátság, amellett, hogy szakmailag nagyon sokat segített, és tényleg azzal a művel tudtam úgy megmutatni magam, hogy itt vagyok én is otthon Kolozsváron az operában.
2: Elképesztő nézgi. Egyébként ez mennyire volt neked komfortzónán kívüli, hogy rockot énekelj? Mert az ember úgy képzeli, hogy az operaénekesek azért mégiscsak így, hát konzervatívak, ha úgy tetszik, tehát nem nagyon szeretnek elkanyarodni ilyen mindenféle könnyű műfajok felé, de azt gondolom, hogy azért ez már a fiatalokra nem jellemző.
3: Amit az előbb említettem neked, legyünk önmagunk. Hát igen, itt nekem ebben a rock operában nem az volt a legfontosabb, hogy akkor most, jaj Istenem, énekeltem idáig operát, és akkor most ezt hogy ugrom meg, hanem arra törekedtem, hogy a Péter apostolt a saját életemből merített akár problémák, akár örömök által formáljam meg, és hogy önmagam legyek. És nagyon sok jó visszajelzést kaptam, hogy nagyon szépen levettem a karaktert. Önmagam próbáltam adni, lelkemmel énekeltem, nem arra törekedtem, hogy most eléggé beásítottam-e, vagy jó-e a rekeszizomtartás.
2: Eléggé beásítottam-e? Azt mondtad?
3: Igen, az éneklések, az opera énekeseknek van egy ilyen ásításhoz szerű gége leengedés.
2: Hát meg is tanultam valamit.
3: Igen, így van. És én nem erre összpontosítottam, hanem arra, hogy az egy élő karakter legyen a színpadon. És úgy bizonyult, hogy ez sikerült. És akkor nagyon sok jó visszajelzést kaptam.
2: Na hát gratulálok, és akkor térjünk vissza egy kicsit az Árgyilus királyfihoz, hiszen az a témánk, tehát Pécsen látható ez, valószínűleg szeptemberben mutatják be, de még a színháznak nem került fel a honlapjára, viszont Tóth Péter zeneszerző oldalán már ott van, és ott szeptember 6-ot írnak, minden esetre azért ősszel érdemes utána nézni ennek pontosan, de azért mondj egy pár szót kérlek a történetről.
3: Így van, hát a...
2: Te vagy a címszereplő, ugye? A
3: királyfi. Én vagyok a címszereplő, így van az Árgyilus királyfi, ugye, aki a Szavárius király legkisebbik fia. A mű egy esküvőre való készülődéssel indul, ahol a két nagyobbik fia a Szavárius királynak készül nősülni. És a kis herceg, vagyis királyfi, az Árgyilus királyfi, ő ezt úgy nagyon szeretné megúszni, mert tudja, hogy mit vár el tőle az ország, ő ezzel nagyon jól tisztában van, de ő még érzi, hogy nem találta meg az igazi szerelmét. És akkor úgy próbál ő minden elől úgy kimenekülni, úgy kihúzni magát, és akkor elérünk addig a pontig, amíg Pomedóriának a kincsét, az aranyalmát kezdik lopni. Ugye hát ezt a három holló teszi, aki igazából a három tündér. Mortadella három fogja. És a tündér Ilona, tehát ők négyen vannak.
2: Mortadella a gonosz, ugye, és Pomedária az a jó ország.
3: Zordánia a gonosz ország. Aha. A gonosz ország, a Mortadella az uralkodója, Pomedória a, úgymond, a jó országa, és itt a Szavárius király a nagy fenség.
2: Ja, csak hogy tisztán lássunk, igen.
3: Így van, így van. És akkor egy ilyen alma lopás közben Árgyilus királyfi meglátja Tündér Ilonát, és akkor ott beleszeret.
2: Hű. Jó, figyelj, ne spoilerezzünk azért, tehát hagyjuk meg az izgalmakat a fiataloknak, meg az idősebbeknek is. Egyébként Tóth Péter is azt írja, hogy ez hogy is van pontosan, igen, hogy daljáték gyermekeknek és felnőtteknek két felvonásban. Kik az alkotótársak ebben a darabban?
3: Hát elsősorban megemlíteném a rendezőhölgyet, aki ugye a Nina Keflin, ő egy tényleg egy csoda, mint említettem ezt az előbb is. Akkor a díszlettervezőnk Horesnyi Balázs, Jászai Mari díjas és érdemes művész. A jelmeztervezőnk szintén egy horvát nemzetiségű hölgy, Vanya Ciraj Dzsuzsa. Ő is mutatott nekünk egy jelmeztervezetet, hát ez az csodálatos, amiket láthattunk. A koreográfusunk Vince Balázs, harangozó díjas, érdemes művész koreográfus, és hogyha ugye akkor vezényelni fog majd a Kocsár Balázs, Liszt Ferenc díjas, érdemes és kiváló művész, illetve Bókai Zoltán karmester úr.
2: Szóval nagy izgalmakra lehet számítani, kicsit varázsfúvó áthallásos, ami nem titok, parafrázis, hogyha úgy tetszik, magyar mese elemekkel megtűzdelve, és akkor gyúrjunk arra, hogy megnézzünk téged Pécsen Árgyilus királyfi szerepében az ősszel. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: András Gábor Robert operaénekessel Kalmár András beszélgetett az Árgyilus királyfi meseoperáról.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
1: Több építőipari cég szűnt meg az első negyed évben, mint amennyi alakult. Az Opten informatikai Kft. Céginformációs szakértője rádiónknak elmondta, hogy 2026 márciusában, vagyis idén márciusban a működő társas vállalkozások száma 57 ezerre csökkent, ami csaknem 2000-rel marad el az egy évvel korábbitól, miközben az alapítások száma alacsony szinten maradt. Alföldi Csaba Tamás arról is beszélt, hogy a cégek döntő része, mintegy 85%-a felszámolással vagy kényszertörléssel szűnt meg, viszont a cégalapítások alacsony szintje mellett tovább nőtt az egyéni vállalkozások száma. Lakatos László interjúja következik.
4: Úgy tűnik, hogy továbbra is lejtmenetben marad az építőipar. Az Opten számai alapján elmondható, hogy még mindig több cég szűnik meg, mint amennyi alakul. Mi áll ezek mögött, a számok mögött?
5: Tavaly év végén már úgy tűnt, hogy itt volumenben növekedés van, amit adott esetben ugye egy pozitív jövőképet is felrajzolhatott volna, viszont azt most már tisztán lehet látni, hogy az csak egy kiugró teljesítmény volt a tavalyi év, vagy a tavalyi év második felébe. A mostani negyed év az ugyanazt a képet mutatja, amit már sajnos három éve kell néznünk, hogy egy csökkenő cégszámmal kell szembesülnünk. Tavalyhoz képest ugye 2000-rel van kevesebb, az előző hónaphoz képest, hogyha márciust nézzük, februárhoz képest, akkor 100 céggel van kevesebb a szektorban, viszont már az áprilisi számunk is itt van előttünk, és most már áprilisban, márciushoz képest 150-nel csökkent a cégszám.
4: Tehát akkor most, hogy megkezdődik tulajdonképpen a szezon, erre nem reagált úgy a piac, hogy újabb vállalkozások alakultak?
5: Inkább áprilisban szokott megugrani. Tehát tavaly is, és tavaly előtt is, ugye itt még március az nem jelezte az ugrást, áprilisban szokott megugrani, hogyha a volument és teljesítményt nézzük. Ha a cégeket nézzük, és a cégtrendet nézzük, akkor itt sajnos egy folyamatos csökkenés van. Tehát inkább nyáron fordul elő, hogy egy kicsit erőteljesebb, tehát három évvel ezelőtt volt, amikor ott megugrott. Nyáron egy kicsit a szám, vagy megállt a csökkenés, de alapvetően egy tendenciaszerű csökkenés van a cég számokba. Ami azt mutatja, hogy a kereslet változatlanul a szektorban nem erős.
4: És egyébként a cég megszűnések döntő része önkéntes, tehát a vállalkozás vezető dönt úgy, hogy megszünteti a vállalkozását, vagy ezeknek ez a nagy része kényszertörlés vagy felszámolás?
5: Hát sajnos ez a megszűnések nagy része rendezetlen, az a felszámolás és kényszertörlési eljárások arányát jelenti, ez pedig 85%. Ugye a végelszámolást, illetőleg a jogutódlással való megszűnést szoktuk önkéntesnek tekinteni, az összes többi kényszer törlés, felszámolás, bírósági döntés és csőd, mert a csőd az jogilag külön tételt jelent, ezeket hívjuk rendezetlennek, hiszen ezek mögött valamilyen tartozás ott marad, és hogyha ott marad, nem kerül kiegyenlítésre, akkor ez rendezetlen, hiszen itt akkor vannak olyanok, akik rosszul fognak járni. És igen, ezeknek az aránya változatlanul magas, mondhatom azt is, az építőiparban a legmagasabb, 85-86% az új eljárásoknak, ami ebbe a kategóriába sorolható. Tehát ez azért egy kockázatosabb terepet jelent az építőiparban. Sok a magára hagyott cég. Egy-két éve nem adott már beszámolót be, és innentől automatikusan elindulnak a folyamatok, a kényszertörlési eljárás. Ha esetleg ott van olyan vagyontárgy, akkor pedig elmegy felszámolási eljárásba.
4: Itt most olyan cégekről van szó, amelyek valamely támogatásnak vagy kedvezőbbnek tűnő piaci helyzetnek köszönhető alapítások voltak, és amint romlott a helyzet a rossz gazdálkodás miatt, vagy hát esetleg a rossz vezetésnek köszönhetően megszűntek, vagy pedig itt leginkább olyan cégekről van szó, amelyeket kivéreztetett például egy lánctartozás.
5: Nagyon nehéz megmondani arányába is lekövetni, hiszen ugye a beszámolókból, illetőleg a cégbírósági eljárásokból tudunk következtetni dolgokra. Az egyik, ami a megközelítésünkből szokott lenni, hogy nézzük meg, hogy árbevétel szempontjából ezeket a cégeket, amik megszűnnek, hova tudjuk tenni. És jellemzően a legnagyobb kör, ahol ezek a megszűnések bekövetkeznek, ezek 10 millió forint alatti árbevételű cégek. Tehát ez alapján lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen a kisebb cégek az elszenvedői annak, hogy egy ilyen típusú megszűnésbe belemenjenek. Talán ezt lehet kapcsolni ahhoz, hogy a egyéni vállalkozói kör viszont nő, és nem csak az építőiparban, hanem összességében Magyarországon az egyéni vállalkozói kör most már nagyobb számot képvisel, mint a társas vállalkozások. Tehát valószínűleg, akik belevágtak, kaptak megbízást, de aztán vagy nem lettek kifizetve, vagy ők kalkulálták el magukat, és utána ott hagyják a céget. És esetleg utána alapítanak egy egyéni vállalkozást, és úgy tudják folytatni a tevékenységüket. Ez lehet a többség, de nyilván van olyan, aki a lánctartozás révén béreztetett ki, van olyan, akinek nincsenek most olyan megrendelései, és ugye a legnagyobb terület az építőiparnak a speciális szaképítés. Ugye ebbe is azért azt látjuk most a KSH volumen számaiban, hogy azért van csökkenés. Tehát ez azt jelenti, hogy a keresletkedés, tehát maga az építőipar ugye a kereslettel küzd, és remélhetőleg talán ebbe egy valamilyen típusú névinemű fordulat beállhat.
4: És egyébként a jelenlegi helyzet, tehát az, hogy most éppen egy kormány alakulás előtt állunk, illetve pozitív hírek jönnek az EU források lehetséges megjelenéséről, ezek előrevetítenek akár olyan jövőképet is, hogy a cégalakulások száma megnőhet, és talán a törlések száma jelentősen csökkenhet a következő időszakban, vagy ezt így előre nem lehet tudni?
5: Hát az építőiparban ugye a következő időszak az legalább egy év, vagy másfél év, hiszen itt maga a projektek azok nem egy fél év alatt, vagy nem három hónapon belül valósulnak meg, talán kivéve a speciális szaképítés, de most a nagyobb munkákról beszélünk. Tehát összességében úgy tűnik, hogy van egy bizakodás és van egy várakozás az uniós forrásoknak a magyarországi megjelenésére. Ebben mindenképpen érintett tud lenni itt az építőipar, ha más nem az energiahatékonyság, a közmű beruházások, tehát itt ugye azért a speciális szaképítés az nagy mértékben profitálhat ebből. Viszont ugye kapacitás, tehát nem is fölösleg, de kapacitás tartalék van az építőipari nemzetgazdasági ágban, tehát az, hogy a feltöltés is utána, hogy még egy plusz indukálás legyen, ami az alapításokat tudja növelni, ez valóban megvalósulhat, hogyha az EU pénzek megmozdulnak Magyarország fele. Illetőleg azért a felálló új kormánynak is, ha úgy olvasunk a sorok között, azért látunk olyan kívánalmakat, olyan fókuszokat, ami érinti az építőipart, hiszen a lakhatással is kíván foglalkozni az új kormányzat. Az energiahatékonyság az megjelenik, ami kapcsolódik az EU pénzekhez is. Tehát ezek együtt azért szintén egy bizakodást tudnak kiváltani. Én úgy gondolom, hogy az alapításokban talán a bizalom el tud majd indulni egy pár hónap múlva, és ott azért egy pozitívabb elmozdulást várnék én. A megszűnések esetében, mivel azok a múltból fakadnak, ahogy az új eljárásokat nézzük, a megszűnések száma még nem fog az én megközelítésembe csökkenni, talán az eljárások számába elindulhat egy erőteljesebb csökkenés, hogyha ugye pénz kerül a rendszerbe, hogyha egyszerűen akarunk fogalmazni, és ezáltal egy tőkeerősség, illetőleg egy kereslet meg tud indulni a építőiparba.
4: Viszont nagyon érdekes, mert hogy igazából sokkal kevesebben nincsenek építőipari vállalkozások, csak azok esetleg egyéni vállalkozók. Itt egy esetleges adózási változás, vagy könnyítések, bizonyos lehetőségek, például a kata könnyítése vagy visszaalakítása, tehát hogy ne csak magánszemélyeknek adhasson számlát egy katás vállalkozó, ez is gondolom jelentősen megváltoztathatja majd a ilyen és hasonló statisztikákat, hiszen az majd együtt jár bizonyos vállalkozások megszűnésével, bizonyos vállalkozások alakulásával.
5: Én úgy gondolom, hogy van összefüggés, hiszen láttunk összefüggést akkor, amikor a kata megszüntetésre kerül. Tehát a társas vállalkozások esetében ugye 10 000 cég volt az, amelyik szinte azonnal reagált erre, és pár hónapon belül vége a számolásba ment el. Tehát ez maga 10 000 cég volt, és az egyéni vállalkozói körbe is 5 000-es nagyságrendű volt az, amiben megmozgatta az ott működőt egyéni vállalkozókat. Tehát én úgy gondolom, hogy igen, ennek lesz egy húzó része, ami visszaadja azt a lehetőséget, hogy esetleg több cég alakuljon, és esetleg kicsit költséghatékonyabban tudjon dolgozni az építőipar is.
1: Most hírek következnek, és a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseiből szemezgetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
6: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön! Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Megalakul az új országgyűlés, a miniszterelnököt is megválasztják, több mint 1,7 millióan adták már be eszi a bevallásokat, marad még a melegebb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megalakul az új országgyűlés, amely megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza pártelnökét, Magyar Pétert. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, aki a megválasztásával hivatalba is lép, és a történelmi zászlók előtt ünnepélyes keretek között tesz esküt, majd mond beszédet. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tiszapárt egész napos rendszerváltó népünnepére várja az érdeklődőket az Országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton. Csak nem 1,7 millióan adták be eszi a bevallásukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal hangsúlyozta, a bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. Az ESZIA-ban május 5-ig már 1,9 millióan megtekintették, 1,1 millióan véglegesítették, közülük 717 ezeren módosítás nélkül fogadták el a NAV által kiajánlott tervezetet. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adóbevallási időszakban. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Fontos, hogy már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adókedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentések kérelme. A NAV többféleképpen is segíti az érintett vállalkozásokat. A cégek egy részének elektronikusan figyelemfelhívó levelet küld. A 2025-ös adóévre vonatkozó társasági adó bevallásának határideje május 31-e. Elindult az aktív közlekedés népszerűsítő Bringázz a suliba program. Ennek célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát fenntartható közlekedést. A május 29-ig tartó kampányhoz a tavasz folyamán 200 általános iskola csatlakozik. Idén is meghirdeti diákutaztatási programját a Kárpát-medencei középiskolások részére a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg a Nemzeti Összetartozás napjáról, és ahhoz kapcsolódva minél több élmény kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között. A pályázatot a Rákóczi Szövetség honlapján elektronikusan lehet benyújtani május 11-ig. Arra bármely kárpát-medencei magyar középiskola jelentkezhet. A pályázati elbírálásnál azonban előnyben részesülnek azok az intézmények, ahol szervezete működik a szövetségnek.
0: Időjárás jelentés.
6: Kezdetben felhős időre számíthatunk, aztán felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható. Napközben sokfelé megélénkül az északnyugati szél, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. A Dunántúl a megélénkül a szél, reggel 6-13, napközben 23-28 fokig melegszik a levegő.
0: Frissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Ez itt a hétvégi menetrend, a mikrofonnál Péli Nagy Kata. A 14. Paloznaki Jazz Picnic idén 2026. augusztus 6 és 8-a között kerül megrendezésre a Balaton felvidéken. A rendezvény idén is világsztárokkal várja az igényes könnyűzene rajongóit. A háromnapos rendezvénynek jelentős törzs közönsége van, de a szervezők szerint minden évben érkeznek új érdeklődők valamennyi korosztályból. Idén már az elektronikusabb stílusok is megjelennek a programban. A Jazz Picnic ügyvezetőjével, Sánta Dániellel pedig Németh László beszélgetett.
2: Milyen fellépőkkel várják idén a közönséget a Paloznaki Jazz Picnic-en?
3: Alapvetően ugyanolyan struktúrával készülünk, mint a korábbi években. Nagy színpadon lesznek hatalmas külföldi nevek, mint például Rick Astley, Gregory Porter vagy az Earth, Wind & Fire, de a három kis színpadunkon továbbra is a magyar jazz és jazz közeli műfajokból válogattunk különböző zenekarokat. Lesznek nagy visszatérőink, mint például a Sárik Péter trió, Soma Mamagésa, őket szerintem nem kell bemutatni a közönségünknek, illetve lesznek olyan kisebb fellépők is, akik még nem tudtak bemutatkozni nálunk. Van egy együttműködésünk például a Művészetek Palotájával, ott a Műpa Jazz Showcase-ről hoztuk el a német Bendegúz Quartettet. Őket ítéltük meg arra a szerepre, hogy ők feléphetnének nálunk, úgyhogy őket is melegen tudom ajánlani.
2: Általában elmondható, hogy az a közönség, aki egy ilyen fesztiválra ellátogat, az igényesebb zenei ízléséről híres?
3: Szerintem ez elmondható, mert hogy alapvetően, ha valaki megnézi a programtáblánkat, ami most már nyilvános. Azokat a neveket, amiket a mi oldalunkon lát, nem nagyon fogja máshol látni az igazság. Tehát ha megnézzük a nagyobb fesztiválokat az országban, akkor azért a mainstream előadók jönnek szembe a plakátokon. Nálunk ez nem így van, mi alapvetően a stílusból is kiindulva, mi próbáltunk mindig is olyan fellépőket színpadra állítani, akiknek kevesebb lehetőség jut, mint mondjuk egy mainstream előadónak. És alapvetően most már elrugaszkodtunk azért a jazztől olyan értelemben, hogy elektronikusabb stílusok is megtalálhatók a Jazz Picnic-en, de a színvonal az mindig ott van, tehát hogy a nap végén az dönti el, hogy valaki részt vehet, mint fellépő ezen a rendezvényen, hogy mennyire színvonalas az a produkció.
2: Van erre idehaza fizetőképes kereslet?
3: 14 év után elmondhatom, hogy van. A 14. Jazz Picnic-et szervezzük meg idén, és az elmúlt években többször volt olyan egy-egy napunk, amikor kiírhattuk azt, hogy telt ház egy adott napra, és a többi napon is azért elég szép számmal jön a közönség. Nálunk a telt, ez az körülbelül 9000 ember jelent. Nem lett degradálva a többi napot, de hogy idézőjelesen gyengébb napokon is azért 7000 fölé szokott venni az eseményeken.
2: Őróluk, a közönségről mit tudhatunk? Fiatalok, idősek, esetleg külföldiek is vannak köztük?
3: Igen. Alapvetően mi azt szoktuk mondani, hogy 35 plusznál kezdődik a Jazz Picnic igazi törzs közönsége. Azt hiszem, hogy onnantól vannak a legnagyobb létszáma jelen a rendezvényen, de ugyanúgy vannak fiatalok is, utalok itt a gyerekekre is. Mi egy családbarát rendezvény vagyunk, 13 éves korig ingyenes a belépés, és nem csak ezzel szeretnénk kedveskedni a gyerkőcöknek, hanem van egy gyerekudvarunk is, a különböző kézves foglalkozások, akár ilyen edukatív foglalkozásokon lehet részt venni. Ez a faluban található, ezek ingyenes programok. Illetve van egy olyan generáció, aki gyakorlatilag a Jazz Picnic-en nőtt fel gyerekként, ők már azért a 20 éves korosztályba esnek, ők visszajáró vendégek, őket annó a szüleik hordtak el a fesztiválra, és aztán felnőttként, kisfelnőttként visszajárnak. Illetve van egy olyan programunk is, amivel próbáljuk fiatalítani a közönségünket, hogy legyen azért utánpótlás. Egyetemekre járunk előadást tartani, ezt 3 éve csináljuk, egyetemi rócsónak hívjuk. Gyakorlatilag órát tartunk, ahol megmutatjuk a fiataloknak, hogy egy ilyen fesztivált hogyan kell megszervezni, egy 3 nap alatt több mint 22 000 fős rendezvénynek hogyan épülnek fel az évközben a munkálatai, és a nap végén azért ez egy burkolt marketing kampány is, hogy lássák a fiatalok, hogy létezik ez a rendezvény, hírt halljanak róla, és van egy kedvezményünk, 25 éves korig 25% kedvezményt adunk a napi egyből, úgyhogy próbálunk a fiatalokra is nem csak marketinggel lőni, hanem különböző egyéb lehetőségekkel.
2: Vannak esetleg olyanok is, akik nem egy-egy napra mennek, hanem ott vannak végig a programokon?
3: Abszolút, létezik többféle bérlettípusunk, háromnapos alapvetően a rendezvény, nyilván van egy háromnapos bérlet, illetve két-két naposat is lehet venni csütörtök péntek vagy péntek szombatit. Mindezek léteznek ugyanúgy VIP formátumban, van egy egész szép ilyen VIP részünk, haza is lehet ilyet vásárolni. Körülbelül a bérletesek száma így a napi bontásban ilyen 2500-3500 közé tehető, szóval azért van egy elég jobb állatott visszajáró közönség.
2: Milyen a kapcsolata helyiekkel? Azért nyilván ez a pár ezer fős látogató tömeg kicsit mindig megbolygatja évről évre a helyi nyugodt közéletet.
3: Igen, nagyon szép volt a megfogalmazás. Kicsit felboldul az élet, azért Paloznak egy 500 lakosú falu, tehát ott azért az év nagy részében nagyon nyugodt a légkör. Eleinte a falusiak nem is értették, hogy kerül oda egy fesztivál, nyilván nem mekkora közönséggel számoltunk az első években, aztán ez így organikusan fejlődött, és szerintem ahogy ez így kinőtte magát, ugye a falu is tudott ez jobban viszonyulni, és sikerült így a surlódásokat elsimítani, és egy jó viszonyt igazából kialakítani. Paloznak valljuk be felkerült azért így a térképre, nem sokan hallottak róla ezelőtt, ennek nyilván vannak mindenféle gazdasági hatásai is, tehát azért megnézzük az ingatlan árakat Paloznak, akkor azért eléggé megváltoztak így a fesztiválnak köszönhetően, hogy ez egy évente több tízezer ember által látogatott helyszín lett, de azt kell, hogy mondjam most itt 2026-ban, hogy jó viszonyunk van a faluval.
2: Ha már 2026 szóba került, milyen kihívások várnak azokra, akik ebben az évben, meg mondjuk a következő években is rendezvényszervezéssel kívánnak foglalkozni?
3: Én úgy gondolom, hogy a kihívások nem nagyon változtak az elmúlt pár évben. A kultúrára fordított költés az gondolom, hogy visszaesett. Ez a gazdasági környezetnek is köszönhető alapvetően. Nagyon sok rendezvényben, nagyon sok kulturális program van, és egyre kielezettebb lett talán a verseny. És most nem úgy értem, hogy mondjuk két koncert egy napra esik, akkor úgy versenyeznek a látogatókért a szervezők, hanem akár ez más típusú programokat is jelenthet, tehát akár egy filmvetítés verseny, ez egy koncertprogrammal vagy egy színház programmal, mert hogy a kulturális események látogatásága azért egy kicsit visszaesett. A fesztiválokra koncentrálunk, én azt gondolom, hogy ez egy olyan műfaj, amire mindig is lesz szükség, és azért láttuk az elmúlt években, hogy azok a nagy fesztiválok, mint például a World Festival, a Balaton Sound sajnos lehúzták arról, bezárták a kapuikat, de hogy a kisebb közepes rendezvények, akik így kitartottak a saját identitásuk mellett, itt most utalok magunkra is a Paloznaki Jazz Picnicre, itt meg tudták azért tartani a látogatóikat és a közönségüket, úgyhogy én azt gondolom, hogy a rendezvényszerezőknek, ha van egy kialakult identitás, amit egy rendezvényen keresztül közvetítenek, akkor az meg tudja fogni a közönséget, és akkor azzal szerintem így könnyebb az akadályokat venni.
1: Messze van még az augusztus, de már most írjuk be a naptárba. Augusztus 6-a és 8-a között Paloznaki Jazz Picnic. Sánta Dániellel, a rendezvény ügyvezetőjével Németh László beszélgetett az elmúlt percekben.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: Horváth Balázs, az Economics újságírója vehette át a Provident pénzügyi ZRT, Provident sajtódíja láthatatlanokért pályázatának 1 millió forintos fődíját. A cég csaknem egy éven keresztül havonta díjazta azokat az újságírókat, akik a leghitelesebben és a legnagyobb hatással irányították rá a közvélemény figyelmét a társadalom perifériáján élő, gyakran láthatatlan csoportok mindennapjaira és kihívásaira. Bocán Viktor a Provident pénzügyi ZRT vezérigazgatójával beszélgettem mindenről. Az elmúlt 11 hónapban 11 nyertes volt. Általában milyen témákat érintettek? Tehát mik vagy kik kerültek be az úgynevezett láthatatlanokba?
4: Egy évvel ezelőtt azzal a nagyon fontos céllal indítottuk ezt a kezdeményezést, hogy felhívjuk a figyelmet azokra az emberekre, akik itt élnek közöttünk, a mindennapjaink részei, mégis gyakran észrevétlenek maradnak, mert hogy a láthatatlanok az nem egy elvont fogalom, hanem olyan emberek, akik bizonytalan helyzetben élnek, sokszor nem tudnak megtakarítani, gyakran kiszorulnak a pénzügyi szolgáltatások világából, és akiknek a problémái sokszor rejtve maradnak a társadalom többsége előtt. Mi egyébként úgy gondoljuk, hogy a felnőtt lakosság körébe ma nagyságrendileg 500 000 ilyen ember van, ezt igazolják a kutatásaink, és hát a láthatatlan sajtódíjat azzal a nem titkolt céllal hoztuk létre, hogy szeretnénk erre a társadalmi kérdésre, ezekre az emberekre ráirányítani a reflektorfényt, és egyszer s mind elismerni azokat az újságírókat, akik írnak erről a témáról, ösztönözni a médiát, hogy foglalkozzanak ezekkel a történetekkel, és hogy közösen tudjuk formálni azt a társadalmi szemléletet, ami nem csak, hogy észreveszi ezt a kérdést, de gyakorlatilag rendszer szinten cselekvésre ösztönöz.
1: Ön elmondta azt, hogy körülbelül mely az a társadalmi réteg, és hányan vannak azok, akik ebben a helyzetben lehetnek. De a konkrét anyagok, a konkrét média megjelenések mit tükröznek? Tehát kik voltak, kik kerültek bele, milyen élethelyzeteket sikerült megismerni ezek kapcsán?
4: Én személy szerint is nagyon boldog voltam attól, hogy nagyon sokféle megközelítés látszott így a téma kapcsán. Általában közös kapocs volt ezek között, hogy nagyon sok emberi sors került elétérbe, és ezek nagyon érzelmes anyagok voltak, de tekintve azt is, hogy hál' Istennek számos médium bekapcsolódott ebbe, voltak ebbe blog jellegű megjelenések, volt feltáró esettanulmány, voltak egyedi, ha mondhatom ezt a kifejezést, láthatatlanok, akiket kvázi egy riport formájába mutattak be. Nagyon sokféle szemszögből közelítették meg az újságírók ezt a kérdést. Ami talán egy közös kapocs volt az egészbe, hogy nagyon-nagyon sokszor ez fölnyitotta az embernek a szemét, hogy még ha egyedi sorsokról is beszélünk, magukba a cikkekbe, a tényfeltárásba, ugyanakkor ezek nem egyedi esetek, és rendszer szinten, hogyha úgy tetszik, nyitja fel az ember szemét, hogy mik azok a társadalmi problémák, amik nekünk nagyon sokszor láthatatlanok, nem szembesülünk ezzel, de bizony ezek itt vannak körülöttünk, és nagyon-nagyon fontos az, hogy ezeket felismerve megtörténjen a pénzügyi, a szociális, a morális, az etnikai, és még sorolhatnám integráció.
1: Minden esetben valamiféle anyagi és pénzügyi, hát mondjuk rossz léthez kapcsolódik, tehát nem jó létről beszélünk természetesen, hanem ilyen típusú hátrányokról?
4: Esetek nagy többségében, majdnem 100%-ában igen. A gyökérok az ugyanakkor nagyon-nagyon eltérő lehet, de közös keresztmetszetnek társadalmi leszakadás, az anyagi nehézségek, azok minden esetben megjelennek, független attól, hogy éppen nagyon szerény jövedelemből tengődőkről beszélünk, vagy olyan csoportokról beszélünk, akik ne adj Isten a munkájukat, még tovább megyek, esetleg hajlékukat vesztették el. Ez egy közös keresztmetszet, hogy a lehetőségeik ahhoz, hogy kilépjenek a mostani helyzetükből, nagyon erősen korlátozottak, hogyha nincs meg az anyagi segítség, nincs meg az anyagi háttér, amivel az életszínvonalukon tartósan javítani tudnának. Ennek ugyanakkor hozzátenném, hogy van egy nagyon fontos edukációs szerepe is, és nagyon boldog voltam, hogy ott volt velünk Gáncs Kristóf is, aki értelmszerűen sokkal többet tud erről, hiszen kell a segítségnyújtás, ugyanakkor mi is igyekszünk arra fókuszálni, hogy ne egyedi eseteket kezeljünk, hanem lehetőleg hosszú távú változást tudjunk elérni, ahol az anyagi szükségletek mellett megjelennek egyébként az edukációs igények is.
1: Ezek a díjazottak és ezek a média megjelenések valamiféle segítségnyújtást el kell, hogy indítsanak. Az önök részéről van-e ebben valamilyen szerep?
4: Én nagyon büszkén tudom azt mondani, hogy a Provident mindig is nagyon aktív társadalmi szereplő volt. Csak egy kicsit hazabeszéltek, nem is olyan régen az évcég vezetője Kálán egy CSR külön díjat kaptam, amit ugyan én kaptam, de én el szoktam mondani azt, hogy társadalmi felelősségvállás nem lehet egyedül csinálni, ez egész vállaldíja, kollégáim díja. Úgyhogy azon túlmenően, hogy most már sok éves stratégiai együttműködést folytatunk, például az Ökumenikus Segélyszervezettel, de együtt dolgozunk a Csodalámpa Alapítványon, kampánnyal. Létrehoztunk egy társadalmi hasznosságdíjat, amit azzal a céllal tettünk, hogy minden évben szeretnénk egy-egy olyan alapítványra ráirányítani a figyelmet, akik lehet, hogy nem a reflektorfénybe, de a kulisszák mögött bizony nagyon hasznos munkát végeznek, és szeretnénk megadni nekik azt az ismertséget, ami lehetővé teszi a későbbi még jobb prosperációjukat. De amire a legbüszkébb vagyok, az az, hogy számtalan több száz, sokszor több ezer önkéntes órát tartunk számon éves szinten, amikor a kollégáink a helyi közösségekben élve, hiszen országos lefedettséggel dolgozunk, olyan eseteket tárnak föl, ahol a vállalat oda tud menni, tudunk segíteni is, mint vállalat, és a kollégáink pedig nagyon sokszor a magánidejükből erre szentelve, bizony ott vagyunk, tetőt újítunk föl, óvodákat újítunk föl, vagy éppen egy játszóteret építünk, de olyan is előfordul, hogy akár ha mondjuk jelzik egy ügyfelünknél beszakadt a tető, akkor összefogunk és akkor is segítünk. Úgyhogy a Providennél ez nagyon erősen átjárja a kultúránkat.
1: Lesz-e folytatása ennek a pályázatnak, média pályázatnak?
4: Én azt szoktam mondani, vagy abban hiszek, hogy jól bevált recepten nem érdemes változtatni, és mi nagyon elégedettek vagyunk azzal, hogy mennyi és milyen sokrétűen irányítottuk rá erre ezekre a társadalmi kérdésekre a fókuszt. Úgyhogy mindenképpen szeretnénk ezt folytatni a jövő évben is, úgyhogy nem ért véget ezzel a 12 hónappal a program, haladunk előre tovább, mindenképpen szándékunk az, hogy a zsűrit is szeretnénk kibővíteni, hogy ott is még inkább sokrétűek legyünk, és én nagyon remélem azt, hogy amellett, hogy azok az újságíró kollégák, akik eddig is az írásaikkal megtiszteltek minket, megtisztelték ezt az ügyet, ők ezt tovább folytatják, de mellettük egyébként remélem, hogy inspiráltak másokat is arra, hogy ezekre a sokszor lehet, hogy elsőnek hálátlannak tűnő kérdésekre, amik ugyanakkor meg nagyon fontosak mindenki számára, ráirányítsák a figyelmet, úgyhogy megyünk előre tovább, és én remélem, hogy még több pályamű kerül majd elő. Eddig is nehéz dolgunk volt a kiértékelésnél, és én azt remélem, hogy még nehezebb dolgunk lesz, mert minőségi és mennyiségében is megfelelő cikkek készülnek el, ami talán elindít egy társadalmi mozgalmat vagy mozgósítást is.
1: Bocán Viktorral, a Provident pénzügyi ZRT vezérigazgatójával beszélgettem. A Provident sajtódíj a láthatatlanokért elnevezésű pályázat nyerteseiről.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt, sőt, jó napot és szép hétvégét kívánok hallgatóinknak. Ez itt a Hétvégi menetrend, Péli Nagy Kata vagyok. Buzza Sándor Menni Enni című műsora ezúttal Máltára viszel bennünket, de közelebb is ajánl remek hétvégi kulturális programot a Budapest 100 építészeti esemény kapcsán. Először azonban következzenek a turizmus, a gasztronómia és a kultúra hírei, tehát Buzza Sándortól.
2: A MÁV csoport előszezoni menetrendje az idén minden eddiginél korábban már május 1-től életbe lépett, közölte a közlekedési vállalat. Figyelmeztettek arra is, hogy az előszezoni menetrend számos változást hoz. A közlemény szerint a balatoni közösségi közlekedésben ez az év mérföldkő. A MÁV csoport célja, hogy a május 1-i hosszú hétvége utasforgalmát már megnövelt kapacitással és magasabb szolgáltatási színvonallal kezdje. A balatoni fővonalakon egységesen életbe lépett menetrend több közvetlen eljutási lehetőséget és sűrűbb kínálatot biztosít. Az előszezoni menetrendben jelentősen változik a Balatont érintő vonatok közlekedési és megállási rendje, díjszabása, menetrendje, ezért a vállalat kéri az utasokat, hogy utazásuk megtervezéséhez használják a MÁV csoport járatinformáció szolgáltatását és hivatalos, térképes útvonaltervezőjét, a MÁV Plus webes és okostelefonos alkalmazást. A vasúti menetrenddel együtt a regionális buszközlekedési lehetőségek is bővülnek. A vállalat szerint a tavalyi balatoni rekord is megdőlhet az idén. 2025. május és szeptembere között a dél-balatoni vonalon több mint 1,3 millió utazást tettek, és közel 88 ezer kerékpárt szállítottak. Az északi parton meghaladta 600 ezret az utazások száma, a kerékpáros hegyek száma pedig átlépte az 57 ezret. Mivel ebben nincsenek benne az ország és vármegye bérlettel utazók, így a valós szám ennél sokkal több. A MÁV csoport március 14-től beindította a kiránduló szezont, extra vonatokkal célozzák a Balatont, a Börzsönyt és a Tiszatavat, miközben jelentősen bővítik a kerékpár szállítási kapacitásokat. A Hungaroringen befejeződött a megújulás, jöhetnek a világszínvonalú események, adta hírül az MTI. A Hungaroring a Tiéd a Ring elnevezéssel 4000 fős közösségi rendezvényel ünnepelte, hogy átesett története legnagyobb felújításán. A Forma 1-es versenypálya ezzel az eseménnyel újra megnyitotta kapuit a tesztelők, a versenyzők, a vállalati rendezvények, konferenciák és a nagy közönség előtt. A Hungaroring az utóbbi években kívül belül megújult. A közműfejlesztéssel 2023-ban elkezdődő stratégiai fejlesztési program második üteme, amely magába foglalta a főbejárat megújítását és a műveleti operatív központ megépítését, a pedok kiszélesítését és a főlelátó mögötti rendezvénytér kialakítását, valamint a főépület és a főlelátó újjáépítését mostanra fejeződött be, tájékoztattak. A tavalyi magyar nagydíj után folytatódott az átmenetileg felfüggesztett munka. A főépület csak kívülről látszott késznek a legutóbbi versenyen, a Forma 1-es szerződés kikötötte, hogy a felújítás során is minden évben meg kell rendezni a futamot méghozzá úgy, hogy a pálya ne tűnjön építési területnek. A kívülről késznek látszó főépület egy része azonban, amelyben például a versenyirányítás, a médiacenter és a kibővített VIP terület is helyet kap, még nem volt kész, csak álltak a falak. Mostanra azonban a kivitelező konzorcium befejezte a munkát, visszaadta a létesítményt, amely így készen áll arra, hogy világszínvonalú eseményeket fogadjon, legyen szó világbajnoki viadalról, Forma 1-es tesztről, országos bajnoki futamról, élményvezetésről, nyílt napról, vagy akár konferenciáról, családi napról, céges rendezvényről. A Hungaroring 365 napon át üzemelő, multifunkcionális rendezvényközpontként működhet tovább. A pálya megújulása nem csupán esztétikai vagy technikai előrelépést jelent, hanem egyértelműen a világ élvonalába emeli a Hungaroringet infrastrukturális szempontból. A teljesen megújult főépület és a főlelátó olyan minőséget képvisel, amely méltó a legnagyobb nemzetközi versenypályákhoz, mondta Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. Elnök vezérigazgatója. Az új főépületben helyet kapott 36 versenybox és 4 technikai box, étterem, VIP terület, sajtóközpont és elkészült az új versenyirányítási központ is. Az új 13.000 négyzetméteres főlelátóhoz a kommentátorfülkék mellett VIP terasz is készült, az új főlelátó fedett, befogadó képessége pedig 10.000 fő. Az új főépületet és az új főlelátót a célegyenes elején és végén egy-egy alagút köti össze a szervezők és a sportolók, illetve a vendégforgalom biztosítására a két terület között. Az idei magyarországi Forma 1-es verseny hétvégére vasárnapra minden jegy elkelt, a július 24-e és 26-a között sorra kerülő magyar nagydíjra péntekre és szombatra még kaphatók belépők, mondták. Minden idők egyik legnagyobb rockstárja Freddie Mercury előtt tiszteleg a Zeneháza május 1-én megnyitott új időszaki kiállítása adta hírül a turizmus.com. Az idén 80 éve született művész zenekarával a Queennel 40 éve adott legendás stadionkoncertet Magyarországon. Ez volt az első nyugati sztárzenekar által tartott monstre rockesemény a Vasfüggöny mögött. Ez a kettős évforduló ad különös aktualitást a Zeneháza és a világsztár emlékét ápolva World of Freddy közös tárlatának, amely több száz eredeti, személyes tárgyon és történeten keresztül élményalapú installációk segítségével mutatja meg Freddie Mercury kevésbé ismert emberi arcát. A személyes történeteket a kiállítás narrátoraként Peter Freestone, Freddie személyi asszisztense és barátja meséli el. Freddie Mercury életművének globális hatása megkérdőjelezhetetlen, ugyanakkor a magyar közönség számára személyes jelentéssel is bír. Az 1986-os budapesti koncert szimbolikusan tovább repesztette az omladozó szocializmus falait, a Tavaszi szél vizet áraszt című népdal magyar nyelvű előadása pedig egy különleges közösségi élményt teremtett a hazai zeneszeretőkben. Éppen ezért ez a kiállítás nem csak egy nemzetközi ikonról szól, hanem kicsit a mi történetünkről is. Mondta Horn Márton, a Zeneháza intézményigazgatója, a kiállítás társkurátora. A Freddy kiállítás 9 tematikus téren vezeti végig a látogatókat, miközben a nyilvánosság számára ismert Freddy kép fokozatosan válik egyre élesebbé és részletgazdagabbá. A mindenki által ismert színpadi sztárképe mögött így először tárul fel Freddie Mercury személyes oldala. A tárlat a világsztár színpadi karakterével indul, megismerhetők a fellépés előtti és utáni rituáléi, turnéinak hétköznapjai, valamint kivételes kreativitása és precizitása, amely már az analóg korszakban is látványos, egyedi koncert élményt teremtett. Bepillanthatunk legfontosabb koncertjeibe is, köztük a Queen által uralt Live Aid segélykoncertbe, amely a történelem egyik legnagyobb élő zenei eseménye volt, a televíziós közvetítésnek köszönhetően több mint 1,5 milliárd nézővel világszerte. Külön fejezet foglalkozik az 1986-os budapesti koncerttel, amely a korszak egyik meghatározó eseményeként idehaza nem csak zenei, hanem társadalmi és kulturális jelentőséggel is bírt. Megszólalnak a filmre is vett koncert szervezői és megvalósítói, köztük Hegedűs László koncertszervező, Mihály György producer, valamint az előzenekarként fellépő Zizi Labor frontembere Janicsák István, akik személyes visszaemlékezéseiken keresztül idézik fel az esemény történelmi jelentőségét. A kiállításban az interaktív installációk mellett több száz eredeti, értékes tárgy is megjelenik. Színpadi kosztümök, köztük a budapesti koncerten viselt ikonikus Jackie és cipő, a Live Aid-en viselt trikó, egy köntös a Bohemian Rhapsody klipből, az ikonikus mikrofonálványa, a 70-es évekbeli Martin gitárja, eredeti kézzel írt dalszövegek, saját rajzok, a különféle utazások alatt vásárolt antik tárgyak, Freddy kedvenc Scrabble-je, valamint a Garden Lodge-ból származó bútorok. Az eredeti tárgyakat a World of Freddy és további gyűjtők biztosították a kiállításhoz. Az idei strandszezon a megszokottnál később, jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén indul, a fürdők pedig teljes kapacitással csak június közepétől működnek majd, közölte Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára. A későbbi nyitás oka egyértelműen az energiaárak emelkedése. Teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd a fürdők, addig számos karbantartási feladatot kell elvégezniük az üzemeltetőknek. Tavasszal javítják a burkolatot, a fúgákat, takarítják a medencéket, újítják fel a gépészeti berendezéseket, ezt követően töltik fel friss vízzel a medencéket. A főtitkár kiemelte, a nyitás feltétele a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ helyszíni ellenőrzése, amelynek során a közhasználatú medencés és természetes fürdők vízminőségét szigorú, jogszabályban előírt terv szerint ellenőrzik. A belépőjegyek várható áráról elmondta, országosan átlagosan 10-15%-os emelést jeleztek a szövetség tagfürdői a szezonra, az egyes fürdők között azonban jelentős 5-20% közötti a szórás. Magyarországon több mint 220 turisztikailag releváns fürdő működik, az idei szezonra újra nyitott Siófokon a Galerius fürdő és megújult a Nyíregyházi fürdő szauna világa is. Új légitársaság jelent meg Budapesten. Április 30-án indította el első Budapest-Frankfurt járatát a Concorde német légitársaság, ezzel egy új légitársaság tört be Budapestre. Naponta 3 járat közlekedik majd a két város között, az új budapesti járatok több tengeren túli desztinációhoz is zökkenőmentes csatlakozást biztosítanak. Az utasok hatékonyan és kényelmesen érhetik el a világ számos pontját, többek között Észak-Amerika nyugati partján San Francisco és Seattle városait, a keleti parton pedig New Yorkot, a Karib térségben Cancunt és Punta Canát, Afrikát Johannesburgon keresztül, valamint Ázsiát Bangkokig. Európán belül a Condor javítja az eddig kevésbé kiszolgált úti célok elérhetőségét is, gyakoribb összeköttetés kínálva olyan városokba, mint Berlin, Hamburg és Párizs. A járat indulásával jelentősen nő a Budapest és Németország pénzügyi központja közötti kapacitás. A Condor Európa egyik legrégebben üzemelő és egyik legismertebb hagyományos szabadidős légitársasága, évente körülbelül 10 millió utast szállít több mint 70 desztinációba világszerte, és nagy hangsúlyt fektet a biztonság és a magas minőségű fedélzeti szolgáltatásokra, zárták a közleményt. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat- és növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol egy városi oázis várja majd a közönséget, adta hírül a turizmus.com. Az egész évben látogatható helyszínen 13 ezer egzotikus növényt és jó néhány ritka, különleges állatfajt, például hulmánt és bali seregét lehet majd megcsodálni, jelentette be az intézmény. A tájékoztatás szerint az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál, majd elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodómba mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, amelyek közül 101, 5 méternél is magasabb. Ezen kívül többféle állatot. Köztük a cerkóf majmok rokonsági körébe tartozó hulmánokat, kritikusan veszélyeztetett bali seregélyeket és a harmadik legnagyobb termetű szárazföldi teknős fajnak számító sarkantyús teknősöket is láthat a közönség. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé. A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre, ebből 300 millió forint a fővárosi állat- és növénykert tavaly saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a fővárosi önkormányzat nyújtott támogatásként. A biodom belső és külső tereit 2023. decemberre óta összesen 311 ezeren keresték fel. A biodóm látogatásához nem kell külön belépőjegyet vásárolni, a sima állatkerti belépővel is látogatható lesz. Az előzetes számítások szerint amennyiben az évi 1 millió látogatót sikerül legalább 100 000-rel megnövelni, ez hosszú távon is fenntartható lesz. A biodóm aulája és a tőle jobbra található akváriumi rész továbbra sem lesz látogatható, a tervek szerint ezeket később fokozatosan adják majd át. átadták a világ egyik legjobban várt túra útvonalát a szomszédos Szlovéniában. A 174 km hosszú Pohorje-Kozja köztúra nem csak a testet mozgatja meg, hanem a lelket is feltölti. A BBC által a világ egyik legjobban várt új túra útvonalának kikiáltott projekt a vadregényes erdők, a misztikus tőzeglápok és a lélegzet elállító panorámák világába hívja a kalandorokat. A Pohorje-Kozja túra útvonal két különleges, mégis egymást kiegészítő tájegységet kapcsol össze. Az út egyik fele a sűrű fenyveseiről, kristálytiszta víz eséseiről és különleges mocsaras tavairól ismert Pohorje hegységlankáin vezet keresztül. A másik szakasz a vadabb, sziklásabb Kozják hegység gerincein halad, ahonnan páratlan kiállítás nyílik a Dráva völgyére és egészen az osztrák Alpok csúcsáig. A 174 kilométeres ösztáv 20 szakaszra tagolódik, így mindenki megtalálhatja a számára ideális kihívást. A profiknak a teljes körtúra egy többnapos embert próbáló kaland, amelynek résztvevői több mint 100 természeti és kulturális látnivalót érinthetnek. A hétvégi kirándulóknak a szakaszok kezdő és végpontjai jól megközelíthetőek tömegközlekedéssel vagy autóval, így egy-egy napos túrák is kényelmesen tervezhetők. Bár a szintkülönbség miatt fizikailag igényes, az útvonal technikailag nem nehéz, így családok és kevésbé tapasztalt túrázók számára is biztonságos. A projekt egyik fő célkitűzése a fenntartható turizmus népszerűsítése, a túrázókat az útvonal mentén számos hegyi menedékház, vendégszerető családi gazdaság és borászat várja, ahol megkóstolhatják a helyi különlegességeket, például a híres Pohorje omlettet. Aki pedig egy kis luxusra vágyik, a túra bizonyos szakaszain wellness szolgáltatásokkal és kényelmes szállodai szobákkal pihenheti ki a nap fáradalmait. Gyakorlati információk tehát a 174 kilométer, ez a körtúrára vonatkozik, a szakaszok száma 20, időtartam körülbelül 59 óra gyaloglás, a helyszín Északkelet-Szlovénia Maribor környéke, és a szezon pedig tavasztól késő őszig ajánlott. További részletek és térképek a szlovenia.info és a Visit Pohorje hivatalos oldalakon érhetők el. A görög főváros a túlzsúfoltságra hivatkozva korlátozhatja az új szálloda üzemeltetési engedélyek kiadását. Athén 3 központi kerületében már most is tiltás van érvényben a lakások rövid távú bérbeadására vonatkozóan. Nem válhatunk Barcelonává. Meg kell értenünk, hogy vannak olyan telített területei a városnak, amelyek nem bírnak el új szálláshelyeket, legyen szó akár rövid távú bérbeadásról, akár másról, mondta a polgármester. A legfrissebb adatok alapján Görögország Attika régiójában majdnem 70 ezer szállodai férőhely található, ebből mintegy 35 ezer Athén központjában. A szállodaipari szereplők elismerik, hogy a görög fővárosban az elmúlt években drámaian megnőtt a szállodák száma, ami mind az ágazat, mind a város turizmusa szempontjából fenntarthatósági kérdéseket vet fel. Barcelonában és Amsterdamban már hatályban van a tiltás új szálloda üzemeltetési engedélyek kiadására. Athén létrehozott egy megfigyelőközpontot, amely a turizmus városra gyakorolt hatásait vizsgálja, írta az Euronews.
1: A turizmus, a gasztronómia és a kultúra híreit hallották Buza Sándortól, most pedig friss hírek, friss aktualitások következnek, majd jövünk vissza itt a hétvégi menetrendben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: I can say. People just liked it better that way. Take me back to Constantinople. Oh, you can't go back to Constantinople.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
4: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
5: Oda vagy visszafelé Elcse útba az Ópuszta-szeri csillagos fényélményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagosvény.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Megalakul az új országgyűlés, ünnepséget is szerveznek a Kossuth térre. 180 ezeren szavaztak idén először, folytatódik a meleg tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megalakul az új országgyűlés, Magyar Péter délután teszi le a miniszterelnöki esküt, és beszédet is mond majd az alakuló ülés után a Kossuth térre meghirdetett rendezvényen. A parlament oldalán közzétett napirendi tervezet alapján akár már kedden felállhat az új kormány, és megkezdhetik a munkát az új miniszterek. 10 órakor a parlamenti ülés elkezdődik, megszavazzák a minisztériumi struktúrát, és vasárnap elindulhat a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatása. 180 ezeren szavaztak idén először. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke közölte, a legnagyobb létszámú szavazókör Budapest 11. kerületében volt, a legkevesebb szavazóval rendelkező település Debrece volt, ott mindössze 10 szerepeltek a névjegyzékben. A visszaélés gyanúját felvető panaszok száma elérte a 100-at, valamennyi esetben rendőrségi feljelentést tettek. Nemzetiségi regisztrációhoz köthetően a Nemzeti Választási Iroda eddig 11 ügyben tett feljelentést. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója, Révész János ezt a szervezet honlapján jelentette be. A főigazgató május 8-ával nyújtotta be lemondását, munkaviszonya június végén szűnik meg. A főigazgató kiemelte, az elmúlt közel 30 hónapban munkájuk kereteit az államigazgatás felső vezetése határozta meg. Feladataikat, ezen kereteket mindvégig feszegetve, az orvosi hivatás etikai szabályainak megfelelően a betegek és az ágazat érdekeit szem előtt tartva végezték. Májusban a főszabály szerinti időpontban érkeznek a nyugdíjak, a banki jóváírások is május 12-én kedden várhatók, így a kártyatulajdonosok már aznap használhatják a pénzüket. Aki továbbra is a készpénzes postai kifizetést részesíti előnyben, annak a Magyar Posta által korábban kiosztott úgynevezett nyugdíj kifizetési naptár az irányadó. A postás általában a hónap 12. és 24. napja között keresi fel a jogosultakat. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti országrészben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. A kedvezőtlen időjárást a virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte. A Fruitweb a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Az érdekképviselet ennek érdekében szakértői csoportokat alakít, és támogatást ígér a szabályozó környezet átalakításához.
1: Időjárás jelentés.
6: Eleinte felhősebb, aztán délután már napos időre számíthatunk, nem lesz csapadék. Az északi szél időnként megélénkülhet. Koranyárias idő várható 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Holnap már egész nap sok napsütés valószínű, délnyugat felől lassú felhősödéssel. Estig nem várható sehol sem csapadék. Kissé melegszik az idő, délután már 23-28 fok is lehet. Hétfőn a napsütés mellett délután megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé elered az eső. 20-28 fok lesz délután.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: És ismét itt van a hétvégi menetrend, a Trend FM elmúlt heti legérdekesebb műsoraiból szemezgetek önöknek, Péli Nagy Kata vagyok. 7000 éves történelme van, és mindössze 500 000 lakják. Az egyetlen európai ország, ahol hivatalos nyelv az arab, vagyis annak máltai változata. Málta és Magyarország turisztikai, és mostantól már gazdasági és üzleti kapcsolatait is elősegíti Málta tiszteletbeli konzulja, Hangya Edina. Vele beszélget Buza Sándor a következő fél órában.
2: Máltával foglalkozol, amióta az eszedet tudod, ez mennyiben hoz most egy plusz lehetőséget vagy feladatokat?
3: Igazándiból bővül a portfólió. Eddig is az volt a feladatom, hogy Máltát itt minél inkább népszerű úti célná tegyük, illetve turisztikai partnerségek alakuljanak ki máltai és magyar szolgáltatók között. Ez most kibővül és egy kicsit átfogóbb, inkább kulturális, oktatási és gazdasági partnerségek keresésével, ennek a támogatásával. Illetve miután Magyarországon nincs Máltának dedikált képviselete, tehát nagykövetsége, mint olyan, így hát szépen fogalmazva az elveszett útlevelekkel kapcsolatban is hozzám fognak majd fordulni az itt tartózkodó máltaiak, de hát azért az elődeim tapasztalata szerint azért ez eléggé ritka, viszont Málta részéről elég komoly érdeklődés van Magyarország irányába, akár befektetésekkel, akár pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban, úgyhogy remélem, hogy a turisztikai portfólió mellett ezt is sikerül szerencsésen és sikeresen véghez vinni.
2: Ez azt jelenti egyébként, hogy lesz stábod? Tehát, mert azért ez eléggé nagy kitágított feladatkört jelent.
3: Igazándiból egyelőre még nem, tehát még egyelőre a nagykövettel közösen dolgozzuk ki az elgondolást, hogy milyen jellegű dolgokat merjünk bevállalni, mert hiszen azért Málta egy kisméretű ország, és eléggé sokfele vannak jelen, elég sok projektjük zajlik mindenfele. Nem valószínű, hogy hatalmas nagy ugrás lenne és nagy változás, inkább egy fokozatosság elvét valva próbáljuk bővíteni a lehetőségeket. Egyelőre nem tudok róla, hogy bővülhetne a stáb, de amint erre igény lesz és szükségessé válik, akkor természetesen növekedni fogunk.
2: Azt mondtad az imént, hogy az utóbbi években megnövekedett a máltaiak érdeklődése Budapest irányába. Jól vettem ki a szavaidból?
3: Igen, igen, tehát a kintiek visszajelzése azt mutatja, hogy Magyarország egy nagyon ígéretes fejlődő terület, és akár pénzügyi témában, akár befektetési témában is. Ez nekem új, hiszen eddig én elsődlegesen turizmussal foglalkoztam, tehát ebben a témával nem igazán ástam bele magamat, de most az elmúlt néhány héten lezajlott egy-két beszélgetés azt a visszajelzést adta, hogy van, igenis van, akár kulturális együttműködésre, akár szakembercserére, továbbképzésekre, oktatásügyben is vannak érdeklődések, úgyhogy igazándiból valószínű, hogy ez az elmúlt egy-néhány évben alakult ki Máltán, mert ugye Máltán a turizmus az nagyon-nagyon erősen felpergett, és keresik a tovább lépési, tovább fejlődési lehetőséget.
2: Azt gondolom, jól gondolom, hogy sokkal több magyar utazik Máltára, mint ebben a pillanatban máltai Magyarországra, ugye?
3: Ez így van, hogy a méretekből adódóan is mások az arányok.
2: Tehát arányait tekintve, igen.
3: Hát én úgy gondolnám, hogy azért a máltaiakhoz képest az ideutazók száma, az az évi, hát ugye ők olyan 550 ezeren vannak, de ebben azért benne vannak azok az Európai Uniós állampolgárok is, akik kint élnek Máltán, tehát úgy nagyjából máltait 400-450 ezer körülire satszolják a Málta nemzetiségű máltai állampolgárokat. Ebből úgy évente egy olyan 500-600 az, aki körülbelül Magyarországra látogat, ugye nálunk meg a 10 millió vagy 9 millió, igen, néhány százezeres magyar létszámból pedig hát a tavaly évben egy ilyen rekordszámú 80 ezeres látogatottság valósult meg, tehát innen oda azért többen járnak nyaralni, mint onnan ide. De hát ezt is szeretnénk egy kicsit tovább erősíteni, fejleszteni.
2: Egyébként, ha az onnan idét nézzük, akkor a máltaiakat mi érdekli Magyarországon, vagy Magyarországról-ból?
3: Igazándiból így a kultúra az, ami nagyban ide vonzza őket, a fürdő lehetőségek, a történelmi öröksége Magyarországnak. Nagyon sokan érdeklődnek adott esetben ilyen zenei, kulturális, klasszikus zenei programok iránt. Tehát igazándiból ez az, ami elsődlegesen, de hát szerintem biztos, hogy lesz egy jó néhány olyan terület is, ami mondjuk a fiatalabb korosztályt is majd megszólítja. Egész biztos a Sziget Fesztiválra is mindig jönnek máltaiak, tehát és hasonló jellegű fesztiválokra, úgyhogy elég vegyes a kép.
2: Ugye, ha ezt megfordítjuk, akkor is majdnem ugyanezeket a témákat lehetne felsorolni, mert majd remélem fogsz mesélni arról, hogy mik lesznek 2026-ban Málta hívószava, és ebben tudom, hogy vannak nagy fesztiválok és nagy rendezvények, de előtte inkább arról szeretnélek kérdezni, hogy ugye az elmúlt 8-10 évben elindult, de lehet, hogy már picit hamarabb egy irgalmatlan nagy érdeklődés Málta irányában, egyrészt a kultúra, másrészt a nyelvtanulás, aztán a búvárkodás, most negyedik nem jut eszembe, de azt hiszem ez a három ez lefedi azt, amiért a magyarok és különösen a világ polgárai jártak Máltára. Mi minden változott meg az elmúlt 10 évben? Mit tudott Málta még adni ahhoz, ezekhez egyébként a nagyon kedvelt foglalatosságokhoz, ami vonzhatja a turistákat és a magyarokat?
3: Hát nagyon sok eseményt, nagy rendezvényt szerveznek Máltán. Egyre több olyan témájú, inkább szakmai konferenciákat, összejöveteleket tartanak, ami egy kicsit inkább az üzleti turizmus, a MÁS a konferencia világába tereli, és inkább úgy mondanám, hogy ebben a szegmensben is sokat erősít, illetve megpróbálnak egy kicsit, bár nehéz, tehát az, amikor ilyen nagy volumenben nő a turizmus, akkor nehéz egy kicsit a fenntartható, elvonulós belső hangra, spiritualitásra koncentráló turizmusban is egy kicsit erősíteni, de azért Gózó szigetét azt továbbra is megpróbálják fenntartani úgy, hogy az ilyen irányban érdeklődőket is a szigetre tudják vonzani. Ami szintén komoly fejlődés volt, hogy egész éves destináció lett Málta. Tehát mint 10-15 évvel ezelőtt az teljesen rutinszerű volt, hogy január-februárban bezártak a szállodák egy részei, és akkor csendes béke honolt ment, hiszen alig járt turista a szigeten. Nem azt mondom, hogy nulla, de visszafogott volt a létszám. Jelen pillanatban azon dolgoznak, hogy a dömping, ami mondjuk egy májustól szeptemberig tartó időszakot ölel föl, ez ne ebbe az időszakba történjen meg, hanem inkább jobban elosztva. Népszerűsítik az olyan eseményeiket, olyan tradicionális programjaikat, mint például ugye a karnevál, vagy maga a húsvét, illetve a karácsonyi időszak, amikor ők is egy csomó programot, eseményt, szabadtéri programot szerveznek, hogy ugye a relatív jó idő, mert hiszen ez nem 30 fokos kánikula, de azért egy kellemes 15 fok napsütéses időszak van azért általában a téli időszakban is, hogy inkább akkor utazzanak oda. Tehát inkább ezt mondanám, hogy a kínálat nem az van, hogy most elkapnak egy-egy témát, bár kétségtelenül van mindig újabb és újabb téma, mint a legutóbbi két tematika, ami most előtérbe került, ugye ez a katonai örökség, ami egészen már a Johannita lovagok időszakából származó katonai öröksége, nem beszélve az angol időszakról, és ehhez kötődően egy csomó helyszínnek ilyen tematikus programja, illetve ez a dark tourism, ami egy mostanában egyre több helyen megjelenő új trend, hogy minden, ami valahol egy kicsit a halálhoz, valahol a misztikushoz köthető, ezeknek a helyszíneknek adnak újfajta megvilágítást, fűzik őket különböző programokban, útvonalakat, mint ahogy tudom, egy borutat a bor tematikája szerint, vagy egy zarándokutat a különböző templomok és kegyhelyekkel összefűzve, ugyanúgy ez a dark tourism is most ezt a picit ilyen sejtelmes, misztikus világot próbálja meg bemutatni. Tehát ilyen jellegűek vannak, de mind abban az irányba hat, hogy ne a nyári nagy melegben, hanem inkább az évközben teljesen egyenletesen elosztva érkezzenek a turisták Máltára.
2: Ugye azt pontosan tudjuk, meg te is említetted, hogy Gózó egy picit az elvonulás szigete volt jó pár évvel ezelőtt. Hát most, ha elég nagy energiát fektetnek arra, hogy minél több embert hívjanak elvonulni Gózó szigetére, akkor előbb-utóbb az overturizm fogalma meg fog jelenni. Hogy áll Málta ezzel a kérdéssel? Csak zárójelben jegyzem meg, hogy Atén polgármestere, itt most mondtam el 20 perccel ezelőtt, azt mondta, hogy nem szeretnénk Barcelonává válni, úgyhogy most már mindenki küzd ezzel, különösen ugye ott a déli részen, ahol egyébként a nyári turizmus nagyon-nagyon magas méreteket ölt.
3: Igen, ez a probléma, ez Máltának is egy Én nem azt mondom, hogy egy aktuális meglévő és Barcelona szinten küzdő problémája a Szigetországnak, de azért ott lebeg a szemük előtt, hogy ezt nem kéne elérni, ebben a helyzetben nem kéne bekerülni. Úgyhogy ennek megfelelően próbálják a fejlesztéseket is úgy alakítani, hogy ne lehessen egyszerre ténylegesen túl sok turistát fogadni. Vannak olyan napok, időszakok, rövidebb időszakok, amikor tényleg nagyon sokan vannak. Ugye ezt a problémát vetették föl tavaly tavasszal, amikor bevezetésre került a Kék Lagúnánál, ugye a három szigetből ám álltak, Málta Kozola és Komino, és Komino szigetének van egy rendkívül népszerű partszakasz, ez a Kék Lagúna, ahol mindenki is szelfizett, és mindenki is strandolni szeretett volna egy ilyen zsebkendőnyi méretű területen, ami egyébként gyönyörű, amikor nem próbál meg rajta 8-10 ezer ember helyet találni. Ezt például egy szigorú szabályozással korlátozták, és Orbán tűnik, hogy a nyár folyamán, a tavalyi nyár folyamán tényleg jó eredményeket értek el azzal, hogy nem volt rettenetes nagy tömeg a területen, illetve hogy azt is szabályozták, hogy milyen utakon lehet közlekedni, tehát hogy ne tapossanak le mindent, mint az elefántcsordát, hanem ilyen kis útvonalakat építettek ki, ami ilyen fa sétányokat, járdákat, ahol lehet közlekedni. Szabályozták, hogy mint lehet napernyőket kihelyezni, nyugágyakat, szemetes kukákat rendszeresen takarítják, tehát ilyen jellegű projektek azért szép sorban ütik fel a fejüket Málta szerte a központi támogatásra, pont azért, hogy ezt a nagy egyszerre rázuduló tömeget ezt elkerüljék. És a fejlesztésekben is ez az elgondolás, hogy például most így áprilisban jött ki egy új szabály, a turisztikai törvénynek egy...
2: Így van, pont erre akartam rákérdezni.
3: Igen. Vonatkozik, igen, és ez két kulcsfontosságú témát ölel fel ebben a tekintetben. Egyrészt az, hogy most már nem lehet ütre mindenféle nagy szállodákat építeni, vagy adott esetben egy meglévőre ráhúzni túl sok emeletet, és hirtelennyiből egy négyszintes épületből csinálni egy 8-szintes 100 szobásból 300 szobás szállodát. Megszabták, hogy mostantól kezdve maximálják az új létesítményeket 200 szobában, nem engedik az egy- és kétcsillagos szállodák építését, mert hogy inkább a magasabb kategóriát célozzák, mert a több az kevesebb, mert a kevesebb az több, vagy igen.
2: Tehát igen,
3: az
2: igen.
3: Alapon, hogy igen. Igen. Illetve hát azért a magán szálláshely kiadás, ugye az Airbnb és ennek plusz egy variációja, ez azért elég rendesen elburjázott a szigeten, és ezt is nagyon szigorúan fogják ellenőrizni, szabályozni, kontrollálni, mert nem csak a szállodák építettek plusz 2-3 emeletet a saját szintjük tetejére, hanem a magánházaknál is előfordult az, hogy úgy gondolták, hogy akkor még 2-3 szintet, 2-3 apartmant rádobnak, és ezt kiadják. Hát nem mozdult szerencsés irányban.
2: Ráadásul,
3: igen,
2: ráadásul ugyanez a tervezet azt is egészen határozottan megköveteli, hogy mondjuk a műemléképületekhez nem lehet hozzányúlni, vagy csak úgy lehet hozzányúlni, hogy azokat felújítják, tehát nem lehet mondjuk tényleg egy második vagy x-edik emeletet ráhúzni, illetőleg ugye a magánkiadásokról arról beszéltél. A szálláshelyek egyébként én úgy vettem ki abból a sajtóközleményből, amit szerintem sok helyre eljuttattatok, hogy valóban, ahogy te is mondtad, a minőségi szállásokat viszont azokat nagyon támogatja Málta. Tehát egy picit el akar lépni, föl akar lépni a mediterrán olyan, amilyen kitételből.
3: Igen, pontosan. Hát a cél az, hogy amit mondtam is, ugye a kevesebb több, tehát hogy inkább abba az irányba menni, hogy a minőségi minden szolgáltatás terén, tehát a szállások terén, az éttermek terén, a rendezvények terén, a kiszolgáló infrastruktúra terén próbálnak. Nagyon sok dologban nagyon komolyan fejlődtek, de hát ugye vannak olyan területek, amelyekben még bőven van mit tenni, hogy javuljon ez a helyzet, mert hogy úgy gondolják, hogy egy magasabb költésű, igényesebb turistából a kevesebb is elő tudja azt teremteni, amire az adott országnak ahhoz, hogy a gazdasága jól működjön, és hogy az investíciók megtérüljenek, és hogy tényleg virágozzon az ország továbbra is, mint sem, hogy mondjuk a hátizsákos turizmusnak a tömegét támogatják. Uh-huh. Ez nem jelenti azt, hogy ez ki van zárva,
2: igen,
3: nem ezt szeretnék szuper felfejleszteni.
2: Ugye azt pontosan tudjuk, ja igen, mondjad.
3: Nem, csak hogy pont ezt szolgálja például az is az a fajta, hogy egy kicsit tehermentesítsék a dolgot, úgyhogy most például beindították a különböző állomásokon megálló gyorskompos vízibuszos közlekedést is, tehát ezért is próbálják egy kicsit tehermentesíteni a szigetet.
2: Azt pontosan jól tudjuk, hogy egy világsikerű film helyszíni forgatása mennyire meg tudja dobni annak az adott térségnek a turizmusát. Ugye a Trónok harca máltai helyszínei azok nagyon-nagyon emblematikus képek voltak és beégett mindenkinek a tudatába. Most, hogy elkezdik a második részt is forgatni, vagy az újabb epizódokat folytatni, van tudomásod arról, hogy Málta ismét helyszín lehet?
3: Erről nem kaptunk még információt, hogy ez most megvalósul vagy nem. Nem tudok, illetve nem is szeretnék ezután még nyilatkozni.
2: De hát azért bizonyára azokat a történelmi helyszíneket, amiket annak idején felhasználtak, azok ugyanúgy meg tudnának jelenni. Szóval a búvárkodásról beszéltünk, mint a nyelvtanulás is még ugyanolyan elánnal zajlik Máltán?
3: Igen, határozottan egyre népszerűbb, már a magyarok körében is ez a fajta nyaralási tanulási módszer. Sokan, tehát a nyelviskolák is ugye a Covid után átestek egy ilyen átstruktúrálódáson. Volt jó néhány suli, ami nem maradt meg, alakultak újabbak, akik megerősödtek, de ugyanúgy egy húzó ágazat a Máltának. Elég sokan járnak a szigetre nyelvet tanulni, mert hogy továbbra is nagyon jó, az nagyon fontos az iskolák tekintetében, hogy nagyon szigorú szabályok szerint kapnak működési engedélyt, illetve a fenntartásukat is folyamatosan kontrollálják. Tehát ebből kifolyólag maga a nyelvoktatás, az, hogy milyen típusú tanárok vannak, hogy azoknak milyen szakképzettsége van, ilyen szempontból nagyon komolyan ellenőrzik őket, hogy tényleg színvonalas legyen a szolgáltatás, amit nyújtanak. Ez továbbra is prioritás, tehát a nyelvtanulás az továbbra is kiemelt terület Máltán.
2: Köszönöm szépen, Edina, sok sikert az új munkaköröthöz és az új munkádhoz.
3: Köszönöm.
2: A többit meg majd megvesszük.
3: Nagyon köszönöm.
2: Köszönöm szépen.
1: Hangya Edinával, Málta tiszteletbeli konzuljával, a turisztikai hivatal magyar képviselet vezetőjével beszélgetett Buza Sándor. De még nem búcsúzunk el a Menni Enni című műsortól, rövidesen a budapesti 100 éves házak ünnepéről lesz szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Kanyarog az út,

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Ismét itt a hétvégi menetrend a Trend FM-en. Péli Nagykata vagyok. Fél tíz után pár perccel van, aki még most ébredezik, de van, aki már az ebédhez is hozzáfogott. Kerti munka, házi munka és talán a délután már szabaddá válik. Jó program lehet a budapesti 100 éves házak meglátogatása. Ezen a hétvégén a Budapest 100 esemény keretében ingyenes ház és épületlátogatásra van lehetőség. 40 ház van a palettán, mindegyik 1916 és 26 között épült, szecessziós, majd neobarokk és historizáló stílusban, és ekkor jelenik meg az építészetben a vasbeton is. Dungó Tamás projektvezetővel beszélget a 100 éves fővárosi házakról, Buza Sándor.
2: Mi annak a prózai oka, hogy most van a Budapest 100?
3: Már itt, hogy miért 100?
2: Aha.
3: Ezért az újra nevet kapta ez az idei rendezvény, nem véletlenül. 16 év után újra visszatérünk, és 10 év után visszatérünk újra az alapkoncepcióhoz, hogy a 100 éves házakat ünnepeljük. Az első 4-5 évben, 11-től megvolt a lehetőség arra, hogy ezeket a 100 éveseket ünnepeljük, de az első világháború okozta gazdasági nehézségek okán és az építési kedv lankadása okán nem tudtunk annyi házat meghívni az elmúlt években, hogy egy teljes fesztivált kitett volna a program. Emiatt az elmúlt 10 évben különböző egyéb altémákat dolgoztunk fel, és az idei az első, amikor visszatérhetünk az eredeti koncepcióhoz.
2: Ezek azt jelentik, hogy 40 házról beszélünk, Budapest egész területén, Pesten is és Budán is. Ezek a házak takra 2026-ban 100 évesek, vagy már egy picivel el is múltak 100 évesek?
3: Nem, ez a mi szentimentalitásunk, hogy nem hagyjuk ki az elmúlt évek születésnaposait sem. Ezért 1916 és 26 között épült lakó- és középületeket hívtunk meg idén.
2: Ugye te építész vagy eredendően.
3: Igen.
2: Milyen korszak volt, milyen építészeti korszak volt 16 és 26 között, ami mondjuk Budapesten léptennyomon látható, persze nem látjuk, mert a szemünket nem emeljük föl, hanem mindig csak a padlózatot nézzük.
3: Igen, ez egy nagyon érdekes és ilyen átalakulási időszak volt. Az első világháború okozta nehézségeket, próbálta feldolgozni az ország. Ez minden, az élet minden területén látszódott, hogy itt valamilyen nagyon nagy változás van készülőben is, és folyamatában. Itt az építészetben az vehető észre, hogy a 16 és 18-19 közötti időszakban nem épültek nagy számban épületek. A világháború miatt az építőanyagot és az emberi erőforrást is a harcászatban használták.
2: Pedig szerencsére Budapest nem sérült, tehát a világháború nem hordozta a nyomán Budapest sérüléseit.
3: Igen, az szerencse volt, de a második világháború ugye
2: igen,
3: sokkal nagyobb károkat okozott a háború. És aztán a 20-as évekig próbálta ugye feldolgozni az ország a veszteséget, az egész Trianont így 26-ig egészen meglátszott az építkezésen is, hogy milyen módon készültek az épületek. Itt észrevehető az, hogy inkább a historizálás és a neobarokk jött előtérbe, ami ezt a stabilitást és állandóságot próbálta szimbolizálni, ami ugye nem volt meg a világháború után, és anyaghasználatában is már kezdtünk inkább a modernebb anyagok felé kitekinteni.
2: Mi jelent meg például modern anyag, építőanyag tekintetében?
3: Itt a vasbeton volt.
2: Vasbeton volt.
3: Az egyik leg.
2: És akkor már vannak olyan 100 éves házak, amik vasbeton szerkezetűek voltak?
3: Hát olyan, hogy teljes egészében olyan nincs, aha, szerintem, de olyan, hogy már födémként használták, és ezáltal sokkal tágasabb tereket tudtak létrehozni, az már megjelent viszont.
2: Milyen funkciójú házak épültek 16 és 26 között? Vagyis azok a házak, amiket építettek, mire használták az emberek?
3: Ez teljesen vegyes volt. Itt a lakóépületeknél jellemző volt a szükséglakás.
2: Tehát alapvetően lakóépületek, egyrészt a lakóépület volt, persze.
3: Egyrészt lakóépület, másrészt intézmények is épültek ugyanúgy. De a lakóépületeknél fontos volt, hogy ezt a Trianon után beözönlő több százezer fős embertömeget elszállásolják, és ezért szükséglakások, ilyen barakkok is létrejöttek, amik már nem maradtak fent. És ugyanakkor a Székesfővárosnak is voltak különböző építkezései, ilyen különböző olyan lakásokat hozott létre, amiknek kisebb volt a lakó területe, az életterülete, kívülről kicsit díszesebb
2: volt. Kvázi szociális létesítményként lakótelepi, most a szó mostan értelmével lakótelepeket hoztak létre, mondjuk például a Vajda Péter utcában is, ami benne van a 40-ben, ugye?
3: Igen, igen. Erős volt ez a bérlakás program akkoriban.
2: Hiszen el kellett látni a Budapestre fölözönlő munkaerőt, akik egyébként a világháború után megjelentek, dolgoztak, ugye 20-as években vagyunk, abszolút. Aztán majd jön a boldog békeidők, amelyik majd eltart egy ideig, de akkor ezek a lakások, és amik mondjuk nem lakóházként, hanem intézményi épületként épültek, azok milyen funkciójuk voltak?
3: Ez is teljesen vegyes volt. Tulajdonképpen minden, amire szükség volt, ez megépült. Itt az intézményen jellemző volt az, hogy továbbra is próbálták azt a pompát és díszességet mutatni, amit korábban is. Ezzel is azt mutatva, hogy nem volt ránk rossz hatással a Trianon és a világháború, hanem kifelé azt mutatta, hogy minden rendben van, és hogy nyugodjon meg mindenki. Ez kb. Ilyen feldolgozási fázisa volt ennek.
2: Hoztál magaddal egy kis brossulát, ugye, amely konkrétan végigköveti, hogy melyik az a 40 ház. Hát végig lapozva gyorsan azt állapítottam meg, és mondtam is neked, hogy elég eklektikus a kép. Tehát építészetileg elég eklektikus a kép. Mert?
3: Igen, itt most a 16 az már kicsit a szecessziós Art Nouveau időszaknak a végét jelenti, ugyanakkor később megjelennek ezek a neobarokk, historizáló és különböző olyan építészeti stílusok, amiket te is láttál most így a füzetkét lapozgatva.
2: Amiket egyébként ugye most majd meg lehet nézni ezen a napon, május 9-én és 10-én. Gondolnám én, biztos balga módon, hogy a 100 éves házakból talán több lehet Budán. Te meg az erre azt mondod, hogy nem.
3: Ez valamilyen mértékben igaz. Nagyon sok lakás és villaépület épült a budai térségben is. Pesten jellemzőek voltak inkább a nagyobb társasházi szintű lakóépületek. Igen, ez ilyen kettős volt.
2: Tehát alapvetően ugye azon lehet a különbség a Pest és a budai oldal ez időszakban történt építkezésével, hogy amíg Budán villaépületek, tehát egy-egy család rendelkezett magánként, addig a pesti oldal pedig arra volt hivatott, hogy ott valóban elhelyezze azt az embertömeget, akik egyébként megjelentek a Székesfővárosban.
3: Igen, igen.
2: Akkor mégis mi az arány?
3: Most egészen 50-50.
2: 50-50 százalék.
3: Így a Budapest 100.
2: Igen. Akkor ugye azt már megbeszéltük, hogy 40 házat lehet fölkeresni. Mi történik május 9-én és 10-én?
3: Hát körülbelül ilyen reggel 10 és este 6 között vannak általában nyitva ezek az épületek. Bárki számára megtekinthetőek, nyitva lesz a kapu, be lehet menni.
2: De például lesz kint az utcán valami fajta jelzet, hogy kérem szépen 100 éves vagyok,
3: Minden ház számára nyomtattunk ilyen nagyon molinót, amin egyértelműen látszik, hogy ez az a ház, ahol be lehet menni.
2: Ez az a ház, ahol semmi nem változott. Igen. Ez az a ház, ahol áll az idő, énekelték annak idején.
3: És bent bármilyen programot szervezhettek az önkénteseink, így lehet egy beszélgetés, egy versszavalás, egy kis koncert, van, ahol például Vajda Péter utcában ott kis limonádéval és süteménnyel várják a lakók az érdeklődőket, és vannak ezen kívül regisztrációs programjaink is, amik sajnos már beteltek nagy részt, de mindenkinek ajánlom, hogy a Budapest honlapján nézze meg ezeket, hát ha még van egy-két hely, ezek általában vezetett épületbejárások, vagy olyan előadások, amik szűkebb térben zajlanak.
2: Ugye én pontosan nem tudom megmondani, de lehet, hogy te meg tudod mondani, hogy a Vajda Péter utca, itt a 43-as számról van szó, ott hány család lakik? Itt akkor, amikor mondjuk ez a ház kiválasztódott általatok, akkor minden ott lakó családot meg kellett keresni, vagy elég volt a közös képviselővel egyeztetni, és akkor ők, tehát voltak éppen szondáztátok a lakókat?
3: Itt a legtöbb esetben egy-két lakó az, aki meg szokott minket keresni. Úgy zajlik ennek a lakóháznak, hogy...
2: Ez egy alulról jövő kezdeményezés is lehet, vagy van rá példa?
3: Igen, igen.
2: Ha 100 éves a házunk, akkor hoppá, kérem szépen, szeretnék jelentkezni erre.
3: Igen, mi meg szoktuk keresni őket elsősorban. Uh-huh. Először is, hogy mi láttuk, hogy ők 100 évesek a kutatások alapján, és kívánnak-e részt venni a programon, és ilyenkor egy-két lakó szokott lenni az, aki visszajelzésük mondják, hogy ők szívesen foglalkoznak a programszervezéssel, az önkéntesség segítségével, és akkor őket szoktuk kérni arra, hogy valamilyen módon szólítsák meg a ház teljes lakosságát, hogy mindenkitől kapjunk, vagy legalább a felétől kapjunk egy olyan pozitív visszajelzést.
2: Volt olyan háza a látókörötökben, amelyik aztán nem szállt be ebbe a buliba?
3: Hát összesen 350 házat gyűjtöttünk össze a kutatás alapján. Mindenkihez vittünk
2: abból
3: ki,
2: lett a 40?
3: Abból lett a 40, igen. Mindenkihez vittünk ki plakátot, és az önkénteseket kértük, hogy szólítsanak meg legalább egy-két lakót, akikkel ott találkoznak a lépcsőházban, és a legtöbb háztól nem érkezett visszajelzés, uh-huh. Volt körülbelül 100 olyan, akik kifejezetten mondták, hogy nem szeretnének részt venni, és volt ez a 40, akik viszont örömmel részt vettek.
2: Ezek a házak alapvetően mind csili-vili módon felújított házak?
3: A Budapest Szeznek az a mottója, hogy minden ház érdekes. Számunkra nem feltétel az, hogy felújítva legyen. Azt szeretjük, hogyha valamilyen módon őrzi, lehetőleg minden nagyobb mértékben uh-huh. őrzi az eredeti állapotát a ház.
2: Ugye itt lesznek bejárások is, vagyis ezek a vezetett túrák beteltek, mint ahogy mondtad, de egyébként ezek a vezetett túrák, hiszen ha 100 éves egy ház, akkor azt gondoljuk, hogy van történelmi múltja, van miről mesélni, akkor valójában úgy kell, mint egy normál budapesti sétán vezetett túrával, valaki elmondja, hogy itt a falak között ez is ez történt?
3: Így van, itt a kutató önkénteseink végeztek egy méreható kutatást, elmentek a levéltárba, megnézték az interneten elérhető összes anyagot, és ebből összeállítottak egy ilyen sétaanyagot, és azt fogják előadni.
2: Kik a kutató önkénteseitek, mert egyébként most már sokatszor említett, hogy akkor egy nagyobb tím dolgozik azon, hogy egy ilyen esemény létrejöhessen.
3: Igen, a kortárs építészeti központban csak ilyen 5-10 fő
2: ahol foglalkozik. Te dolgozol?
3: Igen. Ott csak 5-10-en foglalkozunk ezzel a fesztivál megvalósításával, ezért minden éven szükségünk van a lehető legtöbb önkéntesnek a segítségére. Ez kb. 150-200.
2: Honnan jönnek ők?
3: Decemberben szoktunk meghirdetni egy önkéntes felhívást, és erre szoktak jelentkezni, és januártól dolgozunk együtt, tehát ez egy 5 hónapos kemény folyamat.
2: Tehát az ő feladatuk mondjuk elsősorban megszondázni a házakat, hogy van-e kedvük, vagy lehetőségük, aztán utána pedig, amikor visszajön az igen, akkor utána fölvenni gondolom a házzal újra a kapcsolatot, minden részletet megbeszélni, és itt az önkéntesek feladata, hogy ezen a két napon, a május 9-én és 10-én fogadják a vendégeket, koordinálják a vendégeket, vezessék a túrákat?
3: Így
2: tehát
3: van,
2: itt az azt jelenti, hogy vannak olyan önkéntesek is, akik mondjuk várostörténészileg is meg tudnak jelenni?
3: Igen, ugye 4 különböző csoportból osztjuk az önkénteseket, vannak a programszervezők, akik kifejezetten csak a programok szervezését uh-huh. vállalják el, vannak a kutatók, akik kifejezetten a kutatással foglalkoznak, illetve vannak a fotósok, akik a fotózást készítik elő, és igen.
2: Tehát ők dolgoznak azon, hogy minden flottul várja a vendégeket. Igen. Ugye azt mondtad, hogy körülbelül 50-50% a házaknak a Pest és a budai oldalt is figyelembe véve. Neked melyik a kedvenced a 40 közül?
3: Ezen gondolkoztam is elejével.
2: Tudtad, hogy fölteszem a kérdést, pedig aztán nem mindig szoktam. Igen?
3: Igen, ez nehéz kérdés, minden ház érdekes.
2: Aha, igen.
3: De talán a Szemlőhegy utca óvoda az, ami nagyon érdekes. Ez...
2: Oda jártál óvodába? Hát megértem, persze.
3: Nem, én nem budapesti vagyok, de az egy intézmény, és az intézményeket általában úgy szoktuk megkeresni, hogy
2: meg is akartam kérdezni valóban, hiszen a lakóépület, vagy a lakó helyi házakról beszéltünk, az intézményeket, de őket is megkerestük.
3: Igen, van 16 intézményünk. Aha, igen. Is, és ebből a Szemlőhegy utca volt, ahol a legproaktívabb volt minden intézményi dolgozó. Nagyon sok programot szerveztek.
2: Ovisokot lesznek, rajzolni fognak és énekelni?
3: Gyerekprogramok is. Azt nem tudom, hogy az ovisokos ott lesznek, de gyermekeket is várnak oda szeretettel.
2: Milyen oldalon lehet itt egyébként egy picit bővebben belenézni ennek a két napnak a történéseibe? Hiszen ott ezen az oldalon gondolom meg lehet nézni a házakat, ott vannak a leírások, igen, tehát honnan tájékozódunk?
3: Elsősorban a budapestszáz.hu-t ajánlanám mindenkinek.
2: Ott... Egyszerűen budapestszáz.hu.
3: Igen, számmal, nem uh-huh. betűvel.
2: Igen.
3: És ott megtekinthető minden program, minden háznak az adatlapja is. térképen is lehet keresni a házakat, úgyhogy lehet látni, mi van a legközelebb a hozzánk, illetve hogyha még ezen kívül bármilyen további információ, akkor esetleg a Facebook oldalunkat és az Instagram oldalon is lehet tájékozódni.
2: Oké, hogy ennek a projektnek most vége lesz a hétvégén, jövőre mi lesz?
3: Ez titok. Nem azért titok, mert nem mondhatom el, hanem mert mi sem tudjuk
2: igazából. Még ti sem tudjátok, de egyébként a koncepciót viszitek tovább, akkor persze elképzelhető, hogy mondjuk 26-tól nyújtjátok föl az idősíkot, mondjuk 30-ig, vagy 32-ig, vagy 33-ig.
3: Hát valószínűleg előre nem dolgoznám.
2: Előre nem dolgoztak, igen.
3: De azt meg kell majd nézni, hogy 27-ben épült-e annyi ház, amennyit meg tudunk szólítani.
1: Dongó Tamás projektvezetővel a 100 éves fővárosi házakról beszélgetett Buza Sándor. Most rövid hírek következnek, majd könyvekről lesz szó. Olá Andreára érdemes hallgatni, remek könyveket ajánl, ezúttal azonban egy színházi élményéről lesz szó.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
3: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Megkezdődött az új országgyűlés alakuló ülése. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe. Folytatódik a melegebb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megkezdődött az új országgyűlés alakuló ülése. A program Sulyog Tamás államfő beszédével kezdődik, majd a mandátumigazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésen megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz majd esküt, aztán beszédet mond, várhatóan 14 óra után. Az alakuló ülést követően pedig a Kossuth téren mond majd beszédet, várhatóan 16 órától. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézményben, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba mintegy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmány területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, május 11-én rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 ezer főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönözöttek aránya. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróra sem. A Hondios nevű óceánjáró 3 utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartózkodtak.
0: Időjárás jelentés.
4: Kezdetben felhős időre számíthatunk, aztán felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható. Napközben sokfelé megélénkül az északnyugati szél, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. A Dunántúl a megélénkül a szél, reggel 6-13, napközben 23-28 fokig melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot és szép hétvégét kívánok azoknak, akik most kapcsolódnak be műsorunkba. Péli Nagy Kata vagyok, a hétvégi menetrend szerkesztője. A következő egy órában, amely egyben szombati magazin műsorunk utolsó szakasza is, Olá Andrea sikeres és kedvelt könyves műsorának legutóbbi adását szemlézzük. Ezúttal azonban színházról, méghozzá egy egyszemélyes darabról lesz szó.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: Színésznői legendákat idéz meg a róluk szóló cikkek, a velük készült interjúk és naplóik alapján Fodor Anna Mária a Cukor Baba című egyszemélyes előadásában. A montázszerű darab többek között Rutkai Éva, Karádi Katalin, Blaha Lujza, Gobi Hilda és Psota Irén titkait is felfedi. Olá Andrea Könyvben utazom című műsorában Fodor Anna Máriával beszélget.
2: Mennyire tartozik ránk azok magánélete, akikért rajongunk, akiket tisztelünk? Ma már a bulvárnak köszönhetően sokak élete szinte a szemünk előtt zajlik, úgyhogy igazán üdítő olyan produkciót látni, ahol nem pletykák és szaftos részletek, hanem valódi emberi történetek villannak fel, és minden egyes vallomáshoz tudunk kapcsolódni, hiszen ismerősek az érzések, pedig akik megszólalnak, azokat leginkább filmekben láthattuk. Divák, legendák, színésznők az elmúlt századból és napjainkból. Fodor Anna Mária Cukor Baba című előadása minden ízében rendhagyó. Számos műfaj és rengetegféle érzelem elegyedik benne, tele van szerelemmel, vágyjal, öniróniával és örökérvényű kérdésekkel. Derüljön ki mindenek előtt, hogyan készült, hogyan indult ez a különleges produkció, a Cukor Baba.
3: Úgy, hogy ugye Blaha Lujza ihlette az egészet, és az ő évfordulójának az alkalmából született meg ez az ötlet, vagy ennek a vonalán akartam felépíteni ezt a színes egyveleget, tulajdonképpen egy montázszerű előadás, amibe így lett egy olyan megfoghatatlan rész, ami a Blaha Lujza életét illeti, amihez olvastam könyveket, meg a naplóját, meg beszélgettem emberekkel, meg kutattam, de tulajdonképpen ez a legmeseszerűbb és a legtávolibb szerintem tőlünk, akár a Psotához, vagy a Rutka Évához, vagy akár a Tordai Teri életéhez viszonyítva, és a Blaha életét én árnyszínházra képzeltem, és tulajdonképpen egy írásvetítővel beálltunk az én kis lakásomba, és a Krucsó Rita barátnőm, aki volt osztálytársam volt a színművészetén, mert én bábszakon végeztem, kitaláltuk ennek a mesei varázslat részét, és tulajdonképpen tényleg, ami összeköti a kis életeket, az a Blaha Lujza élete, és az ő történeteiből válik le a, akár a mi, vagy az én és a többi színész élete, ami megfoghatóbb, ami elmesélhetőbb, de mindenben a látvány és a fantázia az, ami így dúsul.
2: Mennyiben tipikus az, ahogyan Blaha Lujza megérte a színésznőségét?
3: Mindegyik élet, amit találtam, tipikus. És teljes mértékben, nagyon-nagyon sok szálában tudom az enyémhez kötni. Végül is én is színésznő vagyok, és nagyon érdekes ez. A volt osztályfőnökön volt megnézni, és azt mondta, hogy ő tényleg 60-70 éve él színésznők között, és dolgozik színésznőkkel, és színészekkel, és figyeli őket, és mégis olyan érdekes, hogy mennyire sok titok van még, és én is ezeket a titkokat találtam meg, amik közösek velem, és ezeket próbálom elmesélni.
2: De mi közös?
3: Sok nehézség, persze. A reménytelen szerelmek, a játszás szerelmek. Ugye Blaha Lujzát Cukorbabának becézték, nagyon hamar férjhez ment. Szekereken, életeken és világokon ment keresztül, mire oda eljutott, hogy Balatonfüreden a kis hajókájával nyugodtan hajókázhasson, és csopakra fölmehessen meginni a barátaihoz egy teját. és én is csopakra járok nyaranta pár éve, ez is olyan érdekes, vagy hogy két éve voltam először abban a kápolnában, ami az ő kis kúriájához nagyon közel van, és olyan érdekes ezeket így a bőrömön tapasztalni, de mindegyik színésznőnek az élete zsigerileg hat, és ugye gyerekkorom óta, hála Istennek, elém voltak tolva ezek a naplók, és nagyon érdekeltek, de nem csak női naplókat olvastam. Például a Huszti Péter könyve is nekem biblia volt. Királyok az alagútban talán az volt a címe, amit nagyon-nagyon-nagyon rég olvastam. Engem érdekelnek az önéletrajzok, és azt hiszem, ebbe akartam kapaszkodni, hogy így tudok azonosulni még inkább az én foglalkozáson beli kollégáimmal tulajdonképpen.
2: Igen, de téged érdekelt akkor már gyerekként akár, hogy ha színész leszek, akkor milyen lesz az életem, vagy mivel kell megküzdeni, mert azért
3: csak átéltem az ő véket. Én nem gondoltam, hogy ez nehéz lesz.
2: Nem?
3: Nem. Én azt élveztem, és most is azt élvezem, amikor tényleg olyan feladatom van, amit a zsigereimből, a szívemből, a nőiségemből, a férfiasságomból, az agyamból, a könnyeimből, a fájdalmaimból kiadhatok, mert ettől mozdulok meg, vagy ettől pezseg a vérem, természetesen egy operett daltól is, de teljesen máshogy, és én arra vágytam, hogy ezeken a mondatokon, vagy drámákon keresztül én ki tudjam élni, és most is erre vágyom.
2: Ezekről a drámákról mindjárt beszélnénk, csak most, ahogy hallgatlak, az jutott eszembe, hogy vajon van-e olyan az ő életükben, amit te most már így alaposan megismertél, ami a tiédben nem adatott meg. Vagy...
3: A hajó, a jacht. Még.
2: De mondjuk érzésre, tehát másképp ítélték-e meg a régi korok színésznőit, mint a maiakat?
3: Én nagyon rajongok, és nagyon tudok tisztelni nagy színésznőket is, de akár fiatalabbakat is. De ez a rajongás szerintem ma már máshogy van, vagy máshova vannak téve a színészek meg a színésznők. Sokan körülöttem bohócoknak gondolják őket, vagy akár kurváknak, erről is beszélek a darabban. De az ünnepeltségük, akár ugye Honti Hanna is megelevenedik a darabban, az teljesen más fokú és más mértékű és elementáris volt, mint ahogy én most látom. De én nagyon tudok oda lenni valakiért, úgyhogy lehet, hogy ez még mindig van, csak én nem veszem észre, vagy én nem vagyok annyira híres, vagy nem is tudom.
2: Vagy nem vagy annyira szem előtt.
3: Igen, de nem is, azt hiszem, nem is csinálom azt, hogy annyira szem előtt legyek.
2: Pont ezt akartam mondani, hogy akkoriban az a tisztelet jele volt, ha írtak ezekről a színésznőkről, vagy interjú készült velük, de ma ugye egy színésznőnek el kell dönteni, hogy minden kérdésre válaszol, vagy pedig tartja magát egy színház.
3: Ebben én is belecsúszhattam volna, nagyon ügyesen.
2: De hogy válaszolsz, amivel mosod a hajad típusú kérdés?
3: Pontosan, vagy miért
2: színű?
3: Váltam el, vagy miért nem váltam el. Igen, és akkor ezekre én próbáltam vigyázni. De hogy tök érdekes, hogy leveleket kapok például. Ez olyan szép. És én a Pintér Béla és társulatánál vagyok, és ott volt egy előadásunk, amiben van egy anya, fiú jelenet, ami nagyon nehéz, nagyon fájdalmas, néhol agresszív és hangos. De egy gyönyörű jelenet szerintem. És kaptam egy levelet egy férfitől, aki azt írta, hogy ami ott történt, az vele is megtörtént 10 éves korában, és hogy most, ahogy írja a levelet, is csurog a könnye, és úgy ment haza az átriumból, hogy egyrészt élete élménye, másrészt, hogy szétszakadt a mellkasa, és nagyon-nagyon-nagyon boldog voltam egyrészt, hogy így kitárulkozott, másrészt, hogy tényleg ez a visszajelzés, tehát a taps az muszáj, de hogy vannak ilyen nem is rajongók, hanem ilyen levelecskék, amiket én például kapok, és ez nagyon szép, meg nagyon megható, mert ez is pozitív annak ellenére, hogy fájdalmas.
2: Mit mesélnek a te hőseid ilyen módon az előadásból, ezek a nagy színésznők a közönség visszajelzéséről?
3: Hát a Honti Hanna érdekes például, hogy ő mondja, hogy soha nem éreztem magam egyedül, és soha nem voltam magányos is, és úgy meg van lepődve, hogy úgy meg vagyok lepve azon, mondja, hogy az emberek magányosak vagy szomorúak azért, mert egyedül vannak, és... Néha én is belecsúszom abba, hogy sajnálom magam, mert egyedül vagyok, vagy sajnálom magam a magány miatt, és akkor meg kell élnem a csendet nyugodtan, hogy ez valamiért van, akár az egyedül lét nem egyenlő a magánnyal, és oda-vissza sem igaz. Én meg tudok ijedni ezektől, miközben nagyon sokat vagyok egyedül, és tök jó meditáció egyedül lenni, és a tanyámon ásni például, vagy spenótot szedni. Ő beszél, tehát a Honti beszél erről, vagy akár, hogyha megy színházba előadást nézni, akkor amíg ki nem jön a nézőtérről, és belemül a kocsijába, addig tapsolja őt ott bent a színházban a közönség, mint nézőt, de mint ünnepelt színésznőt, és ez boldogság. De lehet, hogy ezt is meg lehet tanulni, kezelni, a fene tudja. Nem tudom, milyen lehet ilyen királynőnek lenni. Csak játszadozom ezzel a gondolattal ott a színpadon is.
2: Milyen élethelyzetek jelennek még meg az előadásban, mondjuk Rutkaitól, Psota Iréntől, Tordai Teritől, másoktól, Gobi Hildától?
3: A Rutkai Évának a csodálatos számunkra ismert életéből, például a Latinovicssal való szerelme, szenvedélye, egymás szétszakítása fogalmazódik meg inkább, ott erre felemegyek, meg a Szimbád világa folyja át azt a kis felmutatást az ő életéből. Gobbi Hilda olyan érdekes, mert nem beszélek a politikai hovatartozásáról sem, azt hiszem talán a Nemzeti Színházat sem említem, viszont az, hogy ő milyen szentimentálisnak mondja magát, és így is élt, és közben meg őt egy nagyon kemény valakinek gondolják, és ezt az egészet így tulajdonképpen megmagyarázza, vagy elmeséli, hogy ő egyáltalán nem, ő annyira örül annak, hogyha süt a nap, és annyira tud örülni egy jó téteménynek, amikor az emberek adnak, és hogy a tél az milyen hülyesség, és ez a begubózás, és a cigarettázásáról, de hogyha még 2 évet kapna, ha azt mondaná az orvos, akkor lenne még idő levegőt venni, és futni, és szaladni, és úgy elképzeled, hogy a Gobbi Hilda fut és szalad, az olyan nagyon vicces, de hogy vagy hogy fogadta örökbe a Rutkai Évának a galambjait.
2: És Karádi Katalin?
3: Karádi nagyon érdekes, vele úgy találkoztam össze, hogy a Sándor Palival találkoztam, és róla jutott eszembe, hogy nekem ezt a nőt is valahogy meg kéne fognom, vagy utána kéne olvasnom a Titkainak. És ő csinált vele egy nagy interjút New Yorkban, és erről faggattam például a Pált, hogy meséljen arról, hogy ott mik voltak, vagy milyen volt a Karádi, mielőtt felvették azt a pár órás beszélgetést, hogy előtte való napokban beszélgettek vele kamera és mikrofon nélkül, és egy teljesen más nő beszélt ott, mint aztán az, akit mi is látunk. Volt egy kalap volt, ahol ő dolgozott, de a lakásán történt vele az interjú, a saját magáról készült festmény alatt.
2: De azért ez nagyon megrendítő, ahogyan épp azt a részt mutatod meg, amikor arról beszél, hogy őt hogyan kínozták hosszú ideig.
3: Az nekem is megrendítő.
2: Az többenetes.
3: Minden reggel az volt az ő reggelje, hogy felvitték a Schwab-hegyre, nem kérdeztek tőle semmit, csak agyba főbe verték, és utána visszavitték. Igen, tulajdonképpen az emberségéért egy darabig ezt csinálták vele. És aztán hazament, és üres volt a lakása, és megpróbálta újra kezdeni többször.
2: Azért jó, hogy erről beszélünk, mert az előadásodnak éppen ez az egyik varázsa, hogy a magasról a mélybe, és az egyik pillanatban nagyon nevetünk, a másik pillanatban pedig olyan fájdalmakról beszélsz, ami igazán megdolgoztatja az ember lelkét. Ez mennyire volt tudatos, hogy így építsd föl, vagy hol vannak számodra
3: a legszebb? Ez vagyok én, ez az érzelmi hullámvasút, meg a fájdalmakból dolgozom, és természetesen látom a szépet is, és hála Istennek észreveszem, és egyre inkább pozitívabb tudok lenni, vagy a negatívságot át tudom fordítani, és ez, ettől nagyon boldog vagyok, és nagyon boldog vagyok a darab végén attól, hogy beszélhetek egy olyan nőnek a történetéről, vagy a történetében az általa elmondott mondatokkal, most Tordai Teriről beszélek, aki hála Istennek él, és adta magát ehhez, és órákon át beszélgettünk, és olyan szép, ahogy az ő királynősége, a majdnem 2 méter magas szertornás alkat, vagy modell alkatú csodálatos lény tényleg így kibontotta az ő szerelmeit, vagy az ő kíváncsiságát előttem, és ezeket én elmondhatom, az fantasztikus, és még van egy pici kis csemege a darabban, ami miatt így a mába lehet hozni. Például az, hogy vannak ezek a celebszerű lányok, akik magukat színésznőnek mondják, vagy előadó művésznek, és van benne egy ilyen vicces rész is, amikor az ő agyával és az ő lelkéből fogalmazom meg azt, hogy mik is a mai apró-cseprő problémák.
2: Hát ez micsoda fricska ezek után, a nagy művészek után megszólal egy ilyen hang, ez...
3: De komolyan lehet venni, mert neki meg az fáj, meg neki meg az a jó.
2: Igen, de hogy ő mennyire határozottan gondolkodik a saját jelentőségéről.
3: Hát persze, megdönthetetlen. Én irigylem ezeket az embereket az önbizalmuk miatt, vagy amiatt a szilárdság miatt, amit fölépítettek magukra vagy magukban, hogy hihessenek ebbe, és elhiggyék azt, hogy ez így egyrészt rendben van, másrészt így vannak egyben, és hogy ez tök jó, amit csinálnak.
2: Onnan kanyarodtunk el, hogy mennyire volt ez tudatos, hogy így válogattad, hogy jó, akkor Psota Iréntől egy ilyen kicsit melankolikusabbat, akkor a Honti Hannától egy ilyen ünnepelt sztár vagyok, egy ilyen részletet.
3: Nagyon sok anyag volt, majdnem 30 oldal, ami végül 15 lett, és rengeteg érdekesebbnél érdekesebb dolog, mondat, okosság, bugyutaság van ezekben a naplókban, amivel tudok menni. És valahogy, nem tudom, mert nem vagyok dramaturg, de annyit éreztem, hogy ebből ennyi kell. Több emberrel is beszéltem azért ezzel kapcsolatosan, de valahogy mindig odalukadtam ki, hogy én úgy is érzem, hogy mit kell benne hagyni, és volt, amit van, aki kihúzott volna, én meg visszaraktam, és így lett kerek, és nem azt mondom, hogy nekem lett igazam, de végül is én tudtam, hogy mit akarok.
2: Meg ez a te álmod, ez mennyire fontos, hogyha visszanézzünk a karrieredre, vagy a pályádra, hogy mennyire fontos, hogy van egy előadás, ami nagyon te vagy, hiszen még a saját életedből is van egy momentum az előadásban, szóval hogy ez neked mit jelent?
3: Mindent. Nekem ez az utolsó utáni gondolatom volt, hogy én csináljak egy ilyet egyedül, és valahogy azt éreztem, hogy imádom a társulatomat, meg itt-ott a nagyon szép munkák megtalálnak, de valahogy kell valami olyan, amit én irányíthatok egy kicsivel erősebben, és nagyon az enyém, és elvihetem ennek az eszméjét, meg az eszenciáját bárhova megmutatni, és mivel nagyon én vagyok, és lehet, hogyha egy kortárs író könyvéből csinálnék, vagy csináltam volna bármit, az is én lennék, mert nyilván magamra formálnám, de így még inkább én vagyok, és nagyon-nagyon csodálatos, és nagyon extra dolog ezt. Fú, tehát le a kalappal azok előtt, akik egymaguk kiállnak. Én most sem nagyon hiszem el, hogy ezt meg lehet, de nagy levegőt kell venni, és tök szépen végig lehet gördülni ezen. És nagyon érdekes, hogy tényleg a fiatal embereket is érdekli, pedig azt gondoltam, hogy nem, de meg lehet fogni a mai embernek is, vagy a mai léleknek is.
2: Milyen visszajelzések jönnek, most már többször játszottad?
3: Megható minden.
2: Igen?
3: Igen. Nagyon jó visszajelzéseim vannak, nagyon meghatott arcok is vannak. Most már voltam úgy is vidéken, hogy azért az nem az a közeg volt, hogy a szakma és a barátaim, és nem tudom, hanem tényleg egy olyan vidéki műfház, ahol ismeretlenek vannak a boltból, az eladó fiú, a műfházas lány, a táncos körből a táncos nénik, 80 pluszosak, és valahogy szerintem mindenki magára talál a mondatokban, vagy hogy ismerik ezeket a dívákat, ismerik az életüket, aki meg nem ismeri, mondjuk egy fiatal gyógytornászlány volt ott legutóbb, ő meg akarja nézni még egyszer, mert neki meg felkeltette az érdeklődését ez a világ, vagy ez a kultúra. Az is érdekes, hogy miért.
2: Én még azt is el tudom képzelni, hogy valaki mondjuk nem látott, mert 20 éves, nem látott még egy karádi filmet, akkor ezt fogja magát és megnézi aztán.
3: Igen. Vagy meghallgatja még egyszer ezeket a dalokat, amik az előadásban vannak.
2: Ezeket hogyan választottad ki, hogy ikonikus dalokat akarsz énekelni? Ugye te énekelsz a Pintér Béla Társulatnál is, tehát nagyon sokat énekelsz neked, ez természetes közeged, de itt mi volt, hogy olyan dalok legyenek, amitől mindenkinek fülig ér a szája, mert ismeri, vagy valami más?
3: Egyrészt ugye Blaha Lujza a nemzet csalogánya, és mindenféleképpen zenésre akartam venni a formát. Nincs, tehát hogy nem egy olyan önálló est, ami teli van rakva dalokkal, hanem felcsendülnek benne vicces is, meg mély dalok is, de például Karádi direkt nem éneklek, mert hogy ő nem akart szerepelni ott a kamera előtt, és akkor én ezelőtt tisztelegve nem énekeltetem a szereplőt magam által.
2: És kit igen? Honti Hannát, igen?
3: Honti Hannát, igen, meg a Psota Irént. De hogy sok zene van a dal.

0: pedig rövidesen folytatjuk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Már messzire hordja a szél a talat, és két hete zúg az eső. Bár

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, utolsó fél órájához érkezett délelőtti műsorunk a Hétvégi menetrend. Péli Nagy Kata vagyok. Blaha Lujza és a vele kapcsolatos írásbeli emlékek ihlették Fodor Anna Mária új egyszemélyes darabját, a Cukorbabát, melyben a színház történet legjelentősebb női művészeinek életét eleveníti fel montásszerűen. Folytatjuk Olá Andrea beszélgetését.
2: Mi történik egy színésznővel, ha nemet mond, vagy ha beleszeret a partnerébe? Mi történik, ha ki akar lépni a szerepéből, vagy éppen beleolvad örökre? A Cukorbaba ezekre a kérdésekre is keresi a választ, miközben megidézi a 19. század ünnepelt primadonnáját, Blaha Lujzát, és az elmúlt 100 évből ismert néhány nagy színésznő személyes monológiait is. Amit kapunk, az egyszerre fájdalmasan ismerős és meglepően friss. Hallhatjuk Gobi Hilda, Rutka Éva, Psota Irén, Karádi Katalin és mások gondolatait épp úgy, mint mondjuk egy mai celeb lány megnyilvánulásait, vagy akár a művészét, aki az előadást létrehozta. Folytatom most az interjút Fodor Anna Mária színésznővel.
3: Nem beszéltünk még kifejezetten a nőiség megjelenéséről, illetve hát maga a Cukorbaba kifejezés is, meg hát ahogyan mondjuk a plakátot nézzük, az előadás plakátját, tehát hihetetlen föltűnő, ragyogó, gyönyörű, törékeny. Szóval ezt egyrészt kitalálta ki, hogy ez ilyen legyen. Te találtad ki? Igen. A produkció is ilyen, szóval ennyire izgalmas, vibráló.
4: Nagyon rózsaszínre akartam csinálni ezt az egészet. Talán a cukorbabaság miatt is, meg a színésznők cukorbabasága miatt is, az én cukorbabaságom miatt is,

0: vagy akár a sugar babyk miatt, akik édesítik az életünket, vagy mi édesítjük a lovagjaink, vagy a nézők életét. A Novák Angéla barátnőmnek egy csodálatos olyan lakása van, amiben beleálmodtam ezt az egész fotózást, és a Kálai Tóth Anettel dolgozom mindig, és ő csinált, azt képzeltem el, hogy szeretnék Ablaha Lujza fiatalkori másaként is egy ilyen szép összefogott, fonott hajú, kis mellényes, kis pufosújú, hasonló fotókat, mint a Blaha volt, és szeretnék egy dögös rózsaszín hajú valakit, akit végig tudok vinni majd az előadáson, és a lakásban is mindenféle ponton végigvittem ezt a nőt, és így készültek ezek a gyönyörű képek, festményszerű képek. Nem magam miatt dicsérem, hanem egyszerűen annyira nagy átváltozás volt, hogy úgy tudom nézni, mint hogyha nem is én lennék egyébként.
1: És a díszlet, mert maga a díszlet is ilyen, mint ez a budoár tulajdonképpen.
0: Tehát ez egy triptikon, én így gondoltam, hogy legyen valami, amit így ki tudok nyitni, egy három elemből álló valami, amire tudok vetíteni, meg kicsit olyan, mint egy napló, vagy akár egy képeskönyv. Egy szép fehér díszletem van, amiben megelevenednek a mesék, meg én is tulajdonképpen elemi erővel próbálok hatni. Hát ami rám hatott, azt mindent próbálok ezeken a nőkön keresztül átadni.
1: Sok öltözés van. Igen. Az előadásban.
0: Csillog.
1: És van olyan is, amikor épp alig van rajtad ruha, ezt most jó értelemben mondom, tehát, hogy tulajdonképpen a női léleknek a lecsupaszításáig is eljutunk, tényleg nagyon mélyre mész, és ez mindig megmutatkozik a jelmezben is. Uh-huh. Ez olyan szép, ezen gondolkodtam, hogy neked milyen út lehet ez, amit bejársz az első pillanattól a legvégéig, hogy mi jár közben a fejedben.
0: Hát az is, hogy még mennyi van hátra, de...
1: Rengeteg szöveg.
0: Igen, de meg lehet csinálni, és annyira élvezem, és olyan jó mindegyik életet megélni, mindegyiknek a szépségét, fájdalmát, röhögését, dalait, felszabadultságát, meg nőiességét, meg nem nőiességét, meg férfi köntös beburkolózását, hogy... Ezek mind bennünk vannak, és az életemben nem élem meg mindegyiket, vagy nem élem ki mindegyiket. Igen, és mi erre vágyunk, szerintem színésznők, vagy én, hogy ilyen sok színt tudjak mutogatni.
1: Hát miközben lehet hozzá kapcsolódni egy teljesen mondjuk egyszerű életet élő háziasszonynak is. A női szerepekről hogyan beszélnek ők, vagy gyerekvállalásról, társról, társtalanságról?
0: Például a Apsota mondja el, hogy háromszor volt házas, hogy epekedett az egyik férfi után, és csak azért is felkutatta, és megkereste, és megtalálta, és hogy nem aludtak egy hétig, és milyen szenvedélyes hullámokon ment keresztül. Nem nevezem meg a férfiait, mert hogy vannak benne ismert emberek is, van, akinek csak a monogramját mondom, vagy a kezdőbetűjét a nevének, de beszélek gyermek elvesztéseiről is, vagy gyermekre vágyásról, vagy a kutyájával, hogy volt a szerelme, de Rutkainak is nagyon fontos volt a kutyája. Nekem is nagyon fontos a kutyám. Beszélek arról, hogy van például a Psota az evéssel, vagy a fogyókúrával, vagy a habzsolással, miért eszik habzsolva, vagy hogy éhezett gyerekkorában, és hogy nyalta le a mákos tésztáról a mákot, és dugta vissza a dunyha alá, és hogy azóta habzsolva eszik, de például, ha kihoznak elé egy nagy tál ételt, akkor mindig kért egy kis tányért, és kivett belőle egy picit, mert hogy közben meg a sok látványa taszította, és erről is olyan szépen beszél.
1: Mennyi minden van ebben. Hogyan tudod azt megoldani, ami egyébként adná magát, hiszen olyan művészekről beszélünk, akiknek a gesztusait nagyon jól ismerjük, vagy a hanghordozását, hogy ne csúsz túlzásba. Nem tudom, hogy mennyire érthető ez a kérdés. Tehát, hogy tényleg csak fölvillantani őket, és hogy te is maradj tulajdonképpen, de hogy fölismerjük, mert ez a varázslat tényleg, hogy egy pillanatig látjuk az arcodat, de már a Gobi Hilda beszél, ahogyan ott ül, ahogyan cigarettázik.
0: Sokat figyeltem őket, de nem akartam ilyen paródiába menni, úgy értve, hogy utánozzam őket, de akár kéztartás, akár hogy hogyan cigiztek, vagy milyen hanglejtéssel beszéltek, vagy hogy mosolyogtak, vagy hogy pont, hogy nem mosolyogtak, vagy hogy beszéltek nagy hévvel, ezer energiával, berobbanva a színpadra, vagy lesütött szemmel. Így próbáltam őket megfogni, és a visszajelzésem azok, hogy pont elég, és hogy az így szép.
1: Hát igen, mert ebben van kockázat, mesterségbeli tudás, vagy egy jó arányérzék, vagy mi kell ehhez?
0: Biztos az arányérzék, az mindenhez kell. Vagy igen, ezzel centizgetünk, meg ezzel balanszírozzuk a szerepeinket szerintem. De tényleg nem akartam egy lenyomatot, egy teljes lenyomatot, hanem csak, hogy így felsejlődjön pár ilyen finomság. Én úgy a velejét érzem, és egy-egy gesztust, és pont elég nekem ebbe kapaszkodni, mert aztán meg az jön, amit mondanak. Arra meg figyelnem kell, hogy az jó erős legyen. Mindig más egyébként, meg nagyon nagy szabadságot adok magamnak abban, meg a Gáspár Anna barátnőm segített nekem nagyon sok mindenben, és ő mondta azt, hogy ez csak a tied, tehát itt bármi történhet, én irányítom, és annyira felszabadított az, hogy ezt úgyis csak én tudom, ezt senki más nem tudja, hogy itt ez ad például lazaságot ahhoz is, hogy szépen mindent át tudjak magamon engedni, meg hogy kibírjam egyáltalán ezt a másfél órát, ezt a maratont egy nagy levegővel.
1: Hát éppen azon gondolkodtam, hogy mennyire élő vagy önálló entitás ez az előadás, hiszen nincsen partnered, nem kell reagálni senkire, ez csak rajtad múlik, de hogy közben történhet-e bármi olyan, amitől picit változik, és akkor ezt esetleg tovább viszed. Tehát, hogy tud-e változni ez
0: folyamatosan.
1: Az előadás, igen?
0: Például a múltkor elrontottam a Honti Hanna dalát, felcseréltem két verszakot, és arra ültem rá, hogy semmit nem adok elő perfekten, és hogy tök jól jött ki, hogy ő sem az, mert az egész interjú nagyon perfekt, meg ahogy ő volt, ahogy állt, ahogy fogta a csokrát, ahogy állt rajta a ruha, meg minden, és nagyon vicces lett az, hogy ez a dal ez ilyen, és visszaismétli, és például amikor bemutattam, akkor nagyon beteg volt a hangszálam, és nem is tudtam rendesen kiénekelni. És akkor arra is rápakoltam, és attól meg még viccesebb lett. Úgyhogy tök sok erényt lehet kovácsolni minden behatástól, vagy külső hatástól, ami ér. Vagy múltkor egy olyan színpadon játszottam, ahol velem szemben végig tükör volt. Tehát láttam magam 90 percen keresztül. Az nagyon zavaró volt, de közben meg tényleg olyan volt, mint egy táncteremben, amikor látod és leveszed a mozdulataidat, az is nagyon-nagyon-nagyon érdekes volt. És tényleg nincs semmi más, csak a mély sötétség, a rózsaszín fények, és talán az első sor, ameddig ellátok. Ez a kapaszkodó, meg a nipjeim, az egyetlen szék ott.
1: Hát és a ruhák.
0: És a ruhák,
1: aha, igen. Mert ez segít átváltozni egy másik nővé.
0: Minél több helyre viszem, annál többet kapok, és annál több mindent tudok beépíteni, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményekre, mert így tudom javítgatni, illetve megerősíteni azt, amiben esetleg bizonytalan voltam, mert ilyenek is vannak benne, ami nem gondolok olyan erősnek, és akkor azt mondják, hogy de őt meg azt fogta meg nagyon, vagy van egy barátnőm, aki azt mondta, hogy még többet kéne benne énekelnem.
1: És lehet, hogy...
0: És azt is belerakhatom.
1: Igen.
0: Igen. Aha. Úgyhogy most ezeket is keresem, hogy még dúsítsam, szóval számtalan lehetőség van még ebben.
1: Alkalmas ez a díszlet, az előadás maga, hogy egyszer csak ott teremi az ország túlsó pontján.
0: Igen, és akkor, ez egy intim előadás egyébként, szóval minél zártabb a hely, annál jobb. Én ezt nem gondolom ilyen kinti nagy színpadra. Egy kis ékszerdoboz, tehát adtam elő 60 embernek, de most volt 250 is, és végül is megélt, de azt hiszem, hogy én se tudnám úgy befogni ennek az érzékiségével a nagy teret, vagy az arénát például. Uh-huh. Úgyhogy ilyen terv nincsen.
1: Vagy egy szabadtérit nem, mondjuk egy fesztiválon
0: annyira
1: egy szabadtérit
0: nem. Nem. De a közönségnek se jó, hogyha így elfújja a szél a hangot.
1: Ez az intimitás, ez egy fontos hívószó, mert én pont figyeltem az első előadást, láttam a bemutatót, és sokat nevetünk, vannak nagyon vicces, humoros részek, és van, amikor olyan hihetetlen csönd van. Éppen arra gondoltam, hogy neked ez milyen lehet, hogy ennyire közvetlenül érzed, ahogyan rezonál a közönség.
0: Hát én ettől nagyon féltem, és most is. A csöndek nagyon izgalmasak, de nagyon félelmetes tud lenni. De meg kell tudni tanulni élvezni, azt hiszem.
1: Változtat rajtad ez az előadás szerinted?
0: Például tényleg? Ezt, hogy élvezzem a saját színeimet, vagy a saját határaimat, vagy a munkabírásomat akár, vagy az őrültségemet, hogy tartsam kordában, vagy a zárkózottságommal, hogy lehet itt élni, de nem visszaélni, meg akár visszaélni is a humorral. Igen, nagyon sokat változtatott. Amikor ezt csináltam, akkor többször megfeküdtem azért. Nagyon sokrétű és nagyon nehéz vállalás szerintem ez. És nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt meg lehetett csinálni, és volt rá lehetőségem, és volt, aki hitt bennem, és aztán most már én is hiszek benne. De amikor kitaláltam, tulajdonképpen hittem benne, csak amikor kézzelfoghatóvá válik, akkor végül is ez a valóság, ez jó.
1: Hát igen, meg az ember gondolkodik, én emlékszem, amikor először felvetődött, hogy ez készül, hogy ez a fajta finomság, vagy ezek a finom rezdülések, ezek a mai világban, amikor minden nagyon harsány, minden nagyon erőteljes, hogy ez hogyan él majd meg, vagy
0: kell-e,
1: hogy hogyan.
0: Egyáltalán?
1: Így kell.
0: Én most azt tapasztalom, hogy kell.
1: Kell. De jó.
0: Nagyon izgalmas.
1: Az előbb mondtad az árkozottságodat, és azért az egy fontos kitárulkozás, ahogyan te a saját életed tragédiájáról beszélsz. Én nem tudtam, hogy ez benne lesz. Gondolom, hogy mindenkit megdöbbentett ez.
0: Igen, főleg a családomat.
1: És ez miért?
0: De nem árulnám el, hogy mik is ezek.
1: Nem, semmiképp csak, hogy miért vállaltad ezt. Tényleg ez egy olyan fajta határátlépés neked.
0: Igen. A naplók miatt jutott eszembe, hogy úristen, hát nekem is vannak naplóim. És igen, talán ez az árkózottságom, ez ott tudott így kicsit kitisztulni, hogy gyerekkorom óta írtam. És hogyha nagyon mélyen vagyok, és sok fájdalom van, olyan érdekes, hogy mindig akkor veszem elő újra. És nem is bátorságnak gondolom, hanem egyszerűen ezt ki akartam mondani ezeket, hogy ez velem történt, és teljesen párhuzamos, se tehető az összes nővel, és akár férfival.
1: De ez óriási bizalom lényegében a közönség felé. Odaadod a te életednek egy részét, és bízol abban, hogy ők ezt jól fogadják.
0: Mm-hmm. Igen, ha már nem nyilatkozom le, hogy válok, vagy hogy nem válok, de ott elmondok más titkokat, és ezt is élvezem. Igen.
1: Mi egyébként az előadás legnehezebb része számodra? Vagy van-e olyan...
0: Hát, hogy magamnál maradjak, a kontroll, és ne essek le a tűsarkamról a kis táncaim közben, ne essek le a székről. Elkezdeni nehéz, és ott mindig mondom magamnak, hogy de én ezt akartam, én ezért vagyok itt, én... Jó, nem kell sokáig mondani, de elkezdeni nehéz. Utána már mindegyiket nagyon szeretem.
1: Még egyetlen dolog, hogy milyen utat képzelsz el a cukorbabának? Tehát neked mi lenne a jó? Én hallottam, hogy már külföldre is hívták, hiszen külföldön is van sok olyan magyar, aki emlékszik ezekre a művészekre, és biztos nagyon jól esik nekik így belepillantani az életükbe, hogy fölidéznek egy-egy filmszerepet. Szóval, hogy mit kívánsz ennek az előadásnak?
0: Az, hogy menjen, hogy tudjam gyakorolni, és tényleg ez az előadás örömet is okoz, és nagyon elgondolkodtat. És akikkel eddig beszéltem, azok tényleg azt mondták, hogy valami nagy dolog ment át rajtuk, és ettől boldog vagyok. Nem az igét akarom terjeszteni, mert nincs ebben olyan, hogy ige, vagy terjeszteni való, hanem hogy játszhassam sokat. Ahhoz van kedvem. Meg azt, hogy itt tartsam ezeket a nagyokat. Mindig is érdekeltek, és mindig akartam valamit velük kezdeni. Szerintem ezt veled is sokat Igen. beszéltük, hogy kéne még a most élő nagyon nagyokkal egy picit melléjük ülni, és csak azt engedni, hogy meséljenek, és valaki ezt vegye föl, és tényleg nekem a Sándor Pál is ilyen, hogy úristen, hogy miért nincs ott mindig egy kamera, aki felveszi azt, amiket mond. Igen, ez is az. A saját magam tisztulása is egyébként, ugye a gyerekkorom, vagy akár az emlékeim, valamiféle földolgozása a történeteimnek, ezek által a színészek által. Igen, és ők már nagyon megfoghatatlanak, és tök jó egy kicsit megfogni őket, vagy visszahozni, vagy itt tartani őket.
2: Fodor Anna Mária színésznővel beszélgetett Olá Andrea Cukorbaba című egyszemélyes darabja kapcsán. A hétvégi menetrend holnap folytatódik, az elmúlt hét legérdekesebb beszélgetéseit hozzuk vissza, a kultúra, a gazdaság és az életmód területéről. Várom Önöket holnap is, további szép hétvégét kívánok, Péli Nagykatát hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Alakuló ülést tart az országgyűlés, a miniszterelnököt is megválasztják. Fontos változást a figyelmeztet a NAV a TAO bevallásokkal kapcsolatban, még marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megalakul az új országgyűlés, amely megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, aki a megválasztásával hivatalba is lép, és a történelmi zászlók előtt ünnepélyes keretek között tesz esküt, majd mond beszédet. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egész napos rendszerváltó népünnepére várja az érdeklődőket az Országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adóbevallási időszakban. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Fontos, hogy már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adókedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentések kérelme. A NAV többféleképpen is segíti az érintett vállalkozásokat. A cégek egy részének elektronikusan figyelemfelhívó levelet küld. A 2025-ös adóévre vonatkozó társasági adó bevallásának határideje május 31-e. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti országrészben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. A kedvezőtlen időjárást a virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte. A Fruitweb a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Az érdekképviselet ennek érdekében szakértői csoportokat alakít, és támogatást ígér a szabályozó környezet átalakításához. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 ezer főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönözöttek aránya. Elindult az aktív közlekedés népszerűsítő Bringázza suliba program. Ennek célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát fenntartható közlekedést. A május 29-ig tartó kampányhoz a tavasz folyamán 200 általános iskola csatlakozik.
0: Időjárás jelentés.
1: Eleinte felhősebb, aztán délután már napos időre számíthatunk, nem lesz csapadék. Az északi szél időnként megélénkülhet. Koranyárias idő várható 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Holnap már egész nap sok napsütés valószínű délnyugat felől lassú felhősödéssel. Estig nem várható sehol sem csapadék. Kissé melegszik az idő, délután már 23-28 fok is lehet. Hétfőn a napsütés mellett délután megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé elered az eső. 20-28 fok lesz délután.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a kategóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni, a többes szám, mint ahogy mindig, most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
4: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: A mai műsorban rossz híreket kell közölnünk a Garmin okosóra tulajdonosoknak, ugyanis amennyiben nem szeretnék, hogy levél nehezékként jégezzem érek drága, csuklójukon viselhető órájuk, úgy bizonyos frissítéseket nem javasolt telepíteni. Egy kicsit arról is beszélünk, hogy a Samsung egy nagyon-nagyon furcsa, nagyon sok érzékelővel ellátott kijelzőn dolgozik, ami új technológia, arról, hogy mik a terveik a forradalmi, mármint a piacot mindenképpen erősen megmozgató, a PC és kézikonzol piacot megmozgató Valve-nak a Steam Deck 2 konzollal. A műsor közepén egy kicsit sírni-ríni fogunk vénemberként, de bizonyos mobil és egyéb technológiai fejlesztések visszatérésének nagyon-nagyon örülnénk, de úgy látszik, hogy nagyon kevés, vagy egyik sem valósul meg. A műsor legvégén pedig egy kamerás, brutális, méregdrága és mindent is tudó mesterséges intelligenciával felvértezett dreamy porciót fogunk megnézni, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk maradni.

0: Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
1: Ritkán van olyan, amikor azt kell, hogy mondjuk, hogy nem feltétlenül egy klikvadász és hatásvadász cím, amikor azzal kezdődik már rögtön a kiírás, hogy vészhelyzet tönkreteheti a Garmin eszközeit, a legújabb frissítésük, mert hogy ilyen fiaskóba azért a nagygyártók közül tényleg sok-sok évente fut bele egy-egy cég, és a Garminnak ez most egyáltalán nem jött jól, igazából nem tudok olyan céget, akinek ez bármikor jól jött volna, hogy a saját térkép frissítésük képes gyakorlatilag levélnehezéket csinálni az amúgy sem olcsó Garmin okos órákból.
2: Igen, a Topo Active 2026.10-es verziószámú frissítés az, amiről most szó van. Ez egyébként egészen sok okos órára már megérkezett a gyártónál, és az a baj, hogy nagyon nehéz kiszűrni, hogy kinél okoz problémákat, de alapvetően a jelenség az azonos. Egyfajta bootloopba, egy újraindulási ciklusba kerülhet a készülék akkor, hogyha ez a telepítés végbe megy. Jelen pillanatban főként az Edge X40-es családot érinti, de a Forerunner és Fenix 7-es termékek tulajai is panaszkodtak arra, hogy hasonlóan jártak, mármint hogy gyakorlatilag használhatatlanná váltak az okos óráik, még azután is, hogy mondjuk újraindították őket, azután is, hogy teljesen reszetelték őket, azután is, hogy végigmentek minden olyan tanácson, amit maga a Garmin adott erre a problémára, mert hogy igazi megoldást a gyártó egyelőre még nem kínált fel, és nagyon nehéz azt mondani, hogy akkor most senki ne telepítse, vagy csak egyes termékcsaládokat frissítsék a tulajdonosok, mert hogy szinte minden egyes, főleg a drágábbi kategóriába eső Garmin órából hozzott az interneten már tulajdonos példákat arra, hogy neki is így járt az okos órája. Nem biztos, hogy ezt a frissítést ki tudjuk kerülni, mármint nyilván, hogyha már megtörtént, akkor már nem igazán tudunk visszalépkedni. Érdemes odafigyelni arra, hogy a következőkben mit kommunikál majd a gyártó. Aki esetleg belefut abba, hogy még nem telepítette az órájára ezt a frissítést, de már megjelent és letöltötte a készülék, semmiképp ne hagyja neki a frissítést. Nyilván a Garmin egyébként érzékelte a problémát, meg látják az ő mérnökeik is, hogy van itt gond, úgyhogy ezt a frissítést nagyon gyorsan visszavonták, ahol csak lehetett, de így is azért már nagyon sok tulajdonosnál megtörtént a baj, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy az okos óra világ egyik legnagyobb gyártója mit fog lépni ebben a helyzetben, és hogyan fogja orvosolni ezeket a problémákat, főleg azoknál az eszköznél, amire mondjuk már lejárt a garancia, igen csak komoly jogi kérdéseket is fel fog vetni a felhasználók részére. De ha már nagy gyártókról beszélgetünk, akkor egy kicsit pozitívabb irányba vegyük a hangvételt, és beszéljünk a Samsung egy új fejlesztéséről. Ugye a cég nem csak az okos eszközeiről és az otthoni eszközeiről ismert, hanem kijelzőiről is, és most egy következő generációs új kijelző technológiát mutatott meg, amit egyébként valószínűleg okos eszközökből fogunk leghamarabb viszont látni.
1: Az, az igazság, hogy a Samsung elég jó ebben a kijelző gyártásban, ugye azon kevés gyártók és egyre kevesebb gyártók közé tartozik, akik saját maguk gyártják a paneleket mind a telefonjaikba és a tévéikbe, sőt egyéb más gyártóknak is szállítanak be például a mobiltelefon képernyőket, és ugye például a vadonatúj S26-os szériában debütált az a fajta privacy screen, amikor jobbról-balról nincs olyan betekintési szöge a képernyőnek, hogy mondjuk meg tudják lesni a bankkártya adataikat, vagy olyan szenzitív információkat, amiket nem akarunk, de ezt az S26 nem egy plusz üveggel oldja meg, hanem egész egyszerűen képes csak bizonyos részeit a képernyőnek ilyen titkosítással, vagy hogy mondjam, ilyen kisebb látószöggel kezelni. Egyet tovább lépett ezen a Samsung, és azt mondja, hogy a közeljövőben olyanok lesznek a képernyőink, amikbe olyan szenzorokat is képes a mérhetetlenül sok képpont közé beépíteni, amivel az okos órákban például szívritmust vagy vérnyomást szoktunk mérni, egész egyszerűen rátesszük a hüvelykújjunkat vagy valamelyik ujjunkat a képernyőre, és képes a szenzorokkal ezt leolvasni, hiszen azok is, az okos órák is a legtöbbször különböző színű fényeket használnak, és kamerát, hogy megfigyeljék a véráramot egész egyszerűen a bőrünk alatt, és ezt építette be, ezt a technológiát építette be a Samsung egy 6,8 colos képernyőbe. Ugye ez az a colméret, ami azért most nagyon gyanúsan azért okostelefonok környékén rengetegszer előfordul, tehát ez a 6,5 és 7 col közötti méret, ez most nem tudok olyan gyártót mondani, akik nincs ilyen telefonja szerintem ebben a méretben, tehát valóban a közeljövőben találkozhatunk majd olyan nyilvánvalóan elsősorban és először majd Samsung készülékekkel, amik nagyon sok komoly egészségügyi funkciót tudnak átvenni az okosóráktól, azok kedvéért, akik mondjuk nem feltétlenül akarnak több órával, egy klasszikus, szép, normál órával, és egy fitness karkötővel vagy okos órával a kezükön közlekedni. Ezeknek az embereknek bizony-bizony jó jöhet, hogyha közben azért szeretnék csekkolni a vérnyomásukat, vagy egyáltalán szeretnék használni azokat az egészségügyi és egyéb appokat, amiket amúgy az okos órákkal szoktunk használni. Úgyhogy igazából érdeklődéssel várjuk, hogy mit hoz ki ebből a Samsung, és mikor jönnek az első olyan modellek, amik tényleg használják ezt a megoldást. És ha már jövőbeli fejlesztések és szintén nagy márkák, akkor említsük meg azt a céget, aki gyakorlatilag mindössze 4 évvel ezelőtt berobbantotta a PC alapú kézi konzolok piacát, és ez egyáltalán nem a Microsoft, a Dell, a Lenovo, az MSI, az Acer, vagy bármilyen olyan nagy gyártó, aki amúgy számítógépeket, notebookokat és akár gamer eszközöket gyárt, hanem egy, mutatom az idézőjelet, ismeretlen hardware gyártó, de mindenképpen kicsi hardware gyártó, a Valve, aki 2022-ben piacra dobta a Steam Deck-et, és hát azóta bizony mindenki csak másolgatni próbálja, szerintük a világ egyik, hanem a legjobb kézi konzolját.
2: Nyilván most a Nintendo Switch-től erről sok felszisztennek, és ezért is volt fontos, hogy Feki említette, hogy a PC alapú kézi konzolokról beszélgetünk, ugye a Nintendo Switch az egy teljesen másik világ, valóban egyébként ők robbantották be, úgy áll lett az ember a kézi konzolvonalat ismételten, sok-sok év lagymatag vakarászás után. A Valve viszont azért kerül most ismételten a hírek középpontjába, mert hogy a legendás Steam Deck, ami bebizonyította, hogy a Linux alapú rendszerek is képesek jó játékén, mint sok esetben azonos hardware-en jobb játékén, mint adni, mint a Windows, és ez egy nagyon komoly fricska volt a Microsoftnak. Tehát a Valve, ez a Valve, aki egyébként ugye a játékáruházáról, a Steamről ismert, a Steam Deck új változatán dolgozik, ezt ők maguk is elismerték, és most nem a Steam Machine-ről, tehát nem az asztali játékkonzolról beszélgetünk, ami egyébként nemrégiben már ugye publikussá vált, mármint hogy jön majd egy ilyen eszköz, és nem is a virtuális headsetjükről, illetve annak kiegészítőről, hanem ténylegesen a Steam Deck 2-ről van szó. Nagyon-nagyon-nagyon sok mindent nem tudtunk meg erről az új hardware-ről. Nyilván dolgoznak rajta, ez már egészen biztos, tehát az IGN-nek elismerték egyébként, hogy igen, a Steam Deck 2 fejlesztése zajlik, aktívan keresik azt a megoldást, amivel ismételten egy egészen nagy volumenben megmozgatják majd a játékpiacot, mármint hardware-es oldalról, és ez persze felvet azért kérdéseket is. Nyilván a RAM hiány, illetve a chip hiány, illetve a chip válság, amiben mostanság vagyunk, megnehezíti mindezt, de egyúttal azért az is felmerült. Részben ennek köszönhető, a részben pedig annak, hogy korábban is egyedi hardware-rel dolgozott egyébként a Steam, hogy akár még az is előfordulhat, hogy a mobil processzorokban ismert ARM architektúrára fogják építeni a következő konzolt, ahogy egyébként mondjuk az Apple is az Intel, illetve az X86-os architektúráról átváltott ARM-re, valami ilyesmit tippelnek egyébként az elemzők, ha már Steam Deck 2-ről van szó, de nyilván ezt a gyártó nem erősítette meg.
1: És ugye egy dolog az, hogy most óriási baj van chipek szempontjából, minden drágul, ugye beszéltünk róla mi is, hogy a közeljövőben bármi, amiben háttértár, RAM vagy chip van, processzora van, agya van, drágulni fog, és ez mindenre igaz. Még súlyosbítja a helyzetet az is, hogy a Valve azt nyilatkozta, hogy nem egyszerűen egy faceliftelt upgrade-et akar, tehát nekik nem elég az, hogyha mondjuk 50%-kal gyors lesz a processzor, vagy erősebb lesz a processzor, és egy kicsit nagyobb RAM-ot raknak bele. Egy szignifikáns, a PC kézi konzol piacot újra definiáló modellt szeretnének piacra dobni, ennek tükrében pedig ez azt is jelenti, hogy gyártatniuk kell akár speciális hardware elemeket, miközben a normál, mindenki által használt hardware elemekből is hiány van, úgyhogy most azt satszolja a világ, hogy nagyjából a következő, hát 1-2 évben nem nagyon számíthatunk a Steam Deck 2 őre. Ettől függetlenül az egy még mindig egy decens hardware, és még mindig nagyon jól fogy, úgyhogy igazából még nem nagyon kell aggódnia a Valve-nak.
2: Pontos dátumot, ahogy Feki is említette, nem tudunk. A következő 1-2 év még biztos, hogy nem Steam Deck 2 bemutató év lesz. Egyes feltételezések szerint eleve a RAM-válság akár 2030-ig is elhúzódhat, úgyhogy ennek fényében azért senki nem fogja majd elkapkodni az új generációs szuperkonzolok bevezetését, de ha már RAM-válságról beszélgetünk, és arról, hogy milyen chip hiány van, akkor mindenképpen említsük meg az egyik olyan céget, aki még ebben a környezetben is nagyon-nagyon jól tudott keresni, sőt, igazából, ha egy picit szélsőségesen fogalmazunk, azt is mondhatnám, hogy elég aktívan tettek is azért, hogy ilyen mértékű válság legyen a komponensekből, ez pedig nem más, mint az Nvidia, akinek a vezetője most egy nagyon furcsa és hát szerintem egy kicsit bicskanyítogató kijelentést tett.
1: A cég, akiről beszélünk, az az Nvidia, az ember pedig, akiről beszélünk, az Nvidia vezére, Jensen Huang, aki most egy valami panelbeszélgetésen, miután többször előkerült a téma, hogy az AI elveszi a munkánkat típusú kérdések felmerültek, azt nyilatkozta, hogy igazából nem, hogy elveszi a munkákat, hanem hogy az AI és az AI körüli hardware piac leginkább, ugye ahol az Nvidia is érdekelt, munkahelyeket, új munkahelyeket teremt, nem nagyon érti azokat a vészmadarakat, akik azzal riogatják az emberiséget, hogy jaj, az AI majd elveszi a munkánkat, és ugye ez nagyon nagy mértékben befolyásolja az emberek hozzáállását a mesterséges intelligenciához, tehát például az Amerikai Egyesült Államokban nincs akkora az átlag emberek között, nincs akkora hurrá optimizmus az AI-ja kapcsolatban, mint amekkora befektetők vagy akár a hardware gyártók szemszögéből van, és az azt gondolom, hogy valahol alapvetően értető, és azért ez a kijelentés igencsak álszent, hiszen Jensen Huangnak, a világ legnagyobb AI hardware gyártó cégének, a vezetőjének nyilvánvalóan ezt kell nyilatkozni. Mármint, hogy azt kell nyilatkoznia, hogy nincs baj, minden rendben, miközben azért súlyos gazdasági kimutatások vannak független szakértőktől és cégektől, hogy de igenis, van baj a munkaerőpiacon, méghozzá a mesterséges intelligencia miatt.
2: Egész konkrétan az Egyesült Államokra vonatkozó kimutatások mondják azt, hogy a közeljövőben 15%-a a mostani munkaerőnek mehet a, úgymond csúnyan fogalmazva, a levesbe az AI miatt, tehát az emberek 15%-a is elvesztheti a mostani munkáját. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy minden téren munkanélküliség lesz, hanem igazából egy erős átrendeződés, de igen, lesznek olyan emberek, akik majd emiatt vesztik el az állásukat, mármint amiatt, hogy a mesterséges intelligenciát minden cég elkezdi alkalmazni, és ezzel próbálja meg kiváltani a munkaköröket, és erre láttunk példát, tehát hogy nem feltétlenül csak egy riogató előrejelzés, hanem egész konkrétan arra tudunk rámutatni, hogy az Nvidia-val amúgy nagy barátságban levő Meta pontosan ezt a sémát követve, tehát mesterséges intelligenciát pont a dolgozóival betanítatva váltotta le őket, mármint a dolgozók 10%-át AI-ra, tehát egészen közeli és életszerű példákat tudunk arra mondani, hogy miért is problémás ez, és miért is érzik az emberek problémásnak azt, hogy a mesterséges intelligencia a munkaerőpiacon keresi a helyét, illetve a cégek a munkaerőpiacon váltják ki az aktív dolgozókat ilyen AI megoldásokkal, amire az Nvidia vezér azt mondta, hogy ez egyáltalán nem aggasztó, miközben szerintünk, illetve a világ nagy része és a világ független kutatói szerint is egy igen komoly és aggodalomra okot adó trend ez.

tartalmazott. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyha nyelven.

0: Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
1: A következőkben egyfajta régen minden jobb volt típusú nyávogást hallgathat meg a hallgató, de ez a nyávogás ebben az esetben azt gondolom, hogy megalapozott. Nem azért, mert öreg vagyok, én személy szerint legalábbis a Peti nem annyira, de tényleg voltak olyan mobilfejlesztések, és ezekről fogunk beszélni, amiket nagyon szerettünk régen. Egy-kettőnek már látszik a csírája, hogy mintha újra felfedeznék a gyártók a meleg vizet, de nem elégszer, és nem úgy. Éppen ezért egy picit arról beszélgetünk most a Petivel, hogy milyen olyan régi fejlesztéseket látnánk szívesen a mostani mobil technológiában, egy része nem csak mobil technológiára érvényes, amiket régen már használtunk és szerettünk, és mindenki ismerte, és hát szerintem adresszáljuk az elefántot a boltban, erről beszéltünk is már, kezdjük rögtön azzal, hogy szeretnénk cserélni az aksikat a telefonokban, mert már erő szempontjából jóval tovább bírnák a telefonok, mint ahogy igazából akkúval bírják.
2: És hát egy pillanatra gondolkodtam, hogy én vagyok túl öreg, vagy te vagy túl öreg, vagy ki a túl öreg, de igazából szerintem még mindenki nagyjából a hallgató közül, vagy sokan emlékeznek arra az időszakra, amikor olyan szinten lehetett cserélgetni az akkumulátorokat, hogy szimplán csak lepatintottuk a készülék hátlapját, kicseréltük benne a telepet, és

0: mentünk tovább. Nyilván ez abban az esetben, ha vettünk ki két darab aksit a telefonhoz, és nyilván abban az esetben, hogyha volt mondjuk külön töltőnk az aksihoz, akkor ezt még kényelmesebben tudtuk megtenni. Szóval nem volt az annyira ilyen különleges régen, hogy cserélhető aksik voltak, és nyilván egy ideje már a gyártók ezt teljes mértékben elengedték, leszámítva egy-két nagyon rétegigént kiszolgáló készüléket, vagy készülék gyártót, például a Holland Fairphone nevű csapatot, akik az elmúlt években a fenntarthatóságra és a konfliktusmentes szállítási láncra helyezték a hangsúlyt, illetve arra, hogy egy készüléket minél tovább lehessen használni, és pontosan ezért cserélhető akkumulátorokkal látták el a telefonjaikat. Nagy szívfájdalomra a legutolsó modelljükben már ki kell hozzá egy-két csavart is szednünk, mármint a telep cseréhez, még az előbb modelleknél szimplán a már emlegetett gyors cserével megoldható volt az aksi csere, ami egyrésztről környezettudatos is, másrésztről szerintem még mindig baromi kényelmes, és most a 2027-es EU szabályozás ezutóbbit nem, de a környezettudatosságot mindenképp szem előtt tartotta, amikor úgy döntöttek a döntéshozók, hogy bevezetik a cserélhető akkumulátorokat a hordozható eszközökben.
1: És erről már beszéltünk a hírekben, 2027 nagyjából elejétől majd nem lehet olyan mobiltelefont forgalomba hozni az Európai Unióban. Persze van apró vetős rész, ezt ott elmondtuk, 1000 ciklusnál is a 80%-os kapacitást megtartó készülékek azok lehetnek zártak, de egy picit én visszamennék oda, hogy én nem feltétlenül azt hiányolom, hogy le lehessen pattintani egy ilyen kis kallantyúval tök egyszerűen átlapot és aksit cserélni, mert megmondom őszintén, nekem igazából elég ez a 2-3 nap, amit most már a jobb telefonok tudnak. Ugye most már jönnek ezek a szilícium szénalapú aksik, és azért tényleg most már 6-7000 milliamperórás aksikat is belepakolnak telefonokba. Ezek 2-3 napig én el vagyok. Azt viszont nehezményezem, hogy amikor mondjuk még egy teljesen jó mobiltelefont lecserélek, mert 2-3 évente én azért lecserélgetem a telefonjaimat, és mondjuk odaadnám a gyerekeimnek, vagy bárkinek a családban, kvázi tovább passzolnám, hiszen még egy tökéletesen használt a telefon, akkor sokszor előfordulhat, hogy az aksi bár nincs olyan állapotban, akkor nekem tök jól esne még akár a csavarhúzóval is, de hogy legálisan szétszedhetném a telefont, beletehetnénk egy új aksit, és nem kéne 20-30-40 ezer forintért elvinnem egy szervizbe, hogy kicseréljék benne az aksit, hiszen pár ezer forintért, főleg egy régebbi modellbe könnyedén beszerezhetőek ezek az akkumulátorok, és az EU-s verzió is azt mondja, hogy nem feltétlenül arról van szó, hogy lepattintott hátlappal bármikor kicserélhessük az aksit, hanem a törvény szerint otthoni körülmények között, szerviz és egyéb nélkül meg tudjuk csinálni, de mind a ketten azon az állásponton vagyunk a Pettivel, hogy igen, igen, a cserélhető aksi, az most ráadásul aktuális is, és mind a ketten szeretnénk, hogyha ez visszajönne. Jót tesz a környezetnek, jót tesz a készülékek élettartamának, és egyáltalán tényleg egy hasznos funkció. Egy kicsit szubjektívebb dolog az, hogy én nagyon-nagyon hiányolom a vicces, forradalmi, vagy csak kellőképpen kedvesen idióta dizájnokat. Egyszerűen nincs ma már 2026-ban olyan mobil gyártó, akinek a készülékeire azt tudnánk mondani, hogy valami olyasmit hoz, amitől tényleg letesszük a hajunkat, mint amilyen volt mondjuk az LG a csodálatosan elmebeteg dolgaival, a T-alakú Wing-el, vagy akár csak még a nemrégiben nagyon-nagyon ünnepelt Nothing, ugye a hátsó fényekkel. Nem nagyon látunk már sajnos ilyen kicsit merészet, kicsit szórakoztatóbb, kicsit más dizájnokat.
0: Jó, nyilván ez is egy olyan dolog, hogy azért egy ponton túl mindenki az optimalizálásra és az aktuális trendek követésére törekszik, de tény, hogy azért még az okostelefonia hőskorában, illetve még az azt megelőző időszakban pedig különösen igaz volt az, hogy a gyártók nagyon-nagyon durva formaterveket dobtak néha piacra, olyasmit, amit mondjuk korábban csak sci-fi filmekben láthattunk. Ha a Nokia-nak valaki felüti a 2000-től 2010-ig tartó időszakában a termék katalógusát, akkor ott azért rengeteg olyan nagyon furcsa dizájnt találhat, ami mondjuk akár csak egy rúzsméretű telefont is jelenthet, de adott esetben olyan formaterveket, amiket ember nem gondolt volna, hogy ez egy telefon lenne, és nyilván a Nokia sem elsőlegesen telefonnak, hanem inkább valamiféle okos eszközök tervezte ezeket a készülékeket. Ez a fajta játékosság most már hiányzik, tehát azért azt, ha megnézzük, hogy minden évben milyen minimális mértékben változnak a gyártók a formaterveken, akkor az pont egy olyan unalmas trend vonal, amit néha jó, ha felráz egy-két cég, ugye ilyen a Nothing néhány formaterve, ilyen volt az LG, de a hajlítható modelleken túl igazából semmi különlegeset nem látunk, sőt, most már ott is a hajlítható akár flip, akár fold telefonoknál egyfajta uniformizálódás lépett életbe, tehát mindenki körülbelül ugyanilyen kinéző telefonokat gyárt, maximum a kamera szigettel szoktak játszani, de sem, és már ott is beállt két-három trend. És hát nyilván a formaterv az pont egy ilyen dolog, amit minden nap érzékelünk, de szintén egy nagyon retro dolog az, amit nemrégében még egy-két okostelefonon és egy-két telefonon megtaláltunk, ez pedig nem más, mint a jack csatlakozó, amit mi például nagyon-nagyon hiányolunk a készülékekről.
1: Igen, ez is öregesen hangozhat, hogy miért nincs egy plusz lyuk a telefonban, amin bemehet a víz, ez nem igaz, nagyon sok vízálló telefon volt már, akkor is jack csatlakozóval, szóval lesz hülyeség, meg vastag, ez lehet, hiszen most már egy-két telefon, főleg a Fold összecsukható telefonokból vékonyabb, mint egy jack csatlakozó, de akkor is. Szóval egész egyszerűen miért nem tudunk egy normális, jó minőségű vezetékes fejhallgatót beledugni egy olyan mini számítógépbe, ami képes nagy felbontású zenei streamingre, ráadásul régebben a gyártók kifejezetten jók voltak abban, hogy az átlagnál jobb, és megint az LG-t kell felhoznunk, jobb minőségű, hangkeltő eszközöket erősítőt és digitál analóg konvertert tettek a telefonjaikba, vagyis élvezet volt a jack csatlakozón keresztül jobb minőségben hallgatni a zenéket ezeken a telefonokon, mint bármilyen jelenlegi Bluetooth verzióban, plusz adott egyfajta olyan élményt, amit most már nem tudunk megtenni, hiszen nem tudunk drótos fejhallgatót beledugni a telefonokba. És akkor elérkeztünk oda, ami igazából tényleg legalább akkora valós probléma, mint mondjuk az akkumulátor, ez pedig nem más, mint a tárhely, ami főleg megint az én véleményem szerint akkor lesz érdekes, amikor mondjuk egy 2-3 éves telefont adnánk tovább családon belül, vagy bárki másnak oda, és egész egyszerűen az van, hogy a tárhely az már nem elegendő.
0: És persze lehet azzal védekezni, hogy nem elég gyorsak a tárhelyek, nem elég gyors a külső tárhely, de ez igazából nagyon-nagyon gyenge, mert hogy a kamerákban, játékkonzolokban, mindenféle olyan eszközben, amiben pont az, hogy nagyon gyorsnak kell lenni az írási és olvasási sebességnek, megállja a helyét a microSD, illetve az SD kártyával való bővíthetőség. Ez az okostelefonokból hiányzik, és nem feltétlenül az 1 terabájtos meg fél terabájtos modellekről beszélgetünk, nyilván ez általában egy kínálat csúcsán érhető el, hanem pont az ilyen 128 gigabájtos kezdő tárhely méreteknél, 64 gigában már ugye remélhetőleg szinte senki nem ad ki okostelefont, vagy csak nagyon-nagyon alacsony áron, de a 128 gigabájt is olyan, amit elsőre sokan úgy gondolnak, hogy nem fotózok túl sokat, nem használok túl sok tárhelyet, nem játszok túl sok játékkal, bizony idővel minden egyes letöltött fájl, minden egyes kép, minden egyes alkalmazás mérete növekszik, ahogy az internetforgalomnál itt is látszik, hogy a tárhely végessége egy nagyon aggályos probléma, ami hosszú távon a fenntarthatóságát egy készüléknek, főleg a használt piacon, többszörösére csökkenti.

0: Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Ismét egy új márkát köszönhetünk az iFatterben, ez pedig nem más, mint a Dreamy, akiktől most egy robotporszívót kaptunk kölcsön. Ráadásul ez a robotporszívó, ha jól sejtem, akkor az egyik, hanem a csúcsmodell, és az X50 Ultra névre hallgat, és igen, jó porszívóz. Tehát ezt le tudjuk hamar, mert azért ez fontos egy robotporszívónál, az elsődleges funkciója, hogy jól porszívóz-e, illetve jól mos-e föl, de ettől függetlenül az X50-be, pláne azért a vastag, nagyon vastag árcéduláért, amit ráakasztott a Dreamy, olyan szolgáltatásokat kapunk, amik számunkra meglepőek, és bizonyos szempontból unikálisak a robot porszívó piacon, mert hogy majd beszélgetünk arról, hogy miért kell kamera egy robot porszívóba, de szerintem az első körben tudjuk le az alapfunkciókat és az alapspecifikációkat, mit tud a Dreamy X50 Ultra.
2: Az egyik legimpozánsabb szám adat, amit az X50 óta fel tud mutatni, az a 20.000 paszkáros szívó teljesítmény, ez robotporszívónál igencsak ritka. Nyilván ez a maximális teljesítmény, tehát ahogy a legtöbb ilyen okos eszköznél lehet különféle módokat választani, itt a Dreamy esetében is igaz az, hogy a csendestől az átlagoson át az ultra szuper erősig mindenféle variációban lehet változtatni a takarítás erősségét, és ugye ezzel a szívó erejét is a porszívónak. Ettől függő egyébként nyilván az egy feltöltéssel elvégzett munka, illetve nyilván maga az eszköz üzemideje, amit a 6400 mAh-es beépített akkumulátorból ki tud hozni ez a kis készülék, melyből a legtakarékosabb üzemmódban egyébként 200 perc feletti üzemidőt ígér a gyártó, és ezt egyébként egészen jól is tudja teljesíteni az eszköz, mármint a nagy-nagy üzemidőt. Nyilván ez attól függ, hogy milyen padlótípusokat és milyen területet kell bejárnia, mert hogy van automatikus padló érzékelés, illetve felület érzékelés is beépítve az eszközbe, nagyon sok egyéb dologgal, például lidar szenzorral egybekötve is, ami ugye lézeres távolságmérés jelent, ha nagyon-nagyon leegyszerűsítjük, de az ilyen eszközöknél, ez robotporszívóknál mostanában már egyre gyakoribb, inkább még mindig egyébként a középkategóriától felfelé eső eszközöknél, de hogy lézeres pásztákkal térképezi fel az eszköz a lakást, és annak megfelelően alakítja ki az útvonalát, illetve képes egyéb extra okos funkciókra is, ezt majd mindjárt elmondjuk. De önmagában nézve egyébként nyilván ugye lidáros érzékelő van benne, természetesen leesés érzékelő, mármint magasság és mélység érzékelő is. Ennek megfelelően, ha valamilyen küszöbhöz, valamilyen magas felülethez ér, vagy olyan részhez, ahol nagyon-nagyon nagy mélységgel találkozna és könnyen leesne a porszívó, ott nyilván megáll saját magától, tehát ezek az alapvető dolgok azért megtalálhatók benne. Mindehhez a takarítási eszközök mentén találunk még egy 395 ml-es portgyűjtőtartályt, és egy 4-4,5 literes vízgyűjtőtartályt, mert hogy felmosásra is képes maga az eszköz, és nem is akárhogyan.
1: És ez az egyik legérdekesebb része, mert azért ebben az árkategóriában, tehát a legdrágább robotporszívók között azért elvárható az, hogy valamilyen úton, módon tisztítsa a robot ezt a felmosót, és ezt meg is teszi. Tehát úgy indul minden egyes felmosás, hogy külön lehet választani azt is, hogy most csak porszívózzon, felmosó programot csináljon, vagy ami érdekes és ami fontos, erre mindjárt visszatérek, ezeket automatikusan intézze ő maga, és ezért minden egyes felmosási program úgy indul, hogy szépen forró vízzel kimossa ezeket a felmosó korongokat, mert hogy kettő darab van, és aztán meg is szárítja őket, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon nagy pozitívum, hogy sose fogja végigkenni a koszos felmosó koronggal újra a nappalinkat. Emellett az is érdekes, hogy automatikusan tudja ezeket pakolászni, tehát hogyha azt mondjuk, hogy most csinálj egy teljes takarítást, és ott tudja ő már, mert föltérképezte, hiszen applikációval, LiDAR-ral, kamerával, mindennel megnézte, hogy milyen a házunk, már tudja a térképet, tudja, hogy mi hol van, tudja, hogy hol vannak küszöbök, hol nem esik le, stb. Akkor ő szépen, amikor oda jut, hogy fölporszívózott, akkor oda megy, fölkapja a kis mosókorongokat, és újraindul, és elkezdi fölmosni a szobát. Tehát egy nagyon-nagyon autonóm, odafigyelés nem igénylő robot porszívóról van szó, ami természetesen önmagát üríti, hiszen egy ilyen nagyobb toronyba fog bedokkolni, ahol nyilván töltődni is tud, de kiüríti mind a víztartályt, mind pedig a portartályt, úgyhogy egy jó ideig nem kell azzal foglalkozni, hogy maga a robot porszívó üres-e, vagy kell-e bele vizet tölteni, egész egyszerűen ezt megoldja maga.
2: És nyilván ezekről a funkciókról, illetve ezeknek a szükségességéről is kommunikál az eszköz, az applikáción keresztül is, ami egyrészt a Dreamy saját alkalmazása lehet, vagy mondjuk beépíthetjük az Alexa, a Siri, a Google Assistant és a Yandex, illetve bármi ilyen ezekhez az asszisztensekhez kapcsolódó okos otthon rendszerbe, sőt ugye a mostanság egyre népszerűbb Matter hálózatba is beépíthetjük, IKEA-tól kezdve mindenki ezt az újfajta okos eszköz kommunikációs platformot használja, szóval nagyon széles körül a kompatibilitása az okos funkcióknak is, de ha már a feltérképezésről és az okos funkciókról beszéltünk, azt mindenképp meg kell említeni, hogy mi magunk is testre szabhatjuk az otthoni térképét, annak függvényében, hogy melyik milyen helység, milyen helységet milyen takarítási móddal kell, hogy takarítson az eszköz, illetve milyen gyakorisággal automatizálásokat itt különféle módon be lehet vetni természetesen, mik a tiltott területek, tiltott zónák, vagy tiltott akár helységek is. Mindezek felett persze rá is hagyatkozhatunk is a mesterséges intelligenciával megtámogatott algoritmusokra, amik a takarítást vezérlik és segítik, az automatikus padló felismerés mellett ugye arra is képes, hogy a különféle szőnyegfelületeket kezelje, felismerje, a mopokat, ezeket a kis tisztító koronokat is felemeli, amikor mondjuk egy ilyen területre ér, tehát nagyon-nagyon sok rétűen odafigyel arra, hogy egyrésztről tényleg tisztán tartsa a lakást, saját magát is tisztán tartsa, és nyilván a saját takarító eszközét is megkímélje a különféle extra nem kívánt behatásoktól, meg természetesen mondjuk egy szőnyegnek sem éppen pozitív, ha állandóan el van áztatva.
1: Ráadásul egy nagyon lapos eszközről van szó, tehát megkockáztatom, hogy az egyik leglaposabb robotporszívó, amit valaha láttam, 8,9 cm magas, abban az esetben, hogyha ezt a kis speciális kis tornyot, ami egy kis korong, akkor, mint mondjuk egy hoki korong, az amúgy kiemelkedik, és úgy közlekedik alapesetben a Dreamy X50 Ultra, hogy ez a kis egység kiemelkedik a tetejéből, és abban van a kamera, meg egy csomó minden, de ha azt érzékel, hogy valami nagyon lapos helyre, szekrény alá, stb. Kanapé alá kell bemenni, akkor mindössze 9 cm, és oda befér, és ott végig fog tudni takarítani. Ráadásul a sarkokban is nagyon ügyes, mert egy ilyen kis kinyúló karral így kisöpri a sarkokat is, úgyhogy nagyon-nagyon alapos takarításra képes. Még egyszer mondom, ennyi pénzért ezt el is várjuk, de meg is teszi. Nekem az egyik kedvenc funkcióm, ami már kezd elterjedni, de ilyen szinten azért még csak a csúcs kategóriában találkozunk vele, az az, hogy képes akár egy 6 centis küszöbön is átjutni, megemeli magát és így átbukdácsol, de minden esetre megoldja ezt a problémát. Úgyhogy igazából még egy normál küszöb, tehát egy olyan lakásban, ahol normál küszöbök vannak, 2-3 centis küszöbök, az semmilyen problémát nem fog okozni az X50 Ultrának.
2: Nem kell hozzá különféle küszöbön átemelőket beépítgetnünk, és hogy említettük, ugye ennek megfelelően az eszköz képes minden területet végigtakarítani, és ha már kamerákról beszéltünk, akkor az egyik számomra kedvenc funkció csoportot, vagy mondjuk azt, hogy tulajdonság csoportot is muszáj megemlíteni, mert hogy a Dreamy X50 Ultra nagyon jól el tud bánni a hosszú szálú koszokkal, tehát hosszú hajjal, illetve állatszőrrel is, és itt nagyon fontos kiemelni a kis állatokkal való kompatibilitását ennek az eszköznek, és nem csak arról van szó, hogy mondjuk képes kikerülni kis állatot, mert azért ez nyilván elvárható egy eszköztől, hanem hogy inkább fel is ismeri az állatunkat, és nem csak, hogy felismeri a kis állatot, de nyilván ugye feltakarít utána, képes akár megkeresni is, tehát már olyan szintű fejlettséggel rendelkezik a mesterséges intelligenciában az eszközben, hogyha arra kérjük távolról a Dreamy porszívót, hogy keresse meg a macskánkat, kutyánkat, és nézze rá, nézze meg, hogy megvan-e, jól van-e, merre kóricál éppen, és milyen rosszaságban töri a fejét, akkor a porszívó addig járja a lakást, amíg meg nem találja, és a lidár kamerák mellett egy pici, egészen használható, de azért nyilván nem csúcs minőségű képek fotók készítésére alkalmas videókamera is található az eszközben, amit manuálisan is tudunk vezérelni, tehát rá tudunk nézni bármikor a porszívónknak a kamera képére, ezt hangosan be is jelenti a porszívó, hogy éppen most kamerázni fog, de mindemellett a kis állatkeresési funkcióval rá tud nekünk nézni az állatunkra, tudunk egy fotót vagy rövid videót készíteni, sőt takarítás közben véletlenszerűen készít úgymond cuki pillanatokról videó összeállításokat. Ezt nyilván annak függvényében, hogy bekapcsoltuk ezt a funkciót, de hogy abszolút ilyen kisállatbarát és kisállat kompatibilis eszközként is kínálja egyébként a Dreamy ezt az eszközt.
1: De alapvetően nekem az is nagyon tetszik, hogy egyrészt ezt a kamera funkciót mindenképpen egy saját PIN kóddal kell indítani. Tehát olyan nincs, hogy véletlenül rányomok, és akkor azonnal indul, és meglesünk olyan embereket, meg olyan dolgokat, amiket esetleg nem leshetnénk meg. Tehát ez van egy PIN kód, amit nekünk minden egyes alkalommal be kell írni, de egy sokkal hasznosabb az is, hogyha nincs állatunk, és mondjuk az emeleten alvás közben arra ébredünk, hogy valami nest hallunk az alsó szintről, akkor nem feltétlenül kell egy baseball ütővel lemennünk, hanem tényleg egy ilyen patrol módba körbe küldhetjük a Dreamy porszívót, hogy keresse meg, és a beépített LED lámpával akkor is látjuk, hogy mi történik, hogyha esetleg vaksötét van a lakásban. Tehát van egy ilyen kicsit biztonsági funkciója is, ami egyáltalán nem hülyeség adott esetben, hiszen nem biztos, hogy a nagyon jó ötlet, ha tényleg vannak illetéken a lakásban, hogy akkor mi menjünk le megnézni, hogy hello srácok, mit csináltok a nappalinkban. Úgyhogy mindenképpen egy olyan dolog, amit én elsőre így személyiségi jogok miért kamerázik, ezt is majd feltörik, meg egy csomó olyan aggályom volt az X50 kapcsán az összes olyan robotporszívóval, nem az egyetlen modell a világon, amiben kamera van. Van már jó néhány általában csúcsmodell más gyártónál is, ahol vannak kamerás megoldások, de azt gondolom, hogy a Dreamy egész jól kezelte ezt a jogi részét ennek a dolognak, illetve tényleg egy valóban hasznos funkció az, hogy rá tudunk nézni az állatukra, és van egy ilyen patrol funkció, amikor tényleg akár mint egy biztonsági őr, csak a kamerával, takarítás nélkül végig zoomol a lakásban, mi oda is küldhetjük, természetesen bögdösünk az applikációban a térképen, hogy hova menjen a porszívó, akkor azt megnézi. Úgyhogy mindenképpen egy nagyon-nagyon érdekes, abszolút csúcskategóriás, nagyon átgondolt és jó megoldásokkal felszerelt, AI-jal megboostolt robotporszívó, a Dreamy X50 Ultra, mi nagyon örültünk, hogy egy kicsit játszhattunk vele, Peti pedig különösen örült, hogy a macska szörös lakás most még tisztább, mint valaha, de ennyire volt időnk, ez az egy óra általában gyorsan eltelik, így van ez most is, de a Blue Sky platformon, a YouTube-on, a TikTokon ott vagyunk, és természetesen az iFotter.net oldalon is megtaláltok minket, itt pedig egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 óra múlva újra találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
2: Sziasztok!

0: A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Délután teszi le miniszterelnöki esküjét Magyar Péter, és beszédet is mond majd a Kossuth téren. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója, marad a meleg tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megalakul az új országgyűlés, Magyar Péter délután teszi le a miniszterelnöki esküt, és beszédet is mond majd az alakuló ülés után a Kossuth téren meghirdetett rendezvényen. A parlament oldalán közzétett napirendi tervezet alapján akár már kedden felállhat az új kormány, és megkezdhetik a munkát az új miniszterek. Megszavazzák a minisztériumi struktúrát, és vasárnap elindulhat a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatása. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója, Révész János ezt a szervezet honlapján jelentette be. A főigazgató május 8-ával nyújtotta be lemondását, munkaviszonya június végén szűnik meg. A főigazgató kiemelte, az elmúlt közel 30 hónapban munkájuk kereteit az államigazgatás felső vezetése határozta meg. Feladataikat, ezen kereteket mindvégig feszegetve, az orvosi hivatás etikai szabályainak megfelelően a betegek és az ágazat érdekeit szem előtt tartva végezték. Májusban a főszabály szerinti időpontban érkeznek a nyugdíjak, a banki jóváírások is május 12-én kedden várhatók, így a kártyatulajdonosok már aznap használhatják a pénzüket. Aki továbbra is a készpénzes postai kifizetést részesíti előnyben, annak a Magyar Posta által korábban kiosztott úgynevezett nyugdíjkifizetési naptár az irányadó. A postás általában hónap 12. és 24. napja között keresi fel a jogosultakat. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézményben, közölte az Oktatási Hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba mintegy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, május 11-én rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Idén is meghirdeti diákutaztatási programját a Kárpát-medencei középiskolások részére a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg a Nemzeti Összetartozás napjáról, és ahhoz kapcsolódva minél több élmény kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között. De a pályázatot a Rákóczi Szövetség honlapján elektronikusan lehet benyújtani május 11-ig. Arra bármely kárpát-medencei magyar középiskola jelentkezhet. A pályázati elbírálásnál azonban előnyben részesülnek azok az intézmények, ahol szervezete működik a szövetségnek.
0: Időjárás jelentés.
4: Kezdetben felhős időre számíthatunk, aztán felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható. Napközben sokfelé megélénkül az északnyugati szél, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. A Dunántúl a megélénkül a szél, reggel 6-13, napközben 23-28 fokig melegszik a levegő.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban a láthatóságról, észrevehetőségről fogunk beszélni. Ma egy nekem különleges vendéget hívtam, remélem, hogy a hallgatóknak is, dr. Unoka Zsolt, pszichiáter, pszichoterapeuta, és egyúttal az I Love You együttesnek az alapító énekes, akit nagy szeretettel köszöntök.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, és téged is, nem tudom, tegeződhetünk?
1: Szerintem tegeződjünk, amúgy is
2: tegeződjünk.
1: A magánéletben is tegeződünk, úgyhogy ne tévesszük meg se magunkat, se a hallgatókat. Ez a zenekarosdi dolog, ez engem nagyon-nagyon érdekel, viszont a beszélgetés végén fogjuk, tehát hogy aki előre tekerne, vagy belegyorsítana, először a szakmát kapcsán szeretnék érdeklődni, meg kérdezni, és aztán a műsor vége felé viszont engem nagyon érdekel. Érdekel ez az I Love You együtteses kaland is, ami most már azért több évtizede tart. Ami miatt gondoltam, hogy beszéljünk ebben a láthatóság témában, az elsősorban azért van, mert egyfelől sokfelé látlak nyilatkozni, beszélni podcastokban és rádióműsorokban, egyéb helyeken. Másrészt itt körülbelül egy-másfél-két hónapja, ezt majd pontosítod, egy elég komoly tartalomfolyam jelent meg talán csak a Facebook felületed, az ugye ugye a fő, ahol szakmai cikkeket, írásokat teszel tulajdonképpen napi rendszerességgel közre, és ami miatt gondoltam, hogy erről beszéljünk picit, az az, hogy a láthatóság és a te szakterületed, a pszichiátria hogyan kapcsolódik egymáshoz, és miért fontos, úgyis ezt fogom kérdezni, miért fontos neked, hogy ezt a fajta jelenlétet most így erősítsd? Kezdjük először azzal, hogy miért határoztad el, hogy ezt a content folyamot létrehozod, és akkor utána elágazunk belőle.
2: Egyrészt szembesültem azzal, hogy mennyi teljesen blőd vagy zavaros, vagy sokszor félrevezető, vagy hamis betegek, vagy a mentális zavarral küzdő emberek életét talán tovább rontó, stigmatizáló, félrevezető tartalom kering az interneten és a Facebookon is, és valahogy ki voltam pihenve, és volt egy kis szabadidőm, és akkor gondoltam, hogy mivel én elsősorban a borderline személyiségzavar az egyik ilyen embercsoport, akik ilyen jellegű problémákban szenvednek, őket kezelem, meg az ő problémáikat kutatom ott az egyetemen. Ezért arra gondoltam, hogy mi lenne, ha ezt így tisztába raknánk.
1: Hát ez egy nagy hívószó, ez a borderline.
2: Igen, és hogy egyrészt növeljük az empátiát azokkal szemben, akik, vagy azok felé inkább úgy mondanám, akik ez ilyen tünetekkel küzdenek, hogy akik nem élik át azt a pokoli szenvedést, azok bele tudjanak érezni, hogy mi lehet az ő néha zavaró, néha furcsa viselkedésük hátterébe, meg ugyanakkor azt is fontosnak tartottam, mert előtte csináltam egy ilyen oktató programot borderline személyiségzavarba szenvedők hozzátartozóinak, hogy azt is láttassuk, hogy azért a hozzátartozóknak, a szülőknek, vagy a gyerekeknek, hogyha a szülei borderline-ok, vagy borderline személyiségzavar tüneteit mutatják, meg a párjuknak, barátjuknak, munkatársuknak sem mindig könnyű, főleg, hogyha nem értik, hogy mi van e mögött. És hát így indult, és aztán, miután ezt befejeztem, akkor már a lendület vitt magával.
1: Ugye nagyon sok témát dolgozol fel.
2: És akkor igazából ezután ilyen, hát rengeteget kell olvasnom, mert a munkám során, mert oktatok egyetemen, követnem kell a szakirodalmat, és közben rengeteg ilyen ötletem támad, meg fontos dolgokról tudok, meg fontos dolgokat, és arra gondoltam, hogy ezt ideig megosztottam a kollégáimmal, akik szegények ezt elszenvedték, és nem mindig akarták
1: óhatatlanul,
2: ezt,
1: igen.
2: ezt meghallgatni. Ugye arra gondoltam, hogy mi lenne, ha ezt ilyen közkincsét tenném, mert eleve én magam tapasztalom, hogyha fölmegyek a Facebookra, vagy ilyen írott interneten hozzáférhető írott sajtót olvasok, hogy nem ritkán találok olyat, ami engem érdekelne, és szívesen olvasnám, és akkor elkezdtem gondolkozni azon, hogy miért ne írjak olyanokat, ami engem érdekel, és szívesen olvasnám, ha más ilyenekről írna, és akkor én ezeket elkezdtem így, amit amúgy is olvasok, meg kijegyzetelem magamnak, akkor azt egy kicsit így átalakítom egy bizonyos ilyen olyan nézőpontból akarom ezeket megírni, meg írom meg, amivel akarok sugallni egy olyat, hogy esetleg így is lehetne látni a másikat, meg magamat, hogy egyrészt ilyen önegyüttérzéssel, de a másikkal való együttérzéssel, és ezzel ezt a tragédiát le nem tagadva, hogy milyen baromi nehéz együtt lenni embereknek, és hogy ne csináljunk úgy, mintha ez könnyű lenne, hanem nézzünk szembe, hogy mennyi fájdalom van egyénileg az életünkben, és mennyi fájdalmat okozunk egymásnak pusztán azért, hogy én élni akarok valahogy, és a másik akar tőlem valamit, de én nem azt akarom, és a többi, és a többi.
1: Emögé kialakult egy, hát rajongótábort nem mondok, de egy kovaj követőtábor, jól láttam, itt egy 15 ezres követőtábor van a Facebook oldalon, akik azért, hogy mondjam, ez kicsit unortodox a content, olyan értelemben, hogy ezek sokszor ilyen fejezetnyi hosszúságú, te fogod mondani, ezek nem fejezetek, de hogy azért ezek masszív szövegek tulajdonképpen. Szóhasználatuk is olyan, hogy azért figyelni kell rá, tehát hogy nem egy lájtos kis pszichológiai tartalom, hanem olyan odafigyelős, és mennyiségileg is azért egy masszívabb. Hogy találkozik egymással ez a követőtábor és a te önkifejezési elképzelésed, az amit az előbb felvázoltál, hogy hogyan születnek ezek az anyagok.
2: Igen, tehát hogy ez biztos, hogy ez nem egy jól megtervezett stratégia, nem végeztem el.
1: Nincsen content kalendár, hogy mikor mi kell.
2: Nincsen, nincs ilyen újságírói képzettségem, én alapvetően tudományos cikkeket szoktam írni, főleg angolul, mert azért valamit a munkahelyemen, és hogy nincs is ez az egész így megtervezve, vagy kitalálva, nem is követem ezeket, hogy...
1: Ne csinálni.
2: Mert ugye a Facebook mindig tesz ilyen ajánlásokat, hogy legyen rövidebb, legyen Reels videó, meg mit tudom én mi. De hogy én, nekem ez így nem volt célom, hogy építsek egy követő. Nem is tudom értelmezni, mit jelent az, hogy követő. Gondolom a bekövetés az annyit jelent, hogy értesülök.
1: Hát feldobja neki.
2: Igen.
1: Jó esetben, neki töredékének.
2: Igen, tehát hogy nem... Gondolom, hogy ami a szó eredeti jelentés, hogy követek valakit, hanem ez...
1: Hát inkább nagyon sok mindenkit követhetek.
2: Könnyebben megtalálom a tartalmait, vagy valami
1: ilyesmit jelent. Igen, ilyesmit jelenthet, de nyilván valamiért. Tehát az azt jelenti, hogy valamit kap az ember, ha a követést választja. Tehát ez egy értékkövetés is egyúttal.
2: Na, ez nagyszerű, hogyha valaki ezt gondolja erről. De
1: hát,
2: hogy
1: bosszankodni akar, mindegy, mondhatom
2: igen,
1: így is.
2: Igen, de hogy nem... Tehát csak... Azt írok úgy, ahogy kedvem van. Ez egy fura ötlet volt, hogy az első néhányat kiraktam a Facebookra, és továbbra is ragaszkodom ehhez, hogy arról írok, amihez kedvem van, és olyan szinten, vagy színvonalon, ahogy bírok, vagy ráérek, vagy energiám. Ez egy nagyon egyenetlen.
1: Szabad emberként.
2: Igen, szabad emberként. Érdekes módon három könyvkiadó megkeresett, és amikor így elgondolkoztam azon, hogy tényleg milyen jó lenne ezeknek a menő könyvkiadóknak írni valamit, akkor egyből egy ilyen írásblokkom lett. És akkor így rájöttem, hogy nem, én itt nem akarok dolgozni, ez nekem egy ilyen hobbim, szórakozásom, és ezért van az, hogy a Facebook bejegyzésekhez képest viszonylag hosszú dolgokat írok, meg...
1: De nem követed, hogy kell, nagyon jó.
2: De érdekes, ez engem megnyugtat, hogy ez ilyen sok embernek ez érdekes, vagy kíváncsi arra, hogy ilyen komplexebb gondolatmeneteket elolvasson.
1: Ami szerintem nagyon hangsúlyos és fontos, hogy hát minek hívják ezt a leírásban tulajdonképpen, nagyon hangsúlyosan oda tetted, hogy egyrészt nincsen magárendelésed, tehát hogy a hivatalos úton, akit ez jobban érdekel, akkor álljon be a sorba tulajdonképpen, ami szerintem egyfelől egy izgi dolog, úgyhogy erről kérdeznélek, a másik pedig az, hogy viszont ott van a mobilszámod, ami meg mégis inkább kicsit ilyen felhívás keringőre, sőt az e-mail címed is, tehát az van, hogy tulajdonképpen te megtalálható vagy, szaklathatnak kérdésekkel.
2: Ott van a mobilszámom?
1: Hát, hogy az egy aktuális mobilszám, tehát nem tudom, mint beszéltünk telefonon, nem tudom, hogy az van a Facebookon, de van kint egy telefonszám.
2: Tényleg?
1: Igen.
2: Atya úristen,
1: na, akkor azt majd nézz rá, vagy nézz.
2: Jó, ez is jellemző, hogy nem...
1: Aha, nem volt ez ennyire tudatos, aha. De akkor nem szoktak hívni, hogy doktor úr így meg úgy, most akkor nekem borderline-om van? Vagy...
2: Tehát mivel én az egyetemen dolgozom, és egy pszichoterápiás osztályt is vezetek, meg a sématerápia, ami most így nagyon fel van hype-olva arányaiban ahhoz képest, hogy mennyi igazi sématerapeuta van Magyarországon, hogy... Két naponta kapok e-mailt ennek ellenére, vagy ilyen üzeneteket, mielőtt ezt csináltam is, hogy keressek ilyen terapeutát, meg olyan terapeutát, meg amolyan. Hát nem tudok keresni, mert beteltek. Akiket én ismerek, és jónak tartok, őket merném ajánlani, de ők...
1: 2030-ra.
2: Rá felhívom őket, nem veszik föl, de visszajönnek, hogyha... pácienst akarsz kiküldeni, akkor ne is hívjál.
1: Aha. Ez még szerintem istenes, tehát, hogy ajánljál valaki.
2: Tragédia szerintem.
1: Igen, bocsánat, nem erre a részére mondtam.
2: Mármint az egy tragédia, tehát, hogy nem lehet eljutni, milyen kevés...
1: Nem lehet eljutni terápiára, ezzel a részére mondod.
2: Egyrészt, hogy milyen kevés az adójából, vagy az egészségbiztosításba befizetett pénzből neki milyen kevés ember tud egyáltalán hozzájutni a pszichoterápiához, amiért ő havonta fizet ugye egy díjat, hogyha valami baja van, kezelést kapjon. Mert azért lássuk be, hogy a magárendelésekbe ott 25 ezer forint per óra kezdődik.
1: És ott is várólista
2: van, de hát mondjuk a séma terápia az kétszer egy héten kell, hogy legyen. Az ugye...
1: Egy vagyon.
2: Az 400 ezer forint talán. Egy hónapban, hát ki engedheti ezt meg magának? Van, aki megengedheti.
1: De annak nincs baja.
2: Hát de annak sokat kell dolgozni azért, hogy
1: jól legyen. Hogy jó. De nem erre a részére mondtam, tehát nem a panaszaikkal, mert az, hogy ajánljál valakit, az oké, de a doktor úr, én csak annyival zavarnám, hogy itt így érzem, úgy érzem, ez zavar, az zavar, tehát amikor már rád öntenék a panaszt, amit nyilvánvalóan nem tudsz felvállalni, és gondolom ezért van benne az a kis disclaimer, hogy itt te a szövegeket adott közzé, köszönöd.
2: Igen, igen. Hát én ahol dolgozom, ott van egy... ott ellátjuk az embereket, ja, aki területileg oda tartozik, meg bizonyos szempontból mi az a pszichoterápiás osztály, ami bent fekvős, ott az egész országról jöhetnek, ott is van várólista, ott TB alapon ellátjuk az
1: ezt
2: embereket.
1: Ezt teljesen értem, és nem is ez.
2: De én nem tudok még többet dolgozni ezen kívül.
1: Ez világos, és picit ezt piszkáltam, de körbe táncoltuk azért, hogy ha valaki, és picit erről szól ez a podcastnak ez a része, vagy az évad, hogy valaki ugye azért teszi magát láthatóvá, egyfelől, nem csak ebből a célból, hanem sok célban, hogy mondjuk ügyfelet szerezzen, teszem azt. Tehát, hogy lehet, hogy valaki azért blogol, azért csinál podcastot, hogy megmutassa a saját rátermettségét, de egy olyan esetben, amikor ugye itt erről most nincs szó, és tényleg csak nem is önkifejezés, ez ismeretterjesztés, amit végzel, tehát itt nincs mögötte ilyen, hogy egyébként meg, ha ilyen panaszod van, akkor bővebben meg tudjuk vitatni, mert akkor arra ott a hivatalos út.
2: Igen, igen, a klinika.
1: A klinikai út. Beszéljünk most még arról a részéről, amit mondjuk mondjuk kritizálnak, vagy nehezebben fogadnak el, hogy van-e arra szükség, szoktál ilyen kritikát kapni, hogy ugye laikusoknak, vagy kvázi laikusoknak ilyen mélységig, és akkor értem, hogy ez a mélység ez viszonylagos, de hogy ilyen mélységig beavassad, vagy ismeretet terjesszél ezen a területen. Szoktál-e ilyen kritikát kapni, és mit gondolsz róla?
2: Hát egyetlen egy ember szokott ilyeneket írni, de rajta kívül nem.
1: Tehát ez nem egy gyakori panasz, ez egy marginális valami.
2: Hát egy embernek ez a véleménye, egy kollega, tehát ő a pszichológus, és de ez szerintem nyilván ez egy ilyen kulturális változás, hogy a magyar, mondjuk az elmúlt 100 év magyar orvosi gondolkozásába nagyon nehéz volt átvinni azt, hogy informált beleegyezés, tájékoztatni kell a beteget mindenről, meg kell vele beszélni, közös döntéshozatal. Persze nem az, hogy én megkérdezem tőle, hogy milyen gyógyszert szeretne, hanem elmondom, hogy milyen miből kezelések vannak, melyiknek mi az előnye, hátránya, önnek ez mivel járna, és akkor közösen hozunk egy döntést, és ő akkor tud értelmesen dönteni, hogyha elég információt kap. De hogyha megnézzük egy ilyen, talán a Yale, vagy a Harvard, vagy a Columbia, vagy bármilyen jobb egyetemnek a világon, Oxford University Press, vagy
1: University
2: orvosi tanszékein, ott a honlapját, ha megnézik, ott vannak a frequently asked questions, hogyha ez a bajod, akkor mit kell megkérdezned az orvostól, milyen vizsgálatokat kell megtudnod, hogy azt elvégzi-e, és hogy annak milyen eredményei mit jelentenek, tehát és ez mit jelent számodra.
1: Dr. Google tulajdonképpen,
2: hát
1: csak az
2: olyasmi,
1: egyetem.
2: Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az embereknek fontos, hogy tudják, hogy mi történik velük, és miért, és hogy tudjanak dolgokról. Én azt gondolom, tehát nem lehet hülyének nézni az embereket, sőt, inkább segíteni kell őket, hogy egyre tájékozottabbak legyenek. És ebben még ráadásul bennem nem csak az van, hogy most leleplezek valamit, hát különben bárhol, bárki bármit el tud olvasni az interneten, tehát
1: ez legalább kontrollált.
2: Atombombát tud építeni egy kis kamasz a neten keringő információk alapján. Szóval én azt gondolom, hogy én inkább egy olyan szemléletet is akarok nyújtani, hogy ami az én világlátásom, hogy hogyan kéne bánni egymással. Hát ebben van egy olyan, hogy ez is egy ideológia, amit én képviselek, hogy az önmagunkkal való együttérzés, meg a másikkal való együttérzés, meg a lenem tagadása a kínoknak és szenvedéseknek.
1: Ez a Krízisek és pofonok, dr. Unoka Zsolt, pszichiáter, pszichoterapeuta, az I Love You együttesnek a alapító énekese a vendégem, és azonnal jövünk vissza.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Dr. Unoka Zsolt, pszichiáter, pszichoterapeuta, az I Love You együttes alapító énekese a vendégem. Bemondtad te is ezt a sématerápia dolgot, meg sémát, és én is azt látom, hogy én nagy híve vagyok amúgy, mint aki nem ért hozzá, de hogy tényleg egy nagy hype, és nagyon fellendülőben van. Mi az a nagy húzás benne? Tehát miért vonzott be ez most ennyi laikus és nem laikus érdeklődőt? És utána áteveznék arra, hogy szervezetek számára is javasoljátok ezt, vagy értelmezhető. Tehát, hogy mi ebben ez a nagy bóni, ami miatt ennyien megszerették, és hogy a szervezetek kapcsán mit értetek alatta?
2: Hát szerintem az egyik nagy erőssége, hogy van benne egy ilyen pozitív pszichológiából jövő hozzáállás, hogy azt állítják, hogy van mondjuk 6 alapérzelmi szükséglet, és hogy az a cél, hogy ezeket felismerd magadba, elismerd jogosnak, és tud érvényesíteni minél több helyzetbe, úgyhogy a másik szükségleteire is tekintettel vagy, és akkor jobb lesz az életminőséged. És ezt szerintem, és ezek ilyen nagyon fontos dolgok, a kapcsolat, kötődés, vagy az önállóság, önmegvalósítás, vagy játékosság, lazulás, vagy az érzelmek szabad kifejezése, stb.
1: Amit mindenki szeretne

0: elérni.
1: Amit mindenki szeretne elérni egyrészt, és másrészt van benne egy ilyen nagyon didaktikus, szájbarágó, sematikus, magyarázó elv, amit nagyon könnyű megérteni.
2: Ezt akarod, lehet, ezért értem, igen, vagy érteni vélem.
1: Harmadrészt meg ez a Jeffrey Young, aki ezt az elméletet kidolgozta, a létező ilyen nagyobb, meg jól működő terápiákat integrálta, és azokból, amit ő, hogy mondjam, értelmesnek tartott, azokat ebbe az elméleti keretbe így appropriálta, vagy valami, tehát, hogy szinte minden benne van, ami izgalmas a pszichoterápiában, de egy ilyen leegyszerűsített, könnyen megérthető, és könnyen kivitelezhető, de nagyon mély érzelmi szinten dolgozó módszer. Tehát a legfájdalmasabb érzelmekbe megyünk bele, és ott dolgozunk a páciensekkel. Tehát nem csak egy okoskodás, hanem ennek vannak ilyen élményalapú technikái, ahol nagyon mély érzelmek jönnek elő, és abba benne maradva dolgozunk. Tehát nem az a célunk, hogy ne érezzen, hanem hogy minél inkább érezzen, és elbírja az érzéseit, és tudjon benne maradni, stb. És ettől olyan életszagú, és megrázó, és felemelő az egész terápiás folyamat is, nekem, mint terapeutának, de a pácienseknek is.
2: És hogyan, akkor következik, hogyan applikálod, ugye indul, vagy indítottatok egy képzést is erre, szervezetekre, ugye amik alapvetően nem cégek, vállalatok, intézmény, mindegy, tehát hogy nem ember. Ott igen, hogyan igen. Fordítódik át ez a fajta séma kutatás, vagy séma
1: terápia? Hát ez úgy fordítódik át, ezt ilyen 4-5 ember együtt csinálja, tehát ezt nem csak én csinálom, és együtt gondolkozunk ezen, hogy ez a szemlélet, hogy ez a szükséglet alapú hozzáállás, az egy szervezet működését is felvirágoztatja. Tehát, hogyha az emberek úgy érzik, hogy az alapérzelmi szükségletei részben vagy egészben a munkahelyen is valamennyire kielégül, az ugye jobbá teszi az életüket, jobb az életminőségük, és esetleg jobban tudnak ott dolgozni.
2: Tehát ez a munkavállalóknak a érzelmi élete akkor elsősorban.
1: Munkavállaló és a vezető együtt felelősek azért, hogy működik az a szervezet, és hogy itt két aspektusról van szó, hogy a szervezet úgy működik-e, hogy az emberek ott élettelinek érzik magukat, és akkor nyilván jobban tudnak ott működni, meg szívesebben járnak be. De a másik oldala, hogy az egyes embereknek a fejébe is lehetnek ezek a sémák, ami miatt esetleg ők hiába működne jól a szervezet, hogyha az emberek fejében beleverték gyerekkoruktól fogva, hogy te nem vagy szerethető, vagy te egy kudarcra ítélt nulla vagy ilyesmi, akkor ott meg gellert kap az egész folyamat, mert az egyes emberek tévesen érzékelik azt, ami van, és hogy ezzel a két irányból lehet közelíteni azt, hogy hogyan legyen jobb egy szervezet.
2: De ezt meg fogja szerintem találni, akit ez izgat. Van ugyanakkor egy már futó online program, aminek csak az érzelem szabályozás részére kérdeznék rá, tehát hogy az miért érdekes, hogy működik, hogy illeszkedik bele, ez ugye ez individuumoknak, ez egyéni képzés tulajdonképpen, vagy program. Mit kell erről az érzelem szabályozás kérdéskörről?
1: Ez fontos, gondolnunk. Hogy ezt Németh Borbálával közösen csináltuk, együtt fejlesztettük ki, és hogy ez bele kapcsolódik egy olyan tágabb problémába, hogy mondtam, hogy nagyon kevés a szakember, nagyon drágák, és nagyon nehéz hozzájuk eljutni, és az volt az ötletem, hogy egy ilyen ismeretterjesztő, önismereti, ilyen zoomos programokat csinálok, ami olcsóbb sokkal, mint egy terápia, de egy ilyen terápia előtti önismeret fejlesztés viszont nagyon hasznos lehet, már csináltam párat ilyenből, csináltam ilyen, hogy sématerápia és önismeret, most a Borival ez a második, ez az érzelemszabályozás és önismeret, vagy sématerápia, és hogy ez nem terápia, hanem inkább csak önismeret.
2: De interaktív, hiszen ott vagytok a túloldalon.
1: Ott vagyunk a túloldalon, és hogy van egy ilyen Slido app, amivel ők kérdezünk, és név nélkül ott beírhatnak, és az látszik a felületen, és akkor mindenki a többiek élményeit is látja, és aztán vannak ilyen breakout roomok. És hát mi az érzelemszabályozás, erre vagy kíváncsi? Hogy ez az, de ez ráadásul ez ilyen sématerápiás keretben van, tehát hogy a sématerápiás koncepció ugye az, hogyha szükségleted kielégül, akkor jól érzed magad különféle módokon, hogyha autonóm, akkor büszke vagy, hogyha szeretnek, akkor örülsz, szeretve érzed magad.
2: Most két jót mondtál.
1: Igen, ha lazulsz, akkor kipihensz és felszabadulsz, stb., de ha ezek a szükségleteim frusztrálódnak, akkor érezhetek dühöt, szégyent, félelmet, haragot, és
2: szomorúságot,
1: bűntudatot, és akkor ezekkel foglalkozunk, hogy hogyan lehet ezeket, egyrészt van, akinek nehézsége van abban, hogy egyáltalán azt a diffúz testi állapotot, hogy itt szúr, ott szúr, itt feszül, ott forró, itt hideg, izzadok, szárad a szám, stb., hogy majd szétrobban a fejem, hogy ezeket rájöjjön, hogy nem valami testi betegsége van, hanem szégyelli magát, vagy fél, vagy dühös, vagy bűntudata van. Tehát az is egy szint, hogy egyáltalán be tudja azonosítani.
2: De pont ezt akartam, hogy ez még nem szabályozás, ugye, hanem ez még felismerés.
1: Hát a szabályozás első formája, hogy tud, hogy most egy érzelmi állapotban vagyok, és nem hascsikarásom van, vagy vérnyomás emelkedésem. Tehát nem vérnyomás csökkentőt kell beszedni, hanem meg kell értenem, hogy vajon miért vagyok dühös, valaki vágyaim elérésébe jogtanul korlátoz, és hogy mi ez, és akkor hogy tudnám ezt érvényesíteni úgy, hogy abból ne legyen nagyobb baja se neki, se nekem, de mégis a szükségletem valamennyire érvényesül. És akkor ezekkel foglalkozunk, hogy valaki hogy tud ebbe... Csomó technikát megtanítunk ezzel kapcsolatban.
2: És ugye van... Még egy megjelenési formád, most ha majdnem mindenem végigmentünk, a tudományos stand-upot most nem kérdeztem, igen. De hát van a Rock and Roll,
1: jó,
2: ugye?
1: Igen,
2: az I Love You együttes, aminek 90-es, 91-es alapítású,
1: jó, 91, kb.
2: És te vagy már az eredeti csapatból benne, ha jól láttam.
1: Sajnos, igen.
2: Viszont kiváló zenészek
1: vannak. I Love You Again,
2: ugye? Második kör. Ezek a koncertek, amik most már szerencsére azért helyek közel rendszeresen vannak, ez is egyfajta ilyen szeánsz jellegű, vagy szóval van benne egy olyan jellegű interakció, és igazából erre kérdeznélek, hogy van benne egy pici ilyen provokáció, erre a közönség is fogékony, tehát hogy éled meg ezeket, meg hogyan része ez a te láthatóságodnak, vagy hogy éled meg ezt az oldaladat?
1: A mostanit, vagy a régit, vagy
2: igazából
1: a
2: igazából érdekel az is, hogy honnan indult, milyen elképzelésből, és hogy most milyen, amikor egy revival van tulajdonképpen.
1: Jó, nekem ez az egész zenészség, az talán úgy kezdődött, hogy ilyen általános iskolában ilyen hobó koncertekre jártam, aha. És amikor volt az első hobó lemez, akkor ott hát szerintem aranyos kisgyerekeknek látott pár haveromat a hobó, és akkor megkért minket, hogy mi is ott vegyünk részt ebbe a...
2: Zörögjetek, doboljatok?
1: Nem, volt valami közép-európai kórus, vagy nem aha. Tudom, mi volt a neve, és akkor ott fölkerültünk a lemezre, mert azt énekeltük, hogy akárhogy is fáj, te is lehetsz sztár. És akkor az engem egy ilyen fura helyzetbe hozott, hogy én milyen menő rock rocker vagyok, mert a hobó lemezen énekelek.
0: Így hát közben
1: nem is tudtam énekelni, és egyáltalán nem voltam menő, hanem egy ilyen szerencsétlen kis gimnazista gyerek voltam.
2: De hogy értékeled most utólag a
1: dolgot. Igen, de hogy ez úgy valahogy elültette a fülembe a bogarat, és aztán pedig azt hiszem a Felszab téren ott áldogáltam a haverjaimmal, és akkor ott megismerkedtem a Kampec Dolores, volt kontroll, gitáros Hajnóci Csaba, meg van. Kenderesi Gabriella, akkori barátnője, most már felesége, vagy volt felesége. És akkor ők megkérdeztek, hogy nem lépek ebbe a zenekarukba. Jó ötlet, csak nem tudok zenélni, hogy majd ők megtanítanak, és akkor így indult.
2: Hát az egyik lemezen gitár, basszus gitár van a neved
1: igen,
2: mögött.
1: Igen, igen.
2: És én akkor énekesként tudlak már,
1: igen,
2: de hogy
1: igen,
2: tehát valami hangszer is volt a kezedben.
1: Igen, akkor volt hangszer is a kezemben, és akkor aztán ez a Kampecből én így különféle érzelmi okokból így kisodródtam, meg elkezdtem járni az orvosi egyetemre, tehát akkor ott volt egy nagy szünet, de aztán amikor már ilyen pszichiáter rezidens voltam, akkor hát úgy valahogy bennem maradt ez a rock, meg még volt egy Jeles András színház, a Monteverdi birkozókör, és abban is ott voltam ilyen színészszerű. És akkor az úgy megragadott bennem ez a színpad, és vissza-vissza húz. És akkor lett a barátokkal, úgy látszik nekem ez a Felszab tér, ott meg a Déri Mikivel találkoztam, és mondta, hogy van a Reich Péter, hogy nem csinálunk együtt egy zenekart, mondtam, jó. És aztán ez egy ilyen nagyon mély baráti társaság lett, a Reich Péter, a gitáros, énekes, és igazi nagy zenész barátunk, amerikai szülei, még annak idején emigráltak, de ott Amerikában nőtt föl, meg Kanadában, meg Franciaországban, és akkor a Konrád Miklós, aki meg Párizsba élt akkor még, és akkor ő is úgy visszaköltözött, meg a Babler Hédi, az pedig egy ilyen svájci filmrendező szakra járó lány.
2: Egy félig disszidens zenekar akartam.
1: Aki dobolt, és
2: de ott volt nőénekes is volt.
1: És benne. A Kepes Júli.
2: Kepes Júli énekelt.
1: És aztán ott volt még a Déri Miki, és aztán voltak időszakok, amikor a Kocsis Ági, az egy filmrendező barátunk, volt a basszusgitáros, meg a Lackó, aki a Hajtás-Pajtás egyik tulajdonosa, meg a
2: Csokolom együttes,
1: Puszi együttes. Tehát előfordultak ott emberek, de aztán jött a gyerekeknek a születése, meg a PHD, meg mit tudom
2: az
1: én.
2: Élet.
1: Az élet, és mindenkinek születtek gyerekei, és akkor abba hagytuk.
2: Míg nem,
1: 3 vagy 4 éve egy koncert erejéig felléptünk, még akkor a Konrád Miki visszatért, meg a Déri Miki, tehát hogy talán a Kepes Júliában nem vagyok biztos, nem. És akkor ott felléptünk, és aztán pedig felmerült az, hogy akkor kezdjünk el próbálni, és aztán akkor a Korán Miki abban már nem akart részt venni. Kepes Júli is eljött néhány próbára, de aztán ő se. Maradt a Déri Miki, és aztán a Miki is kilépett, tehát
2: maradtál.
1: Maradtam én, meg ezek a, nem is értem, hogy ezek a fantasztikus zenészek.
2: Hát most kiváló zenészek vannak benne.
1: Tehát hogy várom, hogy mikor fognak kirúgni,
2: szólni,
1: hogy Zsolt, ne haragudj, de
2: eljárt az idő az I Love You fölött.
1: Hát az I Love You fölött lehet, hogy nem, de fölöttem, mint amatőr énekes.
2: Akarsz-e róla beszélni?
1: Igen.
2: De hogy visszatérve erre, és akkor a záró gondolatként, hogy a közönséggel ez a fajta interakció, ez azért hozzáad valamilyen stihjet ez a dologhoz, te hogy éled meg?
1: Hát,
2: mire gondolok? Számok között van egy hosszú, sokszor nyugtalanító felvezetés, visszaszólások is szoktak lenni, és ezt hozzátehetjük ezzel, hogy leegyszerűsítő, de én látom, hogy a dalok, dalszövegek azért erősen, ugye tényleg a szerelem, szexualitás, érzelmek, tehát hogy olyan nagyon más irányba nem is mennek, tehát ez egy valóban, ami a neve, No Man Is No Man, I Love You, tehát hogy erről is szól.
1: Igen.
2: Hogy a közönséggel való ilyen birizgálódás, ezt hogy éled meg, vagy ez hogy van?
1: Ez érdekes, hogy én nagyon szorongtam, feszült voltam, és kényelmetlenül éreztem a színpadon többnyire magam, meg valahogy ez az orvos, pszichiáter identitásom, meg ez a rocker identitásom valahogy így külön volt a fejembe. És egyszer mikor újra lett ez az I Love You, egy koncert előtti meditációba, így hirtelen rájöttem, hogy ez mekkora hülyeség, hogy miért nem rakom össze a kettőt. És akkor onnantól van ez, hogy én ezt úgy fogom föl, mint egy ilyen csoportterápiát, mint egy rituálét, és akkor oda beengedem ezt a pszichiáter részemet, meg a...
2: Akkor ezt jól éreztem, mint egyszerű közönség, vagy egyszeri közönség.
1: Igen.
2: És tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy van egy hagyományos Valentin napi koncert, igen, meg egy szilveszter előtt. Vagy ez így alakult eddig, hogy december legvége és a Valentin nap, vagy ez...
1: Igen, ez így szerveződött. Így alakult, de...
2: De vannak új számok is, vagy újonnan összerakott számok.
1: Amiket most írtunk, meg még van a tarsolyunkban 6-8 új szám, csak mivel állandóan mindig így szétesik a zenekar, tehát mindig ez a próba folyamat megszakad, és hát remélem most eljutunk egy stúdióig, meg hogy most lesz, föl fogunk lépni a májusba is, a Gödörbe.
2: Ó, na
1: május,
2: hát akkor...
1: Május 8-án, azt hiszem, vagy...
2: Akkor megtörik ez, igen, a, ez igen, a sorozat, igen, és bővül. Igen, hát ez nagyon jó.
1: Igen,
2: új
1: igen,
2: számokkal és stúdió igen, tervekkel.
1: Igen.
2: Kiváló. Jó, hát én ezt személyesen nagyon várom, és remélem, hogy egy pár új hallgatót is lehet, hogy szereztünk, bár nem szorul rá külön az I Love You. Ez volt a Krízisek és Pofonok, dr. Unoka Zsolt, pszichiáter, pszichoterapeuta, az I Love You együttes alapító énekese volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm, hogy meghívtál.
2: Ez volt a Krízisek és Pofonok, egy műsor kommunikációval, manipulációval és rációról. Ebben az évadban a láthatósággal foglalkozunk. Jövünk még sokféle témával, de mára ennyi volt ez a műsor. Búcsúzik a Krízisek és Pofonok és Böhm Kornél.
0: Krízisek és Pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Pogácsa Zoltán, Ürge Forsac Diana, Feledi Botond. Ők már biztosan velünk lesznek. Mastercard ESG Summit május 20-án az Aquarium Klubban. Valós dilemmák, valós válaszok, valós döntések. Ha számít a versenyelőny, ez a nap neked szól. Részletek és early bird jegyek esgsummit.hu.
2: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
3: Oda vagy visszafelé Ecse útba az ópusztaszeri csillagösvény élményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. csillagösvény.com.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
3: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Megalakul az új országgyűlés, a miniszterelnököt is megválasztják, több mint 1,7 millióan adták már be eszi a bevallásokat, marad még a melegebb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megalakul az új országgyűlés, amely megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, aki a megválasztásával hivatalba is lép, és a történelmi zászlók előtt ünnepélyes keretek között tesz esküt, majd mond beszédet. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egész napos rendszerváltó népünnepére várja az érdeklődőket az Országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton. Csak nem 1,7 millióan adták be eszi a bevallásukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal hangsúlyozta, a bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. Az ESZIA-ban május 5-ig már 1,9 millióan megtekintették, 1,1 millióan véglegesítették, közülük 717 ezeren módosítás nélkül fogadták el a NAV által kiajánlott tervezetet. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adóbevallási időszakban. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Fontos, hogy már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adókedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentések kérelme. A NAV többféleképpen is segíti az érintett vállalkozásokat. A cégek egy részének elektronikus automatikusan figyelemfelhívó levelet küld. A 2025-ös adóévre vonatkozó társasági adó bevallásának határideje május 31-e. Elindult az aktív közlekedés népszerűsítő Bringázza suliba program. Ennek célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát fenntartható közlekedést. A május 29-ig tartó kampányhoz a tavasz folyamán 200 általános iskola csatlakozik. Idén is meghirdeti diákutaztatási programját a Kárpát-medencei középiskolások részére a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg a Nemzeti Összetartozás napjáról, és ahhoz kapcsolódva minél több élmény kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között. A pályázatot a Rákóczi Szövetség honlapján elektronikusan lehet benyújtani május 11-ig. Arra bármely Kárpát-medencei magyar középiskola jelentkezhet. A pályázati elbírálásnál azonban előnyben részesülnek azok az intézmények, ahol szervezete működik a szövetségnek.
0: Időjárás jelentés.
5: Eleinte felhősebb, aztán délután már napos időre számíthatunk, nem lesz csapadék. Az északi szél időnként megélénkülhet. Koranyárias idő várható 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Holnap már egész nap sok napsütés valószínű, délnyugat felől lassú felhősödéssel. Estig nem várható sehol sem csapadék. Kissé melegszik az idő, délután már 23-28 fok is lehet. Hétfőn a napsütés mellett délután megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé elered az eső. 20-28 fok lesz délután.
0: A legfrissebb híreiket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Tánc.
1: Fiatal koreográfusok előadásait láthatja a közönség a Tánc 28 Veszprémi Nemzetközi Kortárs Fesztiválon május végén. A tánc előadások mellett a film és az irodalom is helyet kap a fesztivál kínálatában. Horváth Csaba, a fesztivál művészeti vezetője közölte, a fesztiválon fiatal, sok esetben pályakezdő alkotók mutatják be többségében egészen frissen készült előadásaikat a közönségnek, május 26-a és 30-a között. Naponta 3-4 produkciót is láthatunk. Az előadásokat a város kulturális intézményeiben és a belvárosban szabad téren tartják. Május 26-án láthatják a nézők a budapesti Csippola kollektíva a Test misztériuma című tánc előadását, valamint Horváth Nóra és Olá Balázs Bál című előadását, amelyben népi és kortárs elemek egyaránt megtalálhatók. A Vasas művek zárt ajtók című darabja zárja az első nap programját, amelynek koreográfusa Vasas Erika. Május 27-én a Sepsiszentgyörgyi M-Studio Lift 2 Sunny Sky Floor című mozgásszínházi előadása kerül a közönség elé, a koreográfus Fehér Ferenc, a debreceni Gradient Kortárs Balett Nemzetközi Társulata Mind the Body című előadással érkezik a fesztiválra, az Anro Kulturális Egyesület József Attila versekre komponált koreográfiát mutat be. Május 28-án Csáki Benedek és Hevesi Fanni Elmozdított Formák című szabadtéri előadását láthatják az érdeklődők, majd ugyancsak ők az Ünnepi Színjátékok című darabot mutatják be, amely Nádas Péter szövegére íródott. A Juhász Kata Társulat kísérleti színházi előadását Szemét Földe címmel láthatják a nézők, ezt követi Nagy Fruzsina Egyedbea és Téri Gáspár Drown Apart című alkotása, amely az előadásban szereplő látványos jelmezek köré épül. Május 29-én lesz a Grecsó Fivérek összművészeti estje Apánk üzent címmel, majd a Veszprémi Táncműhely Életfa című előadása zárja a napot. Május 30-án a Veszprémi Táncműhely A szobrok megmozdulnak című szabadtéri előadása kerül színre. Ezt követi majd Grünwalski Ferenc Táncalak című Ladányi Andrea táncművészről szóló filmalkotásának vetítése. Mészáros Máté koreográfus Éjfekete folyó című tánc előadását követően Kovács Gerzson Péter a Trans Dance és a Nemzeti Táncszínház közös programja zárja majd a fesztivált.
0: Aukció.
1: A hazai kortárs festészet legértékesebb nemzetközi sztárjai lesznek a Virág Judit Galéria május 19-i aukciójának főszereplői. Hantai Simon festménye 50 millió forintos kikiáltási árról indul, ám becsértéke meghaladja 100 millió forintot. Kalapács alá kerülnek a világszerte keresett Keserű Ilona, Maurer Dóra, Bak Imre, Birkás Ákos, Dejm Pál és Fajó János alkotásai is. A 18. kortárs aukció kiállítása május 4-e és 16-a között, minden nap 10 és 6 óra között a Virág Judit Galériában várja az érdeklődőket, az aukcióra pedig május 19-én a Budapest Music Centerben kerül sor.
0: Fesztivál.
1: A Moholy Nagy Művészeti Egyetem hallgatóinak szervezésében a Magyar Zeneházával együttműködésre megvalósuló Intermezzo Fesztivál a zene és a vizualitás kapcsolatát vizsgálja új perspektívából. A május 22-i esemény különleges audiovizuális élményeket kínál koncertekkel, kiállításokkal és workshopokkal, miközben a tudatos művészet befogadást ösztönzi. A fesztivál programjában a kísérletezés, a multimédiás eszközök kreatív használata és a sokszínű zenei megoldások kapnak kiemelt figyelmet.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: 7 hátborzongató őslénypark dínó rajongóknak. Budakeszi Dínó Park. A dínó lovaglás, az interaktív tanösvény és a tematikus játékvölgy csupán néhány a számtalan őslényes attrakció közül. A közel 2 hektáros vadaspark területén több tucat élethű dinoszaurusz modellt pillanthatunk meg a fák és bokrok között megbújva. Az interaktív tanösvényen sétálva nem csak megcsodálhatjuk a hatalmas őshüllőket, hanem játszva tanulhatunk is róluk. Gyulai Dínó Park. A parkban 35 különböző dinófaj tekinthető meg. A mozgó és hangot adó dinoszaurusz modellek mellett élő dinósók is színesítik a programot, de van dinós ugrálóvár, csontkereső ásatás, valamint számos ügyesség és fejlesztő élményjáték, ami ideális egy családi nap eltöltéséhez. A Balaton déli partján Kerekiben található dinópark egy igazi őslényes mesevilág. A stegosaurusoktól a T-rexig sokféle példányt megleshetünk, és ha a mocsári borzongás után még elég bátrak vagyunk, a játéktéren is próbára tehetjük magunkat. Komló szívében található a Komló Verzum látogatóközpont, ahol a város bányászati múltjának felfedezése kerül a középpontba. A látogatók interaktív kiállításokon keresztül ismerhetik meg a bányászat történetét, valamint a város fejlődését. A központ különleges attrakciói közé tartozik a Mecseki Jurassic Park és a Komlosaurus című állandó természettudományi kiállítás, amelynek keretében megismerhetjük Magyarország elsőként felfedezett dinoszauruszát, a Komlosaurus carbonist is. A gyerekeket játékos, oktató jellegű programok várják, amelyek segítségével közelebb kerülhetnek az őslények világához. A központban fantasztikus könyvtár, az épület mellett pedig remek játszótér is helyet kapott. Pécs mellett a Malomvölgyi parkerdőben hátborzongató élmények várják a kicsiket és nagyokat. A völgyben egy tanösvényt bejárva fedezhetjük fel a rejtőzködő ősállatokat, a dinoszauruszok között pedig egykor élt emlősöket és hüllőket is megpillanthatunk. A Malomvölgyi szabadidőpark északi részén hatalmas játszótér található csúszdákkal, mászókákkal és várral, amellyel megkoronázhatjuk a dinóvadászatot. Sirok festői környezetében egy különleges dinoszaurusz park várja a látogatókat. A park területén élethű dínó modellek sorakoznak, amelyeket sétálva lehet felfedezni. A park családbarát kialakítása lehetőséget biztosít piknikezésre és pihenésre is. Ha Sirokon járunk, ne hagyjuk ki a különleges siroki vár felfedezését sem. A Tarna mentén megépített vár nem csak a sziklatömb tetején magasodik, hanem a hegy gyomrában is folytatódik. Így az igazán bátrak a várfalak közötti helyiségeken túl a hatalmas föld alatti járatokat, lépcsőket és termeket is felfedezhetik. A Tiszató mocsaras ártéri erdei tökéletes, misztikus hangulatot biztosítanak egy felejthetetlen hétvégi dinóvadászathoz. A parkban nem csak az ismertebb dinoszauruszfajokkal találkozhatunk, hanem olyan különleges példányokkal is, mint például a Dimetrodon vagy az Oviraptor. A parkban 35 különböző dinoszauruszfaj élethű, mozgó és hangot adó modelljét szúrhatjuk ki a fák mögött, vagy a mocsárban rejtőzve.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
1: Jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a Trend FM hallgatóit, ez itt a Sportérték, én Mezei Dániel vagyok, és a vendégem Báder Márton, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke. Szervusz elnök úr, szervusz Marci, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Szia Dani, köszönöm szépen a meghívást.
1: Szívből gratulálok, 28 év után lesz ott a női kosárlabda válogatottunk, a magyar női kosárlabda válogatott a világbajnokságon, majd szeptemberben Berlinben, és ez egy olyan siker, ami én úgy gondolom, de te majd megcáfolsz, hogy megerősítesz, hogy nagyon fontos volt most a magyar kosárlabdázásnak és a női szakágnak különösen.
2: Igen, nem tudlak megcáfolni. A siker nagyon fontos volt. Általánosságban nyilván a kosárlabdának, akár a férfinek, akár a nőinek, akár az utánpótlásnak, mint egy cél, illetve egy siker, amire föl lehet nézni, ami alapján motiváltak lehetnek mondjuk a fiatalok, akár a 3x3 kosárlabdának, hiszen a kosárlabda általános megítélése ugye a nemzetközi szinten vagy Magyarországon az nekünk egy nagyon fontos dolog és egy feladatunk is mondjuk a kosárlabda szövetségnek, úgyhogy nagyon, de a leginkább, én megmondom őszintén, hogy ezek nyilván fontos dolgok, és emiatt is örülünk, de a leginkább azért örülök ennek a sikernek, mert ezek a lányok és ez a generáció, akik elég régen együtt vannak, a csapat magja, ugye kezdték utánpótlás VB-n egy bronzéremmel, utána ugye Székely Norbert vezetésével Európa bajnokságon negyedikek lettünk Szlovéniában, Ljubljanában, utána volt egy emlékezetes, fájdalmas, igen, olimpiai selejtező Sopronban, ugye arra, aki követi a kosárlabdát vagy a sportot, arra mindenki emlékezik, és igen, nagyon jól mondtad, vagy kisegítettél itt a fájdalmas szóval, mert csalódásnak semmiképpen nem nevezném, hiszen ott a világ 16 legjobb csapatai közül ugye 4-4-es csoportban vetélkedtek azért, vagy küzdöttek azért a csapatok, hogy a négy csapatából három jusson ki a 12 fős ugye, olimpiára, ahol tényleg az utolsó mérkőzésen egy egypontos vereséggel maradtunk le, de ettől függetlenül nagyon jó dolog azért szurkolni, hogy mondjuk a világ 16 legjobb csapata az olimpiai indulásért vetélkedjen, és ugye ebben ott vannak a magyar lányok is, vagy ahogy a most

0: Jövőben se lehet ezen ugye 4x6 csapat, tehát 24 csapat küzdjön azért, hogy világbajnoksága játszon, és én azt gondolom, hogy ez a mostani eredmény viszonylag drámai, vagy nagyon drámai forgatókönyvvel, és egy győzelemmel a végén jelentette a kijutást, és nem más csapatok és a szerencse és a minden más miatt jutottunk ki, hanem azért, mert az utolsó mérkőzésen, ahol nyernünk kellett, ott a csapat az addigi nagyon jó szereplés után egy kiváló szereplést produkált, és teljesen megérdemeltem, vertük meg ugye Törökországban a törököket, és jutottunk ki ezzel a világbajnokságra.
1: Talán ez volt a legörömtelibb része ennek a kijutásnak, hogy a kiki meccsen akkor, amikor ugye azt szokták mondani, hogy a jó játékos vagy a jó csapatot azt különbözteti meg a közepes vagy a gyengét, hogy akkor játszik igazán nagyot, amikor kell. És itt nekünk ugye volt egy keserű, egy nagyon fájdalmas emlékünk, ugye szintén egy már kijutott csapattól szenvedtünk plusz 22-ről, ha jól emlékszem, vereséget Sopronban hazai pályán, és most egy hasonló mederbe léptünk, a törökök már kijutottak, már ott voltak, de kellett a győzelem, és én azt mondtam, hogy jó, én nem értek annyira a kosárlabdához, mint te, vagy sokan itt körülöttem, de én azt mondtam, hogy alig láttam hibát ezen a meccsen. Ez nagyon jó volt látni.
0: Szerintem igen, én is így láttam. Igen, amikor mentem, mert én voltam Isztambulban az utolsó két mérkőzésen, amikor mentem a magyar-török mérkőzésre, pont az utamon közben zajlott ugye az ausztrál-kanadai mérkőzés, ahol ha a Kanada megverte volna Ausztráliát, akkor kint vagyunk. És ugye addig már lezajlott három olyan meccs, ahol mind a hármon számunkra kedvezőtlen eredmény született, és nem biztosította be ugye a továbbjutásunkat.
1: Tehát ebből került a lányokra a teher folyamatosan.
0: Ebből Kanada kezében volt kettő, ugye az egyik Japán ellen, a másik pedig Ausztrália ellen, azért Kanada a világranglistán 7., Japán pedig a 10., de azért a két csapat között nagyobb különbség van ennél. Tehát a papírforma az lett volna ott, hogy Kanada nyer. Ez nem történt meg, és bevallom őszintén, amikor ugye Kanada-Ausztrália vége, Ausztrália nyert, akkor volt benne egy kicsi olyan érzés, hogy most megint az lesz, mint volt mondjuk Sopronban, vagy megint épp hogy, de én nem beszéltem a csapattal, és szerintem egy csapatnak, illetve az edzőkkel, csapatvezetőkkel igen, de játékosokkal nem, és egy csapatnak ilyenkor szerintem az a legjobb, ha izolálva van, és magukkal foglalkoznak, de a mérkőzés első pillanataitól kezdve olyan magabiztosság, meg elszántság volt a lányokba, ami gyakorlatilag, ahogy ment a meccs, egyre nagyobb vezetés birtokában voltunk, és nem voltak hullámvölgyek. Azért a hölgyeknél ugye a sportban jellemzőbbek a hullámvölgyek, mint a fiúknál, de ezen a meccsen egyszerűen mind a dobóforma, mind az, hogy nagyon kollektív volt az egész, sok jó teljesítmény volt. A kosárlabdában azért egy győzelemhez kell három jó egyedi teljesítmény a csapatból. Hát itt most volt 5-6, és nem is akarok senkit kiemelni. Természetesen ki tudunk minden meccsen, vagy akár az egész tornán.
1: Hát látszott össze azért, hogy kik a vezérek, de a csapat játszott jól úgy összességében.
0: Igen.
1: Tehát, hogy meg én azon csodálkoztam, és az biztos, hogy a szakmai stábnak az érdeme, de te, mint aki azért elég rutinos vagy a pályán, tehát, hogy olyan egyéni megoldások is voltak a jó csapat teljesítmény mellett, ami azt mutatta, hogy fejben nagyon ott vannak a játékosok. Tehát volt egy cseh, volt egy váratlan passz, egy olyan megoldás, ami nem taktika, hanem az, hogy nyugodt vagyok, és megmerem csinálni. Én több ilyet láttam a meccsen, és ez jó volt.
0: Igen, igen, és ugye nyilván voltak nagyon fontos, jó időben történt egyéni megoldások, nagyon sok kollektíven jó megoldás született, mint mondjuk csapatszinten, és ez érződött a lányokon, hogy bár nem volt ideális a felkészülésünk, és ugye gyakorlatilag a két külföldön játszó játékos, vagy három külföldön játszó játékos, ugye Ivan Turner, a Juhász Zorka és a Kisvirág, ők kint csatlakoztak hozzánk az utolsó pár napban. Még a lányok már egy hete együtt készültek, vagy lehet, hogy hosszabb is volt az egy pár nappal. Megpróbáltuk megállítani úgy a bajnokságot, hogy minél több ideje legyen a csapatnak készülni, és ezért hálásak is vagyunk egyébként a csapatoknak, mert mindenki nagyon együttműködő volt, mármint a klubcsapatokra gondolok. Úgyhogy igen, ezek a megoldások, ezek parádések voltak, és nekem az tűnt fel, hogy a pontom a viszontagságos felkészülés ellenére nagyon összeszokott volt a csapat, és ezért érdemes, ugye, még hogyha az ember botlik is, és a sport szerintem leginkább erről szól, hogy egy-egy negatív élmény, fájdalmas vereség, nem kijutás után hogy tud felállni egy csapat, hogy tud együtt maradni. Ez a csapat, ez együtt maradt, és érdekes, hogy az olimpiai selejtező után nyilatkozó három játékos nyilatkozott most is. Ezt a tévések, ezt kiválóan, vagy nem is tudom, hogy a tévések lehet, hogy...
1: Ki volt ez, bocsánat?
0: Zahonina volt a kisvilág, és Juhász Dorka.
1: Aha.
0: Igen. És megmondom őszintén, nekem is könnyebb így, mert egy ilyen...
1: Én most már úgy nézem a meccseket, hogy a lényeg, tudod, vége van, oké, nyertünk, igen. Elkapcsolom.
0: Tehát nekem is könnyebb egy siker után nyilatkozni, mint akkor. Őszintén mondom, hogy azt egy sikernek gondoltam, hogy ott bejutottunk a 16 csapat közé, de tényleg nagyon kevésen múlt, és borzasztóan sajnáltam a lányokat. Nagyon.
1: Nagyon, és, egyébként ott nagyon.
0: És kaptak azért hideget-meleget, különböző fórumokon, social médiában, ami a mai világban azt gondolom a hivatásos sportnak egy része, bár azért ott volt egy-két olyan hangnem, olyan stílus, ami feljelentést ért volna egyébként, de nem történt ilyen. De úgy néz ki, hogy ezt ők profin kezelték, és már beszéltünk is róla talán tavaly is, hogy lehet, hogy a lányokkal is, akár ilyen barátilag, hogy azt az olimpiai selejtezőt ki lehet javítani egy VB-n, egy EB-n esetleg, egy következő olimpián.
1: Igen, ugye. Tehát volt közben egy bolgárok elleni botladozás is.
0: Erről egyébként ez, ha a Völgyi Péter mondjuk egy ilyen olyan kommunikátor lenne, mint ilyen edzőket azért ismerünk a sportvilágába, és most megmagyaráznám utólag,
1: hogy... is tudok mondani párat az elmúlt 10-15 évből.
0: Megmagyaráznám, hogy ez direkt volt, és hogy ez egész így lett eltervezve az elmúlt x évben, akkor arra senki nem mondhatna semmit, hiszem ugye egy győztes edző azt mond utólag, amit akar, de a viccet félretéve, ugye az, hogy Ruandában megnyertük azt az erős elejtezőt, az azért nem volt se ideális időpontban, se nem a szomszédban, ugye. Egyébként nagyon jó körülmények voltak a csapatnak Ruandában. És akkor azért voltak olyan hangok, hogy biztos, hogy ezt el kell vállalni, hiszen a FIBA felajánlotta, hogy elinduljunk. És így utólag azt kell mondjuk, hogy igen, lehet, hogy emiatt nem jutottunk ki az EB-re utána. Lehet, hogy egy-két játékos borzasztóan fáradt volt utána az évben, hiszen ez a nyár közepén volt, és novemberben már úgy érezték, mintha január lenne, hiszen annyira hosszú lett így a szezon, ugye? De ettől függetlenül utólag mostan azt lehet mondani, hogy jó, hogy azt az indulást, azt a tornát elvállaltuk, ahol egyébként kiválóan játszottunk, és gyakorlatilag annak a segítségével, vagy amiatt, a tornagyőzelem miatt játszhattunk most ugye a VB-selejtezőn. Úgyhogy egyszerűen is száz a vége. Nem volt ez olyan egyszerű az elmúlt 2-3 év. Pszichésen, főleg a játékosoknak ez nem volt könnyű, de le a kalappal, mert annyira egybe voltak, és annyira összerakták ezt az egészet, hogy abszolút megérdemelten lettünk ebben a selejtező csoportban másodikok, ugye? Nem így számoltuk.
1: Báder Márton, a Magyar Kosárlabda Szövetség elnöke, a vendégem, és a VB kijutásról beszélgetünk. Itt sok mindent elmondtál, anélkül, hogy kérdeztem volna, és tulajdonképpen a lényegi részekre kitértünk. Ugye egy nagyon nehéz lelki helyzetből, több botlás után sikerült egy nagyon tehetséges generációnak egy nagyot dobnia, és reméljük, hogy ez még folytatódik. De én azt néztem, pont itt a selejtezők körben, remélem jól számoltam, hogy az igaz volt, hogy ez a legfiatalabb csapat, még úgy is, hogy például Turner azért korán sem nevezhető már fiatalnak, nem megbántva ezzel, ez tény. Tehát, hogy a legfiatalabb átlag életkorú csapat volt a magyar?
0: Igaz, igen. Igen.
1: Mert hogy ez jót jelent?
0: Ez persze jót jelent. Beszélgettünk utána a csapattal és a lányokkal, és én mondtam nekik, hogy ez egy fantasztikus dolog, ez a VB és indulás. és hogy azért 28-ban olimpia van. Tehát az még bőven az ő, ugye ez a korosztály, ez a 97-98 körül születettek, ők a mag, ugye, és vannak fiatal tehetséges játékosok, Josipovics Kinga például, aki ugye ott volt már most a keretben, meg párra is lépett ugye itt a tornán, nem minden mérkőzésen, de ő előtte nagyon szép jövő áll, és neki még az öltözőben is mondtam, hogy nagyon örülök, hogy ő ezt átélhette, hiszen a motiváció egy sportolónak ugye mindig nagyon kell, és valamiben táplálkozni kell. Sokszor azokban a szar időkben, ami mondjuk egy ilyen olimpiai selejtező után jön, és valamiből erőt kell, energiát és motivációt meríteni, és a fiataloknak pedig példákat, példaképeket és jártutakat kell bejárniuk, úgyhogy nagyon jó összetételű a csapat. Rutinosnak mondható, ugye pont emiatt, hogy már átért pár nagy pofont, és szerintem ez az átlag életkor,
1: az sikert is azért.
0: Az elegye a csapatnak, az így ideálisnak mondható.
1: Te magad lejátszottál majdnem 100 mérkőzés a válogatottban, és Európa rengeteg pontján játszottál, itthon és külföldön egyaránt. Mit látsz ebben a csapatban most te, mint kosárlabdázó, tehát nem mint szövetségi elnök kérdezlek, hanem mint aki lemegy a pályára, és látja a játékot. Mit látsz ebben a csapatban, hogy mi lehet a top eredmény egy ilyen együttestről a következő 4-5 évben?
0: Fú, hát ezt nehéz megmondani. Egy újoncként 28 év után egy BB-n se lehetnek olyan elvárásaink, mert ezt nyilván majd akkor megfogalmazza a stáb, hogy mit vár ettől a csapattól. Minden esetre én inkább ezt a progressziót látom ebbe a csapatba, azt, hogy én 3 éve vagyok a szövetség elnöke, és amikor megválasztottak, akkor jött egyből a szlovén EB, utána jött ugye az olimpiai selejtező, és próbálom összehasonlítani a csapatot, aminek ugyanaz a magja, ugye gyakorlatilag, hogy mi a különbség. A tendencia egyértelmű, az, hogy most a legfrissebb emlékünk, ugye az a törökországi, török-magyar meccs, azt a fajta magabiztosságot, amit ott láttam, azt nem láttam eddig a játékosokon, illetve a csapaton. Nagyon jó az edzőistábban a kohézió, és ugye itt volt közben, hogy beszéltünk is erről, egy EB Európa-bajnokságra való nem kijutása ugye a csapatnak a bolgár mérkőzés elvesztésével, ugye, és már akkor látszott, akkor is éreztük azt, hogy ez a csapat, a stáb és a játékosok együtt vannak. Ugye azért egy EB negyedik hely után egy nem kijutás, az egy kvázi csalódás, ezt mondhatjuk annak, és mi is csalódottak voltunk, tehát ezt egy csalódásként könyveltük el. De mégis valami érződött, hogy nagyon jó a kohézió, és ebben a csapatban sokkal több van és lehet ebben a formában, ezzel az edzői stábbal, ezzel a szakember stábbal és ezekkel a játékosokkal.
1: Ugye Völgyi Péterről és csapatáról
0: beszélünk. Így van. Úgyhogy ezért is döntöttünk akkor úgy az elnökség, hogy maradjon a bizalom és folytassák a munkát. És a munka folytatódott, az eredménye pedig azt gondolom, hogy meglett.
1: Innen fogjuk folytatni hamarosan. Báder Márton, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke, a vendégünk, a női kosárlabda válogatott kijutásáról, VB kijutásáról beszélgetünk, meg még másról is a műsor második felében. Maradjanak velünk itt a Trend FM-en.
2: Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A piac gyorsabban változik, mint valaha. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Gyors reagálás, jövőtálló szervezet, versenyképesség. Az ESG ma már keretrendszer. Nagyvállalatok, beszállítók, döntéshozók és innovátorok egy helyen. Valós dilemmák, valós döntések, valós válaszok. Ha számít a versenyelőny, ez a nap neked szól. Részletek és early bird jegyek esgsummit.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
3: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Hamarosan leteszi miniszterelnöki esküjét Magyar Péter. 180 ezeren szavaztak idén először, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megalakul az új országgyűlés, amely megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza pártelnökét, Magyar Pétert. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, aki a megválasztásával hivatalba is lép, és a történelmi zászlók előtt ünnepélyes keretek között tesz esküt, majd mond beszédet. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egész napos rendszerváltó népünnepére várja az érdeklődőket az Országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton. 180 ezeren szavaztak idén először. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke közölte, a legnagyobb létszámú szavazókör Budapest 11. kerületében volt, a legkevesebb szavazóval rendelkező település Debrece volt, ott mindössze 10 szerepeltek a névjegyzékben. A visszaélés gyanúját felvető panaszok száma elérte a 100-at, valamennyi esetben rendőrségi feljelentést tettek. Nemzetiségi regisztrációhoz köthetően a Nemzeti Választási Iroda eddig 11 ügyben tett feljelentést. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója, Révész János ezt a szervezet honlapján jelentette be. A főigazgató május 8-ával nyújtotta be lemondását, munkaviszonya június végén szűnik meg. A főigazgató kiemelte, az elmúlt közel 30 hónapban munkájuk kereteit az államigazgatás felső vezetése határozta meg. Feladataikat, ezen kereteket mindvégig feszegetve, az orvosi hivatás etikai szabályainak megfelelően a betegek és az ágazat érdekeit szem előtt tartva végezték. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézményben, közölt az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba mintegy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, május 11-én rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróra sem. A Hondius nevű óceánjáró 3 utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartózkodtak.
0: Időjárás jelentés.
4: Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felül a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti futózápor. A Dunántúlon többfelé megélénkül a délire délkeletire forduló szél, északnyugaton egy-egy erős széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 23-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
1: Báder Márton a vendégünk itt a Sportértékben, Mezei Dániel vagyok, és folytatjuk a beszélgetést a kosárlabdáról, hiszen a Kosárlabda Szövetség elnöke a vendégem, korábbi 98-szoros válogatott kosárlabdázó. Beszéltünk a stábról, talán pont úgy fejeztük be, Völgyi Péterről, Petiről, azért így hívják a lányok, mellesleg. Az ő érkezése, ez a változtatás ugye még az olimpiai selejtező után, mit hozott szakmailag? Tehát én itt most játékra gondolok, hogy más lett-e ennek a csapatnak a játéka, a stílusa, a kiállása, vagy azt vitte tovább, ami ebben az egyébként tehetséges generációban megvolt, csak egy új lendületet, egy új szellemiséget hozott? Ez a szakmai kérdés.
2: Ez szakmai kérdés. De azt gondolom, hogy sokat nem vált. Ugye érdekes ez, hogy erről is érdekes beszélni, hogy a fiúknál nem látjuk azokat a magas embereket, centereket, akik a jövőt jelentenék majd. Tehát ugye ilyenkor a idézőles magyar sportszakemberek azt mondják, hogy ez genetikai, ez a magyar nép, az nem. Akkor nézzük meg a lányokat. Tehát van...
1: Vagy nézzük meg téged.
2: Egy határbetti, vagy engem.
1: Amit tudtál meg,
2: van egy...
1: De most már egy mész össze, vagy még mindig 210?
2: 210. Remélem, hogy nem is egy ideig nem is megyek össze. De ugye a lányoknál Európa egyik legerősebb centes sora van nálunk. Ugye ott van Juhász Dorka, ott van Kisvirág, ugye Határ Betty, ugye, aki most nem volt a keret tagja, már ő végigcsinálta az EB-t is, ugye meg az olimpiai selejtezőt, ott van Josipovics Kinga, az előbb említett, aki a jövő embere lehet, és még vannak ugye tehetséges magas embereink, míg a fiúknál, hogyha honosított játékosról beszélünk mondjuk, ugye ami a FIBA nemzetközi szabályai szerint egy honosított játékos szerepeltetésre van lehetőség ugye a kosárlabdában, válogatott szinten.
1: Ez egy jó szabály egyébként.
2: Egyébként én is abszolút jónak tartom. A lányoknál inkább irányító poszton, a fiúknál inkább ugye center poszton használjuk ezt ki, hogy csúnyán fogalmazzak, de hát ugye azért valamennyire erről van szó. És ugye a lányoktól most hiányzott Kányási Veronika és Tudor Ágnes is, ugye ők nem voltak a keretben. Ők azért irányító poszton nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni ennek a csapatnak. Úgyhogy azt sem mondanám, hogy komplett volt a csapatunk, hiszen nálunk is voltak hiányzók, de ez a magas ember hiánya az, ami a fiúknál van, az ugye a lányoknál nincsen. Tehát azért én rengeteget, elnökként rengeteget beszélgetek ugye más országok szövetségének a vezetőjével is, és mindenki irigykedik, ugye, hogy nálunk ilyen magas emberek nőnek, mondom, nem, úgy nem, tehát amúgy nem jellemző, de valahogy a kosárlabdában ez a generáció egyébként, ugye a Virág és a Dorkáék, tehát igen.
1: Igen, ez egyébként tényleg így van, hogy egy elmúlt évtizedekre visszatekintünk, akkor inkább a közép-európai régióban, inkább a horvátokra, szerbekre, tehát ott volt inkább jellemző, és itt most ez a női válogatott valóban nagyon magas, és ráadásul ezek a kulcsemberek jól is játszottak, jól is teljesítettek, tehát nem arról van szó, hogy magasak, hanem még jól is játszottak, ezek a kettő így kiegészülve azért hoz egy jó szereplést. Úgyhogy egy picit váltunk, és reméljük, hogy mikor van a sorsolás, azt nem tudom egyébként.
2: Április közepén, ugye? 21-én lesz a sorsolás.
1: Igen, olvastam én is valahol.
2: Berlinben lesz egyébként.
1: Tudom, igen, Berlinben lesz szeptemberben. Igen. Tehát lehet menni, lehet szurkolni.
2: A sorsolás is, ez mindig a sorsolás, mindig az esemény helyszínén van.
1: De lehet menni szurkolni, ez mondjuk egy jó dolog, hogy közel lesz a világbajnokság, és a lányok megérdemlik a szurkolást, én úgy gondolom. De hogyha egy picit körbenézünk, említetted még itt a műsor első felében, hogy most már a harmadik éve vagy elnök, és ez az év, ez az elmúlt időszak azért jól sikerült. Tehát a férfi válogatott is jól áll jelenleg, a női válogatott kijutott a VB-re, a klubcsapatok is vitézkednek. Ez eddig a legjobb időszak a te elnökséged alatt? Hogy látod?
2: Azt gondolom, hogy igen, ha az eredményeket nézzük. A tavaly az például nem volt ennyire sikeres eredmények tekintetében, de nagyon összetett a mi feladatunk, illetve nagyon sokszor kaptam meg ezt a kérdést, hogy mi ki a jó elnök, mit a jó egy elnök. Tehát ugye mi próbáljuk ápolni a múltat, dolgozunk a jelenben, és építjük a jövőt.
1: Látszik, hogy sokszor megkaptad ezt a kérdést.
2: Igen, de
1: ez most... a válasz, igen.
2: Ezt nem jegyzetben mondtam, ez most így hirtelen jutott így eszembe, de tényleg így gondolom, hogy a mi intézkedéseink, programjaink, tevékenységünk, ami a jelenben történik, az azért van, hogy 5-10-15 év múlva a magyar kosárlabda jobb legyen. Tehát fenntartsuk a szintet, és fejlődjünk mindig. Nagyon nehéz, hiszen se a demográfiai mutatók, se, tehát semmi nem ezt támogatja, ugye? Hiszen egyre több az olyan sportág, vagy konkurens sportág, ahol keresik a hasonló alkotó gyerekeket, de kevesebb gyerek.
1: Erre egyébként keveset beszélnek, de ez egy komoly probléma, én ezt sok helyen kézilabdában ugyanígy elmondják, hogy igen. Például a magas emberek, magas labdaügyes emberek, gyerekek, azokért élethalál harc folyik.
2: Igen, ha nem is élethalál, de idézőjelben harc, ugye? Egyre kevesebb gyerek születik, ugye ez is egy nehézség, vagy nehezítés. Mi igazából, én nagyon jobban vagyok egyébként a konkurens sportágakkal, hogy elnökeivel, illetve jobban vannak a szövetségek, de ettől függetlenül nyilván nekünk a kosárlabda fontos, és nagyon szurkolunk nekik, ha bármi olyan esemény van, ahol Magyarországot képviselik, vagy magyar csapatok játszanak mondjuk nemzetközi porondon. De visszatérve, ugye a mi intézkedéseink azért vannak, hogy építsük a jövőt. Egy ilyen friss intézkedés ugye az idei szezontól két magyar a pályán, ugye ez a mi szabályzatunk, illetve a versenykiírásunk az ennyiben módosult. Két magyar a pályán is 5 külföldi szerepeltetésére, illetve jegyzőkönyvbe való szerepeltetésére van lehetőség. Muszáj játszani a magyaroknak. Meg kell nézni egy-két példát, akár játékosoknál, akár csapatoknál, az, hogy én mindig Somogyi Ádámot szoktam erre mondani, hogy ő is mindenki tudta, hogy tehetséges, kiváló adottságú, technikás, fizikális, mindene megvolt, ugye? De mégis a forma, a rutin, a tapasztalat, ami benne van, az is, hogy néha csalódni is kell, és kellenek a nagy pofonok. Spanyolországban volt, ugye, ő egyébként kosár spanyolnak számít, ez egy csúnya szó, de ugye, mivel ott a spanyol utánpótlásban nőtt föl részben, ezért ő ott hazai játékosnak számít. Tehát nyilván egy csapatnak az ő nem külföldinek, vagy nem EU-s játékosnak, hanem magyarnak számít. De amikor hazajött a Szolnokba, akkor nem igazán játszott a klubjába. Ennek nyilván sok oka lehet. Nála kizárt az, hogy azért már nem volt szorgalmas mondjuk, hanem valószínűleg másra számított az edző. Ez nyilván mindig a mindenkori edzőnek és az edzői stábnak a dolga ezt megítélni. De hazajött a Szolnokba, bajnokságot nyert, volt egy iszonyatosan jó BL szezonjuk, kiválóan játszik a válogatottba. Tehát vannak korábban, vannak később érő játékosok, de egyszerűen muszáj az, tehát játszani kell ahhoz, hogy az ember a rutint, a tapasztalatot és mindent magára szedjen, megtalálja azt a játékstílust, amit egyszerűen edzésen nem lehet reprodukálni helyzeteket, amit a mérkőzések adnak. Itt van Boris Krnyájszki például a Szolnok csapatával, akinek ugyancsak kiváló szezonja van. Ezek a játékosok egy régiós vagy magyar szabálynak, ami megengedi azt, hogy mondjuk légiósok játszanak többnyire mondjuk a minden pozícióba. Ezek a játékosok ezeknek áldozatául eshetnek. Nekik is kell a játék, kell a motiváció, kell a sikerélmény ahhoz, hogy higgyenek abba, hogy ő belül komoly kosárlabdázó lehet. Mondtam már ezt párszor. Én teljesen megértem a klubvezetőket, hogy ők gazdálkodnak, vagy gazdaságosan próbálnak, igen, van, hogy a magyar játékosok drágábbak, mint a külföldiek, és ők a klubuk érdekeit szolgálják, ami lehet, hogy az, hogy ne magyarok játszanak többet, hanem külföldiek. De nekünk viszont a kosárlabdát kell építenünk, és a magyar válogatottaknak és a magyar kosárlabdának a kosárlabdázókat kell elsősorban ugye szolgálnunk. A magyar szabály ezért kellett, szerintem jó hatása van, nagyon szívesen vitatkozok ezzel bárkivel, akár nyíltan, akár...
1: Vitatkoznak is felett, ha akár jól hallom, vagy javasom.
2: Lehet, akár egy sör mellett, de a magyar szabálynak ez a célja, hogy ezekből a játékosokból
1: tehát a jövőt építitek az a cél.
2: Kijöjjön az, ami bennük van.
1: Egyébként, ha már a jövő szóba kerül, itt a magyar kosárlabdázás, így amlok, milyen súllyal számít a magyar sporton belül? Mert hogyha a magyar sport egészét nézzük, akkor azért látjuk, hogy egyrészt van egy nagy műhely, hogy a renomé, a vívásról, a birkózásról, a kajakkenúról lehet sorolni, vízilabdáról, mondjuk az már ugye csapatsportág, és vannak olyan sportágak, amik azért nagyon népszerűek, futball, kézilabda. De közben a kosárod a világszinten labdajátékban azért a futball után a második, itthon hanyadik. Hol áll a kosárlabda, és hogy ez változik-e, inkább ez a jó kérdés, hogy változik-e országon belül a megítélése a kosárlabdának?
2: Bízom benne, hogy egyre többen szeretik a kosárlabdát, és egyre többen elismerik, becsülik, kedvelik. Én nyilván elfogult vagyok, és objektív rangsort nagyon nehéz a sportok között felállítani.
1: Hát egy lehet reklámbevétel, nézettség,
2: igen.
1: Részevő országok száma, hogy más nem mondjak.
2: Abszolút.
1: Tehát, igen.
2: Persze, ezért nagyon komplex. De a labdarúgás az nyilván a világ első számú legkövetettebb, legszeretettebb sportja. Kosárlabdát mondhatjuk másodiknak, az biztos, hogy hatalmas a verseny. Kosárlabdával, tehát ott nincsenek olyan földrészek, ahol mondjuk nem kosaraznak, nem. Minden országban, a világon több mint 200 szakszövetség, nemzeti szakszövetség van, kosárlabda szakszövetség, amit ugye a FIBA World tömörít, és a verseny hatalmas. A igazolt sportolók, illetve játékengedélye bíró sportolók tekintetében a kézilabda és a kosárlabda egy szinten van, talán pár százzal több a kosárlabdázó tavaly évvégi adatok szerint, mint a kézilabdázó. A teremsportok nézőszámai tekintve azért a kosárlabda eléggé dominálja a magyarországi teremsportokat. Ugye van egy ilyen sport statisztikai oldal, ott ezt mindenki egyébként meg tudja nézni, illetve lokálisan bizonyos városokban, aminek a kialakulása sokszor talán ugye iszonyatos kosárlabda
1: őrület van. Személyhez fűződik egyébként.
2: Hát egy klubhoz, igen.
1: A klubhoz, személyhez, igen.
2: Abszolút,
1: személyekhez.
2: Igen, tehát ami körben, ami Szolnokon, ami Oroszlányban, ugye remélem senki nem sértődik meg, hogyha ebből a listából kimarad, de nagyon-nagyon sok városban ugye teljesen élnek halnak a kosárlabdáért, ami szerintem nagyon jó. Nyilván ez a klub része. Én egyébként a nyáron, amikor világbajnoki pótselejtezőt játszott a férfi válogatott Szolnokon, volt az a mérkőzés, ott azt láttam, hogy ott a szurkolók is összefogtak, mert azért nem mindig a legjobb barátok, illetve vannak ugye rivális csapatok, ami egyébként szerintem jó, és a kosárlabda sportot, a szurkoló kultúráját színesíti. Hogy ennek hol van a határa, az egy más kérdés, de azt gondolom, hogy még ez is a szurkolás egy része. Úgyhogy szerintem a kosárlabda Magyarországon az egyik legnépszerűbb sportág. A csapatsport, mint csapatsport jellege miatt én nagyon ajánlom a szülőknek, vagy esetleg a sportág választóknak, akik nem tudják eldönteni, hogy milyen sport felé induljanak el. Az is biztos, és ez nem a kosárlabda mellett, vagy ellene szól, hanem általánosságban, hogy ez a sport és az emberek érdeklődése a sport felé az csökken. Ezt egyébként hivatalos statisztikák is mutatják, a 2000 előtt születettek, meg a 2000 utániak születetteknél hatalmas különbség van. A sport felé az érdeklődéssel ugye kapcsolatban. Úgyhogy ezen is dolgoznunk kell, nem csak a kosárlabdázóknak, hanem vagy a kosárlabda szövetségnek, hanem mindenkinek, aki a magyar sportban dolgozik, illetve ugye nagyon sok olyan dolog van, ami már elvonhatja a sport felől a figyelmet. Ha visszaemlékszünk, régen azért nem volt ennyi lehetősége mondjuk egy fiatalnak mondjuk hobbit választani, vagy a tanulás mellett ugye bármilyen nem tudom, fakultációt, vagy sportot, vagy nem tudom, zenét tanulni bármilyen hangszeren, tehát azért most már rengeteg van.
1: Hát akkor dukkoljunk ezért együtt, illetve nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és beszéltünk a VB kijutásról, a magyar kosárlabdázás kisebb, nagyobb, fontosabb dolgairól. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Báder Márton, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke volt itt a Sportérték vendége. Köszönöm, hogy hallgattak minket, Mezei Dániel vagyok.
0: Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: Szervusztok, ez itt az Enyhe katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Orosz Kati pszichológus, szervusz, és köszönöm, hogy itt vagy, és elfogadtad a meghívásunkat.
2: Nagyon köszönöm a meghívást, és örömmel üdvözlöm a hallgatókat.
1: Tegnap előtt voltunk közösen, részt vettünk egy kerekasztal beszélgetésen, amit a World Adaptation Forum és a Stumbiro Balázsék szerveztek, illetve az Enyhe katarzis közös szervezésében volt ez a pódium beszélgetés, ahol a polikrízis különböző fázisairól beszélgettünk, illetve a kultúra és a polikrízis kapcsolatát vizsgáltuk, és erről beszélgettünk. Nagyon érdekes volt látni, ahogy a meghívott vendégek, hogy ott volt Kovalik Balázs, operarendező, Litkai Gergő humorista, te és a Stumbiro Balázs összeomláskutató, hogy a polikrízis és az összeomlás, a civilizációs válságok kérdését mindenki a saját területének megfelelően határoztam, és nagyon érdekes volt látni a különböző szempontokat, ahogy megvilágítottátok. Neked milyen élményed van erről a beszélgetésről, és hogy emlékszel erre?
2: Az első, ami nekem nagyon fontos, hogy viszonylag biztonságban érezzem magam, mert különben nem tudok megszólalni. És ez itt bekövetkezett. Tehát olyan légkört tudtál teremteni, amiben nem kellett attól félnem, hogy megtámadnak egy borzalmas kérdéssel.
1: Kellett attól félni egyébként? Hát, vagy gyakran van ilyen félelmed?
2: Én nekem nem, nincsen. Csak amikor valami végleges dolog történik, tehát mondjuk kamerában mondom, akkor azért adnak van felelőssége, mint ahogy minden szavamnak van felelőssége, hiszen pszichológus vagyok, hogyha valakivel beszélgetek. De hogy magamra is vigyáznom kell. Én egy ijedős lány voltam kicsi koromtól kezdve, és ezt úgy megtanultam kezelni, ezt a helyzetet. Tehát ez volt az első, ami nagyon fontos volt nekem, és a másik pedig, hogy egy nagyon gazdagon kibontakozott ez a beszélgetés, olyan irányban, ami engem is személyesen is érdekel, hiszen a kultúra, a saját felelősségem is, hogy mit teszek bele, hogyan gondolkodom, és hogyan nyilatkozom ezekről, és hogyan tudom ezt átvinni a kultúrának a különböző nehézségeit, bakugrásait, nagyon súlyos bántalmazó hatását, hogy lehet elviselni, és hogy tudok segíteni azoknak az embereknek, hogyan tudok segíteni azoknak az embereknek, akik ennek áldozatául esnek.
1: Mondtad, hogy a kultúrák bántalmazó részét és jellegét, a mi kultúránk nagyon kegyetlen.

0: kellemetlen, és tud nagyon kellemetlen lenni? Nagyon kellemetlenek a mindennapok?
1: Az abból a szempontból, hogy nagyon magas feszültségen élnek az emberek, és úgy érzik, hogy nagyon komoly feladatokat kell csinálniuk, és mindez gyorsan és feszült állapotban, mert nem tudnak kilépni a feszült állapotból. Nem tudják megtanulni, hogy nem kell feszült állapotban cselekedni. Tehát ez a fajta kommunikáció, ennek az átadása, ez szinte teljesen hiányzik a mai kultúrából. És ami volt, azt is lassan elvették.
0: Igen, furcsa, hogy a feszültség létezik egyet. Föl tudjuk mérni egyáltalán azt az állapotot, hogy mikor nincs bennünk feszültség?
1: Hát akkor, hogyha egyáltalán felismerjük, hogy mi a feszültség. Tehát ezt tanulnunk kell. Nagyon-nagyon sok évtizedet vezetek autogén tréning csoportokat, tehát emberek ezreivel találkoztam, akik nem értik és nem tudják, hogy ők feszültek. Uh-huh. És szépen lassan felfedezik, tehát nem én mondom meg neki, hogy feszült, hanem megkérem, hogy szorítsa ökölbe a kezét, és most engedje el, érzi a különbséget, és akkor elkezd gondolkozni rajta. Uh-huh. És így szépen lassan végigvezetjük az embereket ezeken a nagyon-nagyon egyszerű lépéseken, és így felfedezi. És hogyha ő maga fedezte fel, akkor elkezdi megérteni, hogy ja, hogyha a Pistike szólal meg, akkor feszült leszek, és amikor a Mancika szólal meg, akkor pedig lecsöndesedek, és megnyugszom mellette. És ennek a megkülönböztetésének a képessége az egyik legfontosabb készségünk. Kellene, hogy legyen.
0: Csak hát nem az.
1: Hát enyhén szólva nem az. Ez az egyik például. A másik ilyen nagyon nehéz helyzet, ami a kultúrából következik, és amit a Byung Chul Han nevű kedvenc filozófusom megírt, egy egész sorozat jelent meg már tőle, és ő azt mondja, hogy filozófiailag kifejtve ezt, nem pszichológiailag, hogy tulajdonképpen olyan emberekké váltunk, akikbe egyben beépült az úr és a szolga. Tehát én magam hajszolom a bennem lakó szolgát. És így az úr is egy kicsit feszült, mert megcsinálja a szolga, amit kell, de a szolga is nagyon feszült, mert már elege van az úrból. Uh-huh. És ennek a felismerése, hogy ez mit jelent pszichológiailag ránk nézve, ez nekem nagyon sok erőt adott ahhoz, hogy végre van egy filozófus, aki a valóságról beszél, és nem pedig elméletekről.
0: Én érdekes, hogy milyen sok területen kapcsolódhat egymáshoz a pszichológia és a filozófia. Főleg úgy, hogy te kezeled.
1: Én kezelem, igen. Mert Byung Chul Han nem kezeli a pszichológiát.
0: Ő nem kezeli, igen. Filozófus, de mondjuk a pszichológusok, mondjuk a általánosan bevett magyarországi pszichológiai gyakorlatban mennyire bevett módszer és meglátás és világlátás az, amivel te rendelkezel, és mondjuk az, hogy megpróbálod így tágabbra nyitni ezeket a kapukat.
1: Hát szerintem nagyon fontos az, hogy megkülönböztessünk néhány dolgot. Az egyik az, hogy a pszichológusnak a saját személyes története fel kell, hogy legyen dolgozva valamilyen mértékben ahhoz, hogy le tudjon ülni valakivel beszélgetni. Tehát nekünk ez benne van a képzésben. Azonban most olyan mennyiségű pszichológus kerül ki az egyetemekről, akik semmiféle gyakorlati oktatást nem kaptak ez alatt az 5 év alatt. Ez sajnos a mi oktatási rendszerünknek egy elég nagy hibája, és úgy nyúlnak az emberekhez, ami szerintem túl sok segítséget nem ad eleinte, viszont nagyon szélsőségessé vált az a ellentmondás, hogy nekünk pszichológusoknak pillanatnyilag nincsen jogállásunk Magyarországon, nincs rólunk törvény, emiatt nem tudtunk építeni kamarát. 1992-ben törölték el ezt a törvényt, és azóta nincsen képviseleti szervünk, és nem tudunk összefogni. És így nem tudjuk képviselni azokat a pszichológusokat illető kérdéseket, amikkel nagyon is kellene foglalkozni. Úgyhogy ezt én nem is szeretném tovább fejtegetni, mert végigmentem ezen a folyamatom, és ezt nagyon fájlalom, hogy ezt nem is tudja a legtöbb pszichológus már. olyan régen volt 1992, és annyira nem törődünk azzal, hogy milyen társadalmi környezet vesz minket körül. No, hát ez az egyik nagyon komoly nehézség. A másik ilyen komoly nehézség, hogy annak a felismerése, hogy tulajdonképpen milyen készségeket kell kifejleszteni valakinek ahhoz, hogy jó pszichológus legyen. Ez azért éveken keresztül történik, tehát hosszú a kiképzésünk. Tehát 10-12 év simán van egy embernek a kiképzése, amit zsebből fizet. És nem kevés ez a pénz. Tehát ennél drágább talán csak a képzőművészeti egyetemen van. Tehát nem szeretnék a társadalmi ellentmondások irányába elmenni, de azért azt meg kell nézni, hogy ma már egyre több orvos és egyre több olyan szakember, aki foglalkozik gyógyítással, tehát konkrétan a testi gyógyítással, érdeklődik a pszichológiai kérdések iránt is. Egyrészt ez nagyon segíti azt, hogy a kommunikációban egy kicsit jobban tudjanak együttműködni, és ne egy elvágólagos dolog legyen, hogy de ezt a tablettát kell beszedni, és majd meggyógyít. Sajnos ennek túl nagy jelentőséget tulajdonítunk, és a megelőzésnek, és a lassú felkészülésnek az életre, ezt nem nagyon kultiválja ez a társadalom, hiszen minél gyorsabban akarunk kimenni az iskolából, és nem vagyunk felkészülve. Hiába tudunk bizonyos irányokban sok mindent, magára az életre nagyon nehezen vagyunk, nagyon rosszul vagyunk felkészítve.
0: És sőt, valahol ez az egész civilizációnk, vagy kultúránk, akár most ha nagy szavakat akarunk használni, nevezhetnénk életellenesnek is, nem? Tehát, hogy a gyorsan, digitális korszak, instant dolgok, nem? Egy ilyen hát futószalag mellett érünk tulajdonképpen. És amiről te beszélsz, az magába hozza, hogy benne foglalhatik a lelassulás is.
1: Hát a lelassulás benne foglalhatódna, hogyha erre figyelnénk. Azonban olyan, mintha csak egyetlen pedál lenne ebben az autóban, a gázpedál, és nincs fék. És pláne nincs olyan, hogy visszaveszem a gázt. Tehát egyszerűen mindig újabbat, mindig még többet, még érdekesebbet, még rövidebb idő alatt. Tehát a TikTok már egy olyan túlzásba vitt helyzet, amiben a fiatalok nagyon jól érzik magukat. De miért? Azért, mert mivel a bennük levő feszültséget és hiányt nem tudják felismerni, ezért nagyon erős ingereket kell szerezni ahhoz, hogy elnyomják azt a szomorúságot, néha kétségbeesést, a tanácstalanságot, a magára maradottságot, hogy most akkor mi lesz velem? És ott ül 10 évesen az iskola küszöbén, és SMS-ezik, vagy nem tudom, beszélget az internet segítségével a kettővel odébb ülő barátjával. Mint a kis verebek ott ülnek szomorúan. És így fölnőni azt jelenti, hogy a szemem, az agyam rákattan valamire, és hogyha nincs meg ez a sebesség, akkor a leállásnak a nehézségei következnek be. És ezek feldobhatnak nagyon váratlanul, nagyon durva helyzeteket. Nem véletlen, hogy a gyermeköngyilkosság sajnálatos módon nő. Nem mindegy az, hogy, és nem nálunk, nem csak nálunk, hanem szerte a világon. Nem véletlen, hogy az emberek elmennek olyan helyzetekbe is, ami neki tulajdonképpen maximálisan ártalmára van. Túl sokat kockáztatnak. És ez az állandó élethalál kockázat, ez nagyon megviseli a személyiségünket. Azok eltörpülnek, azok a úgynevezett normális dolgok, hogy ettél-e háromszor ma, hogy voltál-e egy kicsit megnyugodva, pihentél-e, nehéz volt-e az iskola, tudsz-e róla beszélni egy kicsit. Tehát ezek gyakorlatilag hiányoznak. És azért hiányoznak otthon is, mert papa meg mama alig van otthon. Ha otthon van, akkor is így főz, megcsinálja a dolgát, és kiszól a gyereknek. Na, mi volt a suliba? Hát erre a mondatra, amikor nincs szemkontaktus, Mit lehet mondani? Á, semmi. Legalább 10-12 évvel ezelőtt volt, amikor kiszámolták egyszer, hogy hány tényleges percet tölt együtt két ember a családból. Kiderült, hogy 7 percet töltenek együtt ténylegesen, amikor figyelnek egymásra. Szerintem ez most még rosszabb lenne.
0: Uh-huh. Ez a szám. Figyelni csak nagyon tudunk már lassan. Akkor jól figyelni, meg megalapozottan figyelni, nem?
1: Igen, és nem is érezzük ennek a szükségét. Úgyhogy itt egy olyan kilépési pont van a kultúra nehézségei miatt, amit számon is tartanak, és a pszichiáterek, pszichológusok elég sokat foglalkoznak ezzel. Most már nagyon sok minden tényleges segítség van, hogy hogy kell szabályozni a gyereknek a telefonhasználatát. De egy egyéves gyereknek a telefonhasználatát is erkölcsileg kellene szabályozni, és nem rendeletileg, mert lassan oda jutunk, hogy ártalmára vagyunk a saját gyerekeinknek. Csak azért, hogy most elhallgasson, és ne üvöltsön egy olyan helyzetben, amikor a gyereknek semmi szava nincs, akkor odaadja a telefont. Hát erről sokan beszélnek sokféleképpen, úgyhogy...
0: Igen, de ez nagyon érdekes téma is, hogy te említetted azt az autót, amiben csak gázpedál van. Én nekem erről az egy irányba a rohanó vonat jut eszembe, de is nagyjából hasonló a szimbólumainknak a gyökere. Szerinte létezhet még visszafordulás? Tehát ezeknek a szabályozásoknak, vagy erkölcsi megregulázásoknak követhetően a trendek megfordíthatóak, mert én megmondom őszintén, nem bízok benne.
1: Vannak, akik úgy omlanak össze, hogy nem végzetes, és vissza tudnak jönni belőle. Ebbe beletartozik a válás, beletartozik a gyerekkel való problémás kapcsolat, beletartozik az, hogy kirúgták a munkahelyéről, vagy csak félretették. Beletartozik az, hogy olvas egy könyvet, és hirtelen felébred, és elkezd egy kicsit másképp gondolkodni, elkezd olvasni olyan anyagokat, amiből kicsit tájékozódni tud. Ma már nagyon-nagyon sok minden fönt van az interneten, és az, aki szeretné egy kicsit rendezni az életét. És elképesztően szaporodik a pszichológushoz járóknak a száma a fiatalok körében. És komolyan nyitottá válnak arra, hogy tanuljanak. Ami igazán nehéz, az a leszakadás, amikor valakinek már nincsen annyi ereje, hogy behozza azt a nehézséget, hogy kimaradt valamennyi idő a kapcsolatokból, nem tud visszatalálni. Éppen most volt egy ilyen történetem valakiről, aki hozott egy-két rossz döntést, és annyira megnehezedett az élete, nem tudta befizetni a számláit, ezen elkezdték megbüntetni, a kamatos kamatok nőttek, és a végén elárverezték az egész házát.
0: Igen, összeomlik az élete.
1: És ez az összeomlás.
0: Igen.
1: És ott van 6 gyermek. És mindezt egy értelmiségi diplomával... De hogy rosszul alakult a sorsa. Na most ezekre figyelni, ezekre az apró pici dolgokra, akkor van lehetőségünk, hogyha elég sok kapcsolatunk van. Valaha azt számolták ki az okos pszichológusok, hogy 20 olyan kapcsolatra van szükségünk, amelyik megtart minket. Ezek között lehet egy kisbabának a mosolya, aki most született a szomszéd lakásban. Lehet a saját gyerekeim, lehet a régi tanítónénim, lehet néhány barát is közöttük, egy-két felmenő családtag, akikhez még lehet fordulni. És hogyha nincs meg ez a 20 ember, akikhez bármikor oda tudunk fordulni, akkor... elkezdjük elveszíteni a kapcsolatrendszerünket, elkezd leépülni mindaz, amit felépítettünk. Mert nincs, aki megerősítsen, nincs, aki meghallgasson. Small talk, a világ nagyon-nagyon elharapózott nálunk is. és én magam sem vagyok már kíváncsi magamra. Ez már a kiégésnek az első nagyon komoly jele, amikor már nem is érdekel, hogy mi van velem.
2: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök 3 napos tűzszüneti javaslatát. Csak nem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök 3 napos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Csak nem 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a Mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezett Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A mentőszolgálat pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Rendkívül súlyosnak tartja Budapest pénzügyi helyzetét a főpolgármester. Karácsony Gergely az Indexnek arról beszélt, a főváros idén nem tudja befizetni az állam által előírt szolidaritási hozzájárulást, mert már a napi működést is nagyon nehezen tudják biztosítani. A főpolgármester szorosan együttműködne az új kormánnyal, ugyanakkor kijelentette, súlyosan sérteni a választók demokratikus jogait és az európai alapelveket, ha őt és a többi önkormányzati vezetőt mandátumuk lejárata előtt megpróbálnák eltávolítani. Javában tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élményfizzel, Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymáz bemutatóval készültek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Változik a közlekedés vasárnap Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok reggel 6-tól délután 2 óráig rövidített útvonalon a Jászai-Mari tér helyett csak a Kossuth térig közlekednek. A 15-ös busz pedig a Boráros tér felé terelve a Bajcsy-Zrinszky út érintésével jár, több megállót nem érint. A futóverseny érinti a rakpartnyitás helyszínét is, ezért a Budapesti Közlekedési Központ fokozott figyelmet kér a gyalogosoktól.
0: Időjárás jelentés.
4: Vasárnap sok napsütés várható, délnyugat felől lassú felhősödéssel, estig nem valószínű csapadék. Kissé tovább melegszik az idő, délután már 23-28 fok valószínű. Hétfőn a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakul ki záporzivatar. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél erősödhet meg, 20-28 fok lesz. Kedden borongós idő várható sok felé esővel, záporral, 15 és 24 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: Igaz, hogy említetted, hogy nem feltétlenül volt akkor még idő és tér erre, hogy a te általad képviselt gondolatok vagy nem is tudom, mik ezek, tapasztalatok, elvek.
2: Mindenki hát most már merem mondani, hogy tudás.
1: Tudás, de mondjuk a Máté Gáborral azért nagyon szorosan, Máté Gábor gondolataival nagyon szorosan együtt tudsz élni és működni, és ti ismeritek is egymást, ugye?
2: Hát volt egy találkozásunk, ami több mint 4 órát tartott. Úgy ültünk le, a 3. mondatnál ott tartottunk, hogy egymás szavába vágva erősítettük meg egymást, és ez egy nagyon csodálatos beszélgetés volt. Ketten voltunk a kolléganőmmel ott, akivel együtt írtuk a könyvet is, és úgy vártunk el, hogy ő egyébként megkapta ezt a könyvet, egy fél év alatt jutott el hozzá egyébként. Na mindegy, ez nem... Tehát Máté Gáborral úgy vettük fel a kapcsolatot, hogy elküldtem neki baráti ismerettségeken keresztül ezt a könyvet, amiben ő belelapozott és elismerte. És hát ezután találkoztunk, és tudtunk ilyen jót beszélgetni. Nagyon sok szálat próbáltam mozgatni, de én nem vagyok alkalmas arra, hogy terjesszem ezeket a dolgokat, meg ilyen honlapokra írok, szóval egyszerűen nekem tőlem ez távol áll. Úgyhogy emiatt nagyon értékes nekem ez az enyhe katarzis beszélgetés most.
1: Egyébként, mikor mihelyt elkezdtük a műsort, akkor mondtam, hogy milyen kiegyensúlyozott, a megcsesesült nyugalom van, hogy állott belőled az empátia, a szeretet és az elfogadás, tehát van egy ilyen kisugárzásod, és mondtad, hogy ebben rengeteg melód volt. Ez a stresszes énednek a küzdelmei, azok tulajdonképpen ezekről beszéltél korábban, nem? Hogy a születésed pillanata, hogy akaz ez okozta trauma, az ezzel való foglalkozás, ennek a feldolgozása, ez az, ami magát a stresszes és a stressz fogalmadat is így árnyalta, és kialakult a ma is ismert nyugodt és stresszmentes éned, ugye? Ez a kettő egybeesik, ugye?
2: Hát nagyon szépen megfogalmaztad, úgy esik egybe, hogy van egy tár, ahol én tartom a stresszemet, és akkor jön elő, amikor elkezdek vele foglalkozni. Egyáltalán nem vagyok stresszmentes, mert olyan rétegek is vannak, amik messze a tudattalan mélységében nyúlnak le, és nem olyan egyszerű hozzáférni már ebben a mélységben. De ami nagyon fontos, az az, hogy bennem a bizalom megerősödött nagyon kicsi koromtól kezdve. És hogyha kérdezted az előbb, hogy honnan tudom, hogy valaki ilyen-olyan-amolyan állapotban van. Hát többek között onnan tudom, hogy kapok egy SMS-t, hogy legyen szíves, írja meg, hogy mikor tudom fölhívni. Na, aki leírja ezt a mondatot SMS-be...
1: Vészhelyzet van, nem?
2: Hát egy kicsit, igen, egy kicsit vészhelyzet van, de hogy a bizalomnak nagyon-nagyon kicsi darabkái vannak meg benne. Mert miért ne hívhatna fel, ha egyszer elküldtem neki a telefonszámomat. És nem merve telefonálni.
1: Igen. Én is, Jézusom, hányszor leírtam ezt a mondatot, akkor lehet, hogy ez ide vezethető vissza.
2: Nem tudom, nagyon sok minden az udvariasság, és nagyon sok minden van. És vannak sémák, amik mentén viselkedünk, tehát nem kell, hogy egy személyes bizalmatlanság legyen.
1: Igen, de lehet, hogy ilyen pokon egyszerű gondolat áll, vagy realitás áll egy ilyen viselkedés mögött.
2: Hát igen, amikor
1: Szabó Lőrinc... Egy alapbizalmi deficit is bele sem gondolunk.
2: Igen. Igen, amikor én olvasom ezeket a leírásokat, hát akkor Szabó Lőrinc felszaladt a, nem tudom ki ez, a kedves barátjához, aki szintén írás író volt, és tegnap éjszaka hallgattam éppen Karinti Frigyes villájáról egy műsort. Hát ott pontosan ezt a világot szemléltették. És hogy ma, hát ki az, aki bemer nálam csöngetni? Hát senki. Pedig ott az ajtó, és ott a csöngő rajta. És miért ne jöhetne be? Nem jön be. És nem csak ő nem jön be, hanem még barátok egymás között is komolyan, udvariasan és szépen beszélnek egymással, amíg össze nem vesztek.
1: Figyelj csak, és hogy bocsánat, hogy beleszólok, hogyha már mondtad ezt a 20 kapcsolatot, amit korábban említettél, akkor arról mit gondolsz, akár magánemberként, akár szakemberként, pszichológusként, hogyha mit tudsz arról elmondani, hogyha valaki mondjuk túl sokat szeret egyedül lenni? Nem sokat van egyedül, és arra van kényszerítve, hogy egyedül legyen a saját maga társaságában, hanem kifejezetten szeret, és sokat szeret magában lenni. És azt jól tölti el?
2: Hát ha jól tölti el, és kiegyensúlyozott amúgy a viselkedése, akkor ez tök jó. Uh-huh. Vannak emberek, akik egy kicsit inkább befelé fordulóak, vannak, akik egy kicsit inkább kifelé fordulóak, de valamennyi kell mind a kettőből. Uh-huh. Úgyhogy ezek tulajdonképpen változó viselkedések, és nagyon nagy mértékben függ attól, hogy kicsi koromtól kezdve mit tanultam meg, mik a feszültséglevezetési sémáim. Van, aki inkább mások társaságába szeret lenni, kibeszéli magát, van, aki inkább leül, nyugton van, eltöpreng, megiszik egy pohár vizet, és akkor így jól érzi magát, és azok a, nem feltétlenül kell, hogy tudatosuljon minden ebben. Olvas egy jó könyvet, az végigköveti, elgondolkozik rajta. Én bátorítom az embereket, hogyha kérdéseik vannak, akkor vegyen elő egy füzetet, írja le a kérdését, és másnap nyissa ki a füzetet, és válaszoljon rá saját maga. És másnap megint, és harmadnap megint meg fog döbbenni, hogy mi minden jut eszébe. Nagyon sok minden van bennünk, emberi mi voltunkból következik, hogy képesek vagyunk az önreflexióra. És ezt egyszerűen meg kell tanulnunk. Valaki mondja meg, és akkor tudjuk, és akkor elkezdjük csinálni. Na most visszatérve, nem tudom, hogy beszélhetünk-e egy kicsit arról, hogy mi is volt a tegnap előtti panelbeszélgetésnek a témája.
1: Persze.
2: Visszatérhetek oda?
1: Persze.
2: Ugye, ott a panelbeszélgetéssel azzal a furcsa ötlettel álltam elő, hogy érdemes lenne arra fordítani, koncentrálni az erőinket, az erőforrásainkat, hogy jól működő kisgyerekeket neveljünk föl, kísérjünk át a magzati lét, a születés, a picikor, a szopizásnak a nehézségein, hogy meg kell tanulni kakálni ide-oda, amoda. Szóval ezeket a dolgokat kulcskérdés, hogy hogyan tanuljuk meg. Ez beépül a biológiánkba. És a biológiánkba beépült, és rosszul működünk később, akkor abból betegség lesz. És ezért nagyon fontos, hogyha megelőzni akarjuk a betegségeket, akkor jól gondozzuk ezeket a gyerekeket. Legyünk türelemmel mellettük, és tanítsuk meg nekik, hogy az, amit átél, azt hogy hívják. Egyszer egy édesapának beszéltem a gyerekéről, aki azt mondta az apukájának, ő mondta el a történetet, hogy apa, én félek tőled, amikor kiabálsz. Ez egy autóban zajlott, amikor az apa össze-vissza káromkodott, mert valaki bevágott elé, és a gyerek meg volt félemlítve a hátsó ülésen a saját apja által, és ezt megmondta neki így. És hát így került hozzám a történet, hogy teljesen megdöbbent, hogy honnan tud egy gyerek egy ilyen mondatot mondani? Hát én máig se tudok ilyeneket kimondani. Azért, mert az anyukája jól neveli. Te meg egy hülye. Na, szóval ne is mondjam, hogy milyen apa vagy, aki nem tudod jól gondozni őt. Uh-huh. És káromkodsz a jelenlétében. Nos, hát ez egy egyetlen történet, de naponta, hát nem tudom, milliós nagyságrendben történik meg, hogy a gyerekünk akiknek szüksége lenne arra, hogy kicsi korában, hogy megmondják neki, hogy édes kincsem, gyere ide, elütöttél, vagy bocsánat, elestél, megütötted a lábacskádat, gyere, megpuszilgatom, és még mindig fáj. Á, már csak egy kicsit, és még mindig félsz, hogy valami nagy bajod lesz. És akkor ránéz a gyerek az anyára, nem anya, én már nem félek. És ezt egy 2 éves gyerek meg tudja tanulni. És ez a gyerek fogja tudni mondani 20 évesen, amikor valaki ráüvölt, hogy én félek, hogyha maga így beszél velem. És ettől jobban megáll az illető, mint hogyha azt mondja, hogy ne üvölts! És még esetleg el is tudnak boldogulni az érzelmeikkel, és meg tudják beszélni, hogy tulajdonképpen hát semmi különös baj nincs, csak rosszul kezdődött ez a beszélgetés, nem? Igen, kapcsolódnunk kell egymáshoz. Ezt kell megtanulnunk. Egyszerűen nem kapcsolódunk jól egymáshoz. Miért nem? Mert nem tudjuk az érzelmeinket 1 éves korunkban megélni, 2 évesen tanulgatni, 4 évesen megfogalmazni. És ehhez nem kell egyetemi diploma.
1: És akkor még jön a rosszabbik eset, amikor szégyeljük is az érzelmeinket. Kifejezni meg pláne?
2: Hát kifejezni meg pláne. Na most, hogyha ezek a gyerekek lennének azok, akikből fiatal felnőttként egy nagyon jól működő aggyal nem fog el, ez a gyerek nem fog ráragadni az internetre. Vagy legalábbis csak nagyon kicsit, amíg így kitalálja, és aztán hagyja és csinálja a dolgát.
1: Igen.
2: Tehát ezek a gyerekekből, hogyha felnőtté válnak, és hagyjuk őket saját maguk módján kibontakozni, egy teljesen új generáció születik meg, akik ebből a enyhe katarzisból a kollapszus felé haladva, a teljes összeomlás felé haladva tudnak egy utat képezni. Most olvastam tegnap egy-egy mondatot a megjelent új könyvekből, és boldog voltam, hogy úristen, ez már milyen jól le van írva. Hát csak meg kell tanulnunk, el kell terjeszteni. És hogyha megnézzük most a történelemben még egy pillanatra visszamenve a születésre, milyen érdekes, hogy amikor elkezdődtek a egyre durvább nem otthoni születések egy-egy társadalomban, akkor mi történt? Az a társadalom elkezdett egyre inkább az elgépiesedés mellfelé menni. Magyarországon ez csak a 19. század végével indult meg. Itt nálunk még egy kicsit, ugye itt volt Semmelweis Ignác is, aki az anyák megmentője. Mennyi időbe került, amíg megmosták a kezüket az orvosok? 30 évbe. És ma a Semmelweis Ignác szobrokat ajándékozunk olyan országokban, ahol az anyákat tisztelik az orvosok. És ez egy megerősítés, hogy terjesszük ezt az egyetem az esete.
1: Igen. Még az jutott eszembe arról, amit mondtál, hogy tulajdonképpen ezért is olyan a világunk, amilyen, mert ilyen módon született, szocializálódott, vagy velük nem törődött, vagy a gyermekkorban velük nem törődött. De most újra kezdem, ebben lebonyolódtam, ez a gyermekkorban velük nem törődött, ez nagyon jó mondat, ez. Szóval, tehát, hogy a világunk is azért olyan, szerintem, ahogy mondtad, mert hogy ilyen traumákkal együtt élő, nem egészséges, gyerekekként felnövő emberek irányítják, nem csak irányítják, hanem alapvetően a mindennapi működésben ilyen típusú emberek vesznek részt. Nem csak a vezetőkről beszélek, egyébként pont a Máté Gábor adott a szemben valamelyik magyar lapnak interjút, és akkor jellemezte az Orbánt, a Trumpot, hogy akkor milyen traumák állhatnak a háttérben. Igen, tulajdonképpen ne is csodálkozunk, hogy ilyen a világunk, hogyha ilyen emberek vesznek benne részt.
2: És mit csinálnak? Letaposnak mindent, ami élet. Letapossák a fákat, a környezetet, a füvesítést. És most nem nekem kellett elmondanom, hanem nagyon köszönöm, Robi, hogy ezt elmondtad. Ezt akartam elmondani szinte szó szerint. Ezek az emberek nem tudnak kapcsolatba lépni az élő valósággal, és ezért nem tudnak rá vigyázni sem. egy új generáció, akiket megtanítunk jól fölnőve arra, hogy ezek értékek, ezek végig fognak tudni minket vezetni azon a társadalmi változáson, hogy ne egy kollapszus, egy összeomlás legyen, hanem egy átalakulás. És akkor most mondom a kulcsszót. A születésnek a kulcsszava a változás. Rengeteg gyakorlatot dolgoztunk ki egyébként ehhez, hogy ezt gyakoroltassuk az emberekkel. És mi történik? A változás azt jelenti, hogy valaki felkészít arra, hogy jön egy változás, valaki figyel rám közben, miközben átmegyek egy nehéz, furcsa szakaszon, ahol elvész az a tudás, amit előzőleg tudtam, például egy régi munkahely, már nem ezt fogom használni, és megyek bele egy újba, és ezt az újat elmagyarázzák, ott fogadnak engem. Tehát tólig végig vagyok kísérve a változás folyamatán, nem vagyok magamra hagyva. És az, amikor egy változás így történik, például a születés így történik, akkor ez egy nagyon értékes, beépülő alapreménységet ad, hogy meg fogom találni azokat a kapcsolatokat, azokat az utakat, amiken jól végig tudok menni a változás során. És akkor a változás nem egy fenyegető rém. Ugye, Mari néni, ja Istenem, már ki kellett volna tavaly festeni a konyhát, néz körül. Jaj, de nem, úgy félek a változástól, hogy ki kell pakolni. Na, ez a változástól való félelem a legtöbb emberben az egeket verdesi. Miért? Mert az ő változása olyan volt, hogy senki nem mondta meg neki, hogy mi fog vele történni, születek. Senki nem segítette őt abban, hogy kifejezze magát, hogy szüksége van segítségre. Az anyával való kapcsolat pláne nagyon nehéz, hanem egy GPS rendszerből potyog ki az ember gyerek, mint egy tárgy. Na most ezt kellene felszámolnunk ahhoz, ez magától fog elmúlni. Na és akkor szeretném erre felhívni a figyelmet, hogy ez a teljes kollapszus, és ennek a fogalomnak a használata úgy került be a változás szó helyett, hogy az emberek nem tudják, hogy ez a változáson hogy menjünk át. Mert már alig van ember, aki jól született, és nincs meg benne kódolva, hogy bizalommal át tudunk menni. És ennek a feltétele, a legfontosabb feltétele az, hogy beszéljünk egymással, kössünk kapcsolatokat, vizsgáljuk meg ezeket a helyzeteket, és adjunk teret ennek a megvalósításának. És ez tulajdonképpen a különbség az enyhe katarzis és abból való felébredés és munka, illetve a kollapszus a teljes szétomlás, összeomlásig között. És ahelyett, hogy rettegünk, hogy mi lesz, dolgozni kéne.
1: Igen. Hát akkor ez nagyon szép zászló, és én nagyon hálás vagyok, hogy egy picit mi lelassultunk, és egymást a figyelve tudtunk beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm a meghívást.
0: Ez komoly volt! Szatmári Róbert műsorát hallották. Az enyhe katarzis újra meghallgatható a Trend FM YouTube csatornáján és a www.enyhekatarzis.hu oldalon. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, itt a Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetéseiből válogatunk, rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Szép napot, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Ereben Mátyás ül itt a stúdióban, aki a CPI Hungary Country Manager-e, ingatlanfejlesztés, befektetés, kezelés, hosszú távú befektetés, hosszú távú kezelés, nagyon sok minden szóba kerül. Hazai ingatlan piac, így is lehetne ezt fordítani. Beszélünk majd nyilván hotelekről, a retail szektorról, az irodapiacról, melyik húz, melyik nem húz, vagy mi volt a helyzet 25 végén, és mi várható 26-ban, de talán érdemes most egy ilyen gyors fényképet készíteni. Ez egy nagyon izgalmas időszak sok tekintetben, nyilván ezen a piacon is.
3: Igen, először is üdvözlöm a hallgatókat. Abszolút egy nagyon érdekes helyzetben vagyunk mi is az ingatlan szektorban, és azt gondolom, hogy az egész ország is hisz, azért itt egy olyan típusú változás történt, ami egyrészt ingatlan szempontból a befektetői bizalmat változtatja, a jogszabályi környezetet tudja befolyásolni. Egy új típusú felfogás jöhet most nem csak az ingatlan szektor, hanem az egész ország tekintetében. Ez hogyan hat ránk? Nyilván ez egy nagyon szép kérdés, nincsen kristálygömbünk, de azt látjuk, hogy ha egy kicsit a múltat nézzük, egy kicsit visszatekintünk az elmúlt 5-10 évre, azt érzékelhetjük, hogy a befektetői profil a magyar és főleg a budapesti ingatlanokkal, kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatban nagyon megváltozott, mégpedig oly irányban, hogy a külföldi és azok a klasszikus külföldi befektetők, akik a német nyugdíjalapok, az amerikai nyitott végű alapok, azok a kvázi klasszikus befektetői tőke, az egyre kevésbé áramlott Magyarország irányába. Ez azért az országgal szembeni bizalmatlanságnak is köszönhető volt, és ennek a helyét egyre inkább helyi befektetők vették át, de a befektetési volumen is folyamatosan csökkent. Tehát az a ingatlan tranzakció most volumen, ami volt a 2020-as évek elején, 2010-es évek végén, ami a, mondani, a golden era, vagy az aranykorban, ez majdnem 2 milliárd eurónyi éves ingatlan tranzakciós értéket mutatott, az mondjuk az elmúlt pár évben ez már jóval 500 milliárd alá csökkent, tehát megnegyedülődött gyakorlatilag a piaci tranzakciók száma. Ezzel is érzékelhető az, hogy nem a termék romlott el, mert szerintem az utóbbi időben is kerültek fejlesztésre minden szegmensben. Akár logisztikát, akár retailt nézünk, akár irodát, főleg lakóépületet, ott a termékek minősége nem romlott, a piac szűkült, és hogyha egy tükröt akarunk állítani, akkor ugyanez a többi közép-kelet-európai országnál ez a trend, ez nem volt.
2: Prága, Pozsony, Varsó, Bécs.
3: Prága, igen, Varsó, akár Bukarest is egy sokkal egészségesebb, vagy egy inkább felfele ívelő ingatlan tranzakciós skálát tudott mutatni, tehát hogy mi egy speciálisan negatív spirálba kerültünk be. A remény az, hogy ez most meg fog változni, mégpedig azért, mert egy befektetői bizalom az láthatóan nyit Magyarország irányába. Nyilván 1-2 hét telt el a választás óta, de érzékelhető, hogy egy sokkal élénkebb érdeklődés van a magyar ingatlanok iránt. Ettől függetlenül azért a szektoriális sajátosságok, azok befolyásolják azt, hogy...
2: Tehát nem minden iránt van ugyanakkor érdeklődés.
3: Tehát, hogy vannak sikertermékek, és vannak kevésbé menő ágazatok, szerintem erről is fogunk egy pár szót ejteni, de azt gondolom, hogy ha mi

0: ingatlan szakemberek, illetve az ingatlan piac, és velünk együtt az a országvezetés, kimondom, aki mostantól felelős egyébként az ország imázsa és a gazdasági stabilizációnak a megalkotásáért, ha együtt egy olyan képet tudunk alkotni, hogy az ingatlan piac az jó irányba megy, stabil, megfelelő termékekkel, jól bérbeadva, ezekkel tudunk kereskedni, akkor szerintem itt az elkövetkezendő 3-5 éven belül egy nagyon sikeres, vagy egy újra sikeres ágazatot tudhatunk magunkénak.
1: Igen, de hát azért fordulópontok voltak eddig is az elmúlt évtizedben, meg voltak trendek az elmúlt évtizedben, egy ilyen jellegű változás nélkül is. Tehát, hogy ez ennyire kiszámítható, vagy ennyire prognosztizálható? Mert amikor hallgattam, akkor azzal is gondoltam, hogy hát jó, de közben ott volt a Covid. Tehát értem, hogy megtört a lendület, hogy az aranykor, de hogy közben volt egy csomó minden más is. Vagy nagyon, ez az különböző említett fővárosokban ez nem érződött ebben a lendületben?
0: Nagyon érdekes, amit mondasz, de teljesen igazad van, és nagyon fontos azt látni, hogy az egyes ingatlan szegmenseknek, a logisztikának, a kiskereskedelemnek, az irodapiacnak, akár a lakónak is teljesen különböző amplitúdója van. Amit említetted a Covidot, a Covidban nyilván a szállodaipar az teljesen padlót fogott egyértelmű módon, és ott az is ki lett mondva, hogy az irodának egy sokkal kisebb jelentőség jut azáltal, hogy az emberek nem fognak bejárni
1: dolgozni. Kisebb iroda, kisebb jelentőség, igen.
0: Kisebb iroda, kisebb jelentőség. Ami aztán kiderült, hogy nem így van, és egy pár év távlatában ugye a hospitality, tehát a turizmus is nagyon erősen visszapattant. Ezzel szemben a logisztika például a Covid idején iszonyatosan megerősödött, mert az elkereskedelem az elkikerülhetetténé vált, raktárok kellettek, stb. Tehát ezeknek a szegmenseknek az életciklus amplitúdója az nem együtt mozog, hanem egymástól függetlenül. Ezért is fontos az, és mi a CPI-nál több ingatlan szegmensben próbálunk működni, hotelek, irodák, retailek, pontosan azért, mert hogyha az egyik egy kicsit döcög, akkor a másik remélhetőleg egy felmenő ágon van, és ebben és a válaszolva a kérdésedre, de vannak befolyásoló tényezők. Egy nagyon volatilis világot élünk, energiaválság, ugye háborús konfliktusok egészen közel hozzánk, gazdasági megtorpanás Európa vagy világszinten, ezek mind olyan befolyásoló tényezők, amik az ingatlanra is hatnak. Valamelyik ingatlan szektort segítik, valamelyiket kevésbé. Ebben kell nekünk egy jó egységet, vagy egy jó mixet megtalálni.
1: Vannak ezek az eleve elrendelés, tehát ha van egy Covid, vagy most már tudjuk, hogy ha van egy Covid, akkor mi történik? Nagyjából most már mindenki okos, tudja, hogy mi történt az irodákkal, a hotelekkel, a bevásárlóközpontokkal, vagy a logisztikai lehetőségekkel, raktárakkal. De volt-e olyan tényező az elmúlt években, és nem is a politikára gondolok egyáltalán, ami viszont meglepetés volt, ami megzavarta az életciklusokat, ami másképpen a fogyasztói szokásokat másképpen rendezte, vagy váratlanul rendezte át?
0: Hát a fogyasztói szokások szempontjából azért a legdurvább befolyásoló tényező valóban a Covid volt, de például, amikor 2 vagy 3 évvel ezelőtt betört Európába az az energiaválság, ami egy kicsit bizonytalanná tette azt, hogy ezek a nagy kereskedelmi ingatlanok, amelyek egyébként nagyon komoly áramfelvétel, vagy nagyon komoly energiaigényük van, ezeket hogyan lehet gazdaságosan, vagy minél gazdaságosabban működni, hisz ez a bérlők pénztárcáját is érintette. Ott nekünk például az üzemeltetési oldalon kellett nagyon komoly innovációkat viszonylag rövid idő alatt behozni, ahhoz, hogy a házaink azok a piachoz képest olcsón a bérlők pénztárcájához igazítottan tudjuk működni. Talán nem olyan nagy változás, de mégis egy befolyásoló tényező, és azért az a gazdasági recesszió, amit az elmúlt 2 évben érzékelhető volt, az is befolyásolta azt, hogy például milyen típusú bérlők jönnek Magyarországra, vagy egyáltalán Magyarországot, vagy Budapestet választják irodabb nagy nemzetközi cégeknek a háttértevékenységei, és ez mondjuk összeköttetésben van mondjuk a munkanélküliséggel, vagy hogy milyen a munkanélküliségi ráta. Nálunk egyébként az elmúlt években ez nem volt olyan magas, és emiatt nem is voltunk annyira attraktívak. Tehát, hogy vannak ilyen befolyásoló tényezők.
1: De érdekes, hogy még sose kérdeztem meg, de ez most így ráadásul a hotel, és akkor a retail, meg az irodák így egybe, a CPN, ez akkor talán egy valid kérdés lehet. Ahogy a turizmussal azért vannak gondjaink, mert a mennyiség megvan, ugye a reptér remek, látjuk a számokat, 20 millió, de közben mindenki panaszkodik, hogy hát igen, de hát ásványvizet visznek a fiatalok ezrével a belvárosban, is nem étteremben mennek, nem olyan szállodákban laknak. Tehát a minősége mindenképpen kell javítani. Hogy ez az irodapiaci bérlői, amit most levezettél, ebben érzékelhető volt, vagy ez egyáltalán nem? Tehát bérlő-bérlős között van különbség. Nagyon óvatosan inkább, próbálok fogalmazni, de...
0: Nem, nagyon jó a kérdés. Én inkább egy kicsit megfordítanám az egész kérdést, hogy hogyan változtak az igények. Ugyanúgy, ahogy a turizmusban,
1: igen, ez, jobb,
0: ez a fajta minőségi vendéglátásra, nem azt mondom, hogy kevésbé van igény, de megnövekedett azoknak az aránya, akik sokkal inkább egy ilyen hátizsákos low budget turizmust hoznak ide Magyarországra. A kérdés az az, hogy az irodákkal kapcsolatban hogyan változtak meg az igények. Most már az iroda az nem egy statikus termék, az nem egy... négy fal, asztalszék számítógép. Ma már a piac számára, vagy egy jó irodatulajdonos, egy előre gondolkodó irodatulajdonos akkor tud fönnmaradni, hogyha az irodát kvázi egy szolgáltató hubként, vagy szolgáltató központként értékesíti a piacon, amihez hozzátartozik nyilván maga a fizikai tér, de ehhez hozzá kell tartoznia azoknak a szolgáltatásoknak, amivel egy irodabérlő meg tudja könnyíteni a saját szervezetének a működését, a munkavállalóinak a mindennapos létét. Rengeteg ilyen szolgáltatás van, kezdve attól, hogy ugye mi tornatermet teszünk be az irodaházakba, stb., de ugye ezek már elindultak ezek a trendek, de nem csak erre gondolok, hanem ugye nálunk a CPI-nál itt Budapesten van 23 irodaház. Ezt a 23 irodaházat, ezt hálózatban még sosem használtuk ki. Hogyha fölajánlunk a bérlőinknek olyan lehetőséget, hogyha te CPI bérlő vagy, akkor ne csak abba az irodaházba tudjál működni, ahol neked effektív irodád van.
1: Egy bizonyos kerületben, egy bizonyos utcában.
0: Így van, hanem azokat a lokációkat, ami fölött mi diszponálunk, azt használjad. Ezért kialakítottunk ilyen kis munkaállomásokat az összes házunknak a lobbiában, hogy egy sokkal rugalmasabb, egy sokkal szélesebb szolgáltatási spektrumot tudjanak a mi bérlőink kihasználni. Az irodaterek is például egy teljesen, vagy egy komoly változáson mentek keresztül az utóbbi időben. Most már az a közösségi, vagy kollaboratív típusú munkavégzés, ami mondjuk egy 10-20 éve még elképzelhetetlen volt, mert akkor becelláztuk az irodákat, és mindenki ült a kis saját fakjába, az most már egy kvázi egy alapkövetelmény. Ezért nekünk olyan kvázi előre gyártott irodatermékeket is be kell építeni a portfóliónkba, ami ezekre az igényekre reagál, és azonnal elvihetőek. Ugye mi volt a trend? Az elmúlt időben jött egy bérlő, kezi csokolom, mit szeretne, szeretnék egy 1000 négyzetmétert, azt szeretném így, úgy, amúgy kiépíteni. A kiépítés tartott 3-5 hónapig, beletett a tulajdonos egy csomó pénzt, és azt mondtuk, hogy oké, mi most ezt a kiépítést ezt megcsináltuk, minimum 5 évre bérbe kell adni, mert különben minket a finanszírozó bank is fenékbe rúg, meg nem jön ki a matek. Ehhez képest most érzékelhető az, hogy olyan gyorsan változik a világ, akár politikai, akár gazdasági befolyásoló tényezők miatt, hogy nem biztos, hogy egy vállalkozás tud 5 évre előre gondolkodni. 3, de valamikor 2, 1.
1: Tehát az időablak,
0: az időablak szűkül. Világos. Az időablak szűkül, és nekünk az a feladatunk, hogy erre úgy reagáljunk, hogy kész termékeket tegyünk be az irodaházainkba, kvázi a saját kockázatunkra alakítsunk ki területeket, amik megfelelnek a mostani kor, vagy a mostani céges állapot. Működésnek a trendszerűségének, és ezeket ki tudjuk adni egy jóval rövidebb időszakra is.
1: A rugalmasság a kulcsszó, ami mindenben előkerül, akár az időben, akár most hány négyzetméter, akár hogy rendezem be. A retailben is így lehet, az irodában is gondolom, hogy így lehet, de még talán a szállodaiparban. De a rugalmasság, all-in, az mindent visz, ahogy én látom legalábbis.
0: Tekintve, hogy olyan gyorsan változnak körülöttünk a dolgok, hogy az a felfogás már nem tud működni, hogy 5-10 évre előre gondolkodunk. Hisz jöhetnek olyan események, akár gazdasági, politikai, bármilyen szempontból, vagy egy COVID, tehát hogy egészségügy szempontból is föl kell készülnünk, amire van megoldás. Ugye egy 10 évvel ezelőtt egy ingatlan bérleti szerződés ezekre nem tudott reagálni.
1: Egyébként csak kopogtat a bérlő, hogy bocs, akkor nekem mégse annyi négyzetméter kéne, hogy tudnánk ezt megoldani, hanem duplája, vagy fele annyi, nem? Vagy még 5 állás a garázsban, vagy még nem tudom milyen szerviz, vagy bármi más lehetőség.
0: Igen, és ez a mi oldalunkról is egy nagyon nagy kihívás, mert nekünk időközben nekünk finanszíroztatni kell az ingatlant, nyilván a finanszírozó bank akkor ad hitelt egy ilyenre, hogyha van egy szerződés állományunk, amit oda tudunk enni, hogy ide néz, kedves bank, nekünk 5 évre van fix bevételi forrásunk, és ezért nagyon kreatívnak kell lenni annak érdekében, hogy az egész folyamat, vagy az egész gépezet jól működjön.
1: Hát ez volt az a hálózatalapú szolgáltatás is, ugye egy éve beszélgettünk talán erről először, ez nem volt ilyen a piacon, hogy akkor ha akarok, akkor most ide megyek, ha akarok, oda megyek, CPI-os kitűzőmet felvillantom, akkor ott is beülök tárgyalni, ott is tudok parkolni, ott is tudom tölteni az autómat, holott nekem nem ott van az irodám.
0: Így van, így van, igen, nekünk a volumenből ez egy adódik, igen, tehát ez egy adottság persze.
1: Akinek... Jó, azért szervezésben sok mindenben azért plusz teher.
0: Rengeteg feladat ezt így összekoordinálni, illetve ezeket a kvázi lojalitás szolgáltatásokat a bérlők rendelkezésére bocsátani.
1: Éltek vele egyébként? Tehát megkóstolták ezt a lehetőséget?
0: Egyre inkább. Azt látjuk, hogy igenis van kereslet arra, hogy ezeket a szolgáltatásokat igénybe vegyék, és jól látni, hogy az a gondolkodás, ami elkezdődött, és egyébként ebben a gondolkodásban a bérlőket is bevontuk, mert nyilván nélkülük ez, tehát hogyha mi kitalálunk valamit, és ők azt mondják, hogy úristen, nekik ez nem kell, akkor gyakorlatilag tök fölöslegesen egy csomó pénzt költünk bele. Nyilván ennek az előkészítési szakaszába be voltak vonva, a bérlők meg voltak kérdezve, és látszólag ez tök jól működik.
1: Hát igen, ez olyan, mint egy sharing, vagy egy autó, nem, vagy egy roller, amit leteszek, máshol fölveszek egy másikat. Tehát tulajdonképpen az a tulajdonlás, ugye, ami az ingatlannal, a kocsival szemben volt az előző generációkban, még bennem is bennem van, ez most már nagyon sok generációban nincsen meg, és ez az irodával is lehet így, hogy én nem a Váci út 78B-be megyek be minden reggel dolgozni.
0: Ez egyébként egy nagyon érdekes dolog, amit most mondasz, mert azt a trendet itt Magyarországon megváltoztatni, hogy úgy, vagy ne úgy jöjjön oda egy munkavállaló a bármilyen céghez, aki tőlünk irodát bérel, hogy neki megvan a saját asztala. Ez a desk sharing.
1: A fiataloknál ugyanígy megvan a 20 évesnél, mint nálam?
0: És ez most már nem, most kezdett el változni. Ez csak azért mondom, mert Nyugat-Európában egy cég az összmunkavállalóinak a 60-70%-ára bérel irodát. Nem jár be mindenki, van home office, van desk sharing. Mindenki tökre elfogadja, hogy ez van. Ez nem egy probléma a nyugati kultúra, a nyugati társadalmaknál. Itt Magyarországon ez a trend igazából most kezdődik el, mert itt Kelet-Európa miatt az, hogy ennek milyen múltbéli gyökere van, azt nyilván taglalhatnánk, az egy másik műsor, de a tulajdonlásnak, a biztos létnek az egyik eleme, hogy van saját autóm, van saját lakásom, van saját íróasztalom, hogyha elmegyek egy munkahelyre, és nem bérlek, és nem osztok meg kocsit a városban, és nem osztom meg az asztalomat, amit minden este le kell pucolnom, és másnap lehet, hogy másiknál ülök. Ez egy teljesen más felfogás, és én azt érzékelem, hogy igazából ez most kezd el átalakulni, most kezdi el Kelet-Európa elhinni, hogy ez a modell, ez igenis tud működni.
2: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2. Trend FM. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. Csak nem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Csak nem 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a magyarországi szervezett életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A mentőszolgálat pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Rendkívül súlyosnak tartja Budapest pénzügyi helyzetét a főpolgármester. Karácsony Gergely az Indexnek arról beszélt, a főváros idén nem tudja befizetni az állam által előírt szolidaritási hozzájárulást, mert már a napi működést is nagyon nehezen tudják biztosítani. A főpolgármester szorosan együttműködne az új kormánnyal, ugyanakkor kijelentette, súlyosan sérteni a választók demokratikus jogait és az európai alapelveket, ha őt és a többi önkormányzati vezetőt mandátumuk lejárata előtt megpróbálnák eltávolítani. Javában tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élményfizzel, Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymáz bemutatóval készültek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Változik a közlekedés vasárnap Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok reggel 6-tól délután 2 óráig rövidített útvonalon a Jászai-Mari tér helyett csak a Kossuth térig közlekednek. A 15-ös busz pedig a Boráros tér felé terelve a Bajcsy-Zrinszky út érintésével jár, több megállót nem érint. A futóverseny érinti a rakpartnyitás helyszínét is, ezért a Budapesti Közlekedési Központ fokozott figyelmet kér a gyalogosoktól.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap sok napsütés várható délnyugat felől lassú felhősödéssel, estig nem valószínű csapadék. Kissé tovább melegszik az idő, délután már 23-28 fok valószínű. Hétfőn a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakul ki záporzivatar. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél erősödhet meg, 20-28 fok lesz. Kedden borongós idő várható sok felé esővel, záporral, 15 és 24 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat a Monitor délután extra következő fél órájában. Az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl, rádiózzunk továbbra is együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytatódik a Monitor délután a Trend FM-en, önzetlenség napja 2026 után. Gazsi Zoltán, Gazsi Zoldi van itt a stúdióban. És azt mondtad, hogy nem, inkább kíváncsi vagyok egy ilyen rendezvény után, hogy neked mivel a legfontosabb, mert beszélgettünk a rendezvény előtt 2-3 héttel itt a műsorban, és akkor reménykedtél egy csomó mindenben, hogy sokan mennek el, ugye ebben az évben már jegyet kellett vásárolni, az is akár visszatartó erős lehetett volna, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz az alapítványok, a szervezetek, meg azok, akiket meghívtál erre a rendezvényre. De neked mi a legfontosabb egy ilyen esemény után? Ez volt a második önzetlenség napja.
3: Hát én azt mondom, hogy teljes eufória, tehát erre nem számítottunk. Sokkal, sokkal jobb lett, sokkal több területen, mint mi erre gondoltunk. Tehát voltak reményeink, hogy mennyien leszünk, hogy akkor 7-800-an, és karszalagban 980 karszalagot adtunk ki. És ebben persze benne volt azt a személyzet, meg a építők, meg mindenki, de akkor is ennyien voltunk ott. És hát fantasztikus élmény volt, és az egyik ilyen nagy konklúzió, hogy ma reggel ütött be nekem egyébként, hogy ezt tényleg meg kell élni. Tehát ezt hiába hallod, van ilyen, ez egy érdekes dolog, akkor majd adsz pénzt ennek, annak, nem fogsz adni. Ha ott vagy, akkor viszont teljesen más hangulat volt. Tehát volt a kis terem, ahol a három cápás hölgy, vagy három... Delfinek voltak, hogy a Sárospataki Albert, a Varga Eszter, a Tomás Szabina és a Kajbinger Tomás volt a négy zsűri tag, és az a full tele volt a kis terem, tehát ilyen 100 befogadó fő, az állandó tele volt, de úgy, hogy alig nyitik az ajtókat, mert ültek a lépcsőn mindenütt. Tehát érdekes módon ez egy nagyon jó bevált ötlet volt, hogy meghallgatják a részletesebben hét kiválasztott alapítványnak a beszélgetését, hogy akkor mivel foglalkoznak, mit csinálnak. És ott helyben felajánlottak 6 millió forintot emberek, akik nem akartak el se jönni. Tehát az egyik komolyan mondta, hogy ott ült a lépcső, hogy végülis nem jött volna a jegyet, nem akart venni, de Albert felajánlott jegyeket, a Sárospataki, és kapott egy ingyenjegyet, és úgy ott, akkor ingyen van, akkor eljön. És néztem is ott, hogy ezért látszott rajta, hogy jó jelás, jó vágás úriember, és 6000-re nem jön el, de ingyen eljön. És ott meg helyben felajánlott 300.000 forintot. És utána, hogy akkor én adok 1 milliót, akkor én is adok 1 milliót, én adok 2 milliót, és ezekkel beszéltem, ezek nem úgy jöttek oda, hogy adni fognak. Nem volt egyszerűen.
2: Az utolsó lépés, azt pótolod, vagy azon segíted át az embereket, mert igazad van, hát ezekről az alapítványokról, egyesületekről lehet nekem információm, tehát kereshetnék én rá, ha érdekel, igen, és nyitott vagyok. Igen. Megtehetném azt az utolsó lépést, de nem teszem meg. De ha szemembe tolják, bocsánat, igen, ott van előttem.
3: Megérted.
2: Igen, megélem, és megérted. Igen.
3: Például mondjuk a lányomat tud neked mondani, a Fruzsit, hogy az minden eseményen ott van, és akkor eljön, énekel, meg nem tudom, és olyan bulitot, kifesti magát, akkor sminkel, készül rá, hát olyan 17 éves lány. És most volt az első alkalom, amikor megérintett az egész, tehát beült a terembe, ő is a Delfin terembe, és mindent meghallgatott. Akkor éppen nem volt fellépésük. És akkor ott van mondjuk a Világ Szép Alapítvány, ami azt csinálja, hogy 18 éves korodban te állami gondozásból kikerülsz, akkor onnant az utcán vagy. Kapsz még valamennyi
2: pénzt, igen, nagyon hamar elfogy, igen.
3: És akkor ott sokszor szerhasználók lehetnek, mert nincs, aki fogja a kezüket. És ők azt csinálják, hogy ezek a gyerekek már kapnak korábban mentort, akik már évek óta ismerik őket, és amikor eljön az időpont, akkor igyekeznek szállást keresni, albéletet keresni, a bírszágék építenek ilyen házakat, meg kibérelnek házakat. És akkor Fruzsi azt mondta nekem, hogy éjfél imedi sír, hogy elképzelhető, hogy most nekem most lesz 18-án, tehát 18 éves szülnapja, és elképzelhető, hogy milyen lenne annak kiköltözni a lakásból. Akkor jössz az utcát, aztán mehet.
2: De úgy, hogy utána nem is tud titeket felhívni sem, tehát úgy elmenni, igen, tehát igen, hogy minden igen nélkül kirepülni.
3: Szóval ez őt elkapta most nagyon, és szerintem ez kell, hogy mindenkinek legyen egy olyan élménye, ami kötődik hozzá valamiért, és ami megérintődik, és akkor hirtelen rájöjjök, ebből részt akar venni.
2: Az aggodalmad volt, hogy az első rendezvény, az első önzetlenség napja ingyenes volt, a másodikon pedig azt mondtad, hogy hát nézzük meg, hogy ez a piacon, hogy él meg, és az emberek leteszik azt a néhány ezer forintot, és akkor ez bejött.
3: Inkább azt mondom, ebben egy pici csalódás, mert megvették a jegyet, de gyakorlatilag most a, nem tudom, egybevétel lett 4 millió 4 forint. Millió, hát. És a 4 millió forint azt jelenti, hogy akkor 4 ezer forintot fizettek érte átlagosan az emberek, körülbelül, hogy annyian voltak. Ami olyan szempontból rossz, hogy más rendezvényeken, mert látod, hogy utána néztem pont, hogy lesz egy nem tudom ilyen marketing rendezvény, és akkor 69 ezer per nap. Hát az az arányok még mindig nem stimmelnek. Hát erre azért nehezebben adják.
2: Jó, de vették a lapot.
3: Eljöttek.
2: Mert az egy nagy ugrás, hogy valami ingyen van, és utána pedig azt mondom, hogy legyen valami alapbeugró.
3: Hát a early bird jegyet megtartott tulajdonképpen majdnem a végéig, pont emiatt, mert látod, hogy nem tudtuk eldönteni, ez visszatartó erő, vagy nem, de ez lett a vége. Azért mindenki eljött szerintem, aki akart volna, de nem annyira egyszerű volt, mint ezt mi gondoltuk, hanem így számolgatott, hogy akkor ez mit kap bent, tehát akkor kap érte, majd nem tudom, bár bort is volt este, meg kaja, hogy az megéri-e neki, vagy nem. És nem úgy számolt, hogy mit a 6000-et ad egy alapítványnak, és onnantól kezdve, hogy tök jó, minden ingyen van. Ez szerintem egy érési folyamatnak vagyunk az elején.
2: Azért mondom, ez egy érdekes időszak is ez, amikor az önzetlenség napját rendeztétek, mert az Orlai Tibi mondta itt legutóbb 2 napja, hogy egyszer csak nem jöttek az emberek színházba március környékén, mert hogy mindenki el volt foglalva ezzel a dologgal, amit megváltozott a világunkban eléggé. Ezért is egy nehéz időszak volt ez a rendezvény szempontból, így akarom mondani.
3: Annyiban meg jó volt ott, hogy volt egy olyan hangulat, azért akárhogy is nézzük, volt egy olyan hangulat, amire ez nagyon ráillett.
2: Mert ez már választás
3: tehát,
2: után volt.
3: Tehát, hogy választás után volt, ott a nagy örömködés volt az utcákon, meg hatalmas nagy buli, meg felállítani volt, és annak a tetejében egy másik pozitív rendezvény, azt szerintem jókor jött, tehát, hogy illet hozzá, hogy így mondjam, ez az egész változáshoz. Pedig mi nem politikai rendezvényként hirdettük, mert egyedül a Meringer Marci volt, akit elhívtunk a Szuperáról énekelni, de egyébként nem beszélgettünk róla. Hát nekem a beszédem volt egy mondat, hogy milyen érdekes, hogy ez jól illik ez a mostani hangulathoz, mert pont odavaló vagyunk.
2: Figyelmesen végigolvastam a beszédedet. Személyes része kezdődött, ha akarod, erről is meghallgatnálak, de ha nem akarsz, akkor nem. A számokról nagyon korrekt elszámolást adtál. A szponzorok tagozódása, kapcsolatfelvétele, az most milyen 2026 tavaszán? Te azért nagyon benne vagy ebben a világban évtizedek óta. Pontosan tudod, hogy nagy cégek, kis cégek mire adnak, hogy adnak. Hozzátéve azt, hogyha te szólsz, meg te kérsz, meg te szervez egy rendezvényt, az nyilván más súlyjal esik alatba, mint hogyha valaki jön holnap után.
3: De új céget nehéz behúzni, most azt gondolom. Mert minden cég el van ezzel foglalva, hogy csökken a piac, a bizonytalanság van, és nem biztos, hogy most akar egy új ilyen projektet indítani, de akik meg már tudták, hogy mit csinálnak, azok már az elkötelezettebbek, és hát azok a néhány ilyen nagyobb cég, az tavaly is volt, a Lidl volt, ami új volt, de volt a Rossmann is már tavaly, a Keskeny Nyomda és az OTP is, tehát hogy a nagyok megmaradtak tavalyról. Nem emeltem igazából senkinél, tehát hogy nagyjából ugyanazok a díjakat kapták. Én meg tudom, azt a nagyon sok picipből akartam kikeveredni, mert ilyen 3-400 ezer fontokat lehet szedni, akkor van egy logó erdő, és akkor vége van, nem látod, mi az egész.
2: Viszont rengeteg munkaadminisztráció, reklamáció, meg sok, igen. Az enyém mérítva, miért a sarkon van, miért nem kell 5 méterre bejön.
3: És akkor vagy úgy voltam vele, hogy de aztán szépen lassan a szívem valahogy mindig megenyhült, és akkor nem jött meg ő is, akkor még ő is. Úgyhogy így jött a kávé, és a nem tudom, az ami picikék tudott. Tehát a Stahlmeier egyébként beszállt, adott ingyen kávét. Akkor hát a fantasztikus volt a Semsei Rudiék, a vakvarjúsok, ez a Rudi a zseniális.
2: Hát ez szétetlen. Ő is egy példakép.
3: De meg Rudi tudott, megjött a számla tőle, és akkor néztem, hogy a költség 990 ezer forint, kedvezmény 800 ezer.
2: Nagyon jó ember. Na jó, mennyivel mentünk előbbre a te fejedben? Még mindig akkor csináljunk egy ilyen mérleget, hogy mennyivel láttad a helyzetet másképpen a rendezvény után, mint az első
3: után. Nekem most annyiból jobb volt, hogy nem voltam sokat a színpadon, csak jobban tudtam figyelni.
2: Tehermentesítettek.
3: Igen, jobban tudtam figyelni. Novák Peti zseniális volt. Ott fölkerték egy számra, hogy eljátsszuk a Gyémánt című számot. És ahogy beállt, előjött az összes rockerényed, a széttaposta a színpadot, ahogy énekelt, fantasztikus volt tényleg. Tehát, hogy a az egyik meglepetés nekem az volt, hogy nem csak beáll eléneklni. Ahogy elénekelte, az csúcs volt. Szóval volt több időm figyelni.
2: Mozisztál? Tehát, hogy figyelted az embereket, meg a beszélgetés, ez a meg úgy...
3: Én igen, még több, sokkal világos. Több emberrel beszéltem. Még nekem ugye reggel volt egy ilyen véradó stáb, igen, 48-an adtak
2: azt vért. Olvastam, igen.
3: Az jó volt egyébként, mert azt mondták, hogy 30 alatt nem szeretnek kijönni. Uh-huh. Itt azért megdupláztuk majdnem a létszámot. És hogy én mértem egy hemoglobintot nekem, mert ezen múlik minden, hogy mennyi energiám van, mennyi hemoglobinom. És akkor 75-ös volt, azt már tudtam, hogy az már nem az igazi. És azzal toltam le az egész napot, tehát nekem lépcsőn fölmenni, mert mindaz bonyolult egy picit ilyenkor. És az vége is lett, aztán ugye pénteken is, hétfő reggel már kórházba kezdtem 3 napot. Kaptam megint egy ilyen feltöltés 97-ig, és akkor most azt nézzük, meddig tart ki. De hogy összességében nézve, tényleg tök jól működött minden. Tényleg azt kell mondjam, hogy az volt az érzésem, tudod, ez már túlnőtt rajtam. De ez volt a cél is, hogy legyen.
2: Önjáró legyen, részben önjáró legyen.
3: Részben önjáró legyen. Persze az mindig jó, hogy ki csatlakozik hozzá, meg a nevem benne van, meg a családiassága, meg a hangulata, meg a kedvessége legyen benne. De hogy már ne én legyek a fő
2: motor.
3: Nem ott vagyok, az tök így háttérből figyel az eseményeket. És hát jó volt ezt látni, hogy a rendszer nagyon jól működött, az a Rivind ügynökségnek az embere, és fantasztikusak voltak tényleg, tehát ilyen mindenki szívvel, lélekkel csinálta. Most fogunk találkozni újra, kiértékeljük, tudod, alig várják, mikor jönnek hozzánk, legyen a jó kaja. Eszünk egyet, és akkor kiértékeljük a... Tényleg, hogy elmondták, hogy ez mindenkinek a szívprojektje volt, életének a csúcs projektje, amiből nem tudja, hogy lesz-e még egy valaha.
2: Feleséged megnyugodott egy kicsit, hogy megvolt?
3: Meg. De és nagyon szerettem, nagyon bevonódott.
2: Igen, azért kérdezem, mert mesélted.
3: Bevonódott, igen. És akkor már most is ő szervezte a következő dátumot az ügynökséggel. Jövőre egy április 16-ra azt néztünk egy dátumot. Majd meglátjuk, hogy hogy lesz, hogy nem lesz, de elvileg tervezünk a következőt, és az a kérdés még, hogy ebből a típusú rendezvényből, hogy lehet ez tovább volt, ez érdekel engem, hogy ilyen nagyot lehet csinálni évente egyet, hogy lehet ebből mondjuk több picit csinálni, tehát Nyíregyházára, Debrecenbe, tehát hogy a vidéki nagyobb város, hogy lehet ezt elvinni ennek az üzenetét.
2: Az alapítványok örültek? Elégedettek voltak?
3: Hát ez senki nem számított, hogy egy pénzt kapnak. Tehát még most van még mindig, tehát már...
2: Néztem, 1 millió, 2 millió,
3: ilyen nagy család. Ketten kaptak 2 milliót, meg 6-an 1 milliót, és akkor most még nálam van körülbelül 4, amit még ki kell választani, hogy hoztunk szét ilyen kisebbek között, de tudod, ezeknek nagyon nagy pénz ez. Hát, hogy életében nem láttak ennyi pénzt egy kupacba, tényleg. Mondjuk olyan, tehát egy ilyen, mondjuk például a, nem tudom, ismered, de a Boldizsár Ildikót, egy nagy mesélő Magyarországon, sok mesekönyve van, Meseterápiás Egyesület, és ők járnak be kórházakba, ilyen hospice felolvasni, beteget, és amúgy csinálnak egy könyvvel ebből, és akkor viszik magukkal az a hallóknak szóló meséket. Szóval ezek ilyenre használják fel. Fantasztikus, hogy tényleg.
2: Volt kedvenc pillanatod? Volt egy fotó, azt tudom, az egy nagy parti fotó volt.
3: Hát fontos. Tulajdonképpen a kedvenc pillanat az volt, ha így nézzük, amikor tényleg ki voltam a színpadon, és ott rábeszélt Andi, hogy na, akkor most csináljunk már egy olyat, amit mondott, az a víziójában volt, hogy oké, azt mondta, hogy ezt nem fogom megélni, meg azt mondtam, hogy jó, akkor megcsinálom akkor is. És ott fogok állni a színpad, és széttárom a kezem, és azt mondom, hogy na, itt vagyok, megcsináltuk, és akkor ezt lefényképeztük. Az egy szép pillanat volt.
2: És akkor jövő év, április 16, azt
3: hát
2: mondtad?
3: Hát most a 16-ot néztük, hogy az egy jó dátumnak tűnik.
2: Okay.
3: Nyilván millánásra le kell foglalni, meg sok minden, de igen.
2: Akkor a helyszín is marad?
3: Szerintem én marad, még ezt nem nőttük azért ki. Tehát itt van még egy terem, amit nem használtunk rendesen ki. Az lehet látni, hogy... Ennek ugye mindig nehézsége van, hogyha több terembe szét vagy szedve, akkor bombik a csapat, akkor nem lát annyi mindent, de közben ott meg jó dolgok történnek. Ha meg egy térbe van, akkor meg ettől volt az a különlegessége, hogy a 100 ember ott piciben megélte ezt a csodát. Ha ez ki lett volna nagy színpadon, akkor nem lett volna ilyen hatása.
2: Önzetlenség napja másodszor, és akkor jövőre harmadszor. Gazsi Zoltán, nagyon szépen köszönöm.
3: Én köszönöm, hogy eljöttem, és állandó támogatásotokat tényleg.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra. Következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, és Stress András a vendégem újra, Quattrosoft Kft. Ügyezetője. Egyébként gratulálok, mert most vagytok 30 évesek.
3: Nagyon szépen köszönöm, ez egy egész szép évfordul.
2: A Quattrosoft 30 éves, tisztázzuk az elején.
3: Én már elmúltam 30 éves, ez így van.
2: AI és a biztonság, ez a mai témánk. Folyamat digitalizálással foglalkoztok, nagyon sok minden szóba került az előző adásokban, is kettő. Az, hogy csodafegyvere az AI, mikor csodafegyver, mikor nem, mikor sül be, mikor nem. Most pedig a biztonságról beszélgetünk, AI és biztonság.
3: Így van.
2: És átküldtél egy szakanyagot, amiből az derült ki egy kutatásból, hogy a cégek talán 13%-a számol be arról, hogy volt már incidense, az AI-jal kapcsolatos incidense, ugye a cégére.
3: Így van.
2: Arra gondoltam, hogy ez tulajdonképpen nem sok. 13% az nem sok.
3: Igen, és akkor ezt egy kicsit pontosítsuk. 13% a cégeknek azonosította, hogy volt AI incidense. Én azt gondolom, hogy GDPR és egyéb szabályok.
2: Ez a jéghegy csúcsa.
3: Így van, nem megfelelő tevékenység, biztos több volt, csak nem észlelik a cégek. Alapvetően nevezhetjük shadow AI használatnak, meg bárminek, ott szoktak szivárgások történni, de erről úgyis fogunk mindjárt beszélni. Nem észlelik a cégek. Ugye a 97%-án a cégeknek hiányzik a megfelelő szabályozás, ez egy IBM-es 2025-ös kutatás.
2: Tehát akkor hogyan is tudná akkor ezt...
3: Pontosan. Tehát mondhatjuk azt, hogy amiről nem tudunk, az nincs. Ez inkább ez a jellegű megközelítés, az hiszem, ami relevánsabb. Igen.
2: Nézzük akkor ezt az árnyék AI-t, jó? Amit az előbb említettél. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a kollégák autodidakta módon saját maguk intézik ezt a kérdést?
3: Így van, és akkor így kerülnek föl ügyféladatok, pénzügyi adatok, egyéb adatok az AI-ba, különböző AI modellekbe. Ha a magánfelhasználóként használja az ingyenes változatot, és esetleg elfelejtette kikapcsolni azt, hogy a képzésre felhasználható az összes chat, ami benne van, és régebben ez volt az alapértelmezés, mit cégeset használunk, abban alapértelmezésben ezek ki vannak kapcsolva, de most nincsen pontos információm, de régebben az volt az alapértelmezés, ingyen használod, és az AI jobbító szándékkal felhasználja az általad használt adatokat. Azért mondjuk egy 50-es ügyféllistát föltölteni, hogy abból valami elemzés készen vagy egyebek, az nem biztos, hogy feltétlenül egészséges, és bármiféle szabályozásnak megfelel. Mert ugye ezek átlépik a határokat, ez alatt azt értem, hogy a céges hálózatból kikerülnek az internetre. Jellemzően sok AI szolgáltató azok nem is európai, hanem

0: Nem így van.
1: Most tulajdonképpen végig sétálunk a hajón, az AI hajón, ugye, és megnézzük, hogy hol lehetnek olyan problémák, mert a hajó egyébként remek és siklik. És
0: csak végén mondunk pár ötletet is, hogy mi az, amire érdemes odafigyelni, és akkor hogy esetleg ezért ebből így van, tehát azért az több lukat is be tud foltozni.
1: Deepfake?
0: Erről csak nagyon röviden, ugye a deepfake az nem közvetlenül érdekel, meg érint minket, de mindenképp meg szeretném említeni, mert ez az AI-hoz kapcsolódó biztonsági történetekhez kapcsolódik. Sok olyan van, csalásról hallottam, illetve olvastam, ahol megszemélyisítettek embereket AI használattal, szöveggenerátorral és így tovább, és a legjobb szándékúan mondjuk egy Teams-es csak hangalapú beszélgetésben olyan utasításokat adtak a mondjuk a pénzügyi vezérigazgató helyettes nevében.
1: Gyorsan utaljon valamikor.
0: Gyorsan utaljon, nem, mert most van egy lehetőség, az akció 2 óráig tart, és azonnal utalni kell. Szóval azért ennek jelentős kockázatai vannak. Még régebben volt a Gartnernek egy tanulmánya, mondjuk 23-ban mondták, 25 év végére azt mondták, hogy olyan AI generátorok lesznek, videógenerátor és szöveggenerátor, amit már egy ember viszonylag könnyen elhisz, hogy az a valóság.
1: Hát ezt akartam neked mondani, lehet, hogy most még a hangadivat, de egyébként percek kérdés, és mindenkinek lesz olyan, amivel már képet is tud hozzá tudni.
0: Van ilyen,
1: igen, csak most persze, még drága, vagy nem meg, annyira hozzáférhető.
0: Meg észreveszed azért, még azért ezt meg fogják oldani, szerintem meg 26 persze, végére meg lesz. És azt mondták, hogy rá 2 évre az AI detektáló AI-okat is meg fogja téveszteni az AI által generált, mert azért ők más dolgokat figyelnek, tehát nagyobb kapacitás áll rendelkezésre, és ilyen pixel szinten elemzik a dolgokat, hogy akkor ez most csalás vagy nem halás. Tehát 28-ra az volt az előrejelzésük, hogy se géppel, se emberrel nem lehet megkülönböztetni a valóságot majd a...
1: És onnan talált ki.
0: És onnan talált ki. Tehát, hogy mi lesz a hiteles tájékoztatás? Tehát az, hogy mi itt beszélünk ketten, az egy tény, mert látjuk egymást, fizikailag érzékeljük. De hogyha ezt így
1: szemkeresztül... De hogy a néző vagy a hallgató mit gondol erről, az már most
0: kérdés. Így van, és hát így szemkeresztül történne, ez egy elég érdekes dolog lenne, bár mind a kettőnk számára is, igen.
1: Az AI és a biztonság, hogy az AI maga biztonságos-e?
0: Így van, tehát pár mostani példát hoznék ezzel kapcsolatban. Az az állítás szokott elhangzani, hogy végtelenül vigyáznak az adatainkra, nem használják képzésre, és tökéletesen biztonságos minden. Ugye azt is vegyük figyelembe, hogy ezek a cégek viszonylag frissebb cégek. Értem ez alatt, hogy ott van a Microsoft 30-40-50, nem tudom, jó pár 10 éves tapasztalattal, és ezek a különböző jegycégek, ezek azért jellemzően 10 évnél is fiatalabb cégek. Olyan mennyiségű adatinformáció van náluk, amire nekik kell vigyázni, ahol rövidebb idejű tapasztalatmennyiség alapján vigyáznak. IT biztonsági osztályról beszélek konkrétan, és azért láttuk azt, hogy a Microsoft hálózatait is alkalmasint föl-föl törögetik. Ugyanígy ott van az összes promptod, amit beszélgetsz az adott AI modellel, azt hiszem 6 hónapig kell megőrizniük mindent, hogyha esetleg valami vizsgálat van, akkor tudják megmutatni, hogy mi volt a beszélgetés. Abban a beszélgetés történetben benne vannak a te általad föltöltött fájlok, az AI modell válasza, a te promptod, hogy mit kérdeztél, és így tovább. Tehát tegyük föl, mondjuk kódolásra használod az AI modellt, akkor ugye ennek az az eredménye lehet, hogy mivel te betetted a saját kódpéldádat, amit szeretném módosítani, hogy ott van a forráskódja is részlegesen mondjuk a rendszerednek. És hogyha tegyük föl, mondjuk valakinek sikerül megtörni, nem állítom, hogy ez így fog történni, de majd mindjárt mondok konkrét példát, amit ezért ezen érdemes elgondolkodni, megtörik, ott van a 6 hónapos előzmény, benne lehet a te forráskódod is, és ha nem vigyáztak eléggé, akkor abból mazsolázhat egy cég, vagy egy hacker mondjuk. Ugye a Claude-nak volt egy kódszivárgása konkrétan, ugye a Claude kódnak a teljes forráskódját egy rosszul beállított jogosultsággal elérhetővé tették. Persze mindent megtettek azért, hogy ez ne legyen elérhető, tehát lekapcsolták, készítővel boszorkányüldöztek mindenkit, aki máshol, de ami egyszer kikerül az internetre, az szerintem ott is marad. Azért nagyon sokan kezdték el elemezni, ez nekik egy óriási problémá, mivel ott volt olyan jelentős mennyiségű hozzáadott tudás, ötlet, stb., hogy hogy kell használni egy AI modellt akkor, hogyha fejleszteni szeretnél, ami most idézőjelben közkincsé vált. Aki megnézte, gyorsan föl tud zárkozni a Claude kód kódolási minősége, ez még egy másik AI cég. És ez a saját forráskódjuk volt akkor, ugye mire vigyázol a legjobb? Hát legjobban arra vigyázol, mert tiéd, utána vigyázol
1: az, hogy a receptre,
0: barát... így van, de amit a barátod odaad, arra is vigyázod, arra kevésbé, mint ami a sajátod. Ezzel nem azt mondom, hogy fel fogják törni a rendszereiket, és el fogják vinni, de hogyha így előfordult, előfordulhat másképp is, és utólag utána már ottan üthetjük a nyomát annak az, azoknak az állományoknak, meg egyebeknek, amik kikerültek az internetre, nem tudod visszaszívni. És ugye a másik ilyen nagyon érdekes volt, hogy van ez az új antropik modell, ezt mitosz, mitosznak hívjuk, nem tudom, hogy kell ejteni, mert nem hallottam még kimondva. Ugye jelen pillanatban ehhez még csak egy szelektált mennyiségű cégnek van hozzáférése, mivel olyan 6

0: hatékonysággal töri fel a különböző IT-rendszereket, hogy nem engedték ki publikus környezetbe, hanem a Microsoft, Apple és itt tovább cégek vizsgálják a saját forráskódjukat, hogy mielőtt kiengedik az internetre, és más is elkezdheti használni, azelőtt az olyan idézőben triviális, egyébként roppant mód nem triviális hibákat, amiket a rendszer pikpak megtalál, és amik feltörési lehetőséget biztosítanának a különböző hackereknek, ezeket saját maguk oldják meg. És azért ehhez is sikerült illetéktelen csoportoknak hozzáférést szereznie. Ezt utólag ilyen szállítói láncok, ha érted, itt van egy cég, akinek van, az odaadta a másiknak, és itt tovább, és ott került egy hiba a rendszerbe, tehát azért ezzel tényleg nagyon óvatosan kell bánni. Itt is egy biztonsági incidens volt. Nem tudom, hogy hogyan történt, mert erre viszonylag kevés információt osztanak meg, hogyha a Microsoft mondjuk a Windows forráskódját vizsgáltatja ezzel az eszközzel át, ugye kettő mód van. Az egyik az, hogy felhős szolgáltatáson keresztül használja, akkor az Anthropichoz átkerül a Windows forráskódja. Verzió B, hogy a Microsoft saját felhőjében fut a nagy nyelvi modell, és így nem kerül a Microsoft hatáskörén kívülre a saját forráskódja, akkor viszont az Anthropicnak kell odaadni a nyelvi modellt a Microsoftnak.
1: Ha én most egy cégvezető vagyok, és úgy hallgatlak, és elvesztem a fonalat, akkor itt mi az üzenet a végén? Mert a NIS2-ről is beszéltünk a múltkor például, hogy az majd megvéd, sok mindentől majd megvédhet minket, vagy megvéd minket.
0: Hát jelen pillanatban azt mondják, hogy ennek az új nagy nyelvi modellnek a bevezetése azt fog eredményezni, hogy az eddigi IT-biztonsági működésmodell az nagy mértékben sérülni fog, mivel nagy valószínűséggel Linuxnak a forráskódja fönt van mindenféle helyeken, azoknak az átvizsgálásával könnyen lehet, hogy olyan sérülékenységeket találnak, amikkel keresztül föl lehet törni a különböző rendszereket, és azért azt ne felejtsük el, hogy a tűzfalak, routerek, sok minden működik Linuxon, mikor még azt gondoljuk, hogy a miénk nem is. Szerintem egy csomó TV operációs rendszere is Linux alapú, az Android Linux alapú, és így tovább. Tehát azért ennek egy nagyon jelentős következménye lehetnek, hogy mennyi idő alatt fognak előjönni a hibák, és milyen mennyiségben. Egy nem csak a, hogy marha gyorsan, és rettenetes sok. Egyelőre én azt érzékelem, hogy most senki se látja, hogy ez mit fog eredményezni. Kis jó szerencsével ez az első kör volt az, amit ott fölfedett, mit tudom én, 100 hibát, nem annyit, és akkor utána már csak jön még 1, 2, 3, de hogyha rossz a forgatókönyv jön, hogy egyszer fölfedezett 100-at, és mondjuk hetente 100-200 ilyen mély hibet fedez föl, aminek az elhárítás azért nem 5 perc. Megvan a mód, hogy lehet föltörni, utána valakinek ki kell találni, hogy azt, hogy lehet megakadályozni. Nagyon érdekes dolog lesz, és izgalmas. Tehát azok a cégek, akik azt mondják, hogy ők a belső hálózaton bármit is használnak, tehát nem foglalkoznak, mert hogy ők határvédelemmel megvédik saját magukat, magyarán nem lehet bejönni hozzájuk itt, hogyha egy picit elavult valami, akkor nem lesz ebből probléma, az legalábbis lehet, hogy át fog értékelődni, pont azért, mert hogy a tűzfalaknak és a különböző hálózatvédelmi eszközöknek a lelkében és belsejében olyan elemek vannak, amiknek a forráskód hozzáférésével lehet, hogy fognak találni olyan sérülékenységeket, hogy egyszerűen belépnek a belső hálózatra, és a belső hálózaton már olyan rendszerek vannak, amik abból a feltételezésből indulnak ki, hogy csak a belső emberek férhetnek hozzá, nagyobb a bizalom, és így tovább, az jelentős problémákat okozhat, tehát lehet, hogy lesz ennek egy olyan hatása, hogy az elavult rendszereknél biztonsági problémák merülnek fel, amiket meg kell oldani, és azért nem 5 kódsorról beszélünk, hanem végtelen számú rendszerről, mint egy nagy vállalat esetén.
1: Van még egy pár percünk, és még nem beszéltünk az AI ügynökökről, meg az AI generálta kódokról. De azért legfontosabb azt gondolom a megfejtés majd, hogyha eljutunk ide, az mindenképpen fontos lenne, mert itt most csak azt érzékelem, és szerintem a hallgatók, a nézők is, hogy azért ez egy kevés ismert terület még, ez biztos. És nagyon sok lehetőség van, amivel még nem vagyunk felkészülve, és vagy nagyon, mi lehet a megfejtés.
0: És nagyon dinamikusan változik. Tehát nem az van, hogy most már a változásoknak a
1: csúcsán vagyunk, és most már platón
0: vagyunk, hanem ez még egyelőre megy fölfele, hogy kis jó szerencsével előbb átfordul egy ilyen laposabb irányba jelen pillanatban.
1: Még nem itt tartunk.
0: Még szerintem nem itt tartunk, sajnos. Nagyon gyorsan mondanék 2 szót az AI agentekről, ugye az látszik, hogy nem nagyon foglalkoznak a jogosultságkezeléssel ezekkel a különböző AI ügynököknél, és hát pont most történt a Pocket OS cégnek egy teljes adattörlést hajtott végre az AI. 9 perc alatt, 3 óra kiesés, 3 hónap adatvesztés, azt hiszem ez a 3 szám, ez most 24-én történt ez a dolog. Utána megkérdezték tőle, miért törölte az összes adatot, és akkor azért csak 3 hónap az adatkiesés, mert volt egy 3 hónappal azelőtti offline mentésük. Mert hogy a mentések azok valahogy ugyanazon a területen voltak, ez egy felhőszolgáltatói konfigurációs kérdés volt, és azzal, hogy törölte az éles rendszer, törölte az összes mentését is onnan, és volt egy offline mentésük, amit mondjuk lemásoltak a saját Winchester idézőjelben, az egy 3 hónappal az előtti állapotot mutat. Ügyféladatok, partneradatok vesztek el, tehát azért ez nagyon nagy kockázatot jelent. Marra nehéz szofisztikáltan állítgatni a jogosultságokat, nincs is igazándiból tapasztalat, azt már tudjuk, hogy szerepkör alapon adunk a kollégáknak hozzáférést, az ügyfélszolgált férjen hozzá az, ami neki kell, a pénzügyi igazgató férjen hozzá a pénzügyi adatokhoz, ha esetleg néha van ügyfél feladata, akkor ő ahhoz is hozzáfér. Van, a hierarchiában magasabban van, és így tovább. Az ilyen ügynököknél, mivel nem tudjuk, hogy mire fogjuk még használni, ezért a megengedőbb hozzáféréskezelés szokott lenni, és ennek tud ez az eredménye lenni. Igen, tehát az AI ügynököknél nagyon oda kell figyelni, és az látszik, hogy nagyon nagy károkat tud pikpak okozni. Egyébként megkérdezték az ügynöktől, hogy ezt miért tette. Elmondta, hogy nem tehette volna. A dokumentációban nem olvasta a dokumentációt, mert idézőjelben lusta volt. Egyébként ez nem lustaságról szól, hanem arról szól, hogy erőforrás igényes mindenféle információ feldolgozása, és azért látszik az, hogy mivel jelen pillanatban szerintem lényegesen kevesebbet fizetünk az AI infrastruktúra használatára, mint amennyiben a szolgáltatóknak kerül, ezért betesznek mindenféle optimizációt.
1: Hatékonysági.
0: Így van.
1: Aha, ez is hatékonyságnövelés valamilyen
0: nekik
1: volna.
0: Hatékonyság,
1: csak spórol, világos.
0: Így van.
1: De közben elveszhetnek az adatok.
0: Hát pontosan, mivel nem olvasta ezt a leírást le, ahol benne volt, hogy hogyan kell ezt, hogyan lehet ezt megcsinálni. Egyébként nem kellett, nem az volt az utasítás, hogy csinálj meg valami optimál, nem tudom, hogy milyen feladat volt, de nem az, hogy töröljön mindent, és ennek egy mellékhatása lett, hogy hús volt, nincs, minden eltűnt.
1: Hát ez azért sok-sok cég tacsra mehet, meg tacsra teheti magát.
0: Ez így van, és ugye most van az az időpont, amikor elkezdjük használni az AI-t. Egy érdekes kérdés, hogy használod az AI-t. Ez már fejlesztési filozófia, hogyha te a rendszeredet kinyitod, és az AI-nak adsz hozzáférést, az az egyik megközelítés. A másik megközelítés az az, hogy a te rendszered használja az AI-t. Amikor az AI-nak kinyitod a rendszered, akkor súlyos dolgok történhetnek, hogyha te rendszered hívogatja az AI-t és kérdezget, használja, akkor benne van az, hogy rossz választ ad, de azért te rendszered azért, mert az AI azt mondja, hogy ebben, mit tudom én, egy albetű van, attól, ha az nem valód, akkor nem fogja törölni az adatokat, míg hogyha hozzáférés van, előfordulhatnak ilyenek. Tehát, hogy ki a vezérlő, ki az, aki megmondja, hogy mit láthat a másik oldal, hogy ő olvas, vagy pedig te adod neki. Érted, hogy melyik az irány? Sokkal biztonságosabb az, amikor rendszerből vezérled, akkor maximum hibás választ kapsz, a másik esetben viszont sokkal súlyosabb következmények lehetnek.
1: Kódok?
0: Az egy nagyon érdekes, tehát az látszik, hogy ugye itt előrevetítik, hogy a szoftverfejlesztő cégek meg fognak szűnni, nem lesz itt már semmi, minden magától fog történni. De ez egy érdekes dolog. Az egyik az az, hogy a maga a szoftverfejlesztés az nem csak a kódírásról szól. Az szerintem a teljes fejlesztési folyamatnak mondjuk a 40%-a, mert előtte valakinek ki kell találni, mivel foglalkozunk. Utána annak le kell részletesen specifikálni, le kell egyeztetni az üzleti területtel, hogy az igények ezek megfelelnek, utána jön egy fejlesztési szakasz, és utána jön egy minőségbiztosítási szakasz, meg egy átadás átvétel. Tehát az, amiről most aktuálisan beszélünk, azért specifikálni nem szoktak az AI rendszerek, hanem a kód generálás az, amit megcsinálnak, az mondjuk a projektnek a 40%-a. És ugye, hogyha a 100%-ban kiváltja, az azt jelenti, hogy egy 40%-os hatékonyságnövekedésnél tartunk, azért a másik 60% az még megmarad. Én szerintem a 40%-ot se 100%-ban váltja ki, és szenioroknak a szerepe felértékelődik. Akik most veszélyben vannak, azok a junior fejlesztők, mert azokat a feladatokat, amit egy junior fejlesztő tud megcsinálni, azokat azt AI-ja meg lehet csinálni, de AI-ja csak úgy szabad fejlesztetni, hogy ott van mellette egy értő ember, aki nézi, hogy mit csinál, és validálja. A hibák száma, a biztonságérések száma magasabb, mint az emberek által készített kódban. Másfél-kétszeres szorzóról beszélünk. És hogyha azt valaki nem veszi észre, tehát a code review-nak az érték az jelentős mértékben felértékelődik, ez azt jelenti, hogy annak az embernek jobban kell néznie azt, amit elkészít az AI modell, mint amit egy kolléga csinált volna. És ha ez kimarad, akkor bagos, IT-biztonsági szempontból sérülékeny rendszer lesz az eredménye.
1: Ne. És az AI hazudik is, volt egy ilyen példád, ugye? Az is egy komoly katasztrófa volt annak a cégnek az életében.
0: Ez így van, tehát azért volt, akik pénzügyi döntéseket hoztak az AI modellbe, betáplált, és abból nyert válaszok alapján, és kiderült, hogy valami fundamentális tévedést csinált 6 hónappal ezelőtt az AI, és annak alapján hozták a pénzügyi döntéseket, és utána azt kellett visszacsinálni, meg hát elhárítani a veszélyt, ami mondjuk ilyen rosszabb pénzügyi döntések esetén akár a cégnek a működési stabilitását is veszélyezteti. Nem hazudik az AI. A legutolsó szám, amit erről hallottam, hogy olyan 78%-ban jó a válasz, ez azt jelenti, hogy 22%-ban nem jó a válasz. Tehát mindent kritikusan kell fogadni. Tehát bekamúznak bármit is. Tehát ha mondjuk marketing vagy mondjuk újságíróként használod, akkor célszerű azokat a forrásokat megnézni, amiket beivatkozva van, amikor rosszul interpretálja azt, amit le van ott írva, főleg ha nem teljesen tudod, mondjuk egy ilyen ambivalensebb állásfoglalásból foglalálást, akkor lehet, hogy az a kicsit ilyen kétértelműen megírt anyag, ha te emberként elolvasod, abból az jön ki, hogy igen, ő meg véletlenül azt mondta ki belőle, hogy nem. Hát célszerű forrásvizsgálattal alátámasztani a dolgokat.
1: Jó, akkor most már végigsétáltunk majdnem a hajón, és láttuk a réseket, repedéseket, lékeket, hogyha vannak ilyenek. Akkor most mit mond Thresh András, és mit mond a Katrosoft?
0: Oké, tehát abban az esetben, hogyha én most egy felhasználó oldalú nevű cég vagyok, akkor egyfelől meg kellene nézni azt, hogy mit használnak a kollégák úgy ebbe a Shadow IT tématerületben, milyen modelleket használnak, és így tovább. Meg kell vizsgálni azt, hogy valójában a cég érdekeinek melyik az, amelyik megfelelően használható, és ebből mondjuk én nagy nyelvi modell közül kiválasztanék egyet. Adatbiztonsági, válaszminőségi és így tovább egyéb szempontokból. Magyarán biztosan tűnik eszköz. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy tilos az AI használat, na akkor van az, hogy mindenki meg fogja oldani. Ha letiltom a, mit tudom én, az Anthropic weboldalának az elérését, akkor majd fölteszik a VPN-t, és a VPN-en keresztül kimennek. Ha azt is letiltom, akkor végtelen kreatívak különben. Tehát a tiltást...
1: Azt tehát nem lehet cigizni, meg kávézni, ugye, az irodában.
0: Így van, és
1: akkor valahogy
0: ezt még nem láttunk.
1: Igen, ugye? És valahogy megoldják.
0: Így majd. Van, tehát biztosítsunk olyan eszközöket, amik szerintünk megfelelnek, tehát egy vizsgálat után, hogy és azt, hogy hogyan kell használni, és azt milyen adatokkal. Ugye ez a három dolog. Ugye mi amit mi szoktunk csinálni, van nekünk belső saját AI-unk, arra vonatkozik használat, az viszonylag szabadon, mert az ugye a céghálózatán belül van, és vannak előírások, iránymutatások arra, hogy hogyan kell használni, hogyha nagy nyelvi modellt használsz. Mi a Claude kódot használjuk a fejlesztés támogatásra, illetve akkor, amikor a kollégáknak segítségre van szükségük, mert tényleg tök jó dolgokat csinál, csak azt mindig meg kell nézni, amit csinál. És így tudjuk azt, hogy ki, mikor, mit, hova tehet. Figyelünk arra, hogy olyan dolgok ne menjek neki, aminek nem örülnénk. De most arra kell odafigyelnünk, hogy mi az, amit kitesznek a kollégák. És azért ez egy folyamatos, ma fejlesztő mindent ki szeretne tenni, ma úgy lehet jó használni, de azért van ennek egy egészséges egyensúly, hogy mi az, amit kiteszel, és mi az, amit már nem. Még kettő gyorsan hozzátenni, kettőt, hogy mi az, amit érdemes tenni. Egyfelől bármiféle pénzügyi tranzakció előtt nagyon meg kell gondolni, és emberekkel kell konzultálni, nem 2-faktoros, 8-faktoros ellenőrzéssel, és az AI ügynököknek viszont nagyon limitált jogosultságot szabad csak adni. Tehát nagyon oda kell figyelni, hogy mi az, amit ők megtehetnek, azért, mert éppen jön egy új frissítés, amiben van valami hiba, és akkor neki lát mindent is mondjuk törölni.
1: AI és biztonság Thresh Andrással, Katrosofttal nagyon szépen köszönöm, izgalmas, de nem vagy pessimista, ugye?
0: Nem. Én abban hiszek, hogy az AI nagyon jól használható, csak oda kell figyelni arra, hogy mire és hogyan használjuk, milyen adatokkal. Én AI realistának nevezem magam, most látszik az, hogy két véglet van. Inkább jellemzően fekete-fehéren látják az emberek, én azt gondolom, hogy én ott valahol középen vagyok. Tehát van, aki azt mondja, hogy mindent megold, van, aki meg azt mondja, hogy a fekete ördög. Én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, csak észre.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lettem.
2: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Megalakult az országgyűlés, megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nem uralkodni fog, hanem szolgálni kívánja hazáját, jelentette ki Magyar Péter, akit a mai alakuló ülésén választott miniszterelnök ki az országgyűlés. A kormányfő eskütétele után hangsúlyozta, a választóktól nem csak kormány, hanem rendszerváltást és egy új fejezet nyitására kaptak felhatalmazást, amihez elengedhetetlen a múlttal való szembenézés és az igazságtétel. Bejelentette, az első között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. A köztársasági elnököt ismét lemondásra szólította fel, valamint az általa korábban említett állami hivatalok vezetőit is arra kérte, hogy május végéig önként távozzanak, majd bocsánatot kért a Bicskei és Szőlő utcai áldozatoktól. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derül ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslatból. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Sólyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlamenti ülésen felszólal majd Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Csak nem 1,7 millióan adták be SZIA bevallásukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal hangsúlyozta, a bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. Az ESZIA-ban május 5-ig már 1,9 millióan megtekintették, 1,1 millióan véglegesítették, közülük 717 ezeren módosítás nélkül fogadták el a NAV által kiajánlott tervezetet. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adó bevallási időszakban. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Fontos, hogy már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adókedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentések kérelme. A NAV többféleképpen is segíti az érintett vállalkozásokat. A cégek egy részének elektronikusan figyelemfelhívó levelet küld. A 2025-ös adóévre vonatkozó társasági adó bevallásának határideje május 31-e. Elindult az aktív közlekedés népszerűsítő Bringázza suliba program. Ennek célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát fenntartható közlekedést. A május 29-ig tartó kampányhoz a tavasz folyamán 200 általános iskola csatlakozik.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felül a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti futó zápor. A Dunántúlon többfelé megélénkül a délire délkeletire forduló szél, északnyugaton egy-egy erős széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul, napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 23-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat a Monitor délután extra következő fél órájában. Az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl, rádiózzunk továbbra is együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytatódik a turizmus.com összeállításunk. Balogh Zoltán, a Fürdőszövetség főtitkára, a vonal másik vége. Jó napot kívánok!
3: Szép napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
2: Hát most éppen sütött a nap ma itt a Váci úton, de azért a csapadékot is nagyon várják az agráriusok, akik itt voltak nálam, meg a borászok egy másik beszélgetésben, de hát nyilván a fontos a Fürdőszövetségnek, a fürdőknek, a strandoknak az, hogy legyen jó idő, az is most már relatív, és tudom önöktől, tőletek az elmúlt években, hogy már más számít jó időnek, strand szempontból, mint régen. Mi az, ami megbízható, mi az, ami nem. Mikor jön a vendég, és mikor nem. És hát hallottam, láttam nyilatkozatokat öntől is az elmúlt napokban. Egy olyan óvatos optimizmust véltem kicsengeni a mondataiból.
3: Így van, de hogyha már a csapadékról beszéltünk, akkor lehet, hogy furcsánzik egy fürdőzemeltető szájából, de mi is nagyon várjuk, hiszen nagyon asszályos volt a tavasz nyár eleje, nagyon alacsony az élővizeknek is a vízszintje, és azért a legtöbb fürdőzemeltető nem csak a termálvizes kutakat használja, hanem saját hidegvizes kutyák is vannak, amik nagyon kitettek egyébként az időjárásnak, és például a tavalyi nyár folyamán nekünk, én itt Budapest környékén például lánykolói fürdőt üzemeltetem, komoly gondot okozott az asszály, illetve a Duna alacsony vízállása, és komoly vízellátási gondok voltak egyébként az egész Dunakanyarba. Úgyhogy számunkra is egyébként nagyon fontos a megfelelő csapadék, de ugye a jó idő az pedig abba az irányba mutat, hogy minél több vendég jön. Ugye az elmúlt napokban bőven 25 fok fölötti hőmérséklet volt, nagyon sokan jöttek kültéri medencékbe is, gyűjtötték a D-vitamint, úgyhogy reményeink szerint azért ez a trend folytatódik. Most egy rövid hidegfront után újra jön a kellemes idő. A nyári időszakra is, ahogy a kérdésben elhangzott, optimisták vagyunk. Ezt több okra vezetjük vissza, azt az optimizmust, illetve több mindennel magyarázható. Az egyik, hogy azért ez a nemzetközi válság, ami itt a Közel-Keleten van, erősen befolyásolja az utazási lehetőségeket mind árban, mind pedig egyébként is objektív lehetőségben, és talán ez abban az irányba mutat, hogy többen inkább a belföldi célpontokat fogják választani, illetve Nyugat-Európából is több vendéget válunk Magyarországra, azon vendégeket, akik esetleg távolabbra nem tudnak elutazni, úgyhogy reményeink szerint az előző évnél jobb lesz az idei szezonunk.
2: Igen, éppen is gondoltam erre a mostani beszélgetésünkre reggel, amikor nézegettem a híreket, hiszem 2 millió repülő ülést vettek ki a szolgáltatók.
3: Igen.
2: Azt hiszem ez volt a szám. És hát nyilván kevesebb járat, drágább árak, biztos, hogy sokakban sokféle kérdés felmerül, hogy akkor hova, merre. Ez lehet jó minden, ez mindenképpen egy jó pont, ebből a szempontból legalábbis, hogy a belföldi turizmust ez lendítheti. Hát erre kell nagyon, nagyon jó szolgáltatásokat kínálni, akár a távolabb jövő vendégeknek is, meg persze a hazaiaknak is. És akkor mindig beszélnek az évelején egyrészt az időpontról, ön is beszélt erről, és hát az most nem május 1-e, de az már régen volt, mikor május 1-e nyíltak a strandok, attól már el lehet szokni. Marad a pünkösd, és marad az iskolai szünet eleje, ugye?
3: Van, hát a legfontosabb dátum az mindig a nyári szünet első napja, hiszen szezon egy fürdőben igazából akkor van, amikor a gyerekek nem mennek iskolába. Hiába van csodálatos időjárás június elején, gyakorlatilag tömeg olyankor csak hétvégén van, hiszen sem a gyerekek, sem a velük mozgó felnőttek nem tudnak ilyenkor hétköznap jönni. Viszont, ahogy előbb elhangzott, azért a pünkösdi hétvégétől sokat várunk, hiszen az egy háromnapos hosszú hétvége, ilyenkor azért megmozdul ország lakossága, és általában egyébként olyan helyre mennek, ahol turisztikai releváns fürdő található, hiszen ez egy komoly utazást befolyásoló tényező, és reményeink szerint az időjárás is fog ebben támogatni minket. ahogy elhangzott, a május 1 az már csak egy ilyen szimbolikus dátum, valóban nem az utóbbi egy-két évben nem nyitnak tömegével ilyenkor a fürdők, hanem ez hosszabb időre visszavezethető, de természetesen van egy ilyen ikonikus jelentőség ennek a május 1-nek, fülkeri részeket jó néhány kollega megnyitott már, külső medencékkel működnek, de ahogy előbb mondtam, 100%-os kapacitással a fürdők csak a nyári szünetben fogják várni a vendégeket.
2: Ez is izgalmas dolog, hogy mennyire lehet rugalmas egy fürdő. Most, hogy már több szakemberrel beszélgettem az elmúlt hetekben, hogy csiki-csuki, kinyitok, nem nyitok ki, rossz hétvége lesz, nem nyitok ki, meg tudom-e tenni, meg tudom tenni a munkatársakkal, a vendégekkel, vagy a potenciális vendégekkel, a szolgáltatókkal, akik a strand vagy a fürdő területén vannak, de az biztos, hogy ez a fajta rugalmasság, ez egy új dolog, amire be kell rendezkedni, és ha ez megvan, ez a lehetőség, az növelhet hatékonyságot, csökkentheti a kárt.
3: Így van, ugye ez az elmúlt évek, a Covid, az orosz-ukrán háborúból eredő energiaválság, aztán most ez a közelkezeti helyzet teljes új megvilágításba helyezi a fürdőüzemeltetést, új kihívások elé állítja az üzemeltetőket. Törekednünk kell a rugalmasságra, de azért az sejthető, hogy mondjuk egy 2000 köbméteres úszómedencének a víze nem engedhető tőle, illetve tölthető föl egyik napról a másikra, sokkal egyszerűbb azt fönntartani, és aztán ilyen módon üzemeltetni. Kisebb medencék esetében egyébként ez működik, akkor ez mind energia, mind víz oldaláról, mind pedig munkaerő oldaláról jelenthet megtakarítást, és valóban egyébként vannak olyan attrakciók ebben az átmeneti időszakban, amik csak hétvégén üzemelnek, mint ahogy ugye mondtam előbb, azért hétvégén már, ha jó idő van, tömegével jönnek a vendégek a strandra.
2: Egy kitérőt, ha megenged, szűrőforgató vagy töltőürítő rendszerek, van most vitánk az Unióval? Várunk most valamiféle lehetőséget, engedményt, halasztást, haladékot? Mert nagyon sok fürdőnek van ilyen jellegű problémája. Itt olyan, hogy van egy technológiai átállás, amivel most nem terhelném a hallgatókat, az az ön szakterülete, de ebben van most valamilyen remény, hogy ebben lesz változás? Pont a BGH vezérigazgatát hallottam erről nyilatkozni néhány nappal ezelőtt.
3: Hát így van, ugye a jelenleg érvényben levő jogszabály alapján idén december 31-ig mindenkinek meg kell kérni a felmentést a forgatás alól, és hogyha nem kapja meg, akkor viszont azt követően két éven belül meg kell tenni a medencék átalakítását szűrő forgatotra, ami egyébként jó néhány helyen, többek között a BGH történelmi fürdőiben fizikai akadályokban.
2: Lehetetlen küldetés.
3: Akkor komoly építészeti gondokat okozna, hiszen most csak nézzünk a Széchenyire, vagy a Rudasra, ez nem csak egy fürdő, hanem egy műemlék, tehát gyakorlatilag itt azért az annak idén, főleg ugye, ha beszélünk a török fürdő részéről, a Rudasnak az egy jó pár száz éves építmény, ott nem arról szólt a történet, hogy majd egyszer jön egy rendelkezés, hogy ezt alakítsuk át. Mi folyamatosan küzdünk, jogszabálymódosítást készítettünk elő, és különféle vizsgálatokat, illetve nyugat-európai tapasztalatokat, tanulmányokat is figyelembe veszünk, és azért azt el kell mondjam, hogy Nyugat-Európában is külön kezelik a gyógyvizes medencéket, nem pedig úgy, mint egy élménymedencét, vagy egy úszómedencét, tehát itt azért van esély arra, hogy a időforgatott átépítést elkerülhetjük legalábbis egyes medencék esetében, és én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, tudom, hogy a közegészségügyi szempontok a legfontosabbak, de az elmúlt évtizedekben nem tudunk olyan esetről, amelyik komoly következményeket hozott volna, és medencére vezethető vissza. Olyat igen, amikor probléma volt a vendéggel, de az tőle ered, hiszen nyílt sebben ment esetleg medencébe, vagy hasonló, ami egyébként is mind a jogszabály, mind pedig a házi rendek alapján egyébként nem megengedett. Egy-kettő pedig azért ez a gyógyvíz, amit Magyarországon, illetve bocsánat, nem is azt mondom, hogy Magyarországon, hanem az egész Kárpát-medencében található, azért ez egyedi Európán belül is, nem csak az ásványanyag tartalom, hanem a benne levő szerves anyag tartalom alapján is egy olyan unikális víz összetételt jelent, amelynek a gyógyhatása csak akkor tud működni, hogyha nincs vegyszerezve, illetve nincs forgatva. Hogy reményeink szerint ez megmaradhat, és köszönöm ezt a kérdést, ez nagyon fontos szempont.
2: Hogy a vendégek zsebében mennyi van, az önöktől független. Hogy az időjárás milyen lesz, az önöktől független. Mi az viszont, ami meghatározható, ami stratégiai kérdés, akár a trendeket tekintve, ön gyakorló fürdővezető is, a Leányfalunk. Pontosan látja azt, hogy a vendégek mire kérdeznek rá, mit igényelnek, mit nem igényelnek már. És nyilván a jobb lehetőségű fürdők ezek ráugranak, most akár az élménymedencék, meg mit tudom én, a szaunák, szaunavilág, mindenféle showelemek, rendezvények, fesztiválok, akár a strand területén, ha ez belefér. De hogy van-e olyan fordulat, trend a fürdő használatban, ami jól látszik, és amire figyelni kell a kollégáknak?
3: Hát az elmúlt évek fokozatosan abban az irányba mutatnak, hogy már nem elegendő egy-két medence, hiszen ha visszamegyünk néhány évtizedet, akár még az én gyerekkoromban vagy ifjú koromban is az volt a trend, hogy elmentünk két hétre nyaralni valahova, jellemzően ez vagy a Balaton volt, vagy egy fürdőváros, és akkor ott brügöltünk a medencébe, szerencsés esetben mondjuk volt még egy hullámmedence a Gyógymedence mellett, és akkor jól éreztük magunkat. Hát az utazási szokások, illetve az elvárások jelentősen megváltoztak, most már nem a hosszabb, hanem inkább a többször ide rövidebb, tehát ilyen néhány napos hosszú hétvégés kikapcsolódás a jellemző, viszont sokkal aktívabb, mint korábban, és ezért is van szükség különféle élményelemekre, egyéb szolgáltatásokra, gyerekek esetében nem csak egy sima gyerekmedence, hanem vizes játszótér, sprépark, csúszdaparkok, amit aztán nem csak a gyerekek, hanem a fiatal felnőttek is örömmel használnak, különböző élményelemek a medencékben, illetve a szaunavilágok fejlesztése, hiszen ugye szaunázni nem csak ősszel-télen lehet, hanem nyáron is jelentős szaunaversenyek is vannak egyébként a nyári időszakban itt hazánkban, illetve a szaunamester világbajnokságnak a magyarországi fordulója is nyáron van, úgyhogy én biztatok mindenkit egyébként, hogy próbálja ki ezt is, és az aktív kikapcsolódásnak a része lehet. Ugye elhangzott a kérdés során, hogy egyéb programok igen fürdőüzemeltetőt szerveznek oda, koncerteket, akár filmvetítéseket, egyéb programokat is, de ennél azt gondolom, hogy még fontosabb, hogy a helyi vállalkozások összefogása működjön, hiszen akkor tudunk visszatérő vendéget generálni, hogyha olyan szolgáltatást kap, ami aztán megmarad benne sokáig élményként, tehát ez nem csak a fürdőt jelenti, hanem kívül a településen, a fürdővárosban egyéb szolgáltatások, szálláshely, étterem, illetve egyéb attrakciók, és ennek a szimbiózisa tud egy olyan megoldást jelenteni a vendég számára, ami olyan élményt jelent, ami visszatérő vendég lesz, illetve ajánlja az adott desztinációt a barátainak, ismerőseinek is.
2: Hát igen, de ha már a gasztrót említette, főtitkár úr, akkor az milyen fontos, hogy a strandon milyen a gasztró kínálat, és azzal elégedett vagyok, mert lehet gyönyörű, tiszta, meg locsolhatják a füvet, ha van víz a Dunában, meg az összes többi, de az is nagyon fontos, hogy ott milyen volt a lángos, milyen volt a sült hal, korrekt volt, tisztaság volt, normális árakon fut a szolgáltatás. Tudnak válogatni? Tudom, hogy ez mindenhol más, de mondjuk akár gyakorlatilag kérdezem, tudnak?
3: Hát ez megint nagyon jó kérdés, hiszen minden, ami a fürdőn belül van, azt a fürdővel mossák össze, és nem azt mondják, hogy rossz volt a XY büfébe a kaja, hanem azt mondják, hogy rossz volt az ebéd ebben a fürdőben. És a legtöbb helyen külsős vállalkozók nyújtják ezeket a szolgáltatásokat, tehát nagyon fontos a velük történő együttműködés és a megfelelő szabályozás. Aki megteheti, egyébként saját maga üzemelteti a vendéglátást, és ennek megfelelően akkor könnyebben szabályozza egyrészt az árakat, másrészt pedig egyszerűbbé tudja tenni a fizetést, hiszen akár a belépőkor adott karszallaggal vagy proxy kártyával tud a vendég fizetni, és majd kifelé rendezi az egészet a kasszánál. Amikor külsős vállalkozásokkal van bonyolítva ez a történet, akkor ez mondjuk nem mindig ilyen egyszerű, de természetesen számunkra is az a legfontosabb, hogy a vendég mindennel elégedett legyen, úgyhogy így folyamatos a kapcsolattartás, illetve az egyeztetés a vendéglősökkel, de hát sajnos az általános drágulás azért az alapanyagokra is hat, úgyhogy azt nem tudjuk mondani, hogy olcsóbbak lettek az ételek, illetve olcsóbb lett a lángos, mint mondjuk tavaly volt.
2: És hát a jegyárak se lettek olcsóbbak, hogy a végére hagyjuk a fekete lesdát, úgy is tudja az ember, hogy minden többbe kerül minden évben, így nyilván mindig megkérdezik a kollégák önöktől, és nagyjából lehet is prognosztizálni, hogy ez fürdőtől függően 5-10% lehet, gondolom, én kérdezem én, és hát nyilván nagyon kell figyelni a kedvezményeket, mert azért most már a strand, a fürdő és élethelyzethez van igazítva, korai reggeli, késő esti, nem tudom, délutáni, tehát azért ebben azért van mozgástér, és ezt a látogatóknak is használniuk kell, tudatosan kell használniuk.
3: Így van, én jól felkészült, azt látom, és valóban ez a 10% körüli az a jegyáremelkedés, ami várható az idei szezonra. Én mindenkit biztatok arra, hogy az adott fürdő honlapján alaposan nézelődjön és készüljön föl, hiszen ahogy elhangzott, valóban a legtöbb fürdőben ugye nem csak egyfajta jegy, vagy sőt, minden fürdőben ugye többféle jegytípus van, nyugdíjas, diák, családi jegy, helyi kedvezmények, reggeli kedvezmény, zárás előtti néhány órával kedvezmény, tehát ezeket érdemes kihasználni, és hogyha valaki esetleg nem engedhet meg magának egy egész napos fürdőzést, vagy akár egy hétköznapon a megfáradva a munkából akar fürdőbe menni, akkor ezekkel a kedvezményekkel együtt azért nagyon kedvező áron lehet még mindig a fürdőbe jutni, illetve sokszor kérdésként vetődik föl, hogy miért ilyen drágák a budapesti fürdők. Hát valóban mondjuk Széchenyi Rudas, amiről előbb beszéltünk, alapvetően a külföldiekre van árazva, de itt a magyar vendégek igénybe tudják venni a Zsigmondi kártya boladódó.
2: Vagy a bérletrendszert, ami töredék áron biztosít bejutást egyébként.
3: Van. Csak mondjuk a bérlet az alapvetően ugye a helyieknek.
2: Igen, igen. Hát a magyar vendégek.
3: Hogy bármelyik magyar vendég, tehát akár Debrecenből most mondtam valamit, idejön Budapestre és szeretné meglátogatni a Rudast, akkor ha kiváltja, és már online kiválthatja egyébként a Zsigmondi kártya, akkor kedvezményesen tud belépni egy olyan történelmi fürdőbe, ami én azt gondolom, hogy különleges élmény nyújt minden látogató számára.
2: Hát egy európai gyöngyszem, vagy világgyöngyszem, ez így van. Így nagyon van. Szépen köszönöm, hát akkor jó szezon nekünk, jó? Fürdőzőknek, meg fürdőüzemeltetőknek is.
3: Biztatok mindenkit, hogy tényleg menjen strandra, gyűjtse a D-vitamint, hiszen szükségünk van rá ilyenkor.
2: Köszönöm szépen Balogh Zoltánnak, a Fürdőszövetség főtitkárának.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Monitor délután extra.
1: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra. Következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, a turizmus.com összeállításunkkal. Borászkodni fogunk, vagy bort kóstolni fogunk képzeletben, és egy gratulációval kezdem, 30 éves a haraszti pincészet, amely már az etyeki borvidék ikonikus színfoltja lett, országosan ismert név, amely vált is felrakta a bortérképre. Sokat lehet olvasni most a haraszti pincészetről, mostanában a 30 éves évforduló kapcsán is. Én is megnéztem az

0: ugye a magyar forint különállásának lehetett egy olyan fajta értelme, hogyha az árfolyamokkal kicsikét játszva az a gazdaság működő képességét segíti, akkor ezt érdemes megtartani. Hát látható, hogy ez alapvetően nem jött be. És ugye a nem jött be, ez pedig abból tudjuk, hogy, és ez a legfontosabb, hogy vannak a gazdaságban is axiómák, tudod, ilyen a fizikában a Newton törvényeit, azok valójában axiómák, ugye nem tudjuk őket bizonyítani, és a gazdaságban is van egy axióma, ez pedig azt mondja ki, hogy az infláció az rossz. Hogyha az infláció az rossz, akkor ugye az infláció ellen küzdeni kell, és ilyenkor az ember hát kénytelen összevetni a magyarországi múltbeli inflációt az eurozóna inflációval, és azt látja, hogy valóban mi magyarok rosszul jártunk azzal, hogy nem vezettük be. Persze ne felejtsük el, hogy az eurót bevezetni az nem egy adhok politikai döntés, tehát lehet róla akár kiírni népszavazást is, de annak vannak azért nagyon szigorú feltételei, ezeket ugye úgy hívják, hogy Maastrichti kritériumok, amik ugye az árstabilitás, tehát hogy Magyarországon először nekünk le kell törni az inflációt, az államháztartási hiányt is rendbe kell rakni, az államadósságot, az árfolyam stabilitást, a hosszú távú kamatlábakat. Tehát van egy csomó olyan feltétel, aminek ugye meg kell felelni. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy lesz eurónk, akkor hogyha nagyon keményen elkezdünk rajta dolgozni, és tényleg minden sikeresen és jól összejön, és mindenki az ezért járó áldozatokat hajlandó elviselni és meghozni, akkor van rá esély, hogy egy 4 év múlva lesz Magyarországon euró.
1: 4 év alatt tényleg be lehet vezetni, hiszen egy első pillantás azért ez rögös útnak is tűnhet.
0: De hát meg kell nézni a bolgárokat, hát azért megjegyzem, hogyha valaki nekem azt mondja 1990-es években, hogy a bolgároknak hamarabb lesz eurójuk, mint nekünk magyaroknak, akkor azért lehet, hogy mosolyogtunk volna, és mit látunk, hogy valóban ugye ezt megtették. Hát nézd meg, a délszláv háború az még ott zajlott, és ugye Horvátországban már euró van, tehát tényleg ugye volt egy, tudom, egy kegyelmi időszak, amikor ugye ezt megléphettük volna, akkor a magyar politika, ez inkább politikai döntés volt, mint a politikai, a magyar politika nem lépett erre az útra, és hogyha az ember azt érzi, hogy hiány van, akkor az euró bevezetésre kérdésekkel tekintek, azt kell mondanom, hogy szerencsésebb lett volna, hogyha a politika az nem erőszakja meg a politikát, és alapvetően bevezetjük az eurót. Ma azzal számolunk alapvetően, hogy lesz euró, készülünk rá, és egy érdekességet, hadd mondjak el, amit talán kevesen tudnak, amikor a Magyar Nemzeti Bankot a Soroksári úton felépítette az új logisztikai központját, akkor azt azért csinálta meg úgy, és azért oda csinálta, mert azzal számoltak, hogy onnan kell majd a magyar forint bankjegyeket lecserélni euró bankjegyre, tehát erre a cserére készülve lett annak idején Európa legmodernebb készpénzlogisztikai központja Magyarországon kialakítva, tehát mi valóban rákészültünk erre az időszakra.
1: Nézzük egyébként az opciókat, mit jelenthet a magyar gazdaságnak, és hát persze a magyar pénzügyeknek is a közös uniós pénznek a bevezetése.
0: Hát stabilitást. Tehát azt kell mondanom, hogy az árstabilitás, ami nem csak azt jelzi, hogy az árak stabilak, hanem azt is jelzi, hogy a hitel törlesztési terhek is stabilak. Hiszen hogyha a kamat az alacsony szinten van, és hosszú távon is kiszámítható a nagysága, akkor az azt jelzi, hogy a hiteleknek a törlesztő részlet is kiszámítható, még a változó kamatozású hiteleknél is, tehát a gazdasági beruházás szempontjából lehet számítani a megtérülésre és az ezzel kapcsolatos ugye kiadásokra, tehát a cash flow-t jobban lehet rendezni. Hát nézzük meg, hogy ma egy csomó, éppen itt, ahol körülnézünk, egy csomó irodaház van a környékünkön, és ugye mi az, amit tudunk, hogy az irodaházaknak a bérleti díját euróban határozzák meg. Hát mennyire jó lenne, hogyha ehhez ugye egy euró hitel társulhatna, és meg euróban vezetett költségek is társulhatna, tehát az egész gazdasági rendszer ugye jobban összeáll. A teljes magyar export-import vonatkozásában megint kell erről beszélni, hogy ha ugyanabban a devizanemben tudunk mi is termelni, úgy folynak be a bevételeink, ugyanek a kiadásaink, és ez mindegyik euró, akkor az árfolyam kockázat, ami ez mindig kockázat, ezzel lehet jól meg rosszul járni, de ugye mi pénzügyi szakemberek és vállalkozók mit nem szeretnek a kockázatot. Azt szeretjük mérsékelni, vagy alacsony szintre szorítani. Szintén nem kell vele számolni. Amikor ugye egy csomó ember ilyenkor elmondja azt, hogy inkább átjárok ide oda vásárolni, megjegyzem, az euró használata az egyfajta árkiegyenlítést is magával hoz, tehát az a vélt vagy valós gondolat, hogy majd érdemes átmenni Szlovákiába vagy euróba, euróval vásárolni, ez szintén megszűnik. Tehát egy csomó olyan stabilitási tényező be fog következni, a mezembeknek a fejében is meg fog jelenni,

0: akkor ugye nem arról szól, hogy most miben takarítsunk meg, hát abban takarítunk meg, ami a mi nemzeti pénzünk is lesz, tehát euróban. Tehát minden piaci szereplő, termelő cég, kereskedő cég számára is egyfajta stabilitás és kiszámíthatóságot fog hozni. Tudom, mert megkérdezni, hogy de mi lesz, amikor az amerikai kereskedek? Hát ott sincs gond, mert a dollár-euró viszonylatra nagyon jól lehet határidősületeket kötni. Ez a forint esetében ez egy kicsikét nehezebb, tehát mindig áttételesen kerül utakon kell lehet eljutni a megfelelő ületekhez. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy pénzpiaci szempontból egy stabilabb, jobb, kiszámíthatóbb korszakot fog hozni az országnak. Meggyőződésem az, hogy a magyar lakosság is ennek fogja az előnyeit élvezni, nem kell oda az a forintot és eurót tartani, hiszen amit tartunk eurót, az emeltünk egy csomó európai országba, és tudunk vele fizetni. Megjegyzem, hogy ha mi magyarok és erre az útra lépünk, nem tartom azt valószínűnek, hogy Romániára akarna maradni. Tehát lehet, hogy lesz még más ország is, aki azt mondja, hogy ha magyarok is, akkor most már mi is megcsináljuk, és így nyilvánvalóan előbb-utóbb az Európai Unióban egy egységes és erős deviza lesz, az pedig az euró lesz.
1: Apropó beszélgetésünk napján a forint euróval szembeni kurzus 360 alá esett. Ugye talán 2022 óta jól meg szerintem is történt. Ez mind egyébként, tehát a forint árfolyamatásának az alakulása az euró bevezetéssel kapcsolatos? Van benne azért egy nagy bizalom,
0: tehát,
1: nem?
0: Tehát azért ugye a mai nap különlegessége az Iránnal kapcsolatos információk voltak, ez nyilvánvalóan ez mindig hat, de hogyha a tendenciát nézzük, az euró bevezetés megjelenése óta a magyar gazdasággal szembeni bizalom az csak a bejelentés hatására már emelkedett. Tehát, hogyha ennél azt hiszem, hogy olcsóbban bizalmat megszerezni, mint hogy egy hírt bejelentünk, hogy mit fogunk tenni, talán nem is lehetett volna, de azt kell mondanom, hogy várta a piac ezt a bejelentést. Azt gondolom, hogy ezt már régesen meg kellett volna tennünk, az, hogy most következett be, ennek nagyon örülök, mert végre bekövetkezett.
1: Ezután jön egyébként majd ugye a céldátumnak is a bejelentése, hiszen említette a főbb úgynevezett Maastrichti kritériumnak a teljesítését, és hát ugye van egy két éves időszak, amikor az úgynevezett ERM2-ben kell lebegtetni a forintot, egészen pontosan fixálni az euróval szemben.
0: Igen, ezt a bolgárok is megtették, ez egy kicsikét költséges dolog, tehát erre mondtam, hogy lesznek érte áldozatok, amiket meg kell hozni, viszont tudod, van olyan áldozat, ami az életedben meg fog térülni. Hát itt is azt kell mondanom, hogy ez egy olyan áldozat, ami meg fog térülni, csak tudni kell azt, hogy ezt nem céltalanul hozzuk, és hogy nem arról van szó, hogy az unokáinknak lesz jó, ez már nekünk is jó lesz nem sokkal később, és hát nagyon reménykedem abban, hogy felismerve az európai pénzügyi integrációt is, lesz még egy támogatás is az európai irányából, hogy a magyaroknak is sikeresen tudják venni ezt az akadályt, és úgy tekintenek ránk, hogy lám, hogyha valaki nagyon fegyelmezett és elkötelezett, akkor ténylegesen pozitívan fogják fogadni a mi közeledésünket.
1: Valószínűleg nem csak közgazdászok hallgatnak bennünket, úgyhogy olyan témát is bedobok ide, ami egyetemistáknak talán evidens, de mások számára nem feltétlenül. Az előző rezsim nagyon tartott attól, hogy majd az Európai Központi Bank dirigál Frankfurtból, és nem lesz szerepe a Magyar Nemzeti Banknak. Az euró bevezetéssel ez mit fog jelenteni? Hogyan fog át pozícionálni ez a helyzet?
0: Tehát két héttel ezelőtt hétfőn találkoztam Lagarde asszonnyal, megjegyzem, egy kulturált, értelmes közgazdász, öröm volt hallgatni az előadását. Azt gondolom, hogy vannak olyan időszakok, és vannak olyan személyek, akikkel jó együttműködni. A Lagarde asszonnyal nekem eddig csak pozitív tapasztalatom volt. Ha az a kérdés, hogy egy kicsikét veszítünk a nemzeti pénzügyi önállóságunkból, nyilvánvalóan igen, hiszen ugye a nemzeti valutánk az egy közösségi valuta lesz, tehát ne felejtsük el, hogy éppen az eurót egy magyar ember, a Lámfalusi Sándor alkotta meg a rendszerét és a működtetési folyamatát. Ez megjegyzem, a világ első olyan pénzügyi uniója, ahol több ország használ sikeresen egy valutát. Hogyha a brüsszeli hatásokat nézzük, akkor nyilvánvalóan a Magyar Nemzeti Banknak át fog alakulni valamennyire a felelősségi köre, tehát van, ami kikerül belőle, van, ami az LKB-hoz kerül, de megjegyzem, hogy az LKB-ban Magyarországnak is van súlya, pont annyi a súlya, ami a magyar gazdaságnak a súlya, tehát ugye az LKB az nem egy európai országok független központi bank, hanem egy európai országoktól függő központi bank, ahol magyar szakemberek is dolgoznak, és ahol a magyar érdekeket is arányosan tudjuk képviselni. Megjegyzem, hogyha jókat mondunk, és értelmeset, akkor ezt mindig örömmel fogadták, ez így volt a múltban, és így van ma is, és így lesz a jövőben is. Úgyhogy én az LKB-ra, mint egy partnerintézményre tekintek, és megjegyzem, hogy a Magyar Nemzeti Bankban is, amikor a személyi kapcsolatokat nézem, akkor úgy azt gondolom, hogy a Varga Mélyes csapata is az LKB-ban partnereket lát.
1: Ha már szóba került Bulgária, továbbá a délszláv háborúval sújtott Horvátországgal, ugyancsak euróval fizettek, emlékezzünk meg arról is, hogy már a és persze a szlovákiai szóba került, hogy északi szomszédunkban, valamint a délnyugatunkban is, Szlovéniában is euróval fizetnek. Nem beszélve a balti államokról, milyen tapasztalatokat lehet leszűrni az euróbevezetés apropóján ezekben az országokban? Lendített rajtuk a gazdaságukon, versenyhelyzet szempontjából jobb lett a pozíciójuk, vagy mik azok a más érvek, amivel lehet még triumfálni ezt a helyzetet?
0: Hát ugye itt mindig ilyenkor vannak pozitív és negatív érvek, tehát ugye mindig azokat mindig hallom, hogy akkor ha Magyarországon egy csésze kávé az 300 forint, akkor az euróbevezetése után 360 forint lesz egy csésze kávé, hiszen egy 1 euró lesz, és akkor vannak ezek a jelképes hatások, de a jelképes hatásokon túl ugye dolgot kell látni, és erre mindenki figyelmét felhívom, hogy a legtöbb európai unióban előtt a termékre, az árat már kapásban rá is nyomtatják, euróban nyomtatják rá. Tehát az embereknek azzal kell számolni, az van ráírva, hogy 9,99 euró, akkor az Magyarországon is 9,99 lesz, és nem attól függ, hogy a különböző kereskedelmi árfolyam kockázatok miatt egy mesterségesen hogyan, és a kockázatvédés miatt hogyan árazzuk felül a különböző termékeket. Tehát az árstabilitás szempontjából azt gondolom megnyugváshoz mindenki számára, nyilván az első nap lesz egyfajta kiigazító hatása, ami a kávé árát lehető befolyásolni fogja. Ha a gazdaságban nézzük, akkor pedig azt kell látni, hogy az összes olyan magyar cég, aki export-import kapcsolatban áll bárkivel, már pedig Magyarország egy nyitott gazdaság, és az a jellemző, hogy mi nagyon aktívak vagyunk a külpiacokon, ugye nagyon sok terméket hozunk be, és sok terméket viszünk ki. A gazdasági együttműködések azok ilyenkor sokkal mélyebbé válnak, sokkal könnyebbé válnak, és ezek az összeg is arról beszéltek, hogy az euró bevezetése után a gazdaság egy nagy lökés kapott, és pont a lökés a kiszámíthatóságból következik be, mert amikor meg kell nézni, hogy mi a legnehezebb az ember életében, én cégvezető voltam, akkor mindig elmondtam, a legnehezebb a dolgozónak a gondolkozás módját megváltoztatni. Na most, hogyha egy országot nézek, mi a legnehezebb, mindenkivel ejtetni, hogy itt kiszámíthatóságban is bizalmat kell a magyar gazdaságba fektetni. Az euró az ebből a szempontból egy fontos lépés a kiszámíthatóság és a bizalom felépítésében, úgyhogy mindenképpen ezen országok is arról számolnak be, hogy lökés volt, a bérek is javultak, érdekes, a bérek is javultak, tehát ne felejtsük el, hogy van egy bérfelzárkózási következménye is az euróbevezetésnek, tehát azok a hatások bekövetkeznek, amiben mindenki reménykedik, hogy a magyar gazdaság ismét versenyképes lesz.
1: Átérünk egy más témára, mert nagyon rovan az időnk, persze órákat lehetne megbeszélni az euróbevezetéséről, és majd reményem szerint fogunk is a későbbiekben, de ugye az a gazdasági sajtó azról zeng, hogy díjemelések vannak a magyarországi bankszektorban, tekintettel arra, hogy moratórium lejárt, mik a visszacsatolások, főzetek árul.
0: Tehát a magyar bankszektor kormányzati kérésre azt vállalta, az ugye másfél-két évvel ezelőtt, hogy a díjait nem fogja inflációval sem megemelni. Hát ne felejtsük el, hogy van egy olyan környezet, amikor ugye mind a munkabérek, minden terméknek az ára legalább az inflációval nő, ilyenkor jogos lett volna az, hogy minden szolgáltató is tud inflációval a díjain változtatni. A moratórium időszak az lejárt, tehát most nem arról van szó, hogy van egy extra áremelés, hanem van egy korábban meg nem valósított áremelésből egy lehetőség. A lehetőségre kell a figyelmet felhívnom, hiszen ha a két évet nézem, amiről beszélünk, ugye itt az elmaradt két évnyi, ugye az ez évi lehetőség, meg az elmaradt tavalyi lehetőség együttes hatása, ez ennek kb. 8%. Most azt látom, hogy a 8-as szemben a bankok összesen 5% körüli áremelés hajtanak végre, de azt is csak szelektíven, hiszen ne felejtsük el, hogy nagyságrendileg Magyarországon 20 kereskedelmi bank versenyez a lakosság és a vállalati ügyfelekért, a verseny pedig az az van annyira erős, hogy nagyon sok terméknél nincs is áremelés, tehát alapvetően maradnak az árak ott, ahol vannak, hiszen elfelejtsük egy csomó bank esetleg csomagokban szolgáltatásokat ingyen is nyújt az ügyfeleinek. Ezt mindig el szoktam mondani, nekem az öcsém lelkészek, hogy értsed azt, hogy mit jelent egy verseny, hogy hogyan dolgoznál, hogy az utcában egymás mellett 20 darab templom lenne. Na hát ugye a banknak úgy kell dolgozni, hogy egymás mellett ott van a 20 bank, és az ügyfelekért meg kell küzdeni. Tehát egy nagy verseny van, folyamatos verseny van, innovációval jár egyébként a verseny a bankok részéről, hiszen mindenki a költségeit szeretné csökkenteni, szeretne sokkal többet nyújtani, és nyilvánvalóan az árakat ehhez alkalmanként hozzá kell igazítani. De hát megjegyzem, hogy nekem gyerekkoromban a kenyér az 3 forint 60 fillér volt, ott is volt némi, nem tudom, infláció követő, vagy azon túli emelés is. Ugye ma ennél jóval magasabb árakat látunk, megjegyzem, hogy a banki díjaknak az emelése meg sem közelíti a bérszínvonalnak az emelkedését, tehát a magyar lakosság, ha reál értékben nézi, akkor egyre olcsóbban tud bankolni. Korábban a Magyar Elszámolásnak voltam az egyik vezetője, akkor azt látjuk, hogy több évtizedes távon is alapvetően csökkennek az átutalási díjak reál értékben, tehát az olcsóbb bankolás az mindenképpen azt teszi lehetővé, hogy az elektronikus készpénzforgalom az növekedjen. Ennek örülünk is, mert egyébként ugye itt volt, amikor az ATM-ekről meg készpénzről kellett beszélnünk, akkor elmondtuk, hogy van egy intézkedés, ami alapvetően káros és egy visszalépés egy korábbi korszakba. Ma azt látjuk, hogy a lakosság szerencsére megértette azt, és a saját például is rájött arra, hogy érdemes elektronikus módon fizetni, tehát ugye nő a bankkártyás fizetéseknek a volumene, a száma, és mondom, maga a díjemelés, ami végbe fog menni, az olyan mértékben marad el az inflációtól, és pláne a béremelésektől, hogy a magyar lakosság ezt nem fogja észrevenni. Tudom, hogy azt mondod, hogy de ennek az ára fölment 18 forinttal, megjegyzem, egy-egy átlag embernél ez a díjemelés, ez 100 forintos nagyságrendet tesz ki havi szinten, tehát a nem észrevehető kategória. Persze újságcégben jó, ha én újságíró lennék, biztosan én is ezen morfondíroznék, és erről írnék, hogy milyen személy dolog, hogy egy nyereséges bankszektor emeli az árakat két év után.
1: Ha már említetted a nagyságrendileg, hogy 20 jelentősebb bank versenyezik az ügyfelekért, lehet arra számítani, hogy erre a 10 milliós piacra belép új szereplő. Vannak erről is hírek, azért pedzegetem a témát.
0: Van, igen, köszönöm szépen, ennek azért örülök, mert itt különböző információk hangzottak el, és ezt egyszer rendbe kell tenni, és erről szeretnék néhány szót szólni. Tehát ugye Magyarországra 11 országból jött bank. Ezen 11 országgal való gazdasági export-import kapcsolatunk a teljes export-import volumenek a 75-80%-át teszi ki. Tehát 11 ország, ahonnét bank jött Magyarországra, az adja az export-import 75-80%-át. Hogy ezt, hogy érezzük, hogy ez mit jelent, ez azt jelzi, hogy csak menjünk végig, Kanada, Közép- és Dél-Amerika, Spanyolország, Portugália, Svájc, a Egyesült Királyság, Írország, a teljes Közel-Kelet, mondhatnám a türkországokat, a teljes Ázsiát, Ausztráliát, ezek a magyar export-importból, tehát 20% marad nekik, mert nincsen bank. Ugyanis egy banknak nem csak az a feladat, hogy kiszegez ügyfeleket, hanem a két ország közötti gazdasági kapcsolatokat is fel tudja lendíteni. És ugye ezért nagyon boldog az osztrákok, hogy náluk 100 valahány bank küzd az ügyfelekért. Hát nyilvánvalóan az azt jelzi, hogy 100 ország irányába nyílik meg a gazdasági lehetőség. Tehát egy országnak mire van szüksége? Minél több bankra. Ha Magyarországon lenne kanadai bank, akkor Kanadával szorosabb lenne a gazdasági együttműködés. Több kanadai beruházás jött volna az országba. Lenne svéd bank, vagy skandináv, onnét is ugye többen jöttek volna, tehát igazából a bankszektornak a jelenléte az mozgásban hozza a gazdaságot. Ugye ez az egyik oldala. A másik, hogy minél többen vannak, annál nagyobb a verseny. Tudom, erre valaki azt mondja, hogy igen, de kicsike az ország ehhez a versenyhez. Hát megjegyzem, a kicsike bankok nem drágábbak, mint a nagy bankok. Tehát alapvetően még egy kis bank ügyfélköre is elegendő ahhoz, hogy méret hatékonyan tudjon az országban működni. Ezért ugye mi örülünk annak, amikor bankok jönnek. Ma is hallottam azt, hogy ugye a Lengyelország nagy bankja szintén tervezi Magyarországon a piacralépést. Hát nagyon örülünk neki, mert ez azt jelzi, hogy bíznak a magyar kiszámítható gazdaságpolitikában. bíznak a magyar gazdaságban, bíznak a magyar emberekben, a magyar vállalatokban, tehát ez egy akkora bizalom, ami az országunkat is ugye egy új polcra helyezi. És hát ne felejtsük el, egy bank, ezek a bankárok nem ilyen brókerek, hogy ma eladom, holnap megveszem, mert bankárok azok ilyen emberöltőben gondolkoznak, ha egy bank bejön, az évtizedekig tudja majd az ügyfélkörét felépíteni, amit ugye nem lehet egyik napra másikra föladni, hanem ragaszkodik hozzá, hogyha felépítette az értéket, termet, akkor ugye az értéket megőrizze, és az érték az nem csak az ügyfélkörnek a nagyságában van, hanem az ügyfélkörnek a fejlődésében. Hiszen ugye egy banknak az az érték, ha az ügyfélköre gyorsabban fejlődik, és nagyobb sikereket ér el a gazdaságban, mint a konkurens banknak az értékköre, az ügyfélköre. Tehát ugye ez az, ami motiválja a bankosokat is, és ne felejtsük, így volt a múltban is, hiszen hogyha valaki megnézi, hogy a 130 évvel ezelőtt kihozta működésbe a magyar gazdaságot, azt úgy hívták, hogy Magyar Általános Hitelbank, aki a MOL-nak, a Mahartnak, mert mindenkinek a cseppelművek, bárkinek örül, ugye beszélek, ugye ő hozta létre, és ő segítette az ügyfeleit ehhez a fejlődéshez hozzá. Ma is mire van szükség, hogy ezek a bankok hozzák mozgásba a gazdaságot, segítsék a magyar vállalkozókat, nem csak arra, hogy Magyarországon legyenek nagyok, nem. Legyenek a régióban nagyok, legyenek Európában nagyok, majd legyenek világcégek. Tehát a siker útjára el kell őket juttatni, és ugye minél több kiváló szakember, minden nagyobb tőke van a pénzügyi szférában, hát annál sikeresebb lesz a magyar gazdaság is.
1: Már csak egy témára van időnk, ez pedig nagyon is akut, mik a bankszektor előtt álló nagy kihívások. Gondolok itt egyébként a digitalizációra, a mesterséges intelligencia alkalmazására, de akár arra is, hogy elég sok alternatív pénzügyi szolgáltató megjelenik, amelyek ugyancsak versenytársaként vannak a piacon.
0: Persze, hát hogyha ha fő irányokat ki kell jelölni, akkor biztosan beszélhetnék a kiszámíthatóságról. Beszélhetnék biztosan a piacról, hogy a piaci törvényszerűségek ugye érvényesüljenek, mert mégiscsak azért eljutottunk odáig, hogy a piac törvényszerűségek azok überelik a politikai szempontrendszereket. És hát ha pedig a digitalizációt nézem, akkor pedig ugye azt kell megnézni, hogy mi a feladata a bankszektornak. És tudom, itt van néhány kiváló informatikus, aki azt mondja, hogy ő neki mennyire sok jó ötlete van, amiket ő nagyon olcsón költséghatékonyan meg tudna csinálni, de nem ez a kérdés, meg tudja úgy csinálni, hogy az a nagyon szigorú szabályozásnak megfeleljen, hogy az ügyfeleket is megfelelőképpen ugye védje, biztonságos legyen, és még igény is legyen a szolgáltatására. Na, amikor ezeket összerakjuk, akkor kiderül nagyon sok ötletet, azért nehéz a bankszektorban hasznosítani. A bankszektor az egyik leginnovatívabb üzletág, hiszen folyamatosan jön ki az új fejlesztésekkel, épp a mai nap jelentette be az OTP ugye egy újfajta megoldást, hogy hogyan tud már a gép az ügyfeleket kiszolgálni és helyette rendelni vagy vásárolni, és nyilvánvalóan ami a legfontosabb a bankszektor számára, ez igaz országon belül is, országon kívül is, hogy ne lejtsen a pálya. Tudod, mert egy ilyen lejtős focipályán nagyon nehéz a lejtővel szemben focizni, mert a gólba tartó labda is még kigurulna, mielőtt elérné a hálót. Úgyhogy arra van szükség, hogy minden bank azonos pályán tudjon versenyezni, és a külföldi szereplőknél is, nehogy még egyszer előforduljon az, amit az elmúlt 10 évben láttunk, hogy egyes adóelkerülő, ilyen innovatívnak tűnő szereplők, azok az ügyfeleket úgy csábítják magukhoz, hogy számukra az alapbiztonságot, a magyar nyelvű kiszolgálást és a szükséges védelmet sem biztosították. Hogyha az európai egységes szabályozás lehetővé teszi, hogy egységes pályán, egységes szabály szerint tudjunk versenyezni, akkor a magyar bankszektor ezt a versenyt bőségesen meg fogja nyerni, mert az ügyfelek a pénzüket nem kell rábízni egy újonnan jött néhány számítástechnikusba álló csapatra, hanem azra bízák rá, akiben megvan az a fajta bizalom, ami több évtizedre nyúlik vissza, ami pedig a bankszektort jelenti, és vele fognak bankolni, ott fel kell helyezni a megtakarításaikat, és megjegyzem, ott fel kell fölvenni a hiteleket is a lakásszerzéshez, vagy a gazdaságnak a saját vállalkozásoknak a fejlesztéséhez.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, jó sok témát említettünk, de még arra tippelek, hogy az euróbevezetés előtt fogunk még beszélgetni sokszor.
0: Bízok benne.
1: A nap vendége tehát Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára volt, a mikrofonnál pedig Szajdai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en, ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Az új kormány elindítja Magyarország alkotmányos rendszerének felülvizsgálatát. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adóbevallási időszakban, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az új kormány elindítja Magyarország alkotmányos rendszerének felülvizsgálatát. Magyar Péter miniszterelnök eskütétele utáni beszédében arra kérte a parlamenti képviselőket, hogy értsék meg a választás történelmi súlyát. Kiemelte, megerősítik a fékek és ellensúlyok rendszerét, kezdeményezik a miniszterelnöki ciklusok számának korlátozását. Arról is beszélt, hogy olyan Magyarországot építenek, ahol a közpénz újra közpénz lesz, minden beruházó tiszteletben tartja a környezetet, az állampolgárai egészségét. Kiemelte, újjáépítik Magyarország kapcsolatait, hazahozzák az uniós forrásokat, az oktatás fontosságáról, a tanárok és gyerekek megbecsüléséről, a gyermekvédelem kivizsgálásáról és megerősítéséről is beszélt az újonnan hivatalba lépett miniszterelnök. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adóbevallási időszakban. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Fontos, hogy már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adókedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentések kérelme. A NAV többféleképpen is segíti az érintett vállalkozásokat. A cégek egy részének elektronikusan figyelemfelhívó levelet küld. A 2025-ös adóévre vonatkozó társasági adó bevallásának határideje május 31-e. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti országrészben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. A kedvezőtlen időjárást a virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte. A Fruitweb a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Az érdekképviselet ennek érdekében szakértői csoportokat alakít, és támogatást ígér a szabályozó környezet átalakításához. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 000 főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönözöttek aránya. Elindult az aktív közlekedés népszerűsítő Bringázza suliba program. Ennek célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát fenntartható közlekedést. A május 29-ig tartó kampányhoz a tavasz folyamán 200 általános iskola csatlakozik.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap sok napsütés várható, délnyugat felől lassú felhősödéssel, estig nem valószínű csapadék. Kissé tovább melegszik az idő, délután már 23-28 fok valószínű. Hétfőn a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakul ki záporzivatar. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél erősödhet meg, 20-28 fok lesz. Kedden borongós idő várható, sok felé esővel, záporral, 15 és 24 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Itt az este köszöntöm Önöket, a különleges zenei válogatás rendben elkezdődött. Itt leszünk együtt egészen reggelig, ha Ön is kitart, meghallgathat egy csomó olyan dalt, amit még nem hallott máshol. Íme az ajánlat, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street 7-ös vagy a Kispál rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok, pusztán négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
1: Trend Night.
2: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Hátborzongató őslénypark dínó rajongóknak. Budakeszi Dínó Park. Az interaktív tanösvényen sétálva nem csak megcsodálhatjuk a hatalmas őshüllőket, hanem játszva tanulhatunk is róluk. Gyulai Dínó Park. A parkban 35 különböző dínófaj tekinthető meg, de van dínós ugrálóvár, csontkereső ásatás, valamint számos ügyesség és fejlesztő élményjáték. A Balaton déli partján Kerekiben található dínópark egy igazi őslényes mesevilág, és ha a mocsári borzongás után még elég bátrak vagyunk, a játéktéren is próbára tehetjük magunkat. Komló szívében található a Komló Verzum látogatóközpont, ahol a város bányászati múltjának felfedezése kerül a középpontba. A központ különleges attrakciói közé tartozik a Mecseki Jurassic Park és a Komlosaurus című állandó természettudományi kiállítás, amelynek keretében megismerhetjük Magyarország elsőként felfedezett dinoszauruszát, a Komlosaurus carboniszt is. Pécs mellett a Malomvölgyi parkerdőben hátborzongató élmények várják a kicsiket és nagyokat. A völgyben egy tanösvényt bejárva fedezhetjük fel a rejtőzködő ősállatokat, a dinoszauruszok között pedig egykor élt emlősöket és hüllőket is megpillanthatunk.
0: Hello Hungary a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: váltás a Trend FM-en.
1: A szeghalmi Mudfield zenekar 2012 tavaszán alakult Night Train néven. Az első demo anyagukat 2014-ben vették fel, majd rá 2 évre rögzítették az I Will Be névre keresztelt EP lemezüket. A profi minőségű anyaghoz új név dukált, így a méltán híres Guns N' Roses dalcímről a Mudfieldre váltottak, ami szabad fordításban a szülőföldjükre, a Sárrétre utal. A zenekar tagjai Kovácsovics Máté, Szabó Dezső, Feke István, Szegedi Marci és Balázs Lóránt.
0: Trend Night.
1: A Mudfieldtől is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Night.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer, te is emlékszel, miért nem kapok glóriát. Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. Csak nem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Csak nem 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a magyarországi szervezett életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A mentőszolgálat pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Rendkívül súlyosnak tartja Budapest pénzügyi helyzetét a főpolgármester. Karácsony Gergely az Indexnek arról beszélt, a főváros idén nem tudja befizetni az állam által előírt szolidaritási hozzájárulást, mert már a napi működést is nagyon nehezen tudják biztosítani. A főpolgármester szorosan együttműködne az új kormánnyal, ugyanakkor kijelentette, súlyosan sérteni a választók demokratikus jogait és az európai alapelveket, ha őt és a többi önkormányzati vezetőt mandátumuk lejárata előtt megpróbálnák eltávolítani. Javában tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élményfizzel, Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymáz bemutatóval készültek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Változik a közlekedés vasárnap Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok reggel 6-tól délután 2 óráig rövidített útvonalon a Jászai-Mari tér helyett csak a Kossuth térig közlekednek. A 15-ös busz pedig a Boráros tér felé terelve a Bajcsy-Zsirinszky út érintésével jár, több megállót nem érint. A futóverseny érinti a rakpartnyitás helyszínét is, ezért a Budapesti Közlekedési Központ fokozott figyelmet kér a gyalogosoktól.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felül a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti futó zápor. A Dunántúlon többfelé megélénkül a délire délkeletire forduló szél, északnyugaton egy-egy erős széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul, napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 23-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája, Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotó műhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mocsiba egy brit együttes, melynek stílusa ötvezi a lounge-ot a dubbal, bár sokan sorolják őket a trip-hop előadók közé. Zenéjükben megtalálhatóak még blues, illetve rock elemek, mint ezt downtempóra jellemző hangzásvilággal. Világszerte nagyjából 6 millió albumot adtak el, első lemezük 1996-ban, míg a legutóbbi korong 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Morcsibától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Onodi Eszte gyermekkorát Budapesten töltötte, 8 éven át tanult egyébként zongorázni. 1991-ben érettségizett a budapesti Eötvös József gimnáziumban. 1991 és 95 között az ELTE angol-magyar szakán tanult és szerzett bölcsészdiplomát. Közben 1994-ben felvételt nyert a Színház és Filmművészeti Főiskolára, Zsámbéki Gábor osztályába. Már harmadéves főiskolásként megkapta első főszerepét a Katona József Színházban és belekóstolt a filmforgatás világába is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en most Ónodi Eszter énekel.

0: hát jó.
1: Szevasz, Laci, mi a helyzet?
0: Szia, Luci. Ne, hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lujzáról szól, csak...
1: Persze, mire gondolsz?
0: Nem, hogy nem így ismertelek meg, nem, azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem?
1: Tehát, hogy... Na jó, igazad van, de nem lesztél. Ez ott van, rólam szól!
0: Mindig jön egy másik, mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elállt.

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Palop Stellár egy osztrák zenész, aki zenekarával, a Palop Stellár Banddel és mint DJ a világ számtalan pontján fellépett már. Miután a 90-es évek közepén és végén DJ-ként tapasztalatot szerzett nightclubokban való fellépéseivel, a 2000-es években Palop Stellár elkezdett zenéket írni és publikálni. Korai munkáit Plazma álnéven, illetve saját nevén adta ki, 2004-ben megalapította saját kiadóját. Alkotásai több mint 700 válogatásban szerepeltek, és számos tévéhirdetésben, showban, sorozatban és mozifilmben is elhangzottak. Legutóbbi albuma Voodoo Sonic címmel 2020-ban jelent meg.
0: Trend Night.
1: Köszönjük, hogy a különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban Palop Stellártól is meghallgatunk egy dalt.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Megalakult az országgyűlés, megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nem uralkodni fog, hanem szolgálni kívánja hazáját, jelentette ki Magyar Péter, akit a mai alakulóülésén választott miniszterelnök ki az országgyűlés. A kormányfő eskütétele után hangsúlyozta, a választóktól nem csak kormány, hanem rendszerváltásra és egy új fejezet nyitására kaptak felhatalmazást, amihez elengedhetetlen a múlttal való szembenézés és az igazságtétel. Bejelentette, az első között nyújtják be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. A köztársasági elnököt ismét lemondásra szólította fel, valamint az általa korábban említett állami hivatalok vezetőit is arra kérte, hogy május végéig önként távozzanak, majd bocsánatot kért a Bicskei és Szőlő utcai áldozatoktól. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derül ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslatból. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Sólyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlamenti ülésen felszólal majd Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Csak nem 1,7 millióan adták be eszi a bevallásukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal hangsúlyozta, a bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. Az ESZIA-ban május 5-ig már 1,9 millióan megtekintették, 1,1 millióan véglegesítették, közülük 717 ezeren módosítás nélkül fogadták el a NAV által kiajánlott tervezetet. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adó bevallási időszakban. Módosultak a fejlesztési adó kedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Fontos, hogy már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adó kedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentések kérelme. A NAV többféleképpen is segíti az érintett vállalkozásokat. A cégek egy részének elektronikusan figyelemfelhívó levelet küld. A 2025-ös adóévre vonatkozó társasági adó bevallásának határideje május 31-e. Elindult az aktív közlekedés népszerűsítő Bringázz a suliba program. Ennek célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát fenntartható közlekedést. A május 29-ig tartó kampányhoz a tavasz folyamán 200 általános iskola csatlakozik.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap sok napsütés várható, délnyugat felől lassú felhősödéssel, estig nem valószínű csapadék. Kissé tovább melegszik az idő, délután már 23-28 fok valószínű. Hétfőn a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakul ki zápor-zivatar. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél erősödhet meg, 20-28 fok lesz. Kedden borongós idő várható, sok felé esővel, záporral, 15 és 24 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszofonon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelt a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Chance nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Ki mit tudott is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holuec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Május című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebbe a műsorba 2021-ben is bejutott, Befúj című szerzeményével.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Pál Benyámin szólóban indult a dal 2017-es évadában, azonban amikor bekerült a legjobb 30 előadó közé, zenekar szerveződött köré. Prommer Patrik pedig dobosként kísérte Benyámint a színpadon. Annyira megtalálták a közös hangot, hogy a dal 2018-ra már együtt neveztek be Living Room néven. A miskolci származású Pál Benyámin 9 éves korától hegedül és zenei általános iskolába járt, ami megalapozta klasszikus zenei képzettségét. Tinédzser korában azonban a könnyű zene és a pop bűvkörébe kerülve lecserélte a vonós hangszert és akusztikus gitára váltott, amelyen autodidakta módon tanult meg játszani és saját énekét kíséri vele.
0: Trend Night.
1: Itt a különleges zenei válogatásban most a Living Room következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Boogie Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Boogie művésznevet, ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Boogie címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a 3. szerzői nagylemezét is.
1: Trend Nights.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.
3: Ennyi

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Megalakult az országgyűlés, megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nem uralkodni fog, hanem szolgálni kívánja hazáját, jelentette ki Magyar Péter, akit a mai alakuló ülésén választott miniszterelnök ki az országgyűlés. A kormányfő eskütétele után hangsúlyozta, a választóktól nem csak kormány, hanem rendszerváltást és egy új fejezet nyitására kaptak felhatalmazást, amihez elengedhetetlen a múlttal való szembenézés és az igazságtétel. Bejelentette, az első között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. A köztársasági elnököt ismét lemondásra szólította fel, valamint az általa korábban említett állami hivatalok vezetőit is arra kérte, hogy május végéig önként távozzanak, majd bocsánatot kért a Bicskei és Szőlő utcai áldozatoktól. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derül ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslatból. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Sólyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlamenti ülésen felszólal majd Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója. Révész János ezt a szervezet honlapján jelentette be. A főigazgató május 8-ával nyújtotta be lemondását, munkaviszonya június végén szűnik meg. A főigazgató kiemelte, az elmúlt közel 30 hónapban munkájuk kereteit az államigazgatás felső vezetése határozta meg. Feladataikat, ezen kereteket mindvégig feszegetve, az orvosi hivatás etikai szabályainak megfelelően a betegek és az ágazat érdekeit szem előtt tartva végezték. Májusban a főszabály szerinti időpontban érkeznek a nyugdíjak. A banki jóváírások is május 12-én kedden várhatók, így a kártyatulajdonosok már aznap használhatják a pénzüket. Aki továbbra is a készpénzes postai kifizetést részesíti előnyben, annak a Magyar Posta által korábban kiosztott úgynevezett nyugdíjkifizetési naptár az irányadó. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti országrészben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. A kedvezőtlen időjárást a virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte. A Fruitweb a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Az érdekképviselet ennek érdekében szakértői csoportokat alakít, és támogatást ígér a szabályozó környezet átalakításához.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felül a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti futó zápor. A Dunántúlon többfelé megélénkül a délire délkeletire forduló szél, északnyugaton egy-egy erős széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 23-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

94.2 Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Magna Cum Laude zenekar 1999 nyarán alakult gyulai zeneszerető barátokból. Egy hónapon át tartó húzamosabb próbaidőszakot követően a zenekar egy országos tehetségkutatón a Mező Túri Vantedem mérette meg magát, amit meg is nyert. Ezt követően 3 nap alatt elkészült az első 4 számot tartalmazó demo felvétel, melyet fél év alatt juttattak el a nagyobb kiadókhoz. 2003-ban jelent meg az első album Hangolját címmel, ezt pedig egy koncertturné követte. 2006-ban megjelent az együttes 2. albuma Minden állomás címmel, mert később elérte az aranylemez minősítést. 2007-ben pedig az év hazai popalbuma kategóriában Fonogram díjat kaptak érte. A 3. album 2007-ben érkezett Magnatopon címmel, majd 2009-ben jött az együttes 4. albuma 999 címmel, melyről hatalmas sikert alatott a Pálinka dal című szerzemény. Az elmúlt 10 év alatt országosan ismerté váltak, jubileumi koncertjüket a Petőfi csarnokban tartották.
1: Trend Night.
2: Önök a különleges zenei válogatást hallgatják itt a Trend FM-en, ahol már is a Magna Cum Laude zenél.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tape Hive egy multinacionális német zenei projekt, amit 2003-ban alapított a német dalszerző producer Martin Strathausen. És elsősorban swing, electro, nu jazz, latin, lounge, trip-hop és chill-out, illetve ezen stílusok keverésének, keveredésének segítségével alkotnak. 7 album és rengeteg EP, illetve single kapcsolható a nevükhöz.
1: Trend Night.
3: Már is játszom az egyik kedvencünket a Tape 5-tól a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Akusztik Band zenekart 2005-ben alapította Móra Erzsébet, Gál Gábor és Sipeki Zoltán. Két akusztikus gitár, ének, ütőhangszeres felállással állnak színpadra. Zenéjük ötvezi a blues, a jazz és a virtuóz latinos stílusokat. Műsorukban saját szerzeményeik mellett a Beatles, Eric Clapton, Sting, a Led Zeppelin és Jimi Hendrix közismert dallamai is megszólalnak. A kezdetektől kialakítottak egy sajátos egyéni hangzást, egy nagyon erős koncertprogramot, amelyet 2008 óta a széles nagy közönségnek is bemutatnak.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en már is a Budapest Akusztik Band zenél.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült 200-nyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pogarasi László alias Yander Boy ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal Commodore 64-es gépén.
1: Trend Night.
2: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A belmondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkonó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

Mit jelent a fenntarthatóság? Társadalmi, környezeti, gazdasági sürgető kérdésekre kínál megoldást a Holnap Tegnapja fenntarthatósági magazin Nyúl Zsuzsával minden szerdán 11 órától itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Marót Viki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei műfajokkal, megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
1: Trend Night.
2: Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Varga Zsuzsa már az általános iskolában is rendszeresen fellépett, egyébként jazzéneket tanult, majd 18 évesen csatlakozott a Vénusz együttes elődjéhez. Velük 1999-ben megjelent az első nagy lemez, majd aztán még egy, együtt hatalmas sikereket értek el, de 2002-ben Zsuzsa szóló karrierbe kezdett, 2003-ban megjelent első albuma Szívadó vevő címmel, amely az Anima Sound System-es Bríger Zsolt közreműködésével készült, és a legjobb hazai poplemeznek járó fonogram díjra is jelölték. 2006 elején az osztrák DJ Felipével készített közös dalt, amely több országban is megjelent, aztán kiadták a Lányok másra várnak című kislemezt, melyből készült klippet a Viva a legjobb öt közé választotta a 2006-os Viva Kometen. 2007-ben jelent meg a második album Barkács Klub Lányoknak címmel.
1: Trend Night.
2: Varga Zsuzsától is meghallgatunk egy dalt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosz és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az Anna and the Barbie zenekart 2004-ben alapította meg Budapesten egy testvérpár, Pásztor Anna és Pásztor Sámuel. A megfelelő zenésztársak megtalálása és 2-3 hónapnyi próbaidőszak után kezdtek el koncertezni. Mindjárt a harmadik fellépésük egy nagyszabású, egész estés show volt a Moulin Rouge színpadán, ahol felfigyelt rájuk egy angol menedzser, akinek segítségével 2005 tavaszán meg is jelent első angol nyelvű lemezük. 2007-ben jött az első magyar nyelvű lemez, amelyről kimásolt Tangó című dalú klipjét az akkor induló hazai MTV is rengeteget játszotta. A Medallion album 2008 tavaszán jelent meg hivatalosan, és ekkor készült el a második videóklip is az Álmatlan című dalhoz. 2012. novemberében jelent meg a zenekar negyedik nagylemeze Á nem címmel, a Barba Negra klubban tartott lemez bemutató pedig teltházas rendezvény lett. Még ebben az évben az egyik legtöbbet koncertező magyar zenekarrá avanzsált, önálló koncerteket adott az ország nagyvárosaiban, és jelen voltak minden nagyobb fesztiválon. Jelenleg 7 nagylemeznél tartanak, a legutóbbi 2019-ben jelent meg.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünk következik most az Anna and the Barbie-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

Ele jeszcze chusta, chusta, chusta, mogo do tam. Meg hagytam, hagytam, hagytam, egy diszkrét csíkot húztam magam után.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Emiről ez zenéért leginkább az alternatív jazz kategóriába lehet besorolni. Ők magukról azt állították, hogy hálózati jazzbitang zenekar. A tagok a zenekar megalakulását a 90-es évek közepére teszik, általánosságban jellemző volt rájuk a humor, ami tetten érhető volt zenéjükben, koncertjeiken, de még a weboldalukon is. Sok koncertet adtak, de a nagyobb nyilvánosság előtt a Zazi az ágyban című szerzeményükkel mutatkoztak be az Estefem rádióban. A dal slágerré vált, első lemezük a 2001-ben megjelent Zazi az ágyban pedig aranylemez lett. Összesen 4 korong jelent meg tőlük, mindegyik be is aranyozódott, a legutolsó 2012-ben Gyere át címmel.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket is meghallgatjuk most az Emiről Esztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A jazzgitáros Oláh Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szaxofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Oláh Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
1: Trend Night.
2: Oláh Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.